A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: kicsi rózsaszál.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek!

0: Vannak bizony, uram. 4 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Van, amennyi éppen kell. Tudja, én a pénzemet 3 felé szoktam osztani örökké. Az egyik részével az adósságomat fizetem, a másik részét kölcsönadom, a harmadik részét sárba vetem. Ennyi hát! Mondd el nekem, hogy értsem ezt? Mit jelent? Kérdezte Mátyás király. Az első részével az adósságomat fizetem. Ez azt jelenti, hogy nekem még van édesapám és édesanyám, és azok szépen rendben felneveltek engem. Őket most én tartom el. Hát így fizetem a régi adósságomat. A másik részét kölcsönadom. Ez azt jelenti, hogy van 2 fiam. Rájuk költöm. De azok majd, ha én megöregedek, akkor visszafizetik nekem. A harmadik részét sárba vetem. Ez azt jelenti, hogy a 2 szép leányomra költöm. Ruházom őket, gondozom őket. Aztán majd férjhez mennek, s ott hagynak engemet. Hát így, a sárba vetem. Jaj, be éles eszed van, vág, mint a beretva, mondja Mátyás király. De hallod-e, te szegény ember? Én ebben az erdőben elvesztem. Nem vezetnél ki engem? Jaj, uram, nem érek én rá vezetgetni senkit se. A szegény embernek dolgozni kell sietni. Megfizetem én neked a napszámodat. Csak vezessél ki ebből az erdőből. Hát, úgy igen. Pénzért? Azt szívesen megteszem, mondja a szegény ember. És azzal elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát, amint mennek, ballagnak, beszélgetnek, kérdezi Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Na, most kiérünk ebből az erdőből, mondja, s ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak. És mikor meglátják a királyt, mindenki leveszi a fejéről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapban. Akkor ott majd meglátod. Hát erre a beszédre ki is értek ők az erdőből. Hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejéről a kalapot. Mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda! Itt mindenki hajadon főtt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba. Hát most melyikünk a király? Én vagy te? Hát, egyikünk bizonyosan az, mondja Mátyás király, s megveregette a szegény embernek a hátát, megköszönte a jótettét, s azzal tovább mentek.
1: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: egyszer egy ember elment vendégségbe a barátjához, és ott megkínálták ciberelevessel, rettenetesen jól esett neki, és elhatározta, hogy ezután mindig ciberét főzett a feleségével. Csak attól félt, hogy amíg hazaér, elfelejti a leves nevét, ezért hazafelé egész úton mondogatta magában: cibere, cibere, cibere. Egyszer egy hídra ért, s benézett a híd alá, hogy lássa, mekkora a víz. Abban a pillanatban elfelejtette a leves nevét. Gondolta, hogy a leves neve beleesett a vízbe, és ott kell megkeresnie, hogy újra eszébe jusson. Amint ott keresgél a vízben, egyszer csak arra jön egy úr 6 lovas hintóval. Megállt a hídon, és lekiáltott: mit keresel ott, hé? Ha tudná, az úr is keresné, válaszolta az ember. Az úrnak sem kellett egyéb, azt gondolta, ki tudja, milyen nagy kincset keres az ember. Hamar lefutott, beállott térdig a sárba, s könnyékig matatott benne. Ott matattak vagy 2 órát, de nem találtak semmit. Az úr megunta, és mérges lett. Én nem keresem többet, még ha a Darius kincse is. Úgy összetapostuk ezt a sarat, hogy olyan, mint a cibere. Ez az! Megtalálta, kiáltotta az ember, megköszönte, és azzal indult boldogan haza. Az urat pedig kis híja, hogy meg nem ütötte a guta. Így volt, mese volt, vége volt.
1: A Cibere című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Hopp fel az égbe a mancsokat, üdvözöd az űrgombócokat!

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Kádár Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Mátyás király és az okos leány. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekéren, hol gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajtatott át egy falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás, kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a kentek bírója? Én volnék az, kérem aláson, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondatlanok kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse el onnan azt a követ, de meg is nyúzassa, mert ha nem, a fejével fizet. Mondta haragosan a király, s egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van, elhengeríteni csak elhengerítették az útból azt a malomkövet, de hogy a mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyúzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, mi lelte kendet, hogy olyan nagyon töprenkedik? Kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hagyd el, leányom, nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja. Hárította el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte mi baja. Erre járt a minapában Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, összetört a hintója kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan, édesapám, emiatt kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk, jaj, mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette-e azt az átkozott malomkövet? Megnyúzatta-e, ahogy parancsoltam? Én jöttem el apám helyett. Állt elő takarosan a bíró lánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzathattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott mit válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány, van én nekem 100 éves kenderkócom. Fonnyál nekem abból aranyfonalat, feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye, abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nekem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozd be nekem azt a korsót. Én szívesen. Csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki a 100 esztendős korsarát. Ki látott már olyant, hogy valamit a színéről megfoltozzanak? Felelte a leány. Gondolta magában a király. Sokat jöttem-mentem az országban, de ennek a leánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való. El is veszem feleségül. A Mátyás király nem sokat teketóriázott, megkérte a bírótól a lánya kezét, Boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió. Gazdag Erzsi. Házasodik a vakond. Elmondja Gubik Petra. Házasodik a vakond. Házatáján nagy a gond. Ki legyen a násznagya? Sütő, főző, asszonya. Kit hívjon meg legelébb? Tanácsadó a veréb. Első legyen az egér. Vakond lyukba belefér. Második a kabóca. Rétek, mezők bohóca. Tücsök jöjjön zenésznek, zene kell a násznépnek. Hörcsög lesz a szakácsa, nem ég el a kalácsa. Lóti-futi inasnak három békát fogadnak. Megkezdődik a lagzi. Sose látott vígság. Ott forog a denevér, pedig meg se hívták. Pereg a dob, zeng az üst, cimbalom is pendül. Erre a sok cifra nép páros táncra perdül. Cincog már az egér is, olyan nagy a kedve. Kettőt ugrik a sáska, mintha sánta lenne. Sírdogál a nünüke, neki nincsen párja. Megforgatja a cincér, ne maradjon árva. Lámpás ég az asztalon, János bogár hozta. Kényes, fényes lagzi ez, s édes a sok torta.
0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
2: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Hallgassátok Lázár Ervin, a Manógyár Zsiga Föstő Fest című meséjét szeretettel. Zsiga Föstő az Isaszeg felé eső falu végen lakott, és persze ezzel nem mondtam sokat, hiszen amióta a föld gömbölyű, minden falu, minden vége Isaszeg felé esik. De Zsiga Föstő akkor is a falu Isaszeg felé eső végén lakott, amikor még a föld nem volt gömbölyű. Na, ugye így már egészen más. Ebből egyfelől a napfénynél világosabban is következik, hogy amit most elmesélek, az réges-régen történt. Másfelől az is látszik belőle, hogy aki nem akarja, annak nem is kötelező elhinni színes színig ezt az igaz történetet. De aki elhiszi, az tudja jól, hogy ekkoriban az egész világ fehér volt. A hófehér égbolt alatt, a hófehér földön, a hófehér tengerek partjain hófehér erdők lombosodtak, hófehér folyók kanyarogtak a hófehér hegyek között, hófehér tehenek ittak a hófehér habokból, a hófehér réteken hófehér fűszálak lengedeztek, s a hófehér fűszálon hófehér katicabogár sétált, akinek fogalma sem volt, hogy neki hét pöttye van, hiszen hófehér háton hófehér pötty az annyi, mint a semmi. Jó dolga volt Zsiga Festőnek. Naphosszat hevert hófehér hátán, hófehér kertjének hófehér fái és hófehér bokrai között. Ha meg nagy ritkán festeni támadt kedve, elővette hófehér palettáját, kinyomott rá a hófehér festéket, és hófehér ecsetjével, hófehér tájakat, hófehér csendéleteket és hófehér aktokat pingált a hófehér vászonra. Ha elkészült, nagy büszkén mutatta. Na, milyen? Milyen lett volna? Hófehér. Ilyen hófehéren forgott a világ kereke egészen addig a nevezetes napig, amikor Bazsarózsa Mária sírva fakadt. Hogy mi közünk nekünk Bazsarózsa Máriához? Sok. Nagyon sok. Mivel ő Zsiga Föstő felesége. Bazsarózsa Mária igazán szemrevaló fehér személy volt. Nála fehérebb szemét elképzelni nehéz is lenne. A haja fehér, mint a vadgesztenye, a szeme fehér, mint a smaragd, Ajka fehér, mint a rubin, a bőre fehér, mint a hajnali nap fehér ragyogása. Ott ült hát Bazsa Rózsa Mária, fehér szobája fehér székén, s fehér szeméből nagy, fehér könycseppek potyoráztak. Panaszosan végigfolytak fehér arcán, s rácsöppentek fehér pruszlikjára. Mi bajod, édes egyetlen lelkem, bogaram, kérdezte Zsiga föstő, aki, mint látjuk, a szép szavakért sem ment a szomszédba, de a szép szavak azonban a világ eleji időkben is annyit értek, amennyit most.
3: Azért sírok, hüppögte Bazsa Rózsa Mária, mert olyan egyforma minden ruhám.
2: Ajjaj, éreztem, Zsiga föstő, hogy itt nagy baj van. Itten ruháról van szó, abban pedig a nők nem ismernek tréfát. Összeszedte hát minden ékes szóló tudományát, és rá zúdította Bazsa Rózsa Máriára. Már hogy volna egyforma, amikor van hosszú, rövid, kivágott, bevágott, slingelt, budgyantott, suttyantott, plisszírozott, passzírozott, áthúzott, horgolt, kötött, kézzel szőtt, nyújtott, koptatott, bolyhozott, sejmes, recés, szűk, zsák, mák, rák, de nem, nem, és nem, toppantott egyet, fehér cipős, fehér harisnyás, fehér lábacskájával, Bazsa Rózsa Mária, nem úgy gondolom.
3: Hát, hogy gondolod, kedveském?
4: Nem tudom.
2: Sírta Bazsa Rózsa Mária.
3: De másmilyen ruhákat akarok.
2: Látod, ilyenek a nők. Nem tudják pontosan, de a szívük legmélyén érzik. Mert honnan is tudott volna Bazsa Rózsa Mária a színekről, hiszen akkoriban az embereknek még az álmai is fehérek voltak, de lám mégis megérezte. Talán egyszer, amikor eltöltötte a Zsiga föstő iránt érzett szeretet, akkor derengett föl neki, hogy mint valami égből szivárgó zene, egy csöpnyi világos kék. Vagy éppen ellenkezőleg, amikor haragra gyúlt iránta, megvillant előtte egy szikrányi piros. De akárhogy is érezte meg, hajthatatlan volt, csak sírt és toporzékolt, pedig állíthatom, hogy különben nem szokása. Így aztán mit volt mit tenni? Zsiga föstő kénytelen, kelletlen beadta a derekát. Na, várj csak, mondta, és oda ment a műterme sarkában áldogáló nagy fehér ládához. Tulipános láda volt, ő különben csak hát ugye fehér alapon fehér tulipánok. Fölnyitotta a fedelét, mélyen belehajolt, és matatott, kutatott oda bent, zirgett, zörgött, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedett belőle, s a kezében egy tubust tartott, letekerte a kupakját, és láss csodát, mint az új világ, maga a győzedelmes világ, a piros festék vakítva áradt a hófehérségbe, és Bazsa Rózsa Mária fölsikkantott a gyönyörűségtől. Zsiga föstő pirosra festette a felesége szoknyáját. Bazsa Rózsa Mária nagy boldogságában kiszaladt az udvarra. Végig száguldotta a kertet, az utcát. Hű-hű, a fehér világban egy tűzgolyó, egy vulkán kitörés, egy csillagrobbanás, piros, piros, piros! A szemük elé kapták a kezüket mindenek. De hát csak azért, hogy gyorsan lekapják újra, és tágult pupilláikkal igyák a mámoros, lobogó, piros csodát. És zúgás támadt. Én is színeket akarok. Én is.
4: én is egyre többen, egyre erősebben, és a nagy zúgásban zsiga füstű agyából kikunkorodott egy nagy piros gondolat. Kapta piros ecsetjét, és pirosra festette a házat, a kertet, a ribiszlibokrokat, a tyúkokat, a malacot. Piros mosoly jelent meg zsiga föstő piros bajsza alatt, és már látta is, ahogy piros ég alatt, piros dombok között, a piros rákos patak piros partjain, piros hátán heverészik, piros kertje, piros fái és piros bokrai között. És a nagy ritkán fösteni támad kedve, hát előveszi vérpiros palettáját, kinyomja rá a vérpiros festéket, és vérpiros ecsetjével vérpiros tájakat, vérpiros csendéleteket és vérpiros aktokat pingál a vérpiros vászonra. Zsiga föstő már is az égre fogta ecsetjét. Na de mit lát? Az ég elhúzódik. Elhúzódnak a vizek. Elhúzódnak az őzek, a nyulak, vadgalambok, kökények, szilvák, kankalinok, harangvirágok. Azt mondják, nem akarnak pirosak lenni. Piroslik zsiga föstő haragja a nagy pirosságba. Hogy nem akartok? Hát, milyenek akartok? Te vagy a föstő. Néked kell tudni, mondják a vizek, az őzek, a nyulak, a vadgalambok, a kökények, szilvák, kankalinok, hangvirágok. És ezt mondja az ég is. Ejj, morran egyet zsiga föstő, és bemegy a műtermébe, fölemeli piros ládájának piros födelét, tulipános láda különben, na de piros alapon piros tulipánok, mélyen belehajol és kutat, matat odaben, zireg, zörög, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedik, a keze a tubusokkal tele, na! Látod, és már fest is. Nyüszög, sikogat, kacarászik daló gyönyörűségében a világ. Fölragyognak rajta tűzsárgák, olivazöldek, mélykékek, pirosok. Zsiga festő izzad, dolgozik, feldübörögnek a szivárvány színű vízesések, mint a csillagszóró, a kitörő tűzhányó. Sárgás-vörösen izzik a láva, sötét-zölden zúgnak a fenyvesek, aranysárgák a búzatáblák, és nincs megállás, mert jön az ősz, ami eddig zöld volt, az most sárgára, pirosra kell festeni, aztán jön a tél a sok fehérrel, aztán a tavasz türkizei, rózsaszínei, élénk sárgái, áttetsző zöldjei, mosolygós barnái. Dolgozik zsiga föstő keményen, lám, az emberekre is van gondja. Micsoda szépre festi a lányokat, s ahol meg haragot, viszályt lát, oda nagy fekete pacákat pöttyint, hogy épp a szívére ment annak az ordító embernek, a savas eső áztatta erdőket is befeketíti zsiga föstő, de látszik rajta, hogy jobb szeret esküvőt festeni. Virágokat varázsol az ifjú pár lábai elé, színes szalagokat lobogtat a menyasszony hajában, szikráztatja a napot. Biztos lehetsz benne, hogy estére szép, mélyvörös naplemente lesz. Így örvend zsiga föstő, ha megértést és szeretetet lát. S ha nagy ritkán akad egy szusszanásnyi ideje, hanyat fekszik ezer színű kertje, zöld fái és bokrai között, elgyönyörködik gesztenye barna, bazsarózsa arcú, türkiz szemű feleségében, aki zölddel slingelt, sárgával budgyantott, pirossal suttyantott, arannyal plisszírozott, püspöklilával passzírozott, égkékkel áthúzott, robbanó vörös és alélt sárga és kukorékolókék ruhájában sétálgat a csodálatosan tarka-barka világban. És maga sem tudja miért, olyan boldog zsiga föstő, amilyen még sohasem volt. És ha azt kérdeznéd, mi ebből a tanulság? Hát, csak annyi,
2: láthatod a világ ügyes-bajos dolgait. Mindig a nők igazítják el.
1: Csukásmese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb gondolkodós feladatot. Így szól. Ez a dolog sosem beszél, és azt mutatja, amit csinálsz. Ha előtte állsz, ő is szembenéz veled. Ha mosolyogsz, ő is visszamosolyog. Néha nagy, néha kicsi, és a fürdőszobában vagy a szobában lakik. Segít eligazodni, ha szeretnéd tudni, jól áll-e a frizurád. Na, mi lehet ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok, ez a tükör. Én mindig vicces arcokat vágok a tükörbe. Néha még meg is nevettetem magam. Hát ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.

0: A holdvadászok, izlandi népmese. Felolvassa Hűvös Völgyi Ildikó. Izlandban történt, messze északon, egy kis falucskában. Egyik este egy fiatal eszkimó megpillantotta a holdat a közeli hegy fölött. A fiatal eszkimó azt hitte, ha fent volna a hegy tetején, meg tudná fogni a holdat, és legurítaná a völgybe, a falujába. Ugyan milyen pompás volna, milyen csodálatos volna, ha hosszú téli estéken ott lenne jégkunyhójában, a keze ügyében. Ekkor még az se lenne baj, ha az olajmécsesből kifogyna a fókazsír, hiszen ez a szép, gömbölyű képű holdvilág nagyszerűen ellátná a lámpa feladatát. És mert igen jó szívű volt az eszkimó legény, azt is kigondolta, hogy nem is egymagának tartaná meg a holdat, hanem az egész falujé lenne. Roppant nagy jégkunyhót építenének, amelyben mindenki elférne, és akkor mindannyiuknak világítana a hold. Ezért összegyűjtötte az összes számba vehető eszkimó legényt. Mindannyiuknak tetszett a pompás ötlet, úgyhogy nagy csapatban, jókedvűen, énekszóval indultak neki a hegycsúcsnak, hogy megfogják és legurítsák onnan a holdat. Mire azonban fölértek a hegycsúcsra, a hold már nem volt ott. Elúszott előlük a levegőbe. Ott lebegett fent az égbolton. Úgy látszott, hogy nem is messzire tőlük, de hiába nyújtogatták utána a karjukat, egyikük sem tudta elérni. Mindannyiuknak rövidebb volt a karja. Akkor valamelyiküknek az jutott eszébe, hogy talán egy másik hegycsúcsról könnyebben elérhetnék. Mert bizony nem szerettek volna szégyen szemre a hold nélkül hazamenni. Leballagtak hát a hegyről, és ahogy leértek a völgybe, megint felnéztek az égre. A hold most valóban egy másik hegy legmagasabb csúcsán tündökölt. Nekiíramadtak hát ennek a hegynek is. De mire fölértek, ugyanúgy jártak, mint először. A hold megint csak elúszott előlük az égre. És egyiküknek sem volt elég hosszú a karja, egyikük sem tudta elérni. Megjárták így a környék valamennyi hegyét, de a holdat nem tudták megfogni egyetlen egyszer sem. Ekkor egyiküknek az jutott az eszébe, hogy hát ha fél tőlük a hold, és azért menekül el mindannyiszor előlük. Mézes-mázos csalogató versikét kezdett el dúdolni feléje, s a többiek valamennyien együtt énekelték vele. Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyér vár, pompás lakoma.
1: Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyér vár, pompás lakoma.
0: A hold azonban nem nagyon akarta legények zsebébe gurulni, és úgy látszik, még csak vajas kenyérre sem fájt a foga, mert hiszen minden egyes alkalommal megszökött előlük, jót kacagva együgyűségükön. Holt fáradtan mentek haza. Szégyen szemre a hold nélkül az eszkimó legények, és ezért nem építették meg azt a nagy-nagy pompás jégkunyhót, amelyet elképzeltek maguknak, ha majd megfogják a holdat, és bizony azóta is fókazsírral világítanak a hold helyett. S talán jól is van ez így, mert legalább a hold megmaradt mindannyiunknak.
2: Halihó!
3: Jó reggelt mindenkinek!
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Kassai Etelka, a Békavár hercege. Egy nap a Béka király Békavárának langyos vízű, hínár ölelésű tavában egy kis zöld varangyos béka született, egy apró herceg, egy még apróbb koronával a fején. Ám az a kis béka szerfelett különbözött a többi békától, csak a vízben érezte jól biztonságban magát. Hiába szerették volna a szülei, meg a testvérei, meg az összes békarokon, meg az alattvalók, hogy jöjjön ki a vízből, mutassa meg magát. Hiába szerették volna, hogy töltsön velük egy kis időt, játszon velük a mocsaras parton, a zsombékok tövében. Ő nem és nem ment. Félt attól, ami a vízen kívül várt rá. Egy idő után elunták a csalogatást a többiek, a szóba került a kis béka herceg csak brekegtek egyet lemondóan, és magára hagyták őt a vízben. Azért néha odaszóltak neki valami bíztatót, olykor ijesztették is, hogy ha kihűl a víz, bizony bajba kerülhet, nem hallgatott rájuk, nem is válaszolt. Azért figyelte a többieket, és sajgott valami ott belül. Szívesen heveredett volna ki ő is a napsütötte sárba egy-egy percre, hogy igazán felmelegedjen a többiekkel, de nem mert. Inkább a tó fölött szádosó pillangókat figyelte, meg a szitakötőket, ahogy szivárvány színben csillogott a szárnyuk, meg azokra a mesékre figyelt nagyon, amiket a békavének meséltek a többi békaporontynak. A pockokról is sok mesét, sok rémtörténetet hallott, és azok a mesék jéghideg félelemmel töltötték el a szívét. Jaj a pockok, jaj azok a fogak! Csak remélte, hogy a pockok nem tudnak úszni, arra gondolt, lehet csak nem akarnak. Hiszen ha ő is tudna a szárazföldön is élni, talán a pockok is alkalmasak a vízi életre, csak valami erő visszatartja őket az úszkálástól. Ezen a kérdésen sokszor és hosszasan eltűnődött. Nagyon nem is tudott más csinálni hatalmas aranyszín szeméig a vízbe merülten, csak nézelődni lustán és gondolkodni a világ folyásán. Egy nap azonban, amint nézelődött a tó nyálkás, langyos vizéből kifelé, egyszer csak keserves, brekegő sírás ütötte meg a fülét, egy kis varangyos békalány lábára valami fényes szál, damil tekeredett, sehogy se tudott megszabadulni tőle. Úgy odakötözte egy nátszálhoz az eltéphetetlen, láthatatlan szál, szinte foggyulejtette. A békaherceg csak hallgatta azt a nagy, panaszos sírást. Végül nem bírta tovább, és egy hatalmas ugrással a nátszál a békalány mellett termett. Szinte magától mozdultak a lábai, mert sehogy se bírta elviselni tovább azt az okogást. Amint a kis varangyos békalányt megpillantotta, olyat dobbant a szíve, még a tó túlsó partján is lehetettán hallani. Segíteni akart, de hát hogyan? Addig ugrándozott a csapdába esett békalány mellett, míg végül eszébe jutott, hogy a vének azt mesélték, a nádas szélén, már jó messze a víztől élnek a pockok. Azt is mesélték, hogy él köztük egy óriási tűhegyes fogú pocok. Amióta csak kidugta a fejét a vízből, mindig félt attól a legendásan mérges hírben álló pocoktól. Magányos éjjeleken, amikor a többi béka hangversenyt adott a tópartján a holdfényben, ő azért rimánkodott magában, az a pocok meg ne hallja a többiek békaénekét, jaj, csak a pocok be ne ugorja mellé a vízbe. Így aztán, ha a legnagyobb fogú pocok került szóba, úgy rettegett, ha nem lett volna amúgy is nyakig a vízben, elöntötte volna a hideg veríték. De nem volt mit tenni, segítséget kellett kérnie. Dobogó szívvel ugrándozott a pocok lakhelye felé, életében nem félt még úgy soha. Pocok! Szólt be a pocoklukba halkan. Kérlek szépen, itthon vagy? Hát hol lennék, te gyerek? Tán nyakig a vízben? Morgott zsörtölődve a pocok. Mit akarsz? Csodálkozott rá aztán béka hercegre, mert bizony a pockok is hallották ám, hogy se éjjel, se nappal el nem hagyja az a tóvizét. Bárhogy is remegett a hangja azonban a félelemtől a béka hercegnek, azért sorban elbeszélte, milyen nagy bajba került az a csöbb békalány. Na, a pocoknak se kellett kétszer mondani, már surrant is hangtalanul a nátszálak között a békalány felé. Hegyes fogaival pár pillanat alatt elrágta a zsinort, és még alaposan össze is tekerte azt, bele ne akadjon más a nádas lakók közül. A kis béka hercegnek meg a pocoknak aztán köszönetet mondott a megmentett békalány. Attól kezdve aztán, hogy a bátorság és a segíteni akarás elűzte a félelmet, a kis béka herceg sok-sok időt töltött a parton is. A legtöbbet a békalány társaságában. Egy idő után annak rendje és módja szerint beköltöztek a békavárba is. Ezernyi békaporontjuk született, és annál is többnek mesélték el, hogyan lesz a félelemből erő, az ugrásból szerelem.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Csukás István, Süsü a sárkány. Süsü híre megérkezik a királyi várba. A nagy virágos rét szélén, a krumpli vermek után, a veteményes kert mellett állott a királyi vár. Hát, elég ütött kopott, meg rogyadozó, meg mállott vakolatú volt. Egyetlen tornyán a szélkakas is úgy berozsdásodott, hogy csak minden szökőjében nyikorgott egyet. De azért vár volt, sőt királyi vár, mert benne lakott a király. És ahol a király lakik, az a királyi vár. A király öreg volt már nagyon, a vár meg húzatos, vagyis szegény öreg király mindig, de mindig vázott. Most is a sarokban gubbasztott, három pokrócot is magára terített, hogy csak a koronája látszott ki, mégis fázott. Hogy ne fázzon annyira, tornázott egy kicsit a pokróc alatt. Óvatosan mozgatta a lábát, hajlította a derekát. S hogy rendbe menjen minden, lábmozgatás, meg derékhajlítás vezényelt is magának. Egy-kettő, egy-kettő, ördög vigye el, de hideg van. Török búza, meleg máli, így egy-kettő, egy-kettő, elcsapom az összes favágót. Egy-kettő, elén, török búza, meleg máli, de akkor kivág fát. Egy-kettő, Dada jött be valamiért a trónterembe, és csodálkozva hallgatta a hangokat, mivel nem látott senkit, csak a sarokban egy halom pokrócot. Aztán észrevette a pokrócok fölött a koronát, sóhajtott egyet, s így szólt. Jaj, uram király, csak nem fázik felséged. De fázom, nyöszörgött a pokróc. Ebben a palotában mindig hideg van, de a leghidegebb mindig pont itt a trónteremben, vagyis ahol én vagyok. Miért van pont ott mindig a leghidegebb? Dadus erre nem tudott válaszolni, csak sajnálta a vacogó királyt, de úgy sajnálta, hogy majd megszakadt a szíve. Hozok egy kis forró teját, ajánlotta. De az öreg király csak legyintett. Mire ideér, kiül. Már 4 liter forró, illetve kihűlt teát ittam. Nem használ az semmit, csak lötyög a hasamban. Jaj, jaj, török búza, meleg báli. Ekkor az udvarról nagy zaj meg kiabálás hallatszott. Mi az, mi az? Megjöttek a favágók, örvendezett a király. Mindjárt megnézem, mondta a dada, és oda ment az ablakhoz. Hát, ahogy lenézett, látjám, hogy 2 marconas oldos kiabál, magyaráz, mutogat az összegyűlt népnek. Mikor az egyik marconas oldos beszélt, a másik helyeslően bólogatott, meg hümmögött, s mikor a másik marconas oldos beszél, akkor az egyik helyeselt neki. Most éppen az egyik marconas oldos beszél. Ha én mondom nektek, elhihetitek. Ekkor a rémisztő, tüzetokádó, fogcsattogató sárkány még ükapám se látott. Csak a kis ujja akkora, mint a félkarom. Csak a kis ujján a köröm akkora, mint egy béklapát. A szája meg akkora, hogy kibesétálhatna rajta egy-egy lovas katona. Tömeg szörnyűködött, meg rémüldözött, meg sóhajtozott, hogy hajjaj, csak egy suszterinas felejtette nyitva a száját. De ő is megbánta, mert belepült egy légy. Most a másik marconas oldos köszörülte a torkát, s így folytatta a beszédet. Csak annyit mondok, hogy a bendője 100 akú, a tüdeje meg 100 kovács fújtató. A tömeg újra megborzongott, meg sóhajtozott. Csak a suszterinas nyúlkált a szájába, kereste a legyet, pedig az már rég elrepült. Majd megint az egyik marconas oldos vette át a szót. Jött felém, mint egy hegy. Én kirántottam a kardomat, s azt kiáltottam, hogy megállj, te kutyasárkány. De hát csak jött felém, meg se hallotta. Erre én levágtam az egyik fejét, de semmi se használt. Meg se kottyan neki, csak jött tovább, erre levágtam a másik fejét. De hát minden hiába, fittyet hányt az egészre. Fent a trónteremben fülelt az öreg király, majd türelmetlenül megkérdezte, mivel nem hallott jól a pokrócoktól. Török búza, meleg máj, mit fecseg az ott lent? Jaj, felséges királyom, valami sárkányról beszél, sopánkodott a dadus, de a király csak legyintett. Török búza, meleg máli, ne sopánykodj itt, hanem akkor hívd a hadvezéremet. A dadus kiáltott az ajtón, hogy hadvezér, s nagy csörömpöléssel, meg fogvacogással becsörtetett a hadvezér. Uram, ki egy sársál? Az öreg király figyelte a hadvezért. Mi a baj a hadvezéremnek? Te is fázol? Nem, én félek, mondta a hadvezér vacogva. De az öreg király ilyen aprósággal nem törődött. Kiadta a parancsot. Te vagy a hadvezérem, megparancsolom, hogy azonnal üzd el a sárkányt. A hadvezérnek erre elkezdett vacogni a foga, hogy beszélni se tudott. Csak ezt hajtogatta. Majd mikor az öreg király nem nézett oda, gyorsan belebújt a nagy virágos vázába, amely a sarokban áll. Lent a téren most a másik marconas oldos beszélt nagy hangon. Itt vanni, mutatta a behorpadt sisakját. Magatok is láthatjátok a saját szemetekkel. A tömeg megbámult az össze-vissza horpadt sisakot, s megborzongott újra. Megborzongott a suszterinas is, de most erősen becsukta a száját, nehogy belerepüljön egy légy. Az egyik marconas oldos sem akart lemaradni. Így szólt. A saját szemetekkel láthatjátok, hogy nincs meg a kardom, s felmutatta az üres jobb kezét. Nincs bizony, mert ott maradt a sárkány szívében, de még azt sem használt, és csak annyit ért, mintha megkarcoltam volna. Úgy ám, csak ért felém, végül mit tehettem? Se kardom, se semmim, hát elfutottam. A tömeg még jobban megborzongott, úgy bámult az egyik marconas oldos, üres jobb kezét. A suszterinas meg egy óriási csapott a pékmester hátára, mert odaszállt a légy. De meg is bánta rögtön, mert akkora orbavágás kapott a pékmestertől, hogy feldagadt az orra, olyan lett, mint egy cipó. Dagadt orra tapogatva, busongott hát, hiába akarta megmagyarázni, hogy csak a légy miatt ütött, mert dagadt orrától nem tudott rendesen beszélni. Így hát hallgatott, és búsongott, és az orrát tapogatta. Most a másik marconas oldos beszélt. Bizony, most itt állunk kar nélkül, meg behorpadt sisakkal. Bizony, a tömeg már éppen sóhajtozni készült, amikor berobogott a két favágó, fa nélkül, fejsze nélkül, már messziről kiabáltak egymás szavába vágva, egy sárkány, jaj, egy sárkány, kiáltozott az egyik. Az összes fánkat, Kiáltotta a másik. Ellopta, összetörte. Kiáltotta az egyik. Jaj! Kiáltotta a másik. A tömeg éppen nagy lélegzetet vett, hogy sóhajtson egyet, amikor befutott a két taligás is, messziről kiáltozva. A taliga ripitje, kiáltotta az egyik. Tengely kerék repetje, kiáltotta a másik, aki nagy futásban megbotlott, s egy kicsit megharapta a nyelvét. Így nem tudta rendesen kiejteni a szavakat. A sárkány az a gazkutya, kiáltotta az egyik. Bum! Csak úgy recsegett, kiáltotta a másik. Ez már sok volt, ez már mindennél több volt. Mindenki szívét félelem szállta meg. Rohan mindenki a házába, bezárta az ajtót, s egy pillanat

A kisegér nagy utazása. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy aprócska, de annál vakmerőbb kisegér, aki a nagyapó házában, a konyha egyik hasadékában érdegélt testvéreivel és szüleivel. Az egér család napjai boldogan teltek az egérlakban. Macska nem volt a közelben, így veszély nem leselkedett rájuk. És még a magányos nagyapó is örült társaságuknak. Amióta az öregapó felfedezte az egér családot, mindig leejtett nekik a földre néhány falatot, vagy éppen ott hagyta az asztalon a maradékot. Az egér család pedig vígan belakmározott a sok finomságból. Ám ahogy a kisegér növekedett, egyre inkább unta a szűkös egérjukat, és mind gyakrabban ment felfedező útra. Először csak a konyhába merészkedett ki, körbejárta az asztalt, bebújt a tűzhely mögé, felmászott a szekrény tetejére, majd a kisegér az utazásai közben egyre jobban felbátorodott, s legközelebb már a kamrába is kimerészkedett, majd a nappaliba, és így felfedezte apránként az egész házat. Mikor már jobban ismert mindenki zegzugot, mint az öregapó, nagy elhatározásra szánta el magát. A szülei elé állt, és így szólt. Kicsi már nekem ez a ház! Látni szerettem végre, hogy mi van a falakon kívül. Holnap nagy utazásra indulok. A szülei megrémültek a kisegér ötletétől. Ne menj el, fiam! A világ rengeteg veszélyt rejteget magában, és itt van bőven élelem, és biztonságban is vagy. Gondolj csak nagyapádra. Őt is a kalandozásai közben kapta el egy macska. Próbálta győzködni az egérpapa. Ám a vakmerő kisegér nem ismert lehetetlent, és szülei könyörgése ellenére összecsomagolta a hátizsákját, és kora reggel útnak indult, hogy felfedezze, mi van a nagyapó házán túl. Már órák óta mendegélt, mikor egy vízparthoz ért. Belenézett a kukkerébe, és csak a vége láthatatlan vizet látta. Ezt bizony lehetetlen megkerülni. Át kell úsznom rajta. Állapította meg, és egy rövid pihenő után beleugrott a vízbe. Órákon áttartó fárasztó úszás következett, de a bátor kisegér egy percre sem adta fel. Erős kis karjaival fürgén szelte a habokat, és éppen sötétedés előtt át is ért a túlpartra. Az éjszakát egy lapulevél alatt töltötte, majd kora hajnalban a kisegér újra felkerekedett. Tovább battyogott az úton, és nem sokára egy hatalmas hegy lábához ért. Nézte, nézegette, de sehogy sem látta a csúcsát. Megkerülni nem akarta, ki tudja, mennyi időbe telt volna, ezért úgy döntött, megmássza. Bátran nekiindult, s mire a nap delelőre járt, már fent is volt a hegyormon. Mikor felért a tetejére, megcsodálta a tájat, majd elrugaszkodott, és hopp, nagyot ugrott. Az apró egérke nagyon büszke volt magára, ugyanis egyetlen ugrással sikerült a hegy lábához leérkeznie. Ám a bátor kisegér egy percre sem pihent meg. Folytatta útját, újabb kalandokat keresett. Éppen egy virágerdő mellett haladt el, mikor hangoskodásra lett figyelmes. Kérd tőlem bocsánatot, vagy nem állok jót magamért, kiáltotta valaki. A kíváncsi kisegér közelebb lopózott, és akkor látta, hogy két szörnyeteg viaskodik egymással. Összeszedte minden bátorságát, s megpróbálta szétválasztani őket. Először könnyedén felkapta az egyiket, és behajította a virágok közé. Majd mikor a másikra került volna a sor, az annyira megijedt a kisegértől, hogy inkább eliszkolt. A bátor kisegér igazi hősnek érezte magát. Ám nem volt senki, akinek el tudta volna mesélni a győzelmét. A kisegérnek honvágya támadt és elszomorodott. Mit ér a boldogság, ha nincs kivel megosztanom, gondolta magában. És inkább úgy döntött, hazamegy a családjához.
Megfordult hát, és hazafelé vette az irányt. Családja kitörő örömmel fogadta az ifjú egeret. Végre hazajöttél! Annyira aggódtunk miattad, mondogatta az egérmama, miközben a fiát szorongatta. És mondd csak, fiam, mi szépet láttál? Megérte az utazás? Kérdezte az apja. Persze, hogy megérte, cincogta izgatottan a kis egér. Kiderült, hogy én vagyok a legerősebb és legbátrabb a vidéken. Na hát, most már aztán igazán kíváncsivá tettél. Úgy történt, hogy először át kellett úsznom egy óriási tavat, aminek a végét nem láttam, s közben minduntalan óriási hullámok sodortak magukkal, mesélte lelkesen a kis egér. Csak nem északra van tőlünk ez a híres tó? Kérdezett vissza az egér papa. Úgy bizony. De hiszen ez nem tó. Csak egy ló patájának a nyoma, amiben összegyűlt az esővíz, legyintett az apja. A kis egér erre elbizonytalanodott, de azért folytatta a mesélést. Aztán a túlparton megpillantottam egy óriási hegyet, aminek a tetejéig sem láttam el. De én nekirugaszkodtam, és egyszerre átugrottam, hencegett a kis egér. Ugyan, fiam, hisz az nem hegy volt, csak egy vakon túrás az udvaron. Kis egérnek alább hagyott a lelkesedése. És akkor ki volt az a két szörnyeteg, akit legyőztem? Kérdezte letörten. Az bizony, két légy volt, felelte az egér papa. Ezek szerint mégsem vagyok bátor és hős egér, mondta bánatosan. Ne csüggedj, fiam! Egy ilyen apró állatnak, mint a kis egér, a patanyom végtelen tenger. A vakontúrás megmászhatatlan magaslat lehet, és a légy pedig igazi szörnyetegnek tűnhet. Ám te mindezek ellenére is hősiesen viselkedtél, így nyugodtan mondhatjuk, hogy bátrabb vagy, mint bármelyikünk, válaszolta az egérpapa. A kis egér elgondolkozott, és ráébredt, hogy az édesapjának igaza van.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltelik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak. Csukás Mese Rádió.

elalő. Én kiküldöm őt oda a tóhoz, hogy lelődözzön nekem vadlivára, én meg elalszik. De mi lenne, hogyha fölébresztenénk?

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Grimm testvérek. Mese a Köles Kásáról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
2: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislány. Együtt éltek az édesanyjával, és olyan, de olyan szegények voltak, hogy azt el se lehet mondani. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Enniük is alig volt mit, és aztán eljött egyszer egy nap, amikor már egyáltalán nem volt mit enniük. A kislány nagyon elszomorodott, a maga éhségét még tűrte volna, de azt már sehogy se bírta elviselni, hogy az édesanyja is éhezzék. Fogta magát, kiment az erdőre, gondolta, hát ha ott talál valami gombát, vagy valami erdei gyümölcsöt, amivel elverhetik az éhüket. Hát, ahogy megy, mendegél az erdőben, szembe jön vele egy vénséges vén anyóka. Az anyóka tudta, min kesereg a kislány, meg hogy mit keres az erdőben. Nem is kérdezett tőle semmit, hanem elébe állt. Itt van, édes lányom, ez az edényke. Fogd szépen, vidd haza, és jól jegyezd meg, hogyha azt mondod neki, főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre, akkor az edényke elkezd főzni, és annyi finom édes köleskását főz, amennyit csak akarsz. És addig főzi, amíg csak azt nem mondod neki, hagyd edényke mára, elég már a kása. A kislány megköszönte az öreg anyóka jóságát, hazavitte az edényt, letette az asztalra, és így szólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Az edény azonnyomban elkezdett zubogni, sustorogni, és már tele is volt finom, édes árpakásával. És ahány kanállal ettek belőle, ugyanannyival mindjárt hozzá is főzött, mindaddig, míg a lányka azt nem mondta, hagyd edényke mára, elég már a kása. Attól fogva gond nélkül éltek, és minden nap édes köleskását ettek. Történt aztán egy napon, hogy a lánykának valamiért át kellett mennie a szomszéd faluba. Ott egy kicsit elidőzhetett, mert anyja megéhezett közben nem győzte várni, föltette az edényt az asztalra és rászólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Zubogva, lohogva, duruzsolva elkezdett főzni az edényke. Az anyja meg ette jó ízűen az édes kását. Jól lakott, de az edényke csak főz tovább. Bugyog ki szélén a kása, lefut az asztalról, telefutja a szobát, kifut az ajtón, szalad házról házra, tele minden ház, tele minden utca köleskásával. Az anya meg szaladgál, jaj veszékel, mert nem jut eszébe, mit kell mondani az edénynek, hogy abba hagyja. Már csak egyetlen egy ház állt a falu szélén, úgy, hogy nem volt tele kásával. Mikor jön szaladva a lányka, látja a kása veszedelmet, s már messziről kiabálja, hagyd edényke mára, elég már a kása. Az edényke abba hagyta, de a falubéliek három álló esztendeig ették a köles kását, míg sikerült végre mind kienniük a házaikból.
1: A Mese a Köles Kásáról című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Na felkészülni, hölgyek, urak, akkor egy kis terpeszállás. Fentről haladunk lefelé, jó? Jól megtekerjük azt a nyakat. Ne olyan gyorsan, mint Ildi, mert letekeredik, jó? Lassabban. Úgyni.
6: Emeld a kezed.
5: Hoppá, már bólogató. Köntés lent. Nagyon jó. Azaz, válhoz emeljük a kezeket, és jól megtekerjük előre, majd hátra. Várj, nem tudom tartani a tempót, Ildi. Olyan gyors vagy. Azaz. Nagyon ügyes. És most fentre is húzzuk, figyelj. lent is, fönt is. Na most kell vigyázni a csillárokra, fiúk, főleg, hogyha a pókemberes belóg.
6: Hajolj előre,
5: jól húzd meg.
6: Húzd meg a törzsed, és nyújts ki a kezed.
5: És most oldalra.
6: Jobbra,
5: most kell a polcról leverni a plüssöket, jó? De kis

0: nagyon jó, teker-teker. Hűha, közben úgy látom, hogy a bokánk is lazul, le ne felejtsd.
1: Na hát megvolt a bemelegítés, remélem ti is kellőképpen bemelegedtetek.
2: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
3: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szép napot, kedves apró hallgatóság!
1: Sziasztok, sziasztok! Ez itt a Csukás Mese Rádió, én Zopni vagyok.
0: Én pedig Inkóz!
1: Ebben a műsorban megvitatunk mindent a környezetvédelemről.
0: No, azt hiszem belejöttünk ebbe a rádiós dologba.
1: Ugye? Milyen menő volt már a beköszönésünk?
0: Igen.
1: No, de vágjunk is bele. Ma nem másról fogunk beszélni, mint dopergés kérek Inkóz.
0: Jaj! Melyik is az a gomb?
1: Ott, ez a pici piros. Nem, az a taps.
0: Bocsi, ez az, ugye?
1: Igen. Szóval ma nem másról fogunk beszélni, mint dopergésdinkhoz.
2: A zöld hulladékról!
0: Már annyian hulladékkal kapcsolatos szavunk van, kezdek elveszni bennük.
1: Várj. A múltkor beszéltünk a szelektív hulladékgyűjtésről és a kommunális hulladékról.
0: Tényleg? És mi ez a zöld hulladék? Ti tudjátok?
1: Nem gond, mi elmagyarázzuk. Ugye a szelektívbe tartozik a papír és a műanyag, a kommunálisba pedig igazából minden más. Az elhasznált papír zsebkendő, vagy a már elrágcsált rágógumi. Ezt a múltkor megbeszéltük.
0: De hova való a krumplihé, a hagymahé, a lerágott almacsutka és társai?
1: Ezeket hívjuk zöld hulladéknak, más néven növényi hulladék. Ennek a legjobb helye a komposztálóban van.
0: Egy kisebb vagy nagyobb tárolót képzeljetek el, amibe beletesszük a növényi hulladékot, és egy biológiai folyamat során, kapaszkodjatok meg, földé válik.
1: Pa-pa-pa-pa! Nagyon menő! És a legjobb az egészben, hogy ilyen komposztálót nem csak a kertes házak udvarán lehet tartani, hanem lakásokban is, csak persze kisebb kiszerelésben.
0: Így saját termőföldet tudunk gyártani.
1: Olyan csodálatos ez a körforgás, nem?
0: De a természet ad, mi elveszünk belőle, de vissza is adjuk.
1: Figyeljetek ti is a környezetetekre.
0: Mert szeretjük a természetet.
1: Köszönjük a figyelmet.
2: Sziasztok!
3: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
4: Drága barátaim!
3: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
5: Én nagyon szeretem!
3: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári mozgásmesék. Hegedűs Eszter mese sorozatát Rohatis Andrea meséli el.
8: Sziasztok gyerekek! Rohatis Andrea vagyok, és újabb kalandokat hoztam a két cserebogárról, akik új helyeket fedeznek fel, és izgalmas helyzetekbe kerülnek. Hegedűs Eszter, nyári mozgásmesék, kupak és bödő, 6. rész, a nagy csúszás. A napfényes erdőben, egy augusztusi reggelen tikkasztó hőségre ébredtek az erdőlakók. A napsugarak aranyló csíkokban szűrődtek át a lombok között, és még a madarak is lustábban csicseregtek a szokásosnál. Kupa kis Bödő azonban tele volt energiával, hiszen egész héten ezt a napot várták. Ma végre elmehetnek a kis tóhoz, a víziparkba. Már messziről hallatszott a vidám zsivaj. Nevetések, csobbanások, sikkantások és a vízsugarak spriccelésének hangja fogadta őket a tó felé vezető kanyargós erdei ösvényen. Amint a bejárathoz értek, egyszerre torpantak meg, és az ámulattól még a szájuk is tátva maradt.
9: Azta!
8: Ugrott fel izgatottságában Bödő, majd a legnagyobb csúszda felé mutatott.
9: Nézd, milyen hatalmas!
8: A csúszda egészen magasan kezdődött. A zöld és sárga pályák úgy tekeredtek egymás köré, mint két óriás kígyó. Hatalmas csúszós lapulevelekből és nádból épített szerkezete volt. Vidám sikításokkal suhant ki egy-egy bogár, aztán nagy csobbanással érkeztek meg a tóvizébe. Kupak is végignézett a hatalmas csúszdán, de a mosoly az arcára fagyott. A csúszda nagyon magasnak tűnt, túlságosan is magasnak.
9: Verseny a tetejéig!
8: Rikkantott a Bödő, és már szaladt is a lépcsők felé. Kupak is elindult utána, de sokkal lassabban kocogott, mint szokott. Úgy érezte, mintha a lábát ólomsúlyok húznák le, és minden lépés egyre nehezebb és nehezebb lenne. Ahogy egyre feljebb kapaszkodtak a lépcsőkön, a vízipark lassan összement alattuk. A tó apró kékre festett pocsolyának látszott, az erdőlakók pedig irinyó-pirinyó pöttyöknek. A csúszda tetejéről hangosan zubogott lefelé a víz. Kupak erősen markolta a korlátot. Egy pillanatra lenézett, de aztán gyorsan elfordította a tekintetét. Bödő észrevette, hogy Kupak elsápadt.
9: Minden rendben, Kupak?
8: Kérdezte tőle lihegve.
10: Persze, válaszolt Kupak bizonytalanul. Csak szerintem nagyon melegen tűz a nap.
8: Amikor végre felértek, Bödő azonnal a csúszda széléhez szaladt.
9: Gyere már, ez fantasztikus lesz!
8: Kupak ekkor megtorpant. A csúszda innen még meredekebbnek tűnt a számára. A víz sebesen örvénylett lefelé, és minden csobbanás sokkal hangosabb volt odafentről. Kupak gyomra összeszorult, és egy kis tétovázás után így szólt.
10: Szerintem várjunk egy kicsit, míg kisebb lesz a sor.
9: De csak ketten vannak előttünk,
8: türelmetlenkedett Bödő. Kupak egy picit kijjebb hajolt a korláton, és a vizet vizslatta.
10: Lehet, hogy a víz túl hideg lenne ma a fürdéshez. Mégiscsak korán van még. Éjszaka lehűlt a levegő. Biztos, hogy a víz is.
8: Bödő értetlenül pislogott, miközben ő is lenézett a vízre.
9: De hát mindenki nevet odalent. Biztos nincs semmi baj a vízzel.
8: Még be sem fejezte Bödő a mondandóját, de Kupak újabb kifogással állt elő.
10: Szerintem mielőtt lecsúszunk, meg kellene figyelnünk, hogy hol gyorsulnak fel a legjobban a csúszók.
8: Bödő egyre türelmetlenebbül toporgott.
9: Hiszen csak le kell csúszni, nem kell semmit megfigyelnünk.
8: Kupak nem válaszolt, száját szorosra zárta, lassan leült a csúszda nyílásához, erősen megmarkolta a kapaszkodót. Kicsit fészkelődött, ülve előrébb baraszolt, pont annyira, hogy a víz már a lábát mosta. Már majdnem elindult, de hirtelen meggondolta magát és visszafordult.
10: Inkább mégsem,
8: mondta, majd gyorsan felállt és jó nagyot lépett hátra. A sor egyre hosszabb lett mögöttük. Mindenki várta, hogy végre csúszhasson egyet. Kupak zavartan hátra pillantott. Csápjai szinte teljesen lekonyultak, majd lassan elindult lefelé a lépcsőn. Bödő most már nem szólt semmit, csak csendben figyelte.
10: Te menj nyugodtan, lent találkozunk,
8: fordult még vissza Kupak, és kezével noszogatva intett Bödőnek. Miután Bödő lecsúszott és kiúszott a partra, Kupakot egy nagy napernyő árnyékában találta meg a strand csendesebb felében. Bödő leült mellé, a fejéről még mindig csöpögött a víz.
9: Te tényleg nem szeretnél lecsúszni?
8: Kérdezte halkan. Kupak a távolba meredve nézte a tó hullámzó vizét.
10: Szeretnék csak, mondta végül egész halkan. Csak félek.
8: Bödő meglepetten nézte barátját, hiszen Kupak még sosem mondott neki olyat, hogy fél valamitől. Egy darabig még csendben ültek egymás mellett, Majd Bödőnek hirtelen felcsillant a szeme, és felpattant a földről.
9: Gyere, mutatok valamit!
8: Fogta meg Kupak kezét. Elsétáltak a nagy csúszda előtt, elhaladtak a fagylaltos bódé mögött, majd egy egészen kicsi csúszdához értek. Ez nem volt olyan magas és széles, és csak kettő hullámos kanyar volt benne.
9: Nem muszáj rögtön a legnagyobbal kezdeni,
8: mondta Bödő. Kupak tétovázva nézte a kisebb csúszdát.
10: Azért ez is gyorsnak tűnik,
8: jegyezte meg.
9: De nem annyira ijesztő, és lecsúszhatunk rajta együtt.
8: Miközben egy fánk alakú, óriási úszógumira mutatott. Kupak bólintott, majd nagy levegőt vett, és leült a csúszda tetejére.
9: Készen állsz?
8: Kérdezte Bödő. Kupak erősen kapaszkodott a korlátba, és bólintott. Ebben a pillanatban Bödő meglökte az úszógumit, és már csúsztak is lefelé. A víz végig fröcskölt körülöttük a csúszda belsejében, és minden kanyarnál hangosan felnevettek, majd a végén pedig hatalmas csobbanással érkeztek meg a medencébe. Kupak végre önfeledten örült, és nagyokat nevetett.
10: Ez de jó volt, mondta meglepetten.
9: Ugye?
8: Kacagott Bödő is. Kupak felnézett a legnagyobb csúszdára.
10: Azért arra még nem megyek fel.
9: Nem is kell ma,
8: válaszolt Bödő. A nap végére sokkal kisebbnek látszott a nagy csúszda, és már nem is tűnt olyan ijesztőnek, mint reggel. Ahogy hazafelé indultak, Bödő oldalba bökte Kupakot, és így szólt.
9: Holnap?
10: Talán,
8: válaszolt Kupak mosolyogva. Volt már olyan, hogy nagyon szerettél volna kipróbálni valamit, de mégis féltél tőle? Kupak is így érezte magát a nagy csúszda tetején. Szerette volna megpróbálni, de a csúszda túl magasnak és túl gyorsnak tűnt számára. Néha a félelem olyan érzés, amitől legszívesebben visszafordulnánk. Van, akinek ilyenkor összeszorul a pocakja, másnak hirtelen nehézzé válik a lába, vagy olyan érzése lesz, mintha egy kis gombóc nőne a torkában. Ilyenkor sokat segít, ha valaki türelmes velünk és nem sürget. Kupak is megértette, hogy nem kell mindent rögtön megcsinálni, kipróbálni. Elég egy kisebb lépés is ahhoz, hogy legközelebb még bátrabbak legyünk. Most mozogjunk együtt. Képzeld el, hogy te is megérkeztél a víziparkba Kupakkal és Bödővel. Kezdj el helyben futni apró lépésekkel, mintha izgatottan szaladnál a csúszdák felé. Gyorsabban, még gyorsabban. Most lassíts le. Állj meg, és nyújtózz nagyon magasra, mintha a hatalmas csúszda tetejére próbálnál felkapaszkodni. Emeld fel mindkét karodat a magasba. Most kapaszkodj meg képzeletben a korlátba, és kezdj el lassan lépkedni felfelé a lépcsőn. Emeld magasra a térded minden lépésnél. Lépés, lépés, jobbal, jobbal. Most ülj le a csúszda tetejére. És most csúsz! Ülve csúsz előre egy picit a földön, vagy húzd magad előre a lábaiddal, mintha egy vízi csúszdán suhannál lefelé. Pattanj fel, és ugorj egyet, mintha a vízbe érkeznél egy nagy csobbanással. Most állj fel, és rázd le magadról a vizet. Rázd meg a karjaidat, a lábaidat, majd fordulj egyet jobbra és balra. Végül nyújtózkodj a magasba, vegyél egy mély levegőt, és lassan fújd ki.
11: Jó reggelt, hétalvók!
12: Jó reggelt mindenkinek!
11: Hasatokra süt a nap!
12: Ez a Csukás Mese Rádió!
3: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!

0: Sziasztok, gyerekek! Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én olvasok nektek mesét. Mester Györgyi, nyári kaland a parkban. Az óvodás nagy csoportból elballagó Réka az iskola kezdés előtti nyár jó részét a nagymamájánál töltötte, mivel szülei szabadsága nem volt elég arra, hogy az egész szünetet kislányukkal tölthessék. De így is minden este beszéltek egymással telefonon, és Réka élménybeszámolójából a szülei pontosan tudták, mik voltak az adott nap történései, milyen a kislányuk hangulata, jól érzi-e magát. Ez utóbbival sohasem volt baj, hiszen Nagyival remekül telt a nyár. Reggeli után minden nap kisétáltak a közeli parkba, ahol a kislány megismerkedett a park különböző fajtájú fáival, virágaival, és néha egy-egy érdekes szép madarat is láttak a lombok között, amelyekről nagymama jóvoltából egy csomó érdekes dolgot tudott meg. De Nagyi mást is mesélt. Igazi mesekönyvből, míg végül a mindennapi felolvasás a park padján ücsörögve elmaradhatatlan részévé vált a délelőtti sétáknak. Réka persze néha magával vitte a babakocsiban Jutka babát, hogy ő is levegőzzön egy kicsit. Máskor a nagy pöttyös labdát, amivel nem csak ügyesen pattogtatni, hanem kapura lőni is lehetett a gyerekeknek kialakított, az igazival szinte teljesen megegyező kis futballpályán. Nem szabad azonban megfeledkezni a séták harmadik résztvevőjéről sem, akit Réka a ruhája vagy köténye zsebében szokott magával vinni, és otthon nem hagyott volna semmi kincsért. Ez a harmadik társuk Makkarcsi volt, jobban mondva egy apró kis makk, akinek festett szeme, szája és a makkupak sapka alól kilátszó fekete frufrus haja volt. Mindez lakkal alaposan rögzítve. Ő Réka legkedvesebb óvodai pajtását Kovács Karcsit volt hivatott megszemélyesíteni. A kis figurát a fiúcska saját kezűleg festette, és emlékül egyben barátságuk zálogául adta. Igaz, a nyári szünet után az iskolában majd újra találkoznak, de hol van még a szeptember? Réka sokszor felemlegette a nagymamának Karcsit, és ezzel meg is indokolta, hogy miért hordja mindig magával a kismakkot. Az a bizonyos nap is ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Reggeli után Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig magához vette a még ki nem olvasott mesekönyvet, és indultak volna a parkba. Réka az ajtóból szaladt vissza. Vár csak, Nagyi, Makkarcsit elfelejtettem berakni a zsebembe. Hagyd inkább itthon, mondta erre a nagymama. Még a végén elveszíted a parkban. Kiesik a zsebedből labdázás közben, akkor aztán sírhatsz utána. Jobb lenne, ha itthon hagynád. Rékát azonban nem lehetett lebeszélni az elhatározásáról, és zsebre tette a makkocskát. A parkban aztán volt nagy labdapattogtatás, kapurarúgás, majd amikor a kislány elfáradt, letelepedett a nagymama mellé, és várta a soron következő mesét. Közben nem felejtette el a zsebében ellenőrizni, megvan-e még Makkarcsi. Sőt, ki is ültette maga mellé a padra. Azután várakozás teljesen fordult nagymama felé. Jöhet az új mese! Most Makkarcsi is meghallgatja, tette hozzá. A mesen nagyon izgalmas volt, annyira, hogy sem Réka, sem a nagymama nem vette észre, amikor a fejük felett a nagy fenyő lombkoronájában elcikázott egy kis vörös villám. Legalábbis, ha valaki megfigyelte volna, bizonyára ennyit lát belőle. Sajnos az érdekes mese is egyszer csak véget ért. Nagyi és unokája szedelőzködni kezdtek, hogy hazamenjenek. Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig felvette a szatyrát, amiben persze mindig meglapult egy kis üvegben Réka kedvenc üdítője is, és már indultak, amikor a kislány felkiáltott. Nagyi, eltűnt Makkarcsi! Talán nézd meg a pad alatt, hát ha leesett, tanácsolta a nagymama. Keresték a fűben, a kavicsok között, Réka még a közeli virágágyásban is megnézte, négy kézláb mászva kereste mindenütt, de Makkarcsi csak nem került elő. Potyogni kezdtek a könnyei, annyira sajnálta a kisbarátja elvesztését. Hazamentek. Otthon Nagyi volt olyan tapintatos, és persze szerette, sajnálta annyira az unokáját, hogy nem rótta fel a kislánynak, én előre figyelmeztettelek, ne hozd magaddal a parkba Makkarcsit, mert... Másnap reggel kissé szomorúan indultak a parkba, csak kettesben. Rékának nagyon hiányzott harmadik társuk, Makkarcsi. Nem is volt labdázás, kapurarúgás, bár a pöttyös labda most is ott lapult a hálóban. Csak csendben leültek a padra, és Nagyi kezdte felolvasni a soron következő mesét. A kislány láthatóan alig figyelt a történetre. Még csak el sem mosolyodott a mulatságos résznél, amikor a szajkó lábára rászorult a makkupakból készült papucs. Talán nem is volt jó ötlet, gondolta Nagyi, olyan mesét választani, amiben szintén makról esik szó. De azért végigolvasta a mesét. Amikor becsukta a könyvet és szedelőcködni kezdtek, hirtelen valami koppant a padon, pontosan Réka mellett. A kislány odanézett, és a földön, a fűben meglátta Makkarcsit. Akkor a feje fölüli zajt hallott, ágak finom roppanását, és elsuhanni látott egy vörös villámot, ami még cikázott egyet-kettőt, majd ráült egy közeli ágra. Egy szép, loboncos farkú, barnás-vörös kis mókus volt. Ott ült, Réka szerint mosolygott, és mintha azt mondta volna, én csentem el Makkarcsit, mert jó csemegének tűnt, de visszahoztam, mert olyan kemény, hogy nem tudtam megrágni. És valóban, Makkarcsi kalapján apró fognyomokat lehetett látni, de ez semmit sem változtatott a kislány örömén. Megkerült a barátja, egy becsületes megtalálójó voltából. Mit gondoltok, Réka magával vitte ezután is Makkarcsit a parkba? Elárulom, hogy igen, csak nem vette elő a zsebéből.
1: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kutyatár.
1: Kutyafülű.
2: Alanár.
1: Kutyatár.
0: Kutyatár.
1: Kutyafülű.
2: Hát arról van szó. Hogy az Aladár?
3: Sziasztok! Réka vagyok. Nem újdonság, hogy szeretek találós kérdéseket feltenni és megfejteni. A mai így hangzik. Gömbölyű és gyorsan forog. Sőt, a nap körül kering. Vannak rajta hegyek, vizek, és ő rajta élünk mind. Gömbölyű és gyorsan forog. Strandlabda az örvényben. A nap körül kering. Akkor viszont egy bolygó a mi naprendszerünkben. Na de melyik? Nézzük csak tovább. Vannak rajta hegyek, szűkül a kör, de még nem egyértelmű. Van rajta víz, és mi is itt élünk. Na jó, ez csak a Föld lehet. Büszke vagyok, hogy ezt is megfejtettétek. Okosak vagytok!
4: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most én olvasok nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról. Hendókmester és Pusadeák. Hendókmester, Mátyás király legkedvesebb íródeákja volt. Pusadeák pedig a Hendókmester leghaszontalanabb szolgája. Hendókmesternek négyszögletes kis feje volt, összeszorult benne a sok tudomány. Pusadeáknak nagy buksi feje, abba meg szétszaladt az a kis ész, ami kerülközött benne. Akkor még más világ volt, mert még akkor nem volt ABC-s könyv. Azért nem volt pedig ABC-s könyv, mert még nem tudtak könyvet nyomtatni. Hanem ha valami okos ember írt valami szép könyvet, azt a tudós emberek szépen lekörmölgették ízről ízre, betűről betűre. Mivel pedig ilyen tudós emberek abban az időben kevesen voltak, igen nagy volt az ő becsületük. Különösen nagy volt pedig Hendók mesteré, aki a bőrből készült papírosra olyan szép kerekbetűket pingált luttollal, hogy majd legurultak onnan. De még tán le is gurultak volna, ha Hendók mester olyan szép, tuli tarka rózsákat, tulipánokat, szarvasokat, madarakat nem pingált volna a papír szélére, amilyeneket erdőn, mezőn soha se látni. És éppen azért nem kívánkoztak sehova se a gyönyörű betűk, mert ilyen szép társaságot úgyse találtak volna máshol, mint a Hendókmester könyveiben. Mivel ez a Hendókmester ilyen nagy tudós férfi volt, Mátyás király nagyon szerette a keze munkáját, s arannyal váltotta be a királyi könyvtárba. Megengedte neki, hogy mind a két füle mellett hordhasson egy-egy kihegyezett lúttollat, mely engedelemre büszke is volt Hendókmester. No, az nem nagy sor, pittyeztette el a száját Pusadeák. Nekem két lúttoll helyett egész kócsak szárnyam van. Csak hogy nem a fülem mellett hordom, hanem a süvegemen. Bizony, Pusadeák, látszik, hogy nem jártál ott, ahol a tudományt osztogatták, pirongatta Hendókmester. Pusadeák erre nagyot rántott erős izmos vállán. De bizony nem is kívánkozok én arra a tájékra. Úgy vélem, nagy, zörgős marad annak a csontja, aki tudományt abrakol. Szó ami szó, nagyon cingár kis ember volt Hendókmester, s csak ugyan zörögtek a csontjai, mikor rákiáltott a deákra. Azért adott pedig a király a kezem alá, hogy írástudót neveljek belőled. Vagy jobban szeretnél csetlőbotló katona lenni? Pusadeáknak az apja Mátyás király katonája volt, Szabács ostrománál harcolt a török ellen, s ott fogadta meg a király, hogy embert neveltet hű katonája árvájából. A király állta is a fogadást, hanem az csak nem akart ember lenni. Vidám fiúvá serdült, de mindig csak a játékon járt az esze. Nagy, barna szeme csak olyankor homályosodott el, ha az apját emlegették. Hendókmester nagyon kapott az ilyen ritka perceken. Oda szólt a papírosai közül a deáknak. Add errébb a piros festékes békateknőt. Pusadeák erre oda nyújtotta azt a békateknőt, amelyikben a kék festék állt. Nem volt ő neki se esze, se kedve ez a pepecseléshez. És bizony, ilyenkor megesett, hogy Hendók mester haragjában nem a papíros festette ki az ecsettel Tili tarkára, hanem Busadeák képét. Sose lesz belőled két lúdtollas tudós, te deák! Bizony, kevés reménység volt ahhoz, sehogy se tudott Busadeák a lúdtollal bánni. Igaz, hogy nem is igen törte magát érte. Ha csak szerit ejthette, kifeküdt a ház végébe a nagy eperfák alá, és azzal mulatta magát, hogy mindenféle dirib darab fából éppen olyan virágokat, madarakat, szarvasokat faragott, mint amilyeneket odabent Hendók mester pingált. Össze is faragcsált mindent, ami keze ügyébe esett. Jobb is, ha inkább farigcsálsz, kedves öcsém, mondogatta Hendók mester. Adok neked 100 aranyat, ha az ecsetnek is olyan mestere leszel, mint a bicskának. Nagyot nézett Busadeák, és addig-addig nézte a mester 8 lábú szarvasait, hogy utoljára ő is a kezébe kapta az ecsetet. Nem is tette le addig, míg tele nem pingálta a mester szép fehér palástját mindenféle tarka-barka ákombákomokkal. Úgy beletemetkezett a bőrökbe, hogy se látott, se hallott szegény feje, csak arra riadt föl, mikor Busadeák meglebegtette rajta a palást két szárnyát. Adjon Isten, Hendók mester! Na ide nézzen! Nincs az a piros festék, amelyiknél Hendók mestert pirosabbra ne festette volna a harag. S lett volna drága dolga a bőrsimító sonfabotnak, ha ebben a percben egy nagy orrnak az árnyéka nem vetődik a fehér ablakfüggönyre. Jaj, a király! Sertült ki az ajtón Hendók mester. Busadeák pedig a kezébe kaparította a sonfabotot, elővette a bicskáját, és becsusszant az asztal alá. De csusszalhatott volna ő a föld alá is. Mégtán oda is lehallatszott volna Mátyás jó ízű nevetése, hogy Hendók mestert meglátta a Tuli tarka palástban. Néni mester, tám be akarsz állni Mihóknak, hogy ilyen cifragúnyába öltöztél a tiszteletemre. Mivel pedig Mihók nem egyéb volt, mint a Mátyás király, udvari bolondja, Hendók nagyon zavarodottan kapkodta össze magán a csúffá tett palástot. Nem ismerette Busadeákot, uram király? Olyat pingálna a te királyi palástodra is, ha a keze ügyébe kerülne? Az ám, mosolygott a király. Régen nem hallottam a hírét Busadeáknak. Lesz-e belőle ember, Hendók mester? Soha bizabból, uram király. Úgy áll a kezében a lúdtól, mint a beszelőnyél. Le nem tud vele írni egy i betűt se. De fából kifaragom még a gácsér farkú betűt is. Futott elő az asztal alól a deák, s oda tartotta a király elé a botot. Olyan R betű volt annak a végére faragva, hogy Hendók mester se rajzolt különbet. Hát, miért gácsér farkú ez, öccse? Kérdezte a király. Hát azért, mert a gácsérnak is éppen így áll a farka, magyarázta a deák. Van még nekem ilyen cifraságom több is. Azzal odaszaladta a vakablakhoz, és elejbe szórt a királynak egy marék fából faragott betűt. Megvolt ott az egész ABC, csak hogy Busadeák egynek se tudta a becsületes nevét. Ez a kerekképű, ez a háromlábú, ez a kis egyenes, ez a nagyhasú, ez a félnyakú, ez meg a Hendók mester formájú. A kerekképű volt az O betű, az M a háromlábú, az I a kis egyenes, a B a nagyhasú, az F a félnyakú, az X meg a Hendók mester formájú. Különösen ez az utolsó esett zokon Hendók mesternek. Táncolt is mérgében a két lúdtól les fel a füle mellett, mintha csak az udvari hegedűs húzta volna neki. Csak akkor pihentek meg, mikor Mátyás odafordult Hendókhoz. Mondsza csak, mester, sebes munka-e az az írás? Ojjé, mosolygott boldogan a mester. Ha jó kedvemben vagyok, 10 betűt is lepingálok 1 óra alatt. Azt mondja erre a király. Akkor a Busadeák tudománya többet ér, mint a tiéd. Mert azzal 100-szor sebesebben megy az írás. Azzal fogta a sonfabotot, belemártotta a gácsér farkút a fekete festékbe, és egy szempillantás alatt 10 R betűt lenyomott vele a papírosra. Aztán hol az egyik, hol a másik fa betűt mázolta be saját királyi kezével, s azt nyomogatta oda velük egy aranyszérű kutyabőrre: Busadeák, udvari, könyvnyomtató mester. Hogy lehessen ez? Csóválta Hendók a fejét. Hiszen olvasni se tud a málé. Majd megtanul. Nézett rá a király a busadeákra. De úgy ám, hogy a deák lesütötte a fejét, mert nem bírta ki azt a parancsoló tekintetét. És nem telt bele egy hét, úgy olvasott a deák, mint a parancsolat. Ő lett az első könyvnyomdász Magyarországon. Nem sokat ér az a sebes mesterség, vélte Hendók mester, aki most már csak a maga gyönyörűségére pingálta az ecsettel a szép gömbölyű betűket, hanem azért halála napjáig azt vallotta, hogy igazából ő találta ki a könyvnyomtatást. Mert ha ő nem festegetett volna, busadeák sohasem faragott volna fából betűt. Mátyás király nem szólt semmit, hanem azért én mégiscsak azt hiszem, hogy az ő esze találta ki igazán a könyvnyomtatást.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
6: Székely Magda. Kirándulás esőben. Elmondja Kassai Katalin. Kirándultunk vasárnap. Apu, anyu meg én. Fejünk fölött faágak, a lombon enyhe fény. Már csokrom is van, jó nyaláb. És magyaráz apu, ez zsája, az meg szar.

0: Mese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy erre felé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeillezgette mindet csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a két nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a mennyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék? mikor felséges királyapá azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát. Én téged, Cicót, hogy vigyenek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit Macska Cicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig Macska Cicó legyen, amíg valaki meg nem kéri Macska Cicó képében. Macska Cicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Amikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az ő fia és a mennyasszonya. Hát nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő mennyasszonya kicsoda. De ez a mennyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
2: Halihó, gyerekek! Réka vagyok, és itt az ideje egy új találós kérdésnek. Így hangzik. Ez a kis szárnyas reggelente édesen csicsereg. Fészkét gyakran láthatjátok a fákon. Kicsi, nagy, színes, néha piros, vagy kék is lehet. És amikor repül, szinte nem is látható. Van is egy mondásunk, ami úgy hangzik, hogy szabad, mint a... Találd ki, mi lehet! Így van! Ez a madár! Ez volt a mai találós kérdésem. Egyébként ti tudtok még olyan szólást vagy közmondást, amiben madár szerepel? Mint például, jobb majd veréb, mint holnap egy túzok. Vagy egy fecske nem csinál nyarat. Madar a tolláról, jaj, nem is árulok el többet. Remélem élveztétek, és legközelebb is velem tartotok. Sziasztok!

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: A fehér kígyó. Élt egyszer egy öreg király, kinek bölcsességére rácsodálkozott az egész világ. Fura szokásai voltak az öregnek. Ebéd után mindig kedvenc szolgáját kérette. Ő pedig egy letakart tálat tett a király elé, majd magára hagyta, s visszaindult a konyha felé. De bizony furdalta a kíváncsiság a szolgát. Felkapta a fedőt a tálról, és már is előtte termett egy fehér kígyó. Nem bírta megállni a szolga, hát leszelt belőle egy darabot, s bekapta. Egyszer csak hallja, valaki csacsog az ablaka alatt. Verebek voltak azok, éppen pletykáltak a napon. Megértette most a szolga a király bölcsességének eredetét. Hála a fehér kígyónak, értette az állatok nyelvét. Ám egy nap eltűnt a királynő kedvenc gyűrűje, és a hűszolgát gyanúsították meg. Bizonygatta a fiú, hogy ő nem tud semmit, ártatlan. A királyt és feleségét nem érdekelte a szava. Bánatában a szolga lement a folyópartra, s búsan üldögélt egy fa alatt. Törte a fejét, mit évő legyen, mikor egy kacsa szólalt meg. Háp, háp, egy gyűrű a torkomon akadt, nem bírom legyelni, túl nagy falat. Felugrott a szolga, felkapta a kacsát, s már futott is vele a kerten, majd a palotán át. A konyhában a szakácsnő felvágta a madár hasát, és benne volt az aranyból készült tárgy. Ment is rögtön a királyhoz, hogy bizonyítsa igazát, de úgy érezte, nincs már ott maradása tovább. Kérte hát a királyt az ékszerért cserébe, csak egy lóval s némi pénzzel lássa el. Így indult útnak a szolga, hagyta, hadd vigye a sorsa. Egy nap, mikor egy tópartján mendegélt, a nádasban három hal keltette fel a figyelmét. Meghallotta szavukat, szebb halálért imádkoztak. Jó lelkű volt a szolga, hát odament, s a vízbe őket visszadobta. Köszönjük neked, te derék legény! Csak jót várj, jó tettedért! Tátogták a halak, majd eltűntek a víz alatt. A szolga pedig folytatta útját, de aztán keserves sírdogálást hallott a föld felől. A hangya király volt az, majdnem eltaposták. A szolga, mikor meghallotta, megrántotta a gyeplőt, s útját megfordította. Hálás volt a hangya, s utána kiáltott. Segítségedért csak jót vágy, te legény! Tovább bandukolt a legény az erdőn át, mikor meghallotta a jaj veszékelő holló fiókák hangját. Szüleik kilökték őket a fészekből. Tanuljatok meg repülni, hiszen már mindegyik őtök felnőtt. Nem tudunk magunkról gondoskodni, éhen fogunk halni, síránkoztak a kismadarak. A fiú pedig, mikor ezt meghallotta, leszúrta a lovat, s otthagyta a fiókáknak eledelül. Ő pedig folytatta útját egyedül. Jót tett helyébe, jót várj! Kiáltották utána a madárkák. Miközben mendegélt, egy városhoz érkezett, ahol a nép a főtéren tülekedett. Hirtelen csend lett, mikor egy lovas jelent meg. Közhírré tétetik, hogy a királylány férjet kerestetik, de ahhoz, hogy elnyerjék a kezét, próbát kell, hogy kiálljon a vitéz. Mivel a szolgában volt elég kurázsi, jelentkezett a próbát kiállni. Oda vezették a trónterembe, és elvakította a királylány szépsége. az pedig fogta a gyűrűjét, s egy aranytálcára tette. Hozd fel a tenger mélyéről, s feleségül vehetsz. A király katonái pedig másnap kieveztek, s beledobták a gyűrűt a tengerbe. A szolga pedig ott állt a parton, s azon tanakodott, hogyan hozza fel a gyűrűt a tengernyi víz alól. Már éppen elvesztette volna a hitét, mikor megjelent három hal a víz felszínén. Egyikük szájában ott volt az ékszer. Megmentettél minket? Ezt kapott hát érte. De nem sokáig örülhetett a legény, mivel a királylány hiúsága újabb próbát kért. Szétszórunk 10 zsák kölest a gyepen. Reggelig egyenként kell felszedned, hogy engem megszerezhess. Búslakodott a szolga, hisz ezt lehetetlen teljesíteni. Ám akkor jött a hangya király és serege, és felszedegették egy-kettőre a szemeket. De a királylánynak ez sem volt elég. Hozzál nekem egy almát az élet fájáról, és akkor megkapod a kezem s a fele királyságot. Elindult hát a fiú, ment, mendegélt, de nem talált egyebet, csak a fa hűlt helyét. Elfáradt, s megpihent egy fa alatt, mikor hirtelen a fejére esett egy aranyalma. Az volt az, mit keresett. A megmentett hollók pottyantották az ölébe. Átrepültünk 7 országon, s tengeren, hogy segíthessünk neked, felelték a hollók egyszerre. Teljesítettem mindent, mit kértél, most már végre te légy az enyém, mondta a szolga, s az almát a lánynak átnyújtotta. Eltűnt a lányból most már minden gőg és hiúság, és örömmel fogadta el az aranyalmát. Beleharaptak mind a ketten, és szívük egyszerre megtelt szerelemmel. Nyomban lakodalmat csaptak, s boldogan éltek, míg meg nem haltak.
2: Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Döbrentei Ildikó, a tarka kutya biciklije.
4: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tarka kutya. Nagyon szeretett volna egy biciklit.
5: Múlnak az évek, lassan megöregszem, és még soha nem volt semmim. Nincs házam, kertem, rongyszőnyegem, nincs játékom, fésűm, saját tálkám, nincs semmim, de ez nem volna baj, ha lenne egy biciklim. Egy kétkerekű, pedálos biciklim. Csak két kerék, csak két pedál. Ha lenne egy biciklim, én mindig pedáloznék, mindig tekernék, mindig kormányoznék, mindig gurulnék. Ha lenne egy biciklim, körbe karikáznám a világot.
4: Egyszer egy fényes autószalon előtt vitt el az útja. Benézett, elámult. Körös-körül autócsodák ragyogtak, pirosak, sárgák, zöldek, kétajtósak, négyajtósak, komfortos, hatalmasak és sportosan kicsik. Minden autónak 4 kereke.
5: Mennyi kerék, gondolta a tarka kutya. Nekem csak 2 kéne.
4: És akkor hirtelen elállt a lélegzete.
5: Hátul a raktár ajtóhoz támasztva ott porosodott egy igazi kétkerekű bicikli.
3: nem divatos drága fajta, csak aféle egyszerű, régi módi. A kormánya rozzant, a kereke rogyant, a pedálja rozsdás.
4: Látszott, hogy már régen nem használta senki.
3: A tarka kutya maga sem tudta, hogyan, de belépett a fényes autószalomba.
4: Mit tetszik parancsolni? Fogadta a tulajdonos. Melyik modell érdekli önt?
6: Ami ott hátul.
4: A két ajtós, a négy ajtós.
6: Én csak azt a...
4: A komfortosan hatalmas, sportosan kicsi.
6: Már régen szeretnék egy olyan...
4: Ebben a pillanatban trombita harsant, és egy hangszóró azt bömbölte...
7: Figyelem, figyelem! Kezdődik a nagy autóverseny! Kérjük a versenyzőket, álljanak rajthoz!
4: A tarka kutya most vette észre, hogy az autószalon egy versenypálya szélén áll.
3: Balra óriási lelátó hullámzott, tömve nézőkkel, jobbra autószerviz, darus kocsival, odébb zegzugos alagút, egy nyaktörő viadukt, és mindenütt kanyarok, kanyarok, kanyarok.
4: Pillanat! A szalon ajtaja kitárult, és a tulajdonos egy piros sportkocsiban elszáguldott a versenyre.
3: A tarka kutya egyedül maradt.
4: Nem mert oda menni a biciklihez, csak messziről nézte.
6: Ha én nékem, ilyen biciklim lehetne, egy ilyen kétkerekű pedálos, én mindig pedáloznék, én mindig tekernék, én mindig kormányoznék, én mindig gurulnék. Ha én nékem ilyen biciklim lehetne, én körbe karikáznám a nagy világot.
4: Így ábrándozott, még akkor is, mikor a tulajdonos visszaérkezett a versenyről. Nos, sikerült a választás?
6: Igen, én azt a...
4: Azt a...
6: Azt a...
4: Kérem, itt minden eladó. Tessék azt a...
6: Azt a biciklit, ha lehetne.
4: A biciklit, értem, a bicikli zavarja önt. Bocsánatot kérek, az öreg járművek kiállításáról maradt itt, mert nem kellettek senkinek. Azonnal eltávolítjuk, már is viszem.
6: Majd én viszem.
4: Ön? Kérem, nálunk a vevőszava parancs, tessék parancsolni.
3: A tarka kutya nagy levegőt vett, és rátette az első mancsát a bicikli rozsdás kormányára.
4: Aztán óvatosan felült a nyeregbe, csöngetett egyet, és kikarikázott a szalomból. A tulajdonos döbbenten bámult utána.
3: A tarka kutya pedig pedálozott és pedálozott, tekert, és kormányzott, és gurult, és karikázott.
4: Azóta is karikázik. Talán a világot is körbe karikázta, ha csak el nem kopott a kereke.
3: Így volt?
4: Így volt?
3: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
0: Jó reggelt, hétalvók!
8: A satukra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Felkészültetek? Van hangotok?

és most, hogy is kipihentük magunkat, felállunk, oké, okay. Fogjuk meg egymás kezét, bezárjuk a kört, nagyon közel állunk egymáshoz, kis terpet, jó, és egymást értékítjük, koncentrálj,

0: Jaj, szakás!
1: Tolatunk hátra, csípőre a kezed, és egy kis lengetős következik. Nehogy itt unatkozzunk. Cipőfűzött is lengetünk közben. Kezeket a magasba. Kintegetünk. Kikiriki. Nagyon gyorsan. Nem.

0: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.
1: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
3: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
4: Sziasztok! Patrik vagyok. Csatlakozzatok hozzám, hogy közösen fedezzük fel a nyelvtörők kihívásokkal teli világát. Most figyeljetek! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Répa retek mogyoró, korán reggel ritkán rikkantarikó. Most elmondom lassabban. Mondjátok együtt velem. Répa retek mogyoró. Mondjátok velem. Répa retek mogyoró. Menjünk a következő mondat részre. Korán reggel. Most mondjátok velem. Korán reggel. És menjünk a végére. Ritkán rikkant a rigó. Mondjuk együtt. Ritkán rikkant a rigó. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Répa retek mogyoró. Korán reggel. Ritkán rikkant a rigó. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
5: Helybenjárás! És az iskolások mosolyognak! Én vagyok a legiskolásom! És figyelj csak!
6: Látod, látod!

0: azért felők, Ágidén, csak...
1: Jaj!
2: Csukás Mese Rádió.
3: Nyár van, s ha nyár van, akkor irány a hűs víz. Ha kiúsztátok magatokat a tóban, akkor biciklire is pattanhattok. Apropó, tudtátok, hogy sok magyarországi tavat körbe is lehet biciklizni? Hogy mit mondasz? Hogy neked csak rollered van? Ó, semmi probléma. Én fogalmaztam pontatlanul. Tehát akkor még egyszer. Tudtátok, hogy sok tavat körbe lehet biciklizni, rollerezni, triciklizni, futni vagy sétálni? Micsoda? Te már réges-régen tudtad? Honnan? Most már értem. A te apukád nagy biciklis és nyaranta biciklitúrákra jártok, igaz? Hűha! Hát ez nagyon jó hír. Mozogjatok minél többet a nyáron. Csukás Mese Rádió.

0: Bálint Ágnes, Gidúci Körtét Csen, aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Kedves gyerekek! Ideje már ellátogatnunk a Szitakötők szigetére. Mikor legutóbb ott jártunk, mindenütt zöldelt a fű, de legeslegszebben Kecske anyó háza tetején zöldelt. Azóta a füvet már lekaszálták, illatos széna lett belőle, a szénabogják körül most szöcskék ugrándoznak, hátul a kertben pedig, ahol a körte érik, vidáman zsonganak, bonganak a darazsak. Kecske anyó kertjében két körtefa áll. Az egyiken apró körteterem, olyan, aminek az egyik fele piros, a másik fele sárga. A másik fán lévő jókora nagy körték csak télen sárgulnak meg. Kecske anyó ezeket késő ősszel szokta csak leszedni, és szalma között érleli, hogy egész télen át legyen friss, édes körte. Ezt illetően Kecske anyónak sok vitája volt a fiacskájával, Giducival. Giduci ugyanis mindig fintorgatta az orrát, valahányszor Kecske anyó azzal a kis nyári körtével kínálta. Az ilyen kis apró kört a fél fogamra sem elég. Azért teszek eléd egy teli kosárral, hogy kedvedre lakmározhass, magyarázta neki Kecske mama. Giduci azonban csak turkált az illatos érett körtében, s egyre a másik fát nézegette, amelyen azok a nagy körték csüngtek. Hiába mondta neki a mamája százszor, hogy a nagy körte ilyenkor még éretlen, az majd csak télen édesedik meg. Ha egy pillanatra nem figyelt oda, bizony Giduci már nyújtózkodott, sőt, még ugrált is a körték után, csak hát persze nem érte el. No, hanem egy délután Kecske mama sétálni vitte Giducit. Amerre csak mentek, mindenütt elébük tárult az ősz szépsége. A tűzpiros vadszőlő indák apró szemű sötétkék fürtjeikkel, az aranysárga lombruhába öltözött nyárfaliget, a szanaszét heverő fényes vadgesztenyék, a finom fehér ökörnyálak, amelyek lebegve úsztak a levegőben. Giduci végig unatkozta az egész sétát. Ő ugrándozni szeretett, nem pedig illedelmesen baktatni és köszöngetni a szembe jövő ismerősöknek. Nem is nézett se jobbra, se balra, mutathatott neki a mamája akármilyen szép piros lombot, hanvas szedret. Ő csak lépkedett durcásképpel, mint aki se lát, se hal. Egyszer azonban fölfigyelt. Amikor egy tölgyfához értek, amerről csak úgy potyogott a sok fényes barna makk. A tölgyfához ugyanis egy szarvas dörgölte az agancsát olyan erővel, hogy az egész fa ingadozott. Eszeget ütött Giduci fejecskéjében. Kecske mama nagy csokor, rózsaszín bogyós, kecskerágó gajat vitt haza a sétáról, Giduci pedig egy ötletet. Amint hazaértek, mindjárt futott hátra a kertbe a téli körtefához, és nekiállt a szarvát dörgölni a fatörzsön, úgy, ahogyan azt a szarvastól látta, közben bum, bum, nagyokat öklelt a fán. Kecske mamának feltűnt a dolog. Giduci fiam, mit csinálsz ott a téli körtefánál? Szólt ki a konyha ajtón. Dörgölgetem a szarvamat, mama, jelentette Giduci. Tudod, úgy, mint az a szarvas ott az erdőben. Na de miért éppen a körtefánál, akadékoskodott Kecske mama? Ott a kert végében az öreg fűzfa. Ahhoz dörgölgesd inkább a szarvadat. Annak túlságosan rücskös a kérge, mama, mondta Giduci. Ennek a fának a törzse sima, de mégis rovátkás. Ez a legjobb a szarv fényesítéshez. Na jól van, mondta Kecske mama, és folytatta a főzést. Giduci pedig folytatta a szarvacskája fényesítését, ami azzal járt, hogy a nagy rászkódástól egyszer csak potyogni kezdtek a zöld körték a téli körtefáról. Puff, pottyant le az első körte, puff, pottyant le a második, puff, pottyant le a harmadik is Giduci elé, aki mindjárt meg is akarta enni a nagy éretlen körtéket. A puffanásokra azonban figyelmes lett Kecske mama is. Alig, hogy meghallotta az első puffanást, mindjárt tudta, miért alkalmasabb a téli körtefa a szarvak fényesítésére, mint a vén fűzfa. Fogta hát a főzőkanalat, és sietett ki a kertbe. De Giduci nem várta meg. Nagy ugrásokkal szaladt a rücskös kérgű fűzfához, és csisz-csossz szorgalmasan fényesíteni kezdte rajta a szarvát. Még kiabált is. Mama, nézd, itt fényesítem a szarvamat, nem a téli körte fánál. Ajánlom is, mondta neki kecske mama. Azt nyugodtan rázhatod, arról nem potyog le más, mint száraz levél. Hiszen éppen ez az, gondolta magában Giduci bánatosan. Egy darabig még dörgölgette szarvacskáját a rücskös kéreghez, de higgyétek el, gyerekek, nem volt ebben a világon semmi élvezet. És amikor egy kis hernyó pottyant a nyakába, abba is hagyta ezt az egész szarv fényesítgetést.
0: A Giduci Körtét Csen című mesét hallottátok.

0: csattanós lett a játékunk vége. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Egy, két, jobb, bal.

0: Amit most hallgatsz, az a...
1: Csukás Vese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Íj és Gyula, 77 magyar népmese. Ilók és miók. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egy özvegyasszony s egy Mihók nevű boldogtalan fia. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának.
3: Édesanyókám, házasodhatnám.
4: Kit vennél el, édes Mihókom?
3: Ilókat, édesanyókám.
4: El egy fiam, kérdezd meg.
2: Mihók elmegy az Ilókék házához, és ott egy tűt kapott ajándékba. Jövet megunta a kezében tartani, és amint egy szénaszekeret ér, beszúrja a szénába. Megérkezik a szénászekér, s Mihók váltig keresi a lehány szénában a tűt, de nem lelte meg. Elment haza az anyjához.
4: Hol voltál, édes Mihókom?
3: Ilóknál, édesanyókám.
4: Mit vittél neki?
3: Nem vittem semmit, adtak.
4: Mit adtak?
3: Egy tűt.
4: Hadd lássam.
3: Egy szekér szénába szúrtam, és nem lennem sehol benne.
4: Jaj, fiam, nem jót tettél. A csákolba kellett volna szúrni.
3: Másszor úgy teszek.
2: Megint azt mondja az anyjának.
3: Édes anyókám, házasodhatnám.
4: Kit vennél el, fiam?
3: Ilókot, édes anyókám.
4: Eredj, fiam, kérdezd meg.
2: Mihók elmegy lány nézni, és kap ajándékba egy ekevasat. Hazamenet beléteszi a csákójába, de az nem akart megállni, hol jobbra, hol balra húzta le a csákót, a fejét is összeverte. Utoljára megrestelte Mihók, s elhajította a sárba. Hazamegy üres kézzel.
4: Hol voltál, fiam?
3: Ilóknál, édesanyókám.
4: Mit vittél neki?
3: Nem vittem, adtak.
4: Mit adtak?
3: Egy ekevasat.
4: Hadd lássam.
3: A csákomba szúrtam, de nem akart megállni, és elhajítottam.
4: Jaj, fiam, nem jót tettél. A válladra kellett volna vetni, se úgy hoznod haza.
3: Másszor úgy teszek.
2: Megint elkezdi Mihók.
3: Édes anyókám, házasodhatnám.
4: Kit vennél el, fiam?
3: Ilókot, édes anyókám.
4: Eredj, fiam, kérdezd meg.
2: Elmegy Mihók a lányos házhoz, kap ajándékba egy kiskutyát. Hazamenet a vállára veti, és úgy viszi haza. A kiskutyának sehogy sem tetszett az a hely, minél jobban nyomta oda, annál jobban fickándozott. Utoljára mardosni kezdte a vállát. Mihóknak fájt, és eldobta.
4: Hol voltál, fiam?
3: Ilóknál, édesanyókám.
4: Mit vittél neki?
3: Nem vittem semmit, adtak.
4: Mit adtak?
3: Egy kis kutyát.
4: Hadd lássam.
3: A vállamra vetettem, de marta, s eleresztettem.
4: Jaj, fiam, nem jó tettél. Egy darab madzagra kellett volna kötnöd, magad után húznod, szólingatnod. Kutya, kutya.
3: Másszor úgy teszek.
2: Aztán megint elkezdi.
3: Édes anyókám, házasodhatnám.
4: Kit vennél le, fiam?
3: Ilókot, édesanyókám.
4: Eredj, fiam, kérdezd meg.
2: Elmegy Mihók Ilókhoz, és kap ajándékba egy fél szalonnát. Jó erős madzagot köt rá, maga után vonszolva ballak hazafelé, és minduntalan szólítgatja.
3: Kucó! Kucó!
2: A kutyák nem kérették sokáig magukat. Az egész faluból reágyültek a szalonnára, s amíg Mihók hazaért, mind megették. Csak az állacsontját hagyták meg, amelyikre a madzag volt kötve.
4: Hol voltál, fiam?
3: Ilóknál, édesanyókám.
4: Mit vittél neki?
3: Nem vittem. Adtak egy nagy darab szalonnát eszni.
4: Hisz ez csak az állacsontja.
3: Madzagra kötöttem, magam után húztam, talán megették a kutyák.
4: Jaj, fiam, nem jó tettél. A hátadra kellett volna venned, hozahoznod, s a házba felakasztanod a füstre.
3: Másszor úgy teszek.
2: Aztán kezdi újra.
3: Édes anyókám, házasodhatná.
4: Kit vennél el, fiam?
3: Ilókot, édes anyókám.
4: Eredj, fiam, kérdezd meg.
2: Mihók ismét maga ment a lányos házhoz, és kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakára, hátára vette, s akármennyit feszengett, kapálozzat és rugdosta, hazavitte nagy nehezen. Otthon felvonszolta a padlásra, s felakasztotta a kakasülőre.
4: Hol voltál, fiam?
3: Ilóknál, édesanyókám.
4: Mit vittél neki?
3: Nem vittem, adtak egy borjút.
4: Hol van? Nem látom.
3: Hazahoztam a hátamon, s felakasztottam a füstre.
4: Jaj, édes fiam, nem jó tettél. Gyengén kellett volna körülkeríteni a nyakát egy kötéllel, szépen hazavezetni, a pajtában a jászai elébe kötni, szénát vetni elején.
3: Másszor így teszek. Aztán megint kezdi. Édes anyóka, házasodhatnám.
4: Kit vennél, fiam?
3: Ilókot, édesanyókám.
4: Mered, fiam, kéresd meg.
2: Mihók elmegy, és odaadják neki a lányt. Mihók kötelet vett Ilók nyakába, vezeti hazafelé, szólítgatja.
3: Ne, bocikám, ne, ne.
2: Hazaérve beköti a pajtába, szénát veteleibe, aztán bereteszeli az ajtót, s bemegy a házba.
4: Hol voltál, fiam?
3: Ilóknál, édesanyókám.
4: Mit vittél neki?
3: Nem vittem, adtak.
4: Mit adtak?
3: Ilókot.
4: Hát hol van?
3: Bekötöttem a pajtát.

0: kis időre. Miók nem hitt neki, s egy hosszú zsinort kötött a nagy lábújjára, úgy bocsátotta le. Ilók pedig, mihelyt kün volt az udvaron, leoldotta a zsinort, egy kecske lábára kötötte, s maga elillant haza. Miók csak várta, várta, kiszaladt utána, s hogy nem jött, rángatni kezdte a zsinort. A kecske a rángatásra mekegett. Miók anyja meg a lármára kinézett, aztán felment a pajta padlására, hogy lássa, mi baj.
1: Hol van Ilók, fiam?
2: Oda le megkecskésedett, édesanyókám.
1: Hogy kecskésedett volna meg?
2: Zsinort kötöttem a lábára, s most húzom fel, de nem felel, csak mekeg.
0: Az anyja a zsinort tapogatva megkapja a kecskét, s észreveszi, hány hét a világ. Megint felkölti a vendégeket, elmennek a mennyasszony után, kibékítik nagy bajjal, s még egyszer elviszik a vőlegényhez. Egybe kelnek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
3: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: amit most hallgatsz, az a...
1: Csukasz Mesze Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Szeretitek a fagyit? Hát ha igen, szerintem nagyon fogjátok kedvelni Hétvári Andrea most hallható versét is, melynek a címe Fagyi. Csokoládé, vanília jöhet hétfőn, kedden, eper, málna, puncs és kókusz már is jobb a kedvem. Szerdára és csütörtökre zöldalma és citrom, azt sem tudom hányat kérjek, olyan nagyon finom. Péntek, szombat és vasárnap tejszínhabbal kérem. Édes tölcsér, cukorszórás, erre vágyom régen.
3: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

most nézzük meg, hogy ti is tudtok-e olyan gyorsan szaladni, mint egy igazi jaguár. Most mindenki álljon fel a helyén. Nagyon jó. Most mindenki álljon fel a helyén. Nagyon jó. Szép lassan kezdjük ezt szaladni. Kocogni, ilyen belegítés.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Fecske László, Elefánt a kerékpáron. Albertina, az elefánt, minden vágya az volt, hogy kerékpározzon. Naponta nézte sóvárogva az állatkert előtt biciklivel elhaladó családokat, akik nagyokat nevetve suhantak el a liget felé. Albertina is szerette volna megtapasztalni ezt a csodálatos érzést, de sajnos elefántok számára nem készültek kerékpárok. Még Pollinak, a papagájnak is volt egy háromkerekű járműve, amellyel a közönségét szórakoztatta minden fellépéskor. És Huncutka, az egykor cirkuszban dolgozó majom is kapott egy egykerekűt az őt gyakran meglátogató poronmestertől. Albertina egy pipacspiros kétkerekűről álmodozott, amelyen csengő, lámpa, fék és csomagtartó is van. Szegény pára annyira sóvárgott utána, hogy egy nap megkérte a postást, hogy legalább egy körre adja kölcsön a kerékpárját. A postás nagyon kedvelte Albertinát, de nem tartotta túl jó ötletnek, hogy az elefánt épp az ő bringáját próbálja ki elsőként, amelyet pont a napokban újított fel. Csak egy kör, egy rövidke tekerés, és már is visszaadom, ígérem, fogta könyörgőre Albertina. A postás igencsak megsajnálta az elefántot, s beadta a derekát. Jó legyen, de nagyon vigyázz rá. Albertinával madarat lehetett volna fogatni örömében. Hamar fel is ugrott a kölcsönbiciklire, amely pillanatok alatt elgörbült alatta. A postás elájult az ijegységtől. Hideg vízzel kellett fellocsolni, hogy magához térjen. Mérgesen tolta el a megrongálódott járművet az állatkert területéről.
2: Bocsánat, nem akartam, de annyira szerettem volna kipróbálni,
1: szabadkozott Albertina elpigyeredve. Pár nap múlva arra járt a kertész a kerékpárjával. Narancssárga váza, széles ülése és cifralámpái voltak. Albertinát ismét megigézte a látvány. Olyannyira, hogy teljesen elfelejtette, mit művelt a postás bicikliével. Félénken közelítette meg a kertészt, aki épp a bokrokat kezdte metszeni.
2: Ne haragudj, de nem adnád kölcsön a kerékpárodat? Csak a majomházig tekernék vele, mondta suttogva az elefánt.
1: A kertész megcsóválta a fejét, de aztán rábólintott a dologra. Egye fene, próbáld meg. Csak kibír téged is. A múltkor erősítettem meg a vázát. Albertina megpördült örömében, s már indult is a két kerekűhöz. Ráült, tekert kettőt, de abban a minutumban nagy recsenés hallatszott.
2: Jaj ne, mit csináltál vele?
1: Rohant oda a kertész, eldobva a kezéből a metszőollót.
2: Bocsáss meg nekem, mondta sírva az elefánt. Nem akartam tönkretenni, én csak...
1: S be sem fejezve a mondatát, elszaladt. Az állatkert dolgozói aznap este gyűlést tartottak. Az elefánt gondozója, Kobaldi úr, szót kért. Arra gondoltam, hogy készíthetnénk egy egyedi kerékpárt Albertinának. Egy nagyot, egy erőset, amely elbírja őt. Minden vágya ez. Úgy is közeledik a születésnapja. Megérdemli, mert jó szívű és kedves teremtés. Csak túlsúlyos kicsit. A dolgozók mind egyetértettek a gondozó kijelentésével. Együtt láttak hozzá a különleges járgány elkészítéséhez. Konrád a karbantartó hegesztett, Benedek az idomár festett, Rafael úr pedig az igazgató maga szerelte fel a csengőt, a lámpákat és a fékeket is. A nagy munkálkodásban még a postás és a kertész is segített. Az elkészült kerékpárt Margitka, a takarítónő pedig szépen áttörölgette és becsomagolta. Eljött a nagy nap. Albertina az 5. születésnapja alkalmából a kedvenc masnyiát tűzte a füléhez, a fejére pedig egy virágmintás szalmakalapot tett. Az állatkert minden lakója és dolgozója őt ünnepelte. A jeles alkalomra színes szallagokkal díszítették fel az épületeket és a fákat. Az elefánt 3 emeletes tortát kapott, s mindenki megtapsolta őt. Az ajándékot Kobaldi úr, a gondozó hozta elő. Tessék, Albertina, ez a tiéd, mindannyiunk közös ajándéka, mondta meghatódva, mert már sejtette, hogy nagy lesz az öröm. Az elefánt odalépett a nagy csomaghoz, és izgatottan tépte le róla a selyem papírt. Egy darabig csak állt, nem akart hinni a szemének.
2: Ez az enyém? Tényleg az enyém? És kipróbálhatom? Tekerhetek vele? Bárhol, bármikor?
1: Tette fel egymás után a suta kérdéseket. Természetesen, felelte az igazgató. Rajta, próbált ki nyugodtan. Albertina örömittasan ugrott fel a járgányra, s csak tekert vele körbe az egész állatkerten. Suhant, száguldott, repült, mint a szélvész. Mindenki őt nézte, mindenki őt éjjenezte. Ő pedig határtalan boldogságot érzett a szívében, hiszen épp a születésnapján teljesült élete legszebb álma.
3: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió. Szólásmondások.
1: Képzeld, tegnap Bálint kinevette Lizit, hogy maszatos a szája, pedig neki meg csokis volt az egész arca és a ruhája is.
2: Tényleg? És észrevette?
1: Dehogy, csak nevetett szegény Lizin. Nagyon sajnáltam.
2: Hát, ez nem volt szép húzás tőle. Vicces, mert más szemében a szákát is meglátja, a magáéban a gerendát sem.
1: Szákát? Gerendát? Nem értem.
2: A szálka egy pici darab fa, a gerenda pedig hatalmas. Ez a közmondás azt jelenti, hogy valaki rögtön észreveszi a másik legapróbb hibáját is, de a saját, talán még nagyobb hibájáról tudomást sem vesz.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves hallgatók, Kovács Ákos vagyok, énekes dalszerző, legkedvesebb magyar prózaírom, Krúdi Gyula meséje következik. Krúdi Gyula, a kis török. Budavárából kiverték a törököket. Hanyatt, homlok menekültek messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek lettek. A papucs készítő otthagyta a kaptafáját, a török szabó az ollóját, a katona kardját. A nagy ijedelemben az ollón kívül Ahmed, a török szabó még ott felejtette Budán 6 esztendős fiacskáját is, akit ugyancsak Ahmednek hívtak. A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe, azért nem tudtak ráakadni megrémült szülei. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres nevezetes debreceni csizmadia, aki a feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment az asszonnyal megnézni az elfoglalt Budát, és csendesen nézelődtek a törökössé vált magyar városban. Hát te ki fia vagy? Kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró kis török bőnadrágját. A kis török megtanult Budán annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott válaszolni. Ahmedé, a szabóé. Hát az apád hol van? Kérdezte Tóth Márton. Hát az édesanyád? Kérdezte Tóth Mártonné. A gyerek a kezével a távolba mutatott. Elmentek, arra messze. Soha se jönnek többé vissza. Tóth uram megnézte előről hátulról a fekete szemű török fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete, Tóthné elértette az ura gondolatát. Igaza van apjuk, mondta. Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni. Nekünk is van otthon 4. Ahol 4 van, ott elfér az 5. is, mondta csendesen Tóthné. Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle, fejezte be Tóth Márton. Gyere velünk, Ahmed! A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró gyors lépésekkel baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere állott.
4: Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket, mondotta Tóth uram, amint a szekéren elhelyezkedett.
3: Először is megkereszteljük a kis pogányt, mormogta Tóthné. Majd a nagy tiszteletű úr elvégzi a dolgot. A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tótékkal Debrecen felé. A kis török kerekre nyitott szemmel nézegette az ismeretlen magyar alföldi tájakat. Egyszerre föltűnt a távolban a híres debreceni kettős torony.
4: Mindjárt otthon vagyunk, mondta Tóth Márton.
3: Így került a kis török fiú Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan felkötötte a bőrkötényt és segített nevelőapjának a csizma kalapálásában. Ügyes volt a gyerek, a lustaságot nem ismerte, Tóthék megszerették, mintha saját fiok lett volna. Múltak az esztendők. A török kibékült a magyarral. Vége volt a harcoknak. Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. Egyenesen a Tóthék portájára ballagott, és így köszönt be. Én, Ahmed Szabó vagyok, a fiamért jöttem vissza messze Törökországból. Ahmed csak elsápadt. Torkának adta hang, megismerte az apját. Gyere, fiam, érted, jöttem. Ahmed engedelmesen fölállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt. Aztán anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után. Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen felsóhajtott. Hálátlan törökje. Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük. Tóthné napestig sírt, mintha az édes fiát vesztette volna el. Már azt hittem, hogy soha sem megy el tőlünk, sírt dugált.
4: Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána, dörmögte Tóth uram.
3: Megint elszaladt egy pár esztendő. A csizmadia műhelyben üresen állott az Ahmed gömbölyű kis széke. Egyszer, korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széken csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmán. A derék csizmadia mester megdörzsölte a szemét.
4: Anyjuk, kiáltott a feleségére. Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed, visszajött.
3: Tóthné is elősiet a konyhából. Ahmed, kiáltja ő is, hát hogy kerültél vissza? A fekete szemű fiú így felelt. Nem tudok én már török lenni.
4: Magyar lettem itt Debrecenben.
3: Nem tudok én már más levegőt szívni, mint a debrecenit.
4: Azért, ha megengedik,
3: hát most már örökre itt maradok. Ott is maradt Ahmed, Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy soha se kívánkozott vissza Törökországba.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, én Zokni vagyok, kedves kifordított párom pedig...
2: Inkoz, sziasztok! Biztos mindenki találkozott már szabályokkal, amiket be kell tartani.
1: Képzeljétek, a WC használatához is vannak szabályok, persze azon kívül, hogy le kell húzni, miután végeztünk. Ezt úgy hívják, hogy csatornaillemtan.
2: Röviden annyi, hogy a WC papíron és hát a kis és a nagy dolgainkon kívül nem kerülhet bele más a WC-be. Még a papír zsebkendő sem, mert könnyen eltugulhat a csatorna rendszer.
1: Szóval a csatorna nem szemetes.
2: Nem bizony. Sokan az ételmaradékot is beleöntik, de ez sem szabad.
1: Ahogyan a fáradt olajat sem, amiben a tegnapi rántott hús sült.
2: De ugyanígy nem dobhatunk bele nedves törlőkendőt, vattát vagy ruhadarabot sem.
1: Az inkább a baráskukába való.
2: Ruhamanó úgy is örülni fog neki, neked mi is.
1: Szóval a WC az WC. Csak azt lehet beledobni, ami odavaló.
2: Zokni! Pisilni kell! Kimehetek?
1: Szerintem igen. Úgyis már végeztünk, nem?
2: Oké. Akkor sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanulsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
6: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
6: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári mozgásmesék. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el.
7: Sziasztok, gyerekek! Roatis Andrea vagyok, és újabb kalandokat hoztam a két cserebogárról, akik új helyeket fedeznek fel, és izgalmas helyzetekbe kerülnek. Hegedűs Eszter, nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, hetedik rész, a szeleburdi mókus. A napfényes erdő mélyén, egy öreg faodvában élt egy kis mókus, Ficergő Frici. Ficergő Frici folyton mozgásban volt, szürke bundája mindig kicsit kócosan állt, mintha sosem lenne ideje megfésülködni. Egyik ágról a másikra szökkent, és néha még meg is pördült ugrás közben. Ilyenkor úgy tűnt, mintha egy pillanatra megállna az idő körülötte. Egyik nap a nagy tölgy fágai között ugrándozott, amikor megpillantotta Kupakot és Bödőt a fa árnyékában hűsölni.
8: Szép napunk van, nem igaz?
7: Szólította meg őket a mókus, majd egy dupla szaltós bukfenccel a földre huppant.
9: Az már biztos,
7: válaszolt álmélkodva Bödő. A kis cserebogarat teljesen megbabonázta a mókus ügyessége, és azonnal el is határozta magában, hogy ő is szeretne levegő akrobata lenni.
9: Hol tanultál meg így ugrani?
7: Kérdezte Bödő.
9: Még a mókus iskolában, vágta rá hegykén Ficergő Frici.
10: Szívesen megtanítalak téged is,
9: folytatta barátságosan. Bödő nagyon örült a felajánlásnak, így meg is állapodtak, hogy másnap ugyanitt találkoznak, és elkezdik az első ugróórát. Bödő egész éjszaka alig tudott aludni az izgatottságtól. Kora reggel gyorsan felhörpintette a frissen facsart szamócalevét, és már ki is ült a tölgyfa tövébe, hogy várja az új barátját.
10: Délután jövök, Kupak, ne várj az ebéddel!
9: Búcsúzott Bödő, és mielőtt Kupak szólni tudott volna, Bödő már be is csukta maga mögött az ajtót. Várt délelőtt, várt délben, és várt délután is. De a mókus nem jött. Pedig Ficergő Frici elindult, hogy találkozzon Bödővel. Tényleg elindult. Csak hát ő egy egészen szeleburdi kis mókus volt. A fák között ugrándozott egyik ágról a másikra, amikor útközben találkozott Cirivel.
10: Szia, hová sietsz?
9: Kérdezte kíváncsian Ciri.
10: Bödőhöz, hogy...
9: kezdte a mókus, de alig mondta ki, Ciri már is izgatottan közbevágott.
10: Te nagyon gyorsan tudsz futni, nincs kedved eljönni egy futóversenyre. Szükségem lenne egy váltótásra.
9: Folytatta egy levegővételre Ciri. A mókus szeme felcsillant.
10: De egy futóverseny? Az fantasztikus lenne.
9: És amint ezt kimondta, ebben a pillanatban meg is feledkezett a Bödőnek tett ígéretéről. A mezőn hamarosan elkezdődött a verseny. A fűszálak között izgatott zümmögés, csevegés és círregés hallatszott. A versenyzők bemelegítettek, törzskörzés, karkörzés, guggolás, fekvőtámasz. Ficergő Frici fel alá ugrándozott, már alig várta a rajtot.
10: Ez jó munka lesz?
9: Lelkendezett Ciri.
10: Milyen kár, hogy Kupak és Bödő nincsenek itt?
9: És akkor... Ficergő Frici megállt, és a homlokára csapott.
10: Jaj, Bödő!
9: Kiáltott fel, és kétségbe esetten felugrott egy bokorra, onnan egy fára, és Ozsgyi már el is tűnt az erdőben, faképnél hagyva Cirit. Lihegve ért a nagy tölgyfához, ahol Kupak nyitott ajtót.
10: Bödő!
9: Kérdezte bátortalanul a mókus. Már lefeküdt aludni. Nagyon várt rád. Válaszolta Kupak, és lassan megrázta a fejét.
10: Én elfelejtettem, Cirivel találkoztam is.
9: És ekkor újra a homlokára csapott.
10: Őt is elfelejtettem.
9: A mókus nem szólt többet, lassan leült a tölgyfa tövébe, és a farkincáját szomorúan maga köré tekerte.
10: Nem akartam,
9: suttogta.
10: Annyi minden történt egyszerre, és végül senkivel sem tudtam időt tölteni igazán.
9: Mit szeretnél most csinálni? Ült le mellé Kupak.
10: Jóvá tenni?
9: Válaszolt csüggetten a mókus.
2: Mi lenne, ha bocsánatot kérnél tőlük, és hárman együtt játszanátok közösen?
9: Tanácsolt a Kupak. Ficergő Frici hüppögve bólogatott, majd hazaindult. Másnap reggel a kis mókus Bödőhöz sietett, és bocsánatot kért, amiért megfeledkezett róla. Elmesélte, hogy valójában elindult, hogy találkozzanak, csak közben Cirinek is eligérkezett a mezei futóversenyre. Majd aztán róla is megfeledkezett. Ezután Cirihez ment. A kabócalány egy ágon ült és csendesen ringatózott.
11: Ne haragudj, hogy cserbe hagytalak tegnap,
9: mondta a mókus és bűnbánóan tördelte a kezét. Ciri egy ideig nem válaszolt, majd végül bólintott. Nem haragudott igazán. Kupak tanácsára aznap mindannyian együtt játszottak. Ciri is csatlakozott az ugróórákhoz, és a kis társaság újra jó kedvre derült. Ficergő Frici pedig azon a nyáron megtanulta, hogy jobban figyeljen másokra, és ne legyen annyira szeleburdi. Volt már olyan, hogy annyi minden történt egyszerre, hogy elfelejtettél valamit? A kis mókus, Ficergő Frici is így járt. Nem akart senkit megbántani, csak túl sok mindenre figyelt egyszerre. Aztán rájött, hogy fontos figyelni arra, amit megígérünk, és néha jobb, ha egyszerre csak egy dologgal foglalkozunk. Most mozogjunk együtt. Képzeld el, hogy te is kis mókus vagy az erdőben. Állj fel és kezdj el ugrálni egy helyben, mint ahogy a mókus ugrál a faágakon. Ugorj kicsiket, majd ugorj nagyokat, hip-hop, hip-hop. Most próbálj meg egyet előre ugrani. Egyet hátra, előre, hátra, előre, hátra. Most ugrálj tovább egy helyben, de ha azt mondom állj, akkor azonnal meg kell állnod. Ugrás, ugrás, állj! Most újra, ugrás, ugrás, ugrás, ugrás, állj! Nagyon ügyes vagy. Most képzeld el, hogy a mókus egyik ágról a másikra fordul ugrás közben. Fordulj egyet jobbra, most fordulj egyet balra. Állj meg! Most érintsd meg a jobb kezeddel a bal térdedet. Ezután érintsd meg a bal kezeddel a jobb térdedet. Majd tapsolj egyet. Próbáld meg még egyszer. Jobb kéz, bal térd. Bal kéz, jobb térd, taps. Jobb kéz, bal térd, bal kéz, jobb térd, taps. Most állj meg egyenesen, nyújtózz jó magasra, vegyél egy mély levegőt, és ahogy leengeded a kezed, fújd ki a levegőt jó hosszan.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod ma délután 2 órakor a Csukás Mese Rádióban.
12: Megvan? Most megyünk éppen.

nagyon szomorú. Egyszer eljön a vége ennek is, de lesz majd másik. De este szomorú a hazafelé út, mert otthon az anyu a fürdőkádba dúl. Bár volt vele ezért már nagyon sok vita, hát ki hallott még ilyen dolgot fürdeni strand után?

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Napsugaras reggelre ébredt a két kis Katica bogár. De jót aludtam, nyújtózkodott Katica béni. Én is, de már nagyon vágyódom haza. Sok napja már, hogy a világot járom, nagyon szeretném látni a mamámat és a testvérkéimet. Ennél mi sem könnyebb, mondta Katica béni, de valójában még el sem mondtad, merre laktok. Zöld bokor az otthonunk. Zöld bokorból 100 és 100 akad, dorgálta meg béni, sohasem találsz haza, ha csak azt tudod, hogy zöld bokor az otthonotok. Ez is zöld bokor, ahová letelepettünk, magad is láthatod. Kis Katica elsírta magát, és erre megszólalt alattuk a kis tópartján üldögélő zöld béka gyerek. Miért ijeszgeted kispajtásodat, Katica béni? Inkább segíts neki megkeresni a hazafelé vezető utat. Nem ijeszgetem, csak megkérdeztem tőle, merre is lakik. Én ugyanis szintén egy zöld bokorban lakom a családommal, a nagy 100 éves tölgyfa közelében. De hát mi is a 100 esztendős öreg tölgy közelében lakunk? Örvendezett kis Katica. No, akkor igen közel lakunk egymáshoz, kiáltott örvendezve Katica béni. Minden nap találkozhatunk, mondta boldogan kis Katica.
1: Kurutj, kurutj, így hát nincs semmi baj, és én is elbúcsúzom tőletek.
0: Viszontlátásra, kedves zöld béka gyerek, sohasem felejtjük el, mi szép énekkel altattál el bennünket.
1: Viszontlátásra, kuruttyolta a zöld béka gyerek meghatottan, és a két kis Katica bogár útnak indult.
0: Szálltak, repültek, de otthonukat sehol sem látták. Azt hiszem, eltévedtünk, ijedt meg kis Katica. Mégsem olyan könnyű hazaszállni.
2: Ebben a pillanatban a fű között megszólalt a lassú beszédű csigabiga.
1: Azám, mert nem néztek sohasem a földre.
0: Ó, kedves csigabiga, veled találkoztam először világjáró utam alatt, örvendezett kis Katica.
1: Csak hogy megismersz, kis Katica bogárka, mormogta a csigabiga, aztán hosszú, puha szarvacskáit nyújtogatva megmutatta, merre is kell szállniuk, hogy minél előbb hazaérjenek.
0: Mégis majdnem beesteledett, amikor hazaértek.
2: A nagy zöld levélen éppen az öreg tölgy szomszédságában ott ült a Katica család.
0: Boldogan fogadták a rég nem látott kis Katicát. Csak hogy újra közöttünk vagy, kislányom, súgta Katica mama. A többiek körülvették őket. Hol jártál, mi mindent láttál, kérdezgették, és kíváncsian nézték világjáró testvérkéjüket. A kis Katica nagy izgatottan mesélni kezdett.
1: Ó, ha tudnátok, mi messze jártam, és mi mindent láttam.
0: Sok mindent, amit talán még Katica nagyanyó és Katica nagyapó sem látott, pedig ők sok esztendőt megéltek.
2: Csodálkozva hallgatták mindannyian kis Katica meséjét.
0: Katica béni nem szólt semmit, mert hiszen ő ismerte kis Katica minden kalandját.
2: Délután aztán nagy mulatságot csaptak kis Katica hazatérésének örömére.
0: Volt nagy öröm végság, tücskök ciripeltek, tücsök hegedűvel oly szépen zenéltek, a Katica bogarak vidám táncot jártak, napestig a tánccal soha meg nem álltak. Én is ott voltam, mindent végig láttam, és a Katica mesékre sorra rátaláltam.
2: Alszanak a hétpettyes Katica bogarak a szép zöld lapulevélen. Kis Katica boldogan mosolyog álmában. Zsuzsikáról álmodik? Vagy a szép lepkékről? Ki tudja? Talán arról, hogy egyszer újból elindul világ körüli út.

0: Ennyi lába van.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Minden ember ember, de nem minden ember emberséges ember.
3: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: szövege, hogy mit is énekelsz, Krisza, hogy a Nuri ember a Barnának kezet csókol, vagy nem is tudom, hogy van az
1: ez
0: a...
1: Ez csak az igazság első fele volt, most jön a...

0: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés.
1: Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki.
2: Ormánya és agyara van, néha felép a cirkuszban. Hátára is ülnek néha, lábadra lépne, nagyon fájna. Ki ő?
3: Ez az elefánt. Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Ki gondolná, hogy még a játékra is vonatkoznak illemszabályok azért, hogy mindenki igazán a legjobban érezze magát? Ugrifüles minden bizonnyal. Csukás István, Ugrifüles az illemtanár. Hogyan játszunk? Tüskés hátú elszaladt a labdájáért, lihegve, kipirulva jött vissza.
5: Itt a laszti, állj be a kapuba, én majd rúgom neked a gólokat, hajrá, tüskés hátú!
4: Ugrifüles finoman ingatta a fejét. Nem jó.
5: Mi nem jó? A labdázás nem jó?
4: Ahogy elkezdted, úgy nem jó. Talán választhatnánk, hogy ki legyen a kapus.
5: Enyém a labda, én választok, mondta tüskés hátú dacusan.
4: Vagy talán már a játékra is vannak illemszabályok? Kérdezte.
5: Vannak bizony,
4: mondta Ugrifüles. És érdemes betartani, hogy ne legyen veszekedés, meg civakodás, meg marakodás.
5: Na, erre kíváncsi vagyok.
4: Ült a labdára tüskés hátú.
5: És elsőre megmondom, hogy én akarok gólt rúgni, mivel nem szeretek veszíteni.
4: Ugrifüles széttálta a karját, mint aki tanúnak hívja az egész világot.
5: Ki szeret? De hát nincs olyan verseny vagy csapatjáték a világon, amelyben valaki ne veszítene.
4: Ez benne az izgalom. Ha mindenki csak győzne, akkor képtelenség borzasztó unalmas lenne. Azon kívül pedig egyszer veszítünk, máskor meg győzünk. Aki ma vesztett, holnap nyerhet. Mind a kettő hozzátartozik a játékhoz. Éppen ezért férfiasan siránkozás, dürohamok és sértődés nélkül kell elviselni a vereséget. A győztes pedig ne 72-en, mert holnap ő lehet a vesztes.
5: Tüskés hátú elgondolkodott. Van benne valami.
4: Ismerte be végül. Na már most, minden játéknak van valami szabálya, amit meg kell tartani. Vagyis csak akkor lesz jó a játék, ha komolyan veszük és szigorúan megtartjuk a szabályokat. Ez is világos?
5: Világos, ismerte el tüskés hátú.
4: Minden játék, amit többen játszanak, társas játék. Mit jelent ez? Nem csak azt, hogy többen vannak, hanem azt is, hogy teljesen egyenlők. Mármint az induláskor, a játék elkezdésekor. Ez nagyon fontos dolog. Nincsenek előnyök, nincsenek kivételezettek. Mert csak így tiszta a játék. És ha a játék nem tiszta, abban nem érdemes győzni.
5: Csalás árán.
4: Tüskés hátú ingatta a fejét, hogy nem, csalni nem szabad. Ugrifüles elégedetten nézte, és nagy lendülettel folytatta. Aki csal a játékban, az másban is fog csalni, vagyis csorba lesz a jelleme. Lepattogzik róla a zománc, mint egy ócska fazékról. Ki szeretné, hogy ilyen jellem lenne? Tüskés hátú enyhén elpirult, és zavartan motyogott, de hiszen a játék csak játék, Ugrifüles komoly képet vágott. Nincs szebb dolog, mint a játék. Nincs szebb dolog, mint barátságosan viaskodni, versenyezni, összemérni az erőnket, az ügyességünket és az eszünket. És milyen jó győzni. Na persze, ha veszítünk, az nem olyan jó, de kiváló alkalom arra, hogy edzzük a jellemünket, a kitartásunkat, hiszen holnap lehet javítani. Tüskés hátú felpattant, letette a labdát, és megölelte Ugrifülest.
5: Igazad van, hogy én eddig milyen pukkancs béka voltam.
4: Itt a laszti sorsoljuk ki, hogy ki lesz a kapus, és ki fog gólt rúgni. Ugrifüles leplezetlen büszkeséggel nézett tüskés hátúra.
5: ilyen kiváló tanítvány. S lám, az illemnek milyen hatalmas ereje van. Kisorsolták, hogy ki lesz először a kapus, és játszottak egész délután. Könnyű azt mondani, hogy legyünk előzékenyek, osztozkodjunk, közösen döntsünk. A játék hevében ezt észben tartani lehet, hogy erőfeszítést igényel, de megéri. A játék akkor a legjobb, ha senki nem duzzog, ha együtt tudunk örülni. Tudom, hogy tudjátok. Büszke is vagyok rátok. Szép álmokat!

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Dír meg, dör meg a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van, jó

0: kedve. Csukásmese Rádió. Láttatok már szivárványt? Azt mondják, a szivárvány akkor jelenik meg, amikor a nap és az eső összebarátkozik. A nap nagyot mosolyog, az eső pedig apró csillogó cseppeket szór a levegőbe. És egyszer csak ott ragyog az égen a szivárvány. Piros, narancssárga, sárga, zöld, kék és lila színek sorakoznak egymás mellett, mintha valaki egy hatalmas festőecsettel színes hidat rajzolt volna a felhők közé. Te vajon melyik színt veszed észre először, amikor felnézel az égre? Úgy tűnik, mintha a szivárvány közel lenne. Mégsem lehet megérinteni. Mire odaérnénk, már arrébb is csúszik egy kicsit az égen. Talán ezért olyan varázslatos. Sok mese szól a szivárványról. Vannak, akik szerint egy titkos híd az ég és a föld között. Mások úgy tartják, hogy ahol véget ér, ott kincs lapul. Egyszer én is megláttam egy nagy szivárványt egy nyári zápor után. Sokáig néztem, mert attól valahogy minden vidámabbnak tűnt körülöttem. Olyan közelinek látszott, hogy legszívesebben elindultam volna megkeresni, hol ér földet. Amikor szivárványt látok, mindig eszembe jut, hogy a felhők mögött ott van a napsütés. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Szerednyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Fecske László, a csiga, akit lakodalomba hívtak. Láttatok már csigát lakodalomban? Pedig még ők is megházasodnak, ha szeretik egymást. Akkora ünnepséget rendeznek, hogy valamennyi csúszómászó a csodájára jár. Az ilyesfajta eseményt a csigák általában esős időre tervezik, mert a vizes talajon jobban lehet táncolni. Ezt bizony a giliszták is jól tudják. Egyszer Pamlag Manfred, a nősülés előtt álló éti csiga úgy döntött, hogy meghívja a családja minden tagját a nagy

0: ünnepségre. Írt is vagy 200 levelet, hiszen nagy volt a család, és a borítékokat Sziszegi, a fürge gyík hordta szét. Minden címzetnek elvittem a meghívókat, kedves barátom, mondta a gyík, miután visszatért Alamuszi Manfred lakásához. Az összeset? Ez nagyszerű. Bárcsak én is ilyen gyors volnék, mint te, jegyezte meg a csika. No és minden rokonom otthon volt? Igen, mindenki. Egy valaki költözött el csupán, még pedig Csusszanó Alajos. Ő a gólya réten telepedett le, de neki is elvittem a küldeményt, csak kicsit tovább tartott az út, mint a többiekhez. Bamlak Manfred a fejéhez kapott. Atya ég, elfelejtettem, hogy Alajos már jó pár hónapja bejelentette a költözését, de hiszen így lemarad a lakodalomról. Annyi baj legyen, lesz itt rokon elég. Arról te nem tetsz, hogy őkelme más éghajlatra vágyott, mondta egyik nevetve, majd elköszönt a csigától, s elviharzott. Pamlak Manfred nem tehetett mást, készült az esküvőre. Gondolta, igaza van a gyíknak, hiszen nem ő mondta Alajosnak, aki mellesleg a nagybátyja volt, hogy költözön minél messzebb az egyébként minden kényelmet megadó csigatanyától. Eközben Csusszanó úr nagyban készült az útra. Kalapot tett, becsomagolt a bőröngyébe, és egy pillanatra ismét elővette a gyíktól kapott meghívót. Mikor is lesz a nagy esemény? Motyogta magában, miközben a lap alján keresgélte a dátumot, amelyen a boríték felbontásakor simán átsiklott. Majd kiugrottak a szemei, amikor azzal szembesült, hogy a lakodalom 3 nap múlva lesz esedékes.
1: Szent ég, ennyi idő alatt nem érek oda. Hogy is gondolták ezek? Várhattak volna vele még pár hetet, mit hetet, pár hónapot?
0: Így mérgelődött a Lajos, de mivel nem tudott mit kezdeni a helyzettel, azonnal útnak indult. Mindez alatt a csigatanyán elkezdődtek az előkészületek. Kondérasszonysága, menyasszony, édesanyja éjjel-nappal süteményezett. Csigák tucatjai hordták az asztalokat és a székeket a nagy esemény helyszínére. A menyasszony, Szempilla Róza, el volt ragadtatva a gyönyörűségtől, a leendő férje ráadásul egy hatalmas csokrot készítetett neki az esküvőre. El is jött a várva várt nap, de Csusszanó Alajosról semmi hír nem érkezett. Azt sem tudták, hogy elindult-e, sem az, hogy egyáltalán szánékában áll le megjelenni a lagzin. Rajta kívül mindenki ott volt, és akkora mulatságot csaptak, hogy azt még a vakond is hallotta a föld alatt. Hajnalig tartó tánc vette kezdetét, és az ifjú pár együtt vágta fel a 3 emeletes tortát. A zenét a Tücsök trió szolgáltatta, akik még másnap reggel is húzták a nótát. A 200 fős társaság nagy sogára oszlott fel, és az újdonsült pár elvonult a mézesetekre. Parack Izabella édenkertjébe, amely a fiatal csigák kedvenc kikapcsolódási helyszíne volt. Napok múlva tértek csak vissza, s idővel megszületett az első, a második és a harmadik gyermekük is. Meg sem álltak 20 csiga csemetéig. Pamlak Manfred és Szempilla Róza mindig is nagy családról álmodott, s végül be is teljesedett az álmuk. Családi fényképek is készültek róluk, amelyeket Optika Kázmér, a cserebogár készített. Egy vasárnap reggel nem várt vendég érkezett. Pontosabban elkésett vendég, Csusszanó Alajos toppant be fáradtan, meggyötörten a csiga családhoz.
1: Ugye nem késtem el, ugye nem maradtam el a nagy eseményről,
0: lihegte kimerülten.
1: Annyira siettem, hogy már a napokat sem számoltam. Kik ezek a kis lurkók?
0: Mutatott az őt körülálló kis csigákra, miután kissé magához tért. Ők a gyerekeink, felelte Manfred.
2: Egy kicsit késett csak el, drága nagybátyám, de se baj, a legkisebbik keresztelőjéről már nem fog lemaradni. Azzal együtt nevettek, s az elkövetkező napokban meg is ejtették az újabb eseményt, amelyen Csusszanó úr volt díszvendég, s akire az ünnepséget követően hosszú út várt hazáig.
3: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Bartóc Ilona, mese egy eltévedt őzikéről. Panna a játékos és könnyelmű őzike elhatározta, hogy elfogja Lilót, a sárga szárnyú vidám lepkét. Panna már egy állónapja azon bosszankodott, hogy Liló nem hajlandó játszani vele. Ha a közelébe megy, menten szétnyitja szárnyait, és hús, elrepül. Panna fürgén szedi a lábát, de Liló csak nevet rajta. No már igazán utolérem, megfogom, és csak akkor engedem el, ha megígéri, hogy ezentúl majd mindig velem játszik. Fogadkozott magába őzike. Liló hamarosan meg is jelent az erdei tisztáson, ahol Panna meg őzike testvérei reggelizni szoktak. Megint csak elreppent Panna szimatoló orrocskája előtt, és hús, már is szállt az erdő sűrűjébe. Minél gyorsabban szállt Liló, annál gyorsabban futott Panna. Egyszer csak maguk mögött hagyták a fákat, a sárga szárnyú lepke eltűnt a kék levegőben, és szegény könnyelmük és őzike ott állt egy poros út szélén. Most mi lesz? Mögötte barátságtalanul sötét lett a sűrű erdő. Előtte meg a szürke, poros út. Hogyan is tudná, hová vezet? Csüggetten pislogott, tanácstalanul emelgette a kábát, mikor a feje felett megszólalt egy szarka. Mit keresel erre, te őzike? Csörögte szaporán. Eltévedtem, vallotta be Panna. Eltévedtél? Hát az bizony baj, de azért segíteni lehet rajta. Elvezetlek a vízililiomok szigetére, ott gyűjtik össze az eltévedt gyerekeket. Ezt anyukád is tudja, és bizonyára ott keres majd téged. Indulj csak el mögöttem. Panna és a szarka a poros úton át hamarosan egy csodaszép tóhoz ért. A zöld parti fűzben komoly hattyúk szorgoskodtak, kákából, nádból tutajt készítettek. A szarka a hattyúk gondjára bízta az őzikét. Más eltévedt állatgyerekek is várakoztak a parton, és Panna, egy szomorú teknős béka, egy csintalan pulikölyök, meg egy haragos méhecske társaságában elsőnek került a kész tutajra, amit két bölcs, öreg hattyú vontatott a vízililiomok szigete felé. Bizony beesteledett, mire a hattyúk minden eltévedt állatot a szigetre vittek. Délután már nagyobb tutajok is kikötöttek a parton, gondterhelt pulimamák, aggódó sündisznók, meg ráncos homlokú csigapapák jöttek a vízililiomok szigetére, hogy megkeressék eltévedt kicsinyeiket. Panna aggódva figyelt, de sehol sem látott egyetlen őzet sem. Borzas, a csintalan pulikölyök szemtelenül megjegyezte. Na, őzike, téged alig, ha nem tyúkanyó fogad örökbe. Az eltévedt csirkéje helyett majd te leszel a gyereke. Panna nem felelt, csak bánatosan nézett a part felé. De a vigyázó, egy szigorú hattyú megróvóan koppintott a csőrével borzas fejére. Haszontalan puli, te! Mit fecsegsz annyi ostobaságot? Már felkelt a hold, fényében ezüstösen csillogtak a liliomlevelek, mikor nagy loccsanással kikötött az utolsó tutaj, és Panna mamája lépett a partra. Akkor aztán a főhattyú a közepére állt, megmagyarázta a kicsiknek, hogy máskor ne csavarogjanak el a mamájuktól, testvéreiktől. Az égbolt már csupa csuda csillag volt, mikor Panna megtalálta a mamáját. Illedelmesen megköszönte a hattyúk segítségét, tutajra szállt, és anyjával együtt hamarosan partot ért. Az őzike már olyan álmos volt, hogy alig tudta nyitva tartani a szemét, de azért illedelmesen jó éjszakát kívánt a tutajos hattyúknak, és édesanyja oldalán engedelmesen indult hazafelé, a holdfényes úton.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, Vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukásmese Rádió.

0: Kerek egy ég alatt, kerek egy istenfa, kerek egy istenfának szép 12 ága, 12 ágán 52 virága, 52 virágán egy kis aranyalma. Aki kitalálja, jöjjön velem táncba.
1: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a tízesen, a nagy pedig a 12-esen áll.
2: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
2: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
3: Csukásmese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: Kisfiam.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

nagyon jó. Hely, de az a sok mi? Kicsit hangosabban. Hely, de az a sok mi? Most mindenki! Hely, de az a sok mi?

0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, Kótyon Figy király almája. Hajnalon innen, estén túl, épp egy macskaugrásnyira Nekerestől, 7 országa volt Kótyon Figy királynak. Neve nincs az első, talált ki a második, sose volt a többi 5. 7 országban kerten kertje, kerten kertjében 700 almafája, 700 almafáján egy almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel, este megnézegette, sejemkeszkenővel megtörülgette, még a lágyan fúvó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy 3 lyukas teknőt telesírt keserves könnyeivel. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a 7 országban ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Kótyon Figy király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plényakú generálisok állták is a tó tágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutollas süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot, termete, mint a sudár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopózott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy merészkedett utána. Lógott is az orra bosszúságában, hogy majd a térdét verte, de aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma, majd segít rajtam málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elérem. Málékoma egy másik apródja volt Kótyon Figy királynak. Nincs ilyen legény minden bokorban, a feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe, soha titok még meg nem állt benne. No, majd teszek én arról is, gondolta magában Perec, s kiszaladt a halpiacra. Vett a halászoktól 2 keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a jegenyefára. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, azt kitette az almafa alá. Egy nyúl, 2 keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, s még a tenyerén is szaladt, hogy mentül elébb odaérjen Málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyon Figy királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörzsöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam! Ütött a vállára Perec, s megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe, ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek, rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyon Figy király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni, súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Málé koma egy kukot se többet, egész addig, míg be nem értek a kertbe. Hanem, ahogy a jegenye fára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalba ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg, te Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy 2 keszeget látok a jegenyefa hegyében. Ugyan mit csinálnak azok ottan? Hát mit csinálnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok, vigyorogta el magát Málé, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a 2 keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi Perece Tamáli. Kiskomám, látd, mit te? A nyulat a fa alatt. Látom ám, Máli, meg is lőném, ha puskám volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül, komám, Perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúlgerincre. Hát, a te kedvedért azt is megteszem, mondta erre Perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz, hát az eldől egyszerre. Na, mondtam, ugye, kapta föl Máli a nyulat, és már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse Perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát Perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara. Azt sem mondott egyebet, csak annyit, hogy
2: Jaj,
1: micsoda az? Hökkent meg Máli, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepen.
0: Király ő felsége, súgta neki Perec. Mit csinál itt király ő felsége?
1: Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével.
0: De mondott is valamit király ő felsége.
1: Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Perec koma pedig még áltóhelyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap 7 éjszaka tűvé tették érte, mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körülzsindejezte a nyakát. Hát te miért zsindejezted körül a nyakadat, te ugrifüles? Koppantott a feje búbjára.
2: Azért, hogy ki ne törjön.
1: Miért törne ki, te szakajtófejű?
2: Azért, mert szólni akarok.
1: Mit akarsz szólni, te csupa száj?
2: Azt, hogy én tudom ám, hogy ki szakajtotta le a király almáját.
1: De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora légycsapó volt a keziben, hogy a struc madarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl sem emelte a légycsapót, amikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom. Perec apród szakította le az almát. Perec apród éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolond lyukból bolond szél fúj. De nem addig van az, szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a 3 szál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt.
2: Fülemmel hallottam, szememmel láttam.
1: Mikor te? Vágott közbe Perec koma.
2: Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a jegenyefa hegyében.
1: Eszed kereke, nevette el magát a király, hiszen nem szoktak a halak páramászni. Márpedig ez olyan igaz, mint hogy Perec koma a sapkájával lőtte meg a nyulat, erősködött Máli, kézzel-lábbal hadonászva. De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy renged bele a trónusa.
2: Hát az mikor volt te?
1: Akkor, mikor fölséged a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett belőle király, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva.
2: Hely, katlan, meg a bogrács, futott el a méreg a királyt, s olyan suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan.
1: Szerencsére elugrott, s azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt. Amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.
0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a testednek különféle ásványi anyagokra van szüksége, hogy jól tudjon működni? Ugye ez elsőre milyen különösen hangzik? Pedig így van. Például az a só, amit a vajas kenyérre vagy a levesbe teszünk, az eredetileg ásványi kőzet.
3: és kősónak is szoktuk hívni. A kősó mellett tengeri só is létezik. Ezt a sótípust a tengervizéből nyerjük. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Máté.
2: Panni.
1: Játszunk valamit.
2: Mindenképpen. Mit?
1: Mondjuk fogócskázzunk.
2: Most nincs kedvem mozogni. Most futottam az udvaron.
1: Jó, akkor valamit csináljunk egy helyben. Gyöngyfűzés?
2: Most ahhoz sincsen kedvem. Viszont nekem van egy ötletem, ami szerintem neked tetszeni fog.
1: Kitaláljam?
2: Nagyon jó a kérdés. Barkóbázzunk.
1: Jó.
2: Rendben, én gondolok.
1: Jó.
2: És te pedig kitalálod, Panni, remélhetőleg.
1: Biztosan.
2: Bízom benne. Kérek pár másodpercet, amíg gondolkozom ezen.
1: Haj, megvan már.
2: Igen, kitaláltam.
1: Állat.
2: Nem.
1: Tárgy.
2: Igen.
1: Jó, használati tárgy.
2: Abszolút, nagyon sokszor használjuk.
1: Reggel használjuk?
2: Reggel is használhatod.
1: De este is használhatom?
2: Hát este inkább fogat szoktunk mosni, de lehet használni, igen.
1: De hogy jön ide a fogmosás?
2: Ki tudja, Panni. Neked kell kitalálnod.
1: Jó, te biztos tudod. Akkor... hangos?
2: Hangos? Nem. Mármint a fogmosás?
1: Hát te mondjuk elég hangosan mosol fogat.
2: Igen, mert jó dolog fogat mosni.
1: Jó. Akkor... miből készülhet? Fémből van? Jó, de neves, neked könnyű, te tudod.
2: Igen, én tudom. Jó, bocsánat, nem akartalak kinevetni. Nem fémből készül. Egy sokkal fontosabb anyagból.
1: Üvegből?
2: Nem.
1: Műanyagból?
2: Nem.
1: Jó, hát fából biztos, hogy nem.
2: Márpedig szerintem fából készül.
1: Fából készül, és a fogakhoz van közel...
2: Jó úton haladsz, Panni.
1: Fogkefe? Várj, nem szabad rá kérdezni. Biztos a fogtisztításhoz van közel.
2: És nagyon kellemetlen problémákat tudunk vele okozni, ha nem megfelelően használjuk. Én például többször nem megfelelően használtam.
1: De miért? Esetleg vág?
2: Nem, szúr. Ezt nem kellett volna mondanom.
1: Haha, segítettél? Hát akkor tudom. Ilyen tű alakja van, nem?
2: Igen, ki fogod találni.
1: És hogyha a kukorica a fogam közé megy, akkor azzal ki tudom piszkálni. Fogpiszkálóra gondoltál?
2: Igen, arra gondoltam. Nagyon ügyes vagy. Tényleg ügyes vagy. Le a kalappal.
1: Sokszor meg szokta szúrni magad?
2: Előfordult már, igen.
1: Ezt úgy tudod elkerülni, hogy kéred a szüleid segítségét.
2: Milyen okos vagy, Panni, hogy erre én miért nem gondoltam? Biztos segítenek majd. Ti kitaláltátok volna?
1: Én kitaláltam.
2: Hallgassatok ti is Pannira, és kérjétek a szüleitek segítségét.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok! Tartsatok velünk legközelebb is.
0: Amit most hallgatsz, az a...
3: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek!
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én olvasok nektek. Vlagyimir Szutyejev, Júj de fáj, doktor bácsi, meg a kutyánk. Lehűlt az idő, és mi mind a ketten megfáztunk. Fájt a torkunk, és berekedtünk. Anya nem engedett iskolába menni, és kihívta az orvost. Egy kicsit megijedtünk, de anya megnyugtatott, hogy a doktor bácsi, akit Júj de fájnak hívnak, nagyon kedves. Mire a doktor bácsi megjött, mi már ágyban feküdtünk, hőmérővel a hónunk alatt. Júj de fáj doktor tényleg kedves volt, folyton viccelt és nevetett. Egyáltalán nem féltünk tőle, azt hittük, hogy el is enged minket sétálni. Júj de fáj doktor megnézte a lázmérőket, és kérte, hogy nyújtsuk ki a nyelvünket. De mi nem nyújtottuk, mert anya azt mondta, hogy nyelvet nyújtani nem illik. Most viszont anya is megengedte. Júj de fáj doktor kérte, hogy mondjuk és mi kórusban mondtuk ezt a bizonyos át. Aztán felállt, eltette a kalapácsát, amivel eddig kopogtatott bennünket, és azt mondta, hogy egyforma lázunk van, és egyforma torokgyulladásunk, és hogy maradjunk ágyban. 3 napig feküdtünk, és amikor felkeltünk, még nem engedtek iskolába menni. Unatkoztunk, hiányzott az iskola. A mi papánk festőművész, hát elhatároztuk, hogy mi is festőművészek leszünk. Fogtuk apa festőállványát, meg a festékeit, és elkezdtük rajzolni Csapka kutyánk képét. Csapka okos kutya, békésen ült, amíg rajzoltunk. Én rajzoltam, mása kifestette. Amíg mi festettünk, Szuszi belelépett a festékes dobozba, és egészen tarka lett. Megmosdattuk, erre ő szép fehér lett, mi pedig tarkák. Aztán a mama megmosdatott minket, apa pedig azt mondta, hogy Csapka nagyon hasonlít a portréjára. Másnap már mehettünk iskolába.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én olvasok nektek egy esti mesét. Csukás István, utazás a szempillám mögött. Lackó megtalálja és elveszíti az üveggolyót. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Lackónak hívtak. Nevezték még Lászlónak is, meg Lacinak is, meg Lacikámnak is, meg Lacipacinak is, de ő a legjobban a Lackót szerette, és igazán helyén való és méltányos, hogy mi is ezen a néven hívjuk. Külsőre olyan volt, mint a többi fiú. Úgy értem ezt, hogy ha mondjuk 10 gyerek fut versenyt a téren, átugrálva az üres padokat, vagy 10 gyerek mászik a fára, vagy 10 gyerek épít hóembert a homokozó közepére, és ha Lackó is köztük van, messziről nem lehet megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Ez már így van. Az öltözékük, vagyis a ruhájuk is egyforma szokott lenni a fiúknak általában, tehát nyáron látszik a sebb hely a térdükön, télen pedig nem látszik, mivel eltakarja a hosszú nadrág. Ezzel a sebb helyen is úgy állt a dolog, hogy mintha örökké tartana. Valamikor megszerzi az ember úgy 3-4 éves korában, már nem is emlékszik rá, hogyan. És virít és díszeleg a térden egész addig, amíg el nem érjük az iskoláskort. Közben még, ha be is gyógyul egy, azonnal és tüstént nő helyébe egy másik. De ezzel senki se törődik, nem is érdemes vele törődni, ez pontosan úgy hozzátartozik az élethez, mint a napsütés, a hóesés, vagy a savanyú cukor. Belülről azonban Lackó egy kicsit mégis különbözött a többi gyerektől. És ezt is el kell mondani, ha már éppen róla mesélek, és nem másról. Mégpedig úgy különbözött a többi gyerektől, hogy egy kicsit álmodozóbb volt náluk, egy icipici csöndesebb és eltűnődőbb, meg egy hajszálnyira élesebb eszű. De csak egy kicsit, csak egy icipicit, és csak egy hajszálnyira. Történt egy napon, kedd volt éppen, ezt Lackó jól megjegyezte, mivel a fagylaltos ekkor tart szünnapot, egész héten árulja a fagylaltot, még vasárnap is. Csak kedden lóg a lehúzott redőnyön egy cédula, kedden szünnap. Nem tudtak ugyan még olvasni, de erre nem is volt szükség. Egyszer valaki, aki tudott olvasni, hangosan elolvasta a cédulát, hogy kedden szünnap, és azóta valahányszor ki volt akasztva a cédula, pontosan tudták, hogy kedd van és szünnap. Vagyis kedden és szünnapon történt, hogy Lackó talált egy gyönyörűséges üveggolyót. A ruhásszekrényben találta még reggel, pedig nem is az üveggolyót kereste, csak úgy turkált a szekrényben. A ruhászekrény alján mindig érdemes volt turkálni, ott mindig lehetett valami érdekeset találni. Ezt, azt, limlobot, egy ócska nyakkendőt, vagy egy fél kalapdobozt, vagy egy pár sámfát, s hasonlókat. A ruhászekrényben kellemes félhomály volt, de ez még izgalmasabbá tette a kutatást, mivel sohasem lehetett előre látni, hogy mi akad a kézbe. Lackó is így volt az üveggolyóval, mikor megmarkolta a félhomályban, érezte, hogy hűvös, meg gömbölyű, de nem tudta, mi az. Mikor háttal kifelé mászott a ruhásszekrényből, kicsit megcsúszott és kiejtette kezéből az üveggolyót. Az üveggolyó finoman, megcsendülve kiugrott a szekrényből a padlóra, ott ugrott még egyet és csendült is egyet, majd nesztelenül gurult tovább, és megállt az asztal lábánál. Lackó gyönyörködve nézte az üveggolyót. Az üveggolyó pedig, mintha üdvözölné Lackót, villantott egy-két sugarat, ahogy a napfény az ablakon át rávetődött. Lackó nézegette még egy ideig, s megállapította csendes büszkeséggel, hogy 3 dolgot is tud az üveggolyó: csilingelni, gurulni és villogni. Majd mikor már kigyönyörködte magát, újra a kezébe fogta az üveggolyót, és kisétált a szobából. A térre bandukolt, a tér ott volt nem messze egy macskaugrásra. Kicsi volt a tér, 4 fa állt rajta összesen, meg 3 pad, meg egy homokozó, de nekik elég volt. Vagyis a környékbeli gyerekeknek pontosan megfelelt ez a kis tér is. Még azt is szerették benne, hogy olyan kicsi. Egy térnél nem az a fontos, hogy nagy legyen, hanem az, hogy jól lehessen benne játszani. A térhez tartozott még Kálmán bácsi, a parkőr is, aki bizony elég mogorva volt, meg folyton rázogatta a bottyát, de szerencsére többnyire csak csendesen bóbiskolt az egyik padon, néha felhorkantott, és azt mondta, doberdo. Morcos képet vágott, megrázogatta a bottyát, majd újra elszúnyókált. Úgyhogy sokszor azt lehetett hinni, nincs is parkőr a parkban. Néha

0: kigyulladtak a fák fölött, egy szóval az utolsó pillanatban Lackó még egy utolsót gurított az üveggolyóval. Figyelték, ahogy gurult a fűben, mikor Kálmán bácsi morcosan kilépett egy fa mögül, s mogorván rájuk ripakodott, hogy mars haza, holnap is nap lesz, Doberdó! Majd eltűnt egy másik fa mögött. Az egyik gyerek megjegyezte, hogy Kálmán bácsit még senki se látta mosolyogni, se felnőtt, se gyerek. Lackó zsebre vágta az üveggolyót, és még futott egy-két kört vacsora előtt. Hát amikor megálltak, Lackó a zsebébe nyúlt, és az üveggolyó nem volt sehol. Keresték, kutatták, négy kézlábon álltak, félrehajtogatták a fűszálakat, de az üveggolyót nem találták. Lackó szomorúan ballagott haza, szótlanul ette a vacsorát, vacsora után megmosakodott, és összeráncolt homlokkal feküdt az ágyban. Édesanyja nyitott be, jó éjszakát kívánt. Aludj el szépen, kisfiam, hunyd le a szemed. Jó éjszakát, Lackó. Halkan válaszolt, halkabban, mint máskor. Lehunyom, jó éjszakát. Édesanyja egy picit még habozott is, mintha kérdezni akarna valamit, majd leoltotta a villanyt, és kiment a szobából. Lackó belesuttogta a sötétbe. Az üveggolyó hova a csodába gurulhatott? Hova a csodába? Töprengve hallgatta a csörgő urak tiktakolását, szaporán vert, mint a szív. Tik-tak, tik-tak, majd lelassult, majd egészen lassú lett. Lackó még egy pillanatig csodálkozva hallgatta, majd hirtelen elaludt.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mentovics Éva. Köszönöm. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Ő tanított betűt írni, megfogta a kezemet. Így bíztatott, nehogy feladd, ügyes vagy, ez megy neked. Mosolyával simogatott, dicsért kedves szóval. Ha valami rosszat tettünk, elég volt egy sóhaj. Ha az utcán átsétáltunk, kézen fogva vezetett. Ha valamit megkérdeztünk, már is jött a felelet. Mesét mondott, dalolt nékünk kedves csengő hangon. Vígdalait azóta is, ma is szinte hallom. E kis virág elmond mindent, amit én csak érzek. Az elrepült dolgos évet így köszönöm én meg.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A majom.

Beach Bang. Álmos a kukoricaszál, elosod az alkony.

0: bizonyodik, mese száll.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza, mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szedik a folyóvizeit. Például az én egyik kedvenc hajótípusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen, szinte száll rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít.
1: Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok, ifjem Varzsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy most fogadjátok szeretettel Mikola Péter Bátorság próba című könyvéből a Szúnyog csípés szépség versenyt. Sokszor csíptek már meg szúnyogok, de ennyi helyen még soha. Olyan zümmögés támadt körülöttünk, hogy szinte csak azt lehetett hallani. Az elemlámpa fénye is hozzánk csalogatta a sötétből támadó vérszívókat, ezért lekapcsoltuk a lámpát, és kézenfogva egymást figyelmeztetve a gödrökre, gyökerekre, lépteinket szaporázva haladtunk vissza a tábor felé. Egy egész szúnyog sereg intézett támadást ellenünk. Annyi helyről támadtak, annyi helyen csíptek, hogy nem tudtam eldönteni. Védjem-e magam, vagy vakarózzak, s ha vakarózom, hol tegyem, hol viszket jobban, melyik csípés helyét részesítsem előnyben a többivel szemben. Ezzel nem csak én voltam így, hanem Pajkos Bocs, Szökkenő Szarvas és Surranó Manó is. Surranó Manó éppen arcon ütötte magát, nagy áú kiáltással, mert ott érezte a szúnyog szemtelenkedését. Ne bántsd magad, nem ezt érdemled, évődött vele Pajkos Bocs. Bánj kedvesebben az arcoddal. Ne szórakozz velem, pont az arcomon csípett meg az egyik szemtelen. Benneteket nem eszegetnek? Kérdezte. Dehogy nem. Most is itt zizeg egy a fülem mellett, válaszoltam, és jól fültövön vágtam magam, ami fájt egy kicsit, de enyhítette a fájdalmam, hogy eltaláltam a támadót. Pajkos Bocs olyan mókás vakarózó táncba kezdett, amit nem lehetett kibírni nevetés nélkül. Annyira gyorsan váltogatta a csapkodásait, vakarásait, hogy akaratán kívül egy bolondos táncot lejtett előttünk. Ógrándozott egyik lábáról a másikra, össze-vissza csapkodott mindkét kezével. Nagyon vicces volt. Meg tudnád ismételni ezt a táncot szúnyogok nélkül is? Kérdeztem tőle kuncogva. Nagyon egyéni. Megtanítod nekem? Nem kell azt tanulni, jön az magától, válaszolta a még mindig mókásan rángatózó, szúnyogokat csapkodó Pajkos Bocs. A szúnyogos táncot a vicc kedvéért, és mert egyre gyarapodtak rajtunk a szúnyogcsípések, mindannyian elkezdtük járni. Még a felnőtt indiánok is. Megérkezve a táborunkba, csapkodva, rángatózva, vihogva rontottunk be a ház ajtaján, menedéket remélve a szúnyog rajtól. Mindenki vakarózott, mindenki panaszkodott. Tavaszi szél és melegítő tűz nem győzték hallgatni. Egymás szavába vágva, egyre jobban színezve magyaráztuk a szúnyograj támadásának részleteit, és hogy milyen szörnyen viszketnek a csípések helyei. Tavaszi szél vetett véget a panasz áradatnak. Ha már így alakult, viseljétek hősiesen a kialakult helyzetet. Ne ríjatok, hős indiánok! Rendezzünk egy versenyt, hogy kinek van a legtöbb szúnyog csípése. Mit szóltok hozzá? A győztes megválaszthatja, milyen palacsinta legyen holnap a hazaindulás előtti utolsó indián menüben. Sőt, repetát is kaphat. De elő minden csípéssel ám, egy se maradjon rejtve, mindet látni akarom. Több se kellett, mindenki felhúzta a pólóját, nadrágszárát, hogy ő legyen a győztes. Lelkesen számoltuk a piros dudorokat. A felnőtt indiánok lettek a zsűri tagjai. Tavaszi szél a zsűri elnöke, mert ő találta ki a versenyt. Egy csípés sem maradt megtekintés nélkül. Volt buci nagy és picinke, hegyes és dombos, bugyi rózsaszín és eperszínű is. Ahány szúnyog csípés, annyiféle. Egy idő után Szökkenő Szarvas és Pajkos Bocs maradt csak a versenyben. Surranó Manó és én 8-8 csípéssel kiestünk a végső versenyből. Szeretek nyerni, de most nem zavart, hogy nem leszek a győztesek között. Ebben a versenyben furcsa módon a vesztes is nyertes, mert kevesebb a vakarnivalója, mint a győztesnek. Nem maradt más hátra, drukkoltam az öcsémnek, hogy ővé legyen az első hely. Fej-fej mellett haladtak a csípések számában, végül az én nagyon tehetséges öcsikém 15 szúnyog csípéssel megelőzte a 12 csípést szerzett vetétársát, ezzel megszerezve a Szúnyogok kedvence címet és a palacsinta választás és a repeta jogát is. Megtapsoltuk és megéjjeneztük őt, amitől meg is hatódott egy kicsit. Ilyen versenyt nem nyerhet minden nap az ember. Ha azt gondolod, hogy ezzel véget ért a program, akkor tévedsz. Golyóstól meghirdette a szúnyog csípés szépségversenyt. Újra néztük a csípéseket, de csak azokat, amelyek érdemesek voltak arra, hogy pályázzanak a legszebb csípés címére. Ebben a versenyben Pajkos Bocs és én jutottunk a döntőbe. Az ő csípését a fenekén lehetett megtekinteni, sokkal nagyobb volt, mint az enyém, viszont az én csípésem a karomon formásabb és pirosabb volt. Annyira nagy volt az a popon pirosodó dudor, hogy azt gondoltam, én már csak a második lehetek. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Szavazzunk, szólított fel minden jelenlévőt, sörhasas Sas. Kiszavaz arra, hogy Pajkos Bocsi a legszebb csípés, kezeket fel. Megállapítom, hogy Pajkos Bocs 3 szavazatot kapott. Kiszavaz Hajnalcsillag csípésére, kezeket fel, rám is 3 szavaztak. Megállapítom, hogy a verseny döntetlen lett, így 2 győztesünk van, hurrá! Ők indulhatnak majd a nemzetközi szúnyogcsípés szépségversenyen a magyar színekben. Taps, éjjelzés! Ők Fagyiban kapják meg majd holnap a megérdemelt díjukat. A legszebb csípéseket lefényképeztük, és elhatároztuk, hogy a képeket fel fogjuk tűzni az élmény falra a többi emlék közé. Be kell valljam, nagyon büszke voltam magamra, hogy holtversenyben első helyezést értem el életem első szépségversenyén. A szúnyogcsípés versenyt és a napot Pajkos Bocs csapkodós, rángatózós szúnyogtáncával búcsúztattuk, amihez még a felnőtt indiánok is örömmel csatlakoztak. A tánc végeztével az indián anyukák hűsítő krémmel kenték be viszkető helyeinket, közben arról beszélgettünk, milyen kár, hogy holnap vége az indián életnek. Nem gondoltam, hogy ilyen kalandos élmény indiánnak lenni.
2: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Cifra Palota. Népmese és népzene a Mesés délelőttben.

0: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A szerencse és az áldás. A szerencse és az áldás folyton vetekedtek egymással, hogy melyik tud több jót cselekedni az embereknek. Egyszer, amint vetélkedének egy városnak a végén, arra felé jön egy szegény ember. Ez a szegény ember abból éldegélt egyik napról a másikra, hogy nyírág seprűt kötögetett, bevitte a városba, s ott eladta, ahogy tudta. Mondja az áldás. Nézd, szerencse, ihol jön egy szegény ember, majd megmutatom, hogy nem köt többet seprűt. Ahogy odaért a szegény ember, az áldás kivett a zsebéből 100 forintot, és azt mondta neki. No te szegény ember, adok neked 100 forintot, meg ne lássalak seprűvel többé. A szegény ember megköszönte nagy hálálkodással a pénzt, aztán bement a városba, nagy hirtelen eladta a seprűt, és sietett haza. Nem volt otthon a felesége, s a pénzt, mert nem volt semmiféle zárós ládája, eldugta a korpás padban. S kiment az erdőbe fáért, hogy legyen, aminél ebédet főzzön az asszony. Ahogy elment, jön haza a felesége. Kimerít a korpás padból egy fazék korpát, viszi a szőcshöz, eladja, s vett az árán egy csupor puliszkalisztet. Mikor a szegény ember hazajött, lesemült az asztalhoz, szaladt a pincébe, hogy kivegye pénzét a korpás padból. Keresi, keresi, fölhabarja a korpát, de a pénzt nem találja. Szólítja az asszonyt. Hé, asszony! 100 forint volt a korpás padban, hová tetted? Nagyot kacag a szegény asszony, megbolondult kigyelmed, az egész nemzetségének sem volt 100 forintja. De ilyen-olyan teremtette, káromkodik a szegény ember. Vagy volt, vagy nem volt a nemzetségemnek, de nekem volt. Elmondta a feleségének, hogy egy derék úriember 100 forintot adott neki a város végén, s ő azt a korpás padba dugta el. Noha bizony oda dugta, elmondta az asszony, akkor az a 100 forint a szőcsnél van. Éppen most adtam el neki egy fazék korpát. Szaladtak a szőcshöz, s ráestek, hogy adja vissza nekik a 100 forintot. Megbolondultatok, mondá szőcs. Amióta világon vagytok, sem láttatok 100 forintot, eltakarodjatok, mert különben pórul jártok. Hiába volt szép szó, csúf szó, a szőcs nem adta vissza a 100 forintot. Búsult a szegény ember, évelődött. Lám-lám, egyszer volt 100 forintja, s azt is, de hamar elvesztette. Kiment az erdőbe, kötött egy csomó seprűt, s másnap reggel bement a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén, s a szerencse már messziről megpillantotta a szegény embert. No lám, ingerkedett az áldással, ihol jön megint seprűkkel a szegény ember, áldás barátom. Látod, látod, semmit sem ért a 100 forintod. Mérges volt az áldás, rárivalt a szegény emberre. Hát nem megmondtam, hogy többet ne lássalak seprűvel. Ó, uram, mondta a szegény ember, ne haragudjék, de nem volt szerencsém a 100 forinttal. Hallod? Kötekedett a szerencse. Nem volt szerencséje. Jól van, mondá az áldás, adok még 100 forintot, de aztán csak ugyan ne lássalak többé seprűvel. Megköszönte a szegény ember a 100 forintot, be sem vitte a seprűt a városba, ledobta az útszélére, s futva futott hazafelé. A felesége megint nem volt otthon, s a pénzt most egy hammas fazékba dugta el, aztán kiment az erdőbe fáért, mert bizony egy szálfa nem sok, annyi sem volt a háznál. Amíg az erdőre odajárt, hazajön az asszony, s tűnődött, évelődött magában. Istenem, Istenem, de sokáig marad oda az uram, pedig egy puliszkára való liszt sincs a háznál. Gondolkozott, vajon mit lehetne még eladni, hogy az árán puliszkalisztet vegyen. Eszibe jut, hogy van még egy fazék hamuja. Fogja a fazekat, szalad vele a tímárhoz, s eladja. Mire a szegény ember hazajött az erdőről, a puliszka már ott párállott az asztalon. De a szegény ember most sem ült le az asztalhoz, ment, hogy kivegye a 100 forintot a hammas fazékból. No hiszem, mehetett. Híre pora sem volt a fazéknak. Hé, feleség, kiáltott a szegény ember, hol a hamu? Az bizony az asztal közepén, felelte az asszony nagy mérgesen, ha az nem lett volna, ma nem ennénk puliszkát.
1: Hát a 100 forintot hová tetted?
0: Haj a kigyelmed, mondá az asszony, engem többet ne bolondítson.
1: De ilyen-olyan teremtette, ez nem bolondság. 100 forintot dugtam a hamu közé, egy krajcár sem volt híja.
0: No bizony, ha oda dugta, szaladjunk a tímárhoz, mert annak adtam el a hamut. Szaladnak a tímárhoz, kérik vissza a 100 forintot, de hiszen a tímárnak sem kellett egyéb, kapott egy botot, s kiverte a házból a boldogtalanokat. Istenem, csak hogy föl nem vetette a nagy erős búbánat a szegény embert. Most már ismét seprűt kell, hogy kössön, ha éhen veszni nem akar. Kiment az erdőre nagy búsan, kötötte a seprűt keserves könyvhullatások közt, s mondogatta magában, inkább ne is született volna a világra, sem, hogy ilyen szerencsétlen legyen egész életére. Másnap vitte megint a seprűt a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Nézd csak, áldás barátom, ingerkedett a szerencse, ahol jön megint a szegény ember, seprűt hoz a hátán. No, az áldásnak sem kellett több ennél, nagy mérgesen rákiáltott a szegény emberre. Te hitvány gyalázatos, mit mondottam neked? Hova tetted a 100 forintot?
1: Ó, lelkem, áldott jó uram, ne haragudjék rám, könyörgött a szegény ember, de nem tehetek róla, ha nincs szerencsém.
0: No, te szegény ember, mondd most a szerencse, ne búsulj. Lesz ezután szerencséd. Nesze, adok neked egy krajcárt, menj haza, egyéb gondod ne legyen. A szegény ember megköszönte a krajcárt, aztán bement a városba, ott eladta a seprűt, vett egy kicsi puliszkalisztet, s hogy a feleségét kiengesztelje a krajcáron, mit a szerencsétől kapott, vett 3 diót. Azzal elindult hazafelé. Amint ment mendegélt az úton, látja, hogy 3 gyerek peszekszik valami ragyogó fényes kő felett. Kérdi a gyerekektől, hát ti miért veszekedtek?
1: Nézze, bátyám uram, mondja az egyik gyerek, én láttam meg először ezt a fényes követ, s nem akarják ideadni nekem.
2: Nem igaz, mondta a másik s a 3. gyerek, mert én láttam meg először.
0: Azt mondja a szegény ember, ugyan. Ne veszekedjetek ezen a haszontalanságon, neztek, adok nektek egy-egy diót, adjátok nekem azt a követ. A gyermekek megörültek a diónak, és odaadták azt a fényes követ a szegény embernek. Hazamegy a szegény ember, leteszi a követ az asztalra, és hát amint beesteledik, olyan ragyogó világosság lesz a házban, hogy a szegény ember és a felesége majd megvakultak a szertelen ragyogástól. Amint éppen azon tűnődnének, hogy mi lehet ez a ragyogó fényes kő, bejön egy uraság, s kérdi tőlük.
3: Mitől van itt ilyen nagy világosság?
0: Mondja a szegény ember.
3: A bizony ettől a kőtől instálom.
0: Tudja mit, atyafi? Mondja az uraság.
3: Megveszem Kenttől ezt a követ.
0: Hát, mit ad érte?
3: Adok érte egy véka ezüst pénzt.
0: Gondolta magában a szegény ember, ha mindjárt az első szóra egy véka ezüst pénzt ígér, biztosan többet ér ez a kő.
3: Óhú, annyiért nem adom, mondta a szegény ember, drága portéka ez.
0: Jól van, adok érte 2 véka ezüstöt.
3: Nem lehet, mondta a szegény ember,
0: hát adok érte 3 véka ezüstöt. Úgy tett a szegény ember, mintha nagyon gondolkoznék, vajon adja-e, ne? Kérdezte a feleségét.
3: No, feleség, mit szólsz? Adjam-e 3 véka ezüstért?
0: Én nem bánom, mondta az asszony, ha kigyelmed jónak látja, adja oda. Az uraság egy gazdag örménykereskedő volt, éppen a vásárról jött, temérdek pénzzel. Mindjárt leméretett a szekérről 3 véka ezüstöt, s elvitte a fényes követ, amely drága gyémánt volt. No, most már volt pénze a szegény embernek. Turkálhatott benne, vett egy birtokot, ökröt, lovat, birkát, első gazda lett a faluban. Bezzeg ezentúl nem seprűt vitt a városba, hanem búzát. Még egy esztendő sem telt bele,
1: 6 szekér búzát vitt a városba. Minden szekér elé 6 ökör volt fogva, ő maga pedig egy szép paripán lovagolt a szekerek után. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Kérdi a szerencse az áldást. Látod-e azt az úriembert, áldás barátom?
2: Látom, hogy ne látnám.
1: Hát ismered-e?
2: Nem én, honnan ismerném, mikor sohasem láttam.
1: No lám, pedig ez a te szegény, seprűs embered, mondta a szerencse. Lám, hogy felgazdagodott az én krajcáromból. Az áldás megszégyelte magát, s azt mondta.
2: Igazad van, szerencse barátom, az áldás szerencse nélkül csak ugyan nem sokat ér.
4: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Két bors ökröcske. Állt egy kis házacska valahol a messzi hegyekben. Benne éldegélt egy szegény öreg asszony, egyetlen fiával, Gergővel. A fiú az erdőben fát vágott, ezzel kereste meg a napi betevőt. Történt egy nap, hogy munka közben megéhezett. Elővette hát bicskáját és kenyerét. Ám hirtelen egy ősz öregember termett előtte.
1: Drága fiacskám, az Isten áldjon meg! 3 napja nem ettem, nem ittam. Adnál egy harapást a kenyeredből?
0: Kérdezte a fiú.
2: Adok én szívesen,
0: válaszolta, és az öregember felé nyújtott egy karé kenyeret.
2: Az öreg nem győzött hálálkodni.
0: Majd belenyúlt a zsebébe, és 2 apró ökröcskét vett elő. Odaadta a fiúnak, azután eltűnt a messzeségben. A 2 kicsi ökör olyan apró volt, mint egy borsszem.
3: Gyere, gazdánk, rakd meg a szekerünket, mert már nagyon húznánk,
0: mondták. A fiú rakná a szekeret, de amint elkezdi a munkát, a kicsi ökrök fura hangot hallatnak. S a fadarabok maguktól felmásznak a szekérre. Elindul a fiú a 2 ökröcskéjével hazafelé. Az uraság éppen arra jár. Megtetszenek neki a csoda ökröcskék.
1: Mennyiért adod őket?
0: Érdeklődött.
2: Nem eladóak,
0: válaszol Gergő.
1: Mi az, hogy nem eladóak? Ha estig be nem hordod az összes fát az erdőmbe, enyémek lesznek az ökrök,
0: mondta az uraság. Elszomorodik a fiú. Hát most mit évő legyen? A 2 ökröcske egymásra néz, s lám, már be is kerítették az egész erdőt. A fák pedig tövükkel együtt ott sorakoztak a szekéren. Az uraság nagyon meglepődött. Dühében új próba elé állította a fiút.
1: Szántsd fel most a hegyet, majd arasd le, és őröld meg a búzát napestig. Ha nem teljesíted, enyémek lesznek az ökrök.
0: A 2 ökröcske ismét egymásra nézett, s már fel is szántották a hegyet, a búzát pedig leharadták. Ám lassan megy le a nap, s még nincsenek teljesen készen a munkával. Dörzsöli is Markát az uraság, hogy végre övé lesz a 2 ökör. De a 2 kis ökör gondolt egyet, majd az egyik visszatolja a napot az ég közepére, a másik pedig elrejti a holdat a hegy mögé, s már folytatják is tovább a munkát. Ráfújtak a búzára, s nagy forgó szél kerekedett. A búza a magasba emelkedett, majd liszté ödlődött, s így hullott bele a zsákba. Bevégezték dolgukat. Végre indulhattak az urasághoz.
2: Kész is lennénk, uram!
0: Érkezett meg Gergő a 2 ökör kíséretében. De a 2 ökör felbőgött, majd nagy lisztvihar kerekedett, és az egész kastély s népe csupa lisztes lett.
2: Miben állhatok még szolgálatára?
0: Kérdezte Gergő a dühös uraságot.
1: Inkább megyek a pokolba, mint hogy titeket lássalak. Takarodjatok innét!
2: Ha ezt kívánja uraságod,
0: s azzal Gergő felültette a szekérre, s már vitte is.
2: Mentek hegyen, völgyön át, míg el nem érkeztek a pokol bejáratához.
0: Kitessékelte az uraságot a szekérről, aki menekülni próbált.
2: A két kisökör akkorát fújtatott, hogy forgószél kerekedett, és az magával taszította a pokol mélyébe. Az ördög nagy örömmel fogadta a gonosz udaságot. Gergő pedig visszaindult a két kisökröcskéjével édesanyjához, ahol ezentúl négyesben érdegéltek boldogan, míg meg nem haltak.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hogy a túróka nem asszony?
1: Egy tetűért, egy bolháért, a nagyapád foltos, rongyos szakálláért.
0: Drága!
1: Nem azért tartottam, tejfellel duggattam, hogy magának ingyér odaadjam. Mit áld érte?
0: Három futást, hat parolást.
1: A magáé.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: nekem az.
1: A tiá gyöngyvirág.
0: Az kell nekem az.
2: Mondókák kicsiknek.
3: Rajzolok egy kerekecskét, gömbölyűre, mint egy zsemlét. Kerekecskén kis gombocska, akár csak egy baba volna. Gombocskának két nagy füle, vajon mi néz ki belüle? Bajuszkája, farkincája, aki nem vak, az meglátja. Kerekecske, gombocska, itt csücsül a nyulacska.
2: Egy,
1: megérett a megy.
2: Kettő,
1: csipke bokor vesző.
2: Három,
1: te vagy az én párom.
2: Négy,
1: megcsíbett a légy.
2: Öt,
1: érik a tök.
2: Hat,
1: hasad a pad.
2: Hét,
1: zsemlét süt a pék.
2: Nyolc,
1: üres a polc.
2: Kilenc,
1: kis Ferenc. Tíz, tiszta víz, ha nem tiszta, vidd vissza, a kis cica megissza.
4: Áll a baba, áll, mint egy gyertyaszál. Ha elfárad, úgy elröppen, mint a kismadár.
2: Áspis, kerekes, úti füles, leveles. Bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs.
4: Pont, pont, veszőcske, készen van a fejecske. Kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a törökbasa.
2: Így törik a diót, kop, kop, kop, így meg a magyarot, rop, rop, rop.
4: Hüvelyk ujjam almafa, mutató ujjam megrázta, középső ujjam felszette, gyűrűs ujjam hazavitte, a kis ujjam mind megette, megfájdult a hasa tőle.
2: Cini, cini, muzsika, táncol a kis zsuzsika, jobbra dől, meg balra dől, tücsök koma hegedül.
5: Hadd nézzek a tenyeredbe. Kuk, kuk, mi van benne? Erre, arra, zöld mezőre, jó forrásra, legelőre. Itt megbújik, itt elbújik, itt nem látja meg a kuvik.
4: Mikor én még kicsi voltam, a kuckóból kise bújtam. Fenyőfából tüzet raktam, kukoricát pattogtattam. Inc-pinc, lakatinc, te vagy odakint.
2: Bezere, bezere, gombocska, kerekecske, dombocska. Itt szalad a nyulacska, itt fogtuk meg, itt, itt, itt.
5: Csipi csóka, vakvarjúcska, ha jó volt a kisfiúcska, ne csíd meg, te vakvarjúcska, ha rossz volt a kisfiúcska, csíd meg jól, te vakvarjúcska.
6: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok, Beszteritz Dóri vagyok, és most én fogok nektek egy nagyon tanulságos mesét olvasni. Két nagyon fontos dologról szól, az irítségről, és arról, hogy segítsetek, ahol tudtok és tehetitek. Hallgassátok sok szeretettel! A szorgalmas és a rest leány. Népmese. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öregasszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, s a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. De az öregasszony haragudott a férjének a lányára, nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öregember, no, ha nem szíveled az én leányomat, akkor süss neki hamuba sült pogácsát, s menjen el, amerre a szeme lát. Elindult a lány, s ment, ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki, hová mész, te leányocska? Megyek szolgálni. Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha engem megtisztogatsz, jó tettedért, jót kaphatsz. Oda ment a leányocska, a körtefát szépen letakarította, s tovább ment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hová mész, te leányocska? Megyek szolgálatra. Akkor azt mondotta a szőlőbokor is neki, gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől, metszél meg, s kapálj meg. Mikor visszafordulsz, meglásd, jó tettedért, jót kapsz. A leányocska szépen megmetszette, megkapálta, s tovább ment. Ment, ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence össze-vissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki, Gyere ide, leányocska, sikálj meg engem. Meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért jót kapsz. Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta, s továbbment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki. Hová mész, te leányocska? Megyek hosszú útra, szolgálatra. Gyere ide, takaríts ki engem szépen. Meglásd, mikor hazatérsz, jó tettedért jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és továbbment. Ment, ment, s ahogy ment, találkozott egy kis kutyával. Azt mondja az a kutya neki. Vuff, vuff, hová mész, te leányocska? Megyek szolgálni. Vau, vau, gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor jó tettedért jót kapsz. Vuff! Akkor a leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik öregasszony neki, maradj meg itt nálunk. Itt van 7 szoba, 6-ot seperj ki, de a 7-be ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öregasszonyhoz. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony. Na, most gyere velem. Meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öregasszony benyitott a 7. szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz, s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak. Most hengergőzz meg ebben az ezüstpénzben, ami rád ragad, az a tied. Mikor a leányocska felállott, akkor megint azt mondta. No, most hengergőzz meg szépen az aranyban. Akkor meghengergőzött a leányocska abban is, azután felállott, s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta. Fau, no, leányocska, most gyere!

a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A Bélesre éppen jól esett. Tovább jött hazafele, s odaért a körtefához. Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki. Gyere ide, leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte. Vegyél és egyél, amennyi jól esik, s haza is vigyél, amennyi kell. Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal telifuttatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. De az öregasszony azt kiabálta. Hallgass te, nem igaz! Megint kiáltott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. Mikor a leányocska bement a kapun, mondta az öregasszony. Elég sokat kaptál, de most elmegy az én lányom is, s az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Akkor az asszony sütött neki is egy hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő leánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa. Gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól. Jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány azt mondja neki. Én a csecsebecse lábacskáimat, s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csipkézem meg, akármi is lesz. És tovább ment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert a jót ételért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, s elérte a kemencét. Kemence azt mondta neki. Gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja a sárba, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutat, és a kút azt mondta. Gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet, mert jó tettedért jót kapsz. De a lány neki is azt mondta. Én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment. Elérte a kutyát. A kutya mondja neki. Vau, vau, gyere ide, leányocska, nyírjál meg! De a leány azt mondta neki. Én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az az előbbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy leány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondta neki, itt van ez a 6 szoba, seperd ki, de a hetedikbe be ne menj. A leány a 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe sem ment be egy darabig, de egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van oda benn. Kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy sebes lett egészen. Mikor kijött onnan, oda ment a gazdasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót. Hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta. Vau, nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal, s a vacsa-vacsa kezecskéiddel. Mehetsz utadra, vau! Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút. Menj innen, mert sajnáltad a kezedet s a lábadat. Semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét. Nem tudott venni. Azt mondja a kemence. Menj el innen, nem érdemled, hogy jót tegyél, mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat s a vacsa-vacsa kezecskéidet. Akkor tovább ment. Elérte a szőlőbokrot, azon rengeteg szőlő, amit csak enni és inni kellett volna. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár szőlőlét. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki. Menj el, mert nem akartál megmetszeni, s nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg.

Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta. Nem igaz, arannyal jő haza. De a kakas megint elkezdte. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. De az öreg asszony megint csak azt mondta. Nem igaz, mert arannyal jön haza. Harmadszor is azt mondta a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Mikor elmondta, akkor belépett a lány a kapun, s akkor meglátta az anyja is. Nem igaz, nem igaz, kiabálta, de az öregember azt mondta. Látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied. S akkor összevesztek, s az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a kedves leánya boldogan éltek továbbra is, és akinek csak tudtak, önzetlenül segítettek.

Sziasztok, Andrea vagyok. Van egy mondás, ami így szól. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Az, hogy a veszélyes próbálkozásokra előbb-utóbb ráfázik az ember, vagy a ravasz róka. A szállást kérő róka. Egyszer egy vén róka nagyon megéhezett egy kis pecsenyére. Fogott hát egy üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá. Ment, mendegélt, míg estére egy gazdag ember házához nem ért. Bekopogott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt. Szegény utasember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha megszánnának. Jó szívű ember volt a gazda is, meg a felesége is. Megszánták a szegény utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megköszönte szépen, a padra kuporodott, a zsákját pedig a pad alá tette. Mielőtt lefeküdt, azt mondja a gazdának. Jaj, gazduram, nem jár itt a ház körül valami tolvaj? Ebben a zsákban egy szép nagy kakas van. Nem szeretném, ha elveszne. Sose búsulj, róka koma, az én házamból még nem veszett el semmi. Csak aludj nyugodtan, bíztatta a gazda, s még mosolygott is, hogy a róka félti a kakasát. Persze, hogy a zsákban nem volt semmi. Hanem azért, mikor felébredt a róka, jajgatni kezdett. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága kakasomat. Csitították, hogy dehogy lopták el, már ugyan kilopta volna el. Talán elbújt a szobában valahol, keresték mindenfelé, de sehol sem találták. Szörnyen szégyelte magát a gazda, hogy éppen az ő házában tűnt el a rókának valamije, de meg sajnálta is szegényt, hogy olyan keserbesen siránkozott. Mi más tehetett volna? Adott egy szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, és most már menjen tovább békével. El is ment a róka nagy örömmel, ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott valahova. Itt is jó emberek laktak, akik szívesen látták. Amikor le akart feküdni, a róka ismét körülnézett a szobában, mintha a tolvaj után kutatna, majd így szólt a gazdához. Tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér lúd van a zsákomban. Jaj, ha azt ellopná valaki, nem lopja el azt nálam senki, csak feküdj le és aludj nyugodtan, mondta a gazda. Hanem hát a róka csak azt várta, hogy mind elaludjanak. Amikor szépen kivette a zsákból, no, mi is volt a zsákban? Hát bizony a kakas volt, semmi más. Kivette a kakast, és úgy megette, hogy még egy tolla sem maradt. Hely, de aztán reggel rá is kezdett megint a siránkozásra. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép ludamat. Keresték ezt is mindenfelé, s mikor végül nem találták sehol, a gazda adott neki egy jó kövér ludat, hogy ne sírjon és ne panaszkodjon, hogy nála elveszett valamije. Ment tovább a róka a kövér luddal, és úgy örült, hogy majd kiugrott a bőréből. Az úton tízszer is kibontotta a zsákot, hogy megnézze, benne van-e még a lúd. Így ment mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopogtatott, beeresztették, de mielőtt lefeküdtek, megint így szólt a gazdához. Ide tettem a zsákom a pad alá. Mégsem merek nyugodtan aludni, mert tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér malacom van benne. Csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda, akármi is van a zsákodban, az én házamban nem lesz semmi baja. Hát a gazda ugyan nem jól gondolta, mert alig, hogy elaludtak, a róka úgy felfalta a kövér ludat, hogy se tolla, se csontja, se egy darabkája nem maradt. Hanem rá is kezdte már hajnalban a nagy siránkozást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép malacomat. Hiába csitították, hiába vigasztalták, s hiába is keresték a malacot mindenfelé, így sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a rókának egy szép kövér malacot. No, most volt csak nagy örömben a róka, mikor kiért az országútra, s a zsákot kibontotta. Sosem látott még ilyen szép malacot. Ebből lesz ám csak a jó ízű pecsenye. Ment mendegélt egész nap, s estére megint csak bekopogtatott egy gazda házához. Beeresztették, itt is ugyanazt mondta, mielőtt lefeküdtek.
Gazduram, jól vigyázzon ám éjjel a tolvajra, hogy el ne lophassák az én szép kövér disznómat, ami ebben a zsákban van. Oda néz a gazda, hát látja, hogy a zsákban nem férne el egy kövér disznó, de meghallotta is, hogy csak kis malac visít belőle. Na de azért nem szólt semmit, csak elaludt szépen. De nem aludt ám el a róka, megette a malacot szőröstül, bőröstül, s alig pitymallott, már el is kezdte a jajgatást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép disznómat. A gazda mindjárt rájött a turpisságra, de azért tette magát, mintha sajnálkoznék. Így szólt a rókához. Jaj, csak ne búsulj és ne kiabál tele a falut, inkább kettőt adok az egy kövér disznót helyett. Add ide a zsákodat, hogy odakint tegyen bele őket. Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki két mérges kopója, éppen éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába, jól be is kötötte, aztán a rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifelé. Nem kellett a rókának kétszer sem mondani, most vitte csak nagy örömmel a zsákot, s már előre nyalta a száját a jó zsíros lakomára. Alig várta, hogy kiusson a faluból az országútra. Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a két disznót, hát amint bontja, ugyan mi ugrik ki belőle? A kopókutyák. Nosza a szaladóra fogta a róka kuma a dolgot. Nem kellett már neki disznó pecsenye, csak a bőrét megmenthesse. Ha a rókát a kutyák meg nem kergették volna, az én mesém is tovább tartott volna. Találó volt a mondás a mese elején. Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. A róka pedig addig ravaszkodik, amíg valaki erre rá nem jön, és meg nem leckészteti.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A nyulacska harangocskája. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett reá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát. De a fejsze nem vágta ki a fát. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, hogy a fa adja vissza a harangocskát. De a köszörűkő nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát, hogy a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, hogy ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kért tőle tejecskét. A tehén azt mondja, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, s a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, s a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűkövet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megörvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
3: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
4: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
5: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
6: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
5: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
7: A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok gyerekek, Sere Zoltán vagyok. Most én fogok nektek mesét olvasni. Olvasni, már az én kedvencem, az a fejből mesélés, mert amikor az én fiam kicsi volt, akkor természetesen ő is hallgatott mesét, és én mindig a fejből mesélést választottam. Ezek elég hosszúra sikeredett mesék voltak, de én ezt mindig nagyon élveztem, és azt vettem észre, hogy amikor fejből meséltem, akkor ő sokkal jobban figyelt. És volt is egy eset, amikor elővettem egy könyvet, és gondoltam, most olvasni fogok, mert elég elfáradtam aznap, és rám szólt, hogy apa, mesélj nekem fejből. Most nem így lesz, mert olvasni kell, de vegyétek úgy, mintha ezeket a gyönyörű meséket és verseket én fejből mondanám nektek. A Lilium leány. Népmese. Egyszer volt, hol nem volt. Volt a világon egy igen jó király, kit minden rendű és rangú ember az országában úgy szeretett, hogy az életét is odaadta volna érte. Felesége nem volt, s alattvalói azt kívánták, hogy házasodjék. Olyan jó királyt hagyhasson örökösül, mint ő maga. Nagy szeget ütött ez az ő fejébe. Gondolkozott magába, mit csináljon? Hogyan lejjen magához való feleséget? Volt neki egy öreg barátja, kitől tanácsot szokott kérni, mivel nagyon szerette. Az öreg ember vadász volt a király erdejében, egyéb iránt élhetett volna másképpen is, mert a király úri módon eltartotta volna, de neki nem kellett semmi. Azért csak ott éldegért az erdőben egy kis kunyhóban, mint a szegény ember szokott. Amint a király meghallotta, mit kívánnak alattvalói, elméne az öreg vadászhoz tanácsot kérni. Az öreg vadász egy rozmarin szálat adott neki, és azt mondá, amíg lány előtt ez a rozmarin szál meghajol, azt vegye el, az lesz hozzávaló. Összegyűjtötte hát a király a temérdek lányokat palotájába, amennyi csak fért, és mindenik mellé egy-egy katonát állított, kinek az volt a kötelességük, hogy a magok úri lányainak nevét az asztalon levő gyöngyökből rakják ki. A gyöngyök azé lesznek, ki előtt a rozmarin szál meghajol, ha pedig senki előtt sem hajol meg, mindeniké a maga neve. Amint ott ülnek sorban, jön a király, kezében hozva a rozmarin szálat. Végig viszi a leányok előtt, de az egyik előtt sem hajolt meg. Másnap megint más leányokat, szebbnél szebbeket gyűjtetett össze, de a rozmarin szál akkor sem hajolt meg egyelőtt se. Harmadik nap szinte úgy lett, akkor sem hajolt meg a rozmarin szál. Mit csináljon most már? Gondolkozik magában, hol keresse fel élete párját. Amint így tűnődött éjszaka, látja, hogy valami suhan be az ablakon, és egyenesen a rozmarinra száll, és elkezd szépen beszélgetni hozzá. Én a királynak háládatossággal tartozom, mert ő engemet már kétszer szabadított meg a sólyom körmei közül, így beszélt a kis aranyos madár, mert az volt, ami az ablakon besuhant. Most lefizethetném adósságomat, el tudnám vezetni azon leányhoz, ki előtt te meghajolsz. Az a tündérkertben van. Azért jöttem ide megmondani, hogy te indulj el holnap előtte, s vezest. Én majd fölöttetek repülök, csak rám vigyázz mindenütt, s utánam jöjj. Jól hallotta ezeket a király, mert korán sem hagyá őt aludni a nagy gondolkozás. Alig várhatá reggelt, mindjárt útnak indult. A rozmarin előtte ment, a madár pedig fölötte repült. Amint így mentek, mendegéltek hárman, találtak az úton egy sánta táltost, ki iszonyúan nyögött. Mi bajod? kérdi a király, hogy oly iszonyúan nyöksz. Itt, a bal oldalamban egy nyíl, majd esztendeje már, hogy itt hordozom, s még eddig nem akadt olyan könyörületes szívű ember, aki kivette volna. Feleli a tártos. Kiveszem, szólott a király, s megkapván az ezüst nyilat, kirántotta a ló ballapockájából. Ez is iszonyút ágaskodott, s olyan szép lett, amilyet még soha nem látott. Ekkor megköszönte a király szívességét, és így beszéle hozzá. Én jól tudom, mi áradban vagy. Messze van az, akit te keresz, hanem ülj fel reám. Én elviszlek mindaddig, amíg fel nem találod szép feleségedet. A király felült a táltos hátára, és úgy repült ez vele, mint a villámlás. A rozmarin mindenütt előtte ment, az aranyos madár pedig fölötte repült. Amint mennek hegyen, völgyön, találnak egy üvegvárat, honnan iszonyatos sikoltozás hangzik. Ezt meg kell szabadítanom, akárki legyen, szólott a király, és bement az üvegvárba. Mit lát, mit nem lát? Látja, hogy egy nagy üvegember ordít, egy dongó szünetlenül repked a gyomrában. Ki vagy, mi vagy? Kérdi az üvegember tőle. Én egy idegen király vagyok, a tündérvárba akarok menni, feleséget keresni. Hát te, ki vagy? Én ennek a várnak a királya vagyok. Mi bajod van, hogy úgy ordítozol? Kérdi az idegen király. Ez a dongó nem hagy engem békén. Hát nem lehetne megszabadítani tőle? Nem, még az öreg anyja, a két kardú pók itt van. Az pedig tán örök időkig itt lesz. Nem lehetne meglátnom azt a hatalmas pókot? Kérdi az idegen király. Mindjárt itt lesz. Nézd csak oda, az üvegkanapéra. Ott ül szegény feleségem. Csupa rózsaruha van rajta. Ez a pók minden órában eljár hozzá, mindig beköti pókhálóval. Majd jön egy tövis madár, aki leszedi azt róla. Egy perc múlva itt lesz a pók. Egyszer nagy csörömpölés hallatszik. Felnéz az idegen király a padlásra. Hát egy pók ereszkedik aláfelé. Ő is fogja magát, s elkezd közeledni a pókhoz, de soha nem érheti, mert két első lába mindig feltartóztatja. Már csak, hogy elérte az idegen királyt a pók, midőn beugrott a táltos az üvegszobába, hogy csak úgy töredeztek össze-vissza az üveggarádicsok, s ráugrott az iszonyú pókra. A dongó, látván, hogy nagy veszedelemben forog anyja, mindenképpen ki akart repülni az üveg királyból, hogy majd segít neki. De a táltos észrevette a dongó akaratját, és kiabált az üveg királynak, hogy fogja be a száját, ne eressze ki a dongót. Azonban nem tudta befogni, és kieresztette. Amint ez a két csodabogár tovább állott, az üveg király mindjárt oly gyönyörű emberré vált, hogy párját kellett volna keresni az egész világon. Felesége pedig a legszebb asszonyá, a legpompásabb rózsák nyíltak ruháján. A kis tövis madár szinte egy szép leánnyá változott, az üvegvár egy szép aranyvárrá. A volt üvegkirály most megköszönte szívességét az idegen királynak, és így beszélte el egész történetét. Ez a vár az enyém volt mindig, és ilyen állapotban, amilyenben most látod. A vár alatt egy kis kunyhó volt, abban egy vén boszorkány lakott. Volt a vén boszorkánynak egy leánya, kit én hozzám sietett volna férhez adni, de nekem nem kellett. Én a tündérvárból házasodtam, onnan vettem el feleségemet, kit nem adnék a világért. A boszorkány ezen nagyon megbosszankodott, s engem üveggé változtatott, leányát dongóvá, hogy mindig rágódjék bennem. Maga egy nagy pókká változott, hogy feleségem rózsaruháját pókhálóval rútíthassa, a szoba leányt pedig egy kis tövis madárrá változtatta, amely mindig tépje a pókhálót ruhájáról, hogy ő újra beköthesse. De előbb táltosomat kellett megtalálnia. Te húztad ki belőle a nyílveszőt, te szabadítottál meg a kínoktól. Mondd meg már most, mit kívánsz jó tettedért? Semmit. felelte az idegen király. Csak azt mondd meg nekem, messze van-e az a tündérvár, én oda akarok menni, feleséget venni. Ide már nem nagyon messze van, majd elvisz az én táltosom, felelte a király. Ezzel felült az idegen király a táltos hátára, és egy fél óra alatt odavágtatott. Rozmarin előtte ment, az aranymadár fölötte repült. Mikor odaértek, szomorúság volt borította az egész tündérvárat. Miért van ez? Kérdi a király. Feleltek rá a tündérek, mert a legszebb leány, a tündérek királynéjának testvére, az üveg királyné miatti búvában fehér liliommá változott. Kérte az idegen király a tündéreket, vezetnék el őt ahhoz a fehér liliomhoz. A tündérek elvezették. A rozmarin ekkor is előtte ment, mégpedig előre szaladt. Amint a fehér liliomhoz ért, hirtelen megállt, és földig meghajolt előtte. A kis aranyos madár pedig rászállott. A fehér lilium is neki rászkódott, és olyan gyönyörű leány lett belőle, kinek párját hetet-hét országon nem találtatott. A király odament hozzá, megkérte a kezét. Másnap mindjárt elindultak hazafelé, útba ejtették a megszabadított várat is, hol a királyné testvére lakott. Itt jól megvendégeltetve, otthonig meg sem álltak, hol olyan pompával fogadtattak, nagy lakodalmat csaptak, s még most is élnek tán.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés így nekem. Nagyon szerettem a jó napokat.
2: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok. És azt hiszem már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok. De ha

0: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Így hangzik. Bármerre jár, völgyön, hegyen, házikója belemegyen. Hűha, ez nem egyszerű. Még nincs ötletem. Gondolkodjunk. Lehetne mondjuk lakóautó. Á nem, a lakóautó maga a ház, nem valakihez tartozik. Valaki, aki mindig magával viszi a házát. Már megint ti voltatok a gyorsabbak. Igazatok van, ez a csiga. Nagyon okosak vagytok. Én úgy szeretek veletek találgatni. Remek csapat vagyunk.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Fiú mesék. Borzas a tengerparton. Vakáció, hurrá, itt a vakáció, kiáltozik boldogan a két testvér, Liza és Alex, akik most értek haza az évzáróról, és nem győznek ugrálni örömükben, hogy véget ért a tanév és kezdődik a nagyszerű nyári szünet, amely mindig annyi meglepetést tartogat. Megyünk nyaralni, hurrá, kiáltoznak egyre, és Borzas, a gyerekek kiskutyája először döbbenten nézi ezt a fergeteges jókedvet, de nem sokáig habozik. Inkább vidáman, vakkantva beáll ő is táncoló gazdái közé, és körbe-körbe forogva együtt örül velük. Anya lázasan csomagol. Sorra veszi elő a gyerekek holmiait. Lassan mindent ruhák és játékuk borítanak. Apa eközben porfogó húzattal takarja le az összes bútort. Borzas kihasználja, hogy éppen senki nem figyel rá, és beoson a gyerekszobába, mert nagyon szeret Liza babáival játszani, még az a maga módján. A játék voltaképpen abból áll, hogy Borzas lelöki a mackókat az ágyról. A babákat pedig a hajuknál fogva lerángatja a földre, és morogva addig rázza cibája őket, míg a sírós baba rá nem zendít, a sípolós mackó meg sípolni nem kezd. Remek móka, kár, hogy Liza mindig megharagszik, amikor Borzas játszik. Végre minden kész van, és a család elindul a hosszú útra. A tenger messze van, ezért Borzas lassan elszúnyad anya ölében. Míg a gyerekek olvasgatnak, anya segít apának. Figyeli az útjelző táblákat, hogy ne tévedjenek el. Hosszú órák múltán végre megérkeznek. Hamar kipakolnak, és irány a part. Borzas rettentő izgalomba jön, mert ekkora vizet még soha nem látott. Ezt azonnal meg kell kóstolni, úgyis megszomjazott. Lelkesen belenyal a vízbe, de azonnal ki is köpi. Fúj, ez sós! Milyen víz ez? Kicsit beljebb megy, hát ha ott nem olyan rossz ízű a víz. Ebben a pillanatban hatalmas hullám érkezik, felkapja a kiskutyát és kiveti a partra. Borzas felháborodva ugatja a rakoncátlan hullámokat. Így köszönteni egy jó barátot! Anya és Liza bekeni magát napolajjal, mert bőrük nagyon érzékeny és hamar leégnek a tűző napon. Borzas éppen ezt a pillanatot választotta, hogy alaposan megrázza magát és lefröcskölje Lizát, aki csak nevet az egészen. Apa ráparancsol Borzasra, hogy maradjon a pokrócon, míg meg nem szárad, nehogy a bundájába ragadjon a homok. Borzas azonban hamar elunja az üldögélést, inkább felfedező útra indul. Na hát, mi lehet ez a furcsa jószág? Nézzük csak, hány lába is van? Milyen viccesen araszol. Vajon lehet vele fogócskázni? De a kis rák, akivel Borzas barátkozni akar, egykedően caplat tovább. Borzas pedig rájön, hogy a napsütötte föveny bizony nagyon forró. Jobb lesz visszafordulni, mielőtt még a tappancsai ropogósra sülnek. Gyerünk, mártózzunk csak meg egy kicsit. Nem is olyan rémisztőek ezek a hullámok? A sok fürdéstől Borzas úgy elfárad, hogy a délután fennmaradó részében már nem is megy be a vízbe. A parton mindenfélét lehet kapni. Üdítőt, fagyit, szendvicset. A gyerekek kedvence a pálcikás jégkrém, de a csigafagyit is szeretik. Borzas lecövekel a kioszk előtt, és egyre csak az incsiklandozó fagyi képeket nézi. Bárcsak kaphatna egy csokisat, azt mindennél jobban szereti. Hogyan lehetne kihalászni egy jégkrémet a hűtőládából? Borzas türelmesen vár a megfelelő alkalomra, amely nem is várat sokáig magára. Az eladó kinyitja a hűtőládát, hogy kivegyen egy jégkrémet az egyik vásárlónak. Borzas csak erre vár, gyorsan bemászik a sok kincs közé, és lelkesen elkezdi feltúrni a fagyasztó tartalmát, hogy megtalálja kedvencét. Ekkor azonban borzalmas dolog történik. A vevő fizetett, és a fagylaltárus gyorsan visszacsukja a hűtőláda tetejét, hogy a sok jégkrém ne romoljon meg. Borzas így fogoly lesz a finomságok jégvermében. Borzas kétségbe esett ugatását senki nem hallja a remekül szigetelt fagyasztóládából. Még szerencse, hogy sok gyerek áll a sorba a hűs csemegéért, így a jégkrémárus nem sokára megint kinyitja a ládát. Hogy elkerekedik a szeme, amikor egy hidegtől vacogó kiskutya néz rá vissza a jégkrémek közül, Borzas alig áll a lábán, de legalább kiszabadult. Borzas, kiskutyám, hát te merre jártál? Faggatja Liza a reszkető jószágot, de Borzas csak lerogy a finom, forró homokra, és élvezi a cirógató napsütést. Milyen jó, hogy ilyen meleg van. kiskutya hamar magához tér, és már is azon töri a buksiját, hogy miként kergetőzhetne a sirályokkal, ezekkel a vicces fehér madarakkal. Lelkes farkcsóválással segít Lizának homokvárat építeni, és Alexnek is, aki merítőhálóval színes kagylókat keres a gyűjteményébe. Borzas, nehogy megint elcsavarod nekem, figyelmezteti Liza a kutyust. Folyton csak aggódunk, érted? Látod ott azokat a sziklákat? Mi ott leszünk egy darabig, de te el ne mozdulj innen. Borzas szófogadóan csóválja a farkát, és elhatározza, hogy ezúttal nem rosszalkodik. De aztán hamar unatkozni kezd, és megfeledkezik arról, hogy az imént még szót akart fogadni kis gazdáinak. Bóklászni kezd, és kisvártatva egy hölgyhöz ér, aki hasonfekve napozik, rádiót hallgat és olvasgat közben. Mellette egy nyitott tubus fényvédőkrém hever. Borzas kíváncsian szaglászta a tubust, amely nagyon finom illatokat áraszt. Lehet, hogy ez valami pástétum, amilyet anya szokott a szendvicsekre kenni. A kiskutya nem sokat töpreng, inkább elhatározza, hogy megkóstolja a pompás csemegét. Óvatosan megnyomja a tubust az egyik tappancsával, de ekkor szörnyű kiáltás harsan, és a visító hölgy kapálozva hentereg, Borzassal összegabajodva. A krém egyenesen az arcába fröccsent. Borzas menekülőre fogja, és meg sem áll a szikláig, ahol Liza és Alex kagylót gyűjt. De persze kíváncsiságának most sem tud parancsolni, és így felborítja a kis vödröt, amelyben a fekete kagylók pihennek. Na hát, milyen érdekes, vajon milyen belül ez a fura valami? Addig-addig piszkálja az egyik kagylót, míg az kicsit szétnyílik. Borzas megpróbálja még jobban szétfeszíteni, de ekkor a kagyló becsípi a tappancsát. Au! Vonyít fájdalmasan Borzas, mire Liza rögtön odasiet a megsebzett kiskutyához, és óvatosan lefeszegeti a lábáról a kagylót. Majd miért keveredsz te mindig bajba? Dorgálja kedvesen, aztán ölbe kapja a kis sebesültet, és visszaviszi a napozóplédre. Borzas fáradtan összegömbölyödik a pokrócon, és azonnal elalszik, mert a sok kaland nagyon kimerítette. Az sem zavarja, hogy körülötte gyerekek labdáznak. A vízben hatalmas zajjal halacskáznak. Ő rendületlenül alszik. Szüksége is van a pihenésre, hiszen holnap még több izgalmas felfedezés vár rá.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, kedves gyerekek, Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Sziasztok!
2: Én Zokni vagyok.
1: Én pedig a párja, Inkoz.
2: Mi vagyunk a...
1: Bravúros Zokni páros! De várj! Egy, kettő, hol a harmadik? Hárman kellene itt lennünk,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, ugyanis van egy sztár vendégünk, aki nem más, mint...
1: Ruhamanó Fonalszál!
2: De tényleg, Ruhamanó. Hol van? Áó!
1: Ruhamanó!
2: Manó! Ja, bocsánat, mit vagyok ez?
1: Azt hittem, az asztal alá bújtál.
3: Nem, csak volt egy rakás befoltozandó zokni.
1: És az összes elkészült?
2: El.
1: De jó!
2: Erről nekem eszembe jut egy jó mese.
1: Ó, és hát munka után pedig édes a pihenés, meg mi édes még zokni?
3: Jó, akkor olvasunk mesét.
1: Lázár Ervin meséje nyomán.
2: A lyukas zokni.
3: Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozoga szekrény, legrozogább fiókjának legalján.
2: Azért én szebb vagyok nálad,
3: mondta a lyuk az okninak.
1: Mi?
3: Csodálkozott az okni.
1: Még hogy szebb? Mitől vagy szebb?
2: Mert átlátni rajtam,
3: mondta a lyuk.
1: Ugyan,
3: oktatta az okni.
1: Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat.
2: És piszkos is vagy,
3: folytatta a lyuk fittyet hányva az oktatásra.
2: Én bezzeg sohasem piszkolódom be.
3: Ezen az okni elgondolkodott.
2: Na ugye?
3: Hangoskodott a lyuk.
2: Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy.
3: Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni.
1: Teljesen tönkre teszel,
3: siránkozott az okni.
2: Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt.
3: Fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt.
1: Jaj, ne csináld!
3: Kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha az okni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
1: Bezzek halluk, nem hitte volna, hogy szebb, mint az okni.
3: Hát igen, nincs egyik a másik nélkül.
2: Én sem lennék zokni Inkoz nélkül.
1: Jaj, de kedves vagy, én sem nélküled.
3: És én sem lennék Ruhamanó a segédjeim nélkül.
1: Hát ez megint nagyon kedves volt.
2: Igen.
3: Na menjünk, készítsünk valamit.
1: Jó.
2: Jó, nyomás a munkaasztalhoz.
1: Sziasztok!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó, mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mély hűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.

A herceg most így szól, mondd, hogy szólíthatlak. Gyere velem, és én bemutatlak az udvarnak.

0: mi ketten tudjuk, hogy te vagy az a lány.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Ne csúfold a pulykát, mert ha mérges lesz, könnyen a feleket becsíphet. Ilyenkor próbálj meg elszaladni. Ha nem vagy elég gyors, akkor mondd neki, hogy olé, hát ha táncra perdül.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Van köztetek olyan, aki nem szeret korán kelni? Akit nagyon idegesít a vekker hangja? Ha igen, akkor figyeljen. Bizony, én se szerettem régen órára kelni, de hát mit lehet tenni, hogyha kezdődik a suli? A következő mesében viszont pont egy olyan vekkerrel ismerkedhettek meg, aki a mese végére nagyon pórul jár. Mese az ébresztő óráról, amely az erdőben maradt. Német mese. Egy nagy erdő kellős közepén állt egy ébresztő óra. Kirándulók vesztették el. Senkinek sem mutatta ugyan már az időt, de azért becsületesen számolta a másodperceket, ahogy már ezt az órák szokták. Egyszer aztán jött két egérke, csodálkozva megállt, s így cincogott az órára. Jó napot, fényes kalap úraság! Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. Az egyik egérke óvatosan megkérdezte. Talán bizony gomba uraságod? Tik-tak, tik-tak, ketyegte erre is az óra. Vagy talán állat? Kérdezte a másik egérke, de az óra most is csak konokul ketyegett. Talán bizony egereket tetszik enni? Cincogtak tovább. Ha nem az óra, ekkor már elunta a kérdezősködést. Elkezdett hát berregni, zörögni. A két egérke rémülten rohant el, és elhíreztelte, hogy egy dühös kandúrnál is veszedelmesebb állat van az erdőben. Meghallotta ezt a két sólyom, s tüstént elhatározták, hogy megnézik a veszedelmes jövevényt. Hamarosan rátaláltak, s rögtön meg is szólították. Jó napot, fényes kalap uraság! Igaz-e, hogy uraságod egereket eszik uzsonnára? Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. A két sólyom összenézett, aztán tovább kérdezősködött. Aztán repülni tud-e uraságod? Hanem az óra újra elunta a kérdezősködést, mert a beszéd zavarta a másodpercek számolásában. Elkezdte hát megint csörgetni a kalapját. A két sólyom elhíreztelte erre az erdőben. Valami buta vastyúk kotkodácsol a bokrok alatt. Meghallotta ezt a két sündisznó, s rögtön felkerekedtek, hogy megnézzék a furcsa jószágot. Talán bizony tudós kegyelmet? Makogták a sünök. Hanem az óra megint elunta a kérdezősködést, és elkezdett égtelenül csörömpölni. A két sün megilletődve hátrált vissza a fák közé, és ezt pusmogta. Egy tudós van az erdőben. Egy nagy fa tetejéről sokáig figyelte a történteket a vén bagoly. Végül aztán így szólt. Mennyi bolondság, mennyi fecsegés emiatt a rossz kereplő miatt. Fölröppent, és ezzel úgy megijesztette az órát, hogy éppen csak egyet tudott még nyögni, egy utolsót. Tik. És néma csend borult az erdőre. Az óra nem számolta többé a másodperceket.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Habci Manó, német mese, aki elmeséli nektek, Fodor Imre. Hogy ki a Habci Manó? Pirinyó kicsi emberke a Habci Manó. Kajlalábú, ráncos képű, vörös orrú. Fekete malaclopóban jár, a fekete malaclopón van egy nagy, lötyögős csukja, azt a nagy, lötyögős csukját legtöbbször annyira a fejére húzza a Habci Manó, hogy arcából csak a nagy, vörös orra kukucskál ki, hanem az aztán messzire fénylik, akár az érett paprika. Hogy hol van a Habci Manó? A Habci Manó legszívesebben a nyírkos, eres csatornákban kuporog, fönt a házak legtetején. Onnan kukucskál le az utcára. Mert az arca ugyan kicsike, hanem a két apró szeme olyan jó, hogy a sasé se jobb nála. Amikor azután esik az eső, és az utca csupa pocsolya, a rakoncátlan lurkók meg addig tapicskálnak a pocsolyában, amíg meg nem vizesedik a lábuk, akkor Habci Manó lemászik a csatornán, villámgyorsan és alig-alig észrevehetően belecsíp az orrukba. Aztán másnap valamennyi lurkó náthás. Habci! Tüsszentenek sorra, vagy psiha, némelyik meg úgy, hogy hács, vagy éppen hapcsi. Hanem ez bizony nem nevetnivaló, mert ilyenkor folyton folyvást orrot kell fújni, és a többi gyerekkel játszani meg éppenséggel tilos. Néha még egész nap az ágyban is kell maradni annak, aki náthás, ez pedig igen-igen keserves dolog. Habci Manó különben azt is ugyancsak lesi, hogy betakaróznak-e szépen a gyerekek este ágyacskájukban, főleg télen. Őrizkedjetek hát nagyon a Manótól, s ha valaha az utcán játszotok, és kezdtek fázni, mert elhűl a lábatok, akkor gyorsan-gyorsan futkározzatok egyet. Mert a Habci Manó résen van ugyan, hanem a lába az olyan kurta és olyan kajla, hogy azt a gyereket, aki gyorsan elszalad előle, soha napján se éri utol. Ez volt a mese, és még egy fontos dolog, a malaclopó az egy olyan hosszú bő kabát, amiben akár egy malacot is be lehetne tenni, ez valószínűleg ezt senki se tudta.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok gyerekek, Szerenyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István Töv-töv Elefánt című könyvéből, a legerősebb kéttülkű orrszarvú. Megnézték a majomkenyérfán az új táblát. Egy kéttülkű orrszarvú volt rárajzolva. Elindultak, amerre a tábra mutatott, battyogtak, poroszkáltak, s egy csudár magas fához értek. Leültek kényelmesen a fa tövébe. Robi az elemózsiás kosárból zsömlét szedett elő, megvajazva szalámit rakott közé. Majd új zsömlét vett elő, s kényelmesen készítette a szendvicseket. Töv-töv figyelte, lustán pislogott. Majd abba hagyta a pislogást, feszülten fülelt. Robi is abba hagyta a szendvics készítést, megmerevedve hallgatózott. Furcsa dübögés közeledett a táborból. Düm, düm, düb, düb. Felnéztek az égre, nem az ég dörgött. Ragyogóan sütött a nap. Robi megvonta a vállát, tovább vajazta a zsömlét. Megint felhangzott a dübögés. Düm, düb, düb, düb. Megint felnéztek az égre. Semmi. Sehol egy felhő. Robi minden esetre kinyitotta az esenyőt, s keze ügyébe tette a földre. A dübörgés rohamosan közeledett, erősödött. Düm, düb, düb, düb. Rengett a föld, remegett a sudárfa, a kosár tetején ugráltak a zsömlék. Ennek felesett réfa. Töv-töv felemelkedett, s meglátott valamit. Rémülte mutogatott, a szava is elakadott. Ho, ott jön valami! Majd a fára mutogatott. Nyomás, mászunk fel! És már mászott is felfele. Robi gyorsan bedobálta a zsömléket a kosárba, és Töv-töv után mászott, vitte a kosarat és az esernyőt. Fent csücsültek a fán, kapaszkodtak, s ilyetten bámultak lefele. A dübörgés félelmetesen közeledett. Düm, düm, düb, düb. És meglátták, hogy mi dübörög. Egy hatalmas kéttülkű orrszarvú dübörgött arra, s leszegett fejjel nekirohant a fának. Bum! A fa megrázkódott, Robi és Töv-töv összeölelkezve kapaszkodott. Az orrszarvú hátrált, s leszegett fejjel rohamozott. Dühösen döngette a fát. Bum! Bum! Közben apró szemével kíváncsian felnézett. Megint hátrált pár lépést, s neki rohanva döggette a fát. Bum, bum, bum, bum. S pislogva felnézett apró szemével. Robi visszapislogott, és suttogva mondta. Nem ülhetünk itt estig. Meg kellene tudni, hogy mi baja. Lehet, hogy éhes. Robi kapaszkodva előzedett három szendvicset, meg egy papírszalvétát, s megmutatta a fadöngetőnek. Tessék, finom! S ledobta sorban a három szendvicset és a papírszalvétát. Az orszavló kicsit megkökkenve nézte a szendvicseket, szétnyitotta az egyiket, majd visszacsukta, s fújtatva dühösen visszadobálta a fára mindhármat. Mintha sorozatot lőtt volna a zsömlékkel. Rátatata! Robi elkapkodta a zsömléket, visszarakta őket a kosárba, s tűnődve morogta. Nem éhes, vagy nem szereti a szalámit. Az orszarú a papírszalvétát bögdöste, belefújta az orrát dühösen szöcsökbe. Legalább tud egy kis illemet. Nem sokáig tartott az illem, mert leszegte a fejét, és dühösen döngette a fát. Bum, bum, bum! Kapaszkodtak, rászkodtak, most töv-töv suttogott.
4: Találj ki valamit, nem remeghetünk itt egész nap.
3: Robi bólintott. Énekeljünk, suttogta.
4: Mit énekeljünk?
3: Kérdezte töv-töv. Indulót, te trombitálj! Rázendítettek az indulóra, töv-töv trombitál.
5: Tototom, aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére. Tototom, pedig a rétes nagyon jó, orszarvúnak az való.
3: Az orszarvú bambán bábult felfele, lecsúszott a földre, pislogott, befogta a fülét és keserves képpel vicsorgott. Vicsorogva hátrát, nekirohant a fának, s döngötte dühösen. Bum, bum, bum. Azon a labba hagyták az éneklés meg a trombitálás, kapaszkodtak, fogóckodtak. Margot Robi nem szereti a rétest, meg az éneklést. Vagy nincs hallása?
4: Találj ki valamit, agyamra megy ez a döngetés,
3: sürgette töv-töv. Robi bólogatott. Már ki is találtam. Hipnózis, meghipnotizáljuk.
4: Mivel hipnotizáljuk meg?
3: Kérdezte töv-töv. Ezzel a kiskanállal, szedett elő Robi egy fényes kiskanalat a kosárból. Madzagot kötött a kiskanára, s lelógatta az orszarvú szem elé, s lassan ide-oda lengette. Az orszarvú ide-oda ingatva fejét, bámulta a fényes kiskanalat, egyre lassabban mozgott a feje, félig behunyta a szemét, s lustán eldőlt a földön.
4: Sikerült, suttogta Robi. Eladtattuk. Hipnotikus álom. Lemehetünk.
3: Óvatosan lemásztak a fáról, Robi nem engedte el a madzagot, mászás közben is ingatta a kiskanalat az orszarvú szem előtt. Közelebb ment, s a fülébe suttogta. Mi a baj? Mondd el szépen. Az orszarvú a földön elterülve mormogott, mint aki álmában beszél, s a hátára mutogatott behúnyt szemmel.
0: Ott valami szúr.
3: Robi lengette a kiskanalat, töv-töv odament, és megnézte az orszarvú hátát.
4: Itt a bibi,
3: rikkantotta, és kirántotta a tüskét. Az orszarvú egyből felébredt, felugrott, Robiék villámgyorsan felmásztak a fára, várták a döngetést. De nem volt döngetés. Az orszarvú boldogan vigyorgott, s integetett, hogy gyertek le.
4: Nem bántasz?
3: Kérdezte Robi. Az orszarú vigyorogva rázta a fejét, hogy nem, sőt, inkább nagyon hálásan, miért kihúzták a tüskét. Robiék lemásztak, már nem féltek, hiszen olyan barátságosan vigyorgott a fadöngető. Robi elismerően jegyezte meg. Csuda erősen döngetted a fát. Az orszarú még nagyobbat vigyorgott, s hencegve jelentette ki.
0: Mert én vagyok a legerősebb, nem hiszitek?
3: Szaporán bólogattak, hogy elhiszik. Az orszarú tovább henceget.
0: Én olyan erős vagyok, hogy fél tőlem az oroszlán, fél tőlem a krokodil, fél tőlem mindenki, de ti ne féljetek.
3: Óvatosan ingatták a fejüket, hogy nem félnek. Az orszarú elégedetten fújtatott és folytatta a dicsekvést.
0: Én olyan erős vagyok, hogy ha dobbantok a lábammal, megremeg a föld. Ha kettőt dobbantok a lábammal, összedől a hegy. Ha hármat dobbantok a lábammal, kicsap a tenger a medrejéből. Elhiszitek?
3: Lelkesen bólogattak, hogy elhiszik, mindent elhisznek. Az orszarvú töprengbe járkált fel alá.
0: Hogyan mutassam meg nektek, hogy milyen erős vagyok?
3: lélegzett visszafogyva várták, hogy mit talál ki az orrszarvú. Az orrszarvú nagyot rikkantott.
6: Megvan. Tudom már, hogy mutassam meg. Üljetek a két tülköm közé, s feldoblak az égig.
3: Az orrszarvú leszegte a fejét, Robi és Töv-Töv beült a tülkök közé. Az orrszarvú megfeszítette minden izmát, és feldobta őket a levegőbe, fel, egészen az égig. Fent Robi gyorsan kinyitotta az esernyőt, és lebegtek a levegőben. Töv-Töv a fülével kormányzott, s szerencsésen megérkeztek a nagy majom kenyérfához. Leereszkedtek, összecsukták az esernyőt. Robi gyorsan áthúzta az orrszarvús táblát. Tényleg erős, jegyezte meg elismerően. Töv-Töv ábrándozva suttogta.
4: Repültünk, pedig nincs is szárnyunk.
2: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Most én mesélek nektek. Bába Mihály, mese a két csutkaparipáról. Hol volt, hol nem volt, a görbehátú réteken is túl, volt egyszer egy kicsi falu, ahol élt egy szegény ember 7 gyermekével. A szegény ember hajnaltól késő estig dolgozott. A legkisebb gyerek, az apja hazaérkezett, rögtön az ölébe ült és arra kérte, hogy meséljen neki. Nagyon szerette a meséket hallgatni. El is nevezték Mesebandinak. Egyszer a szegény ember a tátos paripáról mesélt Bandinak, a legkisebbik fiának. Ez a mesebeli tátos aranyhintóban vitte a királyfit az elvarázsolt királykisasszonyhoz, álkombokron 7 leszedelmen keresztül. Legyőzte a sárkányt, legyőzte a farkascsordát, az áradó folyót, az összeomló hegyeket, a tűztengert, és elvitte a boldog királyfit, meg a királylányt a tavasz szigetére, ahol örökké virágoznak a fák, ahol örökké süt a nap, ahol soha sincs hideg tél, és mindenkinek egyformán jut ételből, italból, de egyformán jut a munkából is. Amikor a szegény ember befejezte a mesét, leengedte térdéről a legkisebbik fiát. Most pedig menj, és aludj szépen. De még nem vagyok álmos, mondta Mese Bandi. Én is szeretnék 2 ilyen tátos paripát. Hát ennél mi sem egyszerűbb. Itt van mi. Ez a kukoricaszár, a csutka, ebből megcsináljuk a paripák testét, és így mi, kezdett gyorsan munkához a szegény ember. Ez a 8 pálcika lesz a lábuk, ez a 2 a fejük, ez a kicsi meg a fülük. Ó, még farkuk is kell. No tessék, itt vannak a csutka paripáid, de most aztán siess aludni. A szegény ember legkisebbik fia boldogan ölelte magához a csutkaparipákat, letette őket a dikó alá, és gyorsan lefeküdt, és elaludt. De alig szenderedett el, a csutkaparipák felébresztették. Jössz velünk, kis gazdánk! Hová? Ébredezett Bandika, a szegény ember legkisebbik fia. Az aranyrétre!
2: Megyek!
1: Ugrott fel Bandi. Pszt, csendesen, föl ne költs valakit! És jól figyelj a szavamra. Hátrafelé vezess ki bennünket az ajtón, aztán gyorsan pattanj fel valamelyikünk hátára. Bandi úgy tett mindent, ahogy a csutkaparipa parancsolta. De alig, hogy átlépte a küszöböt a két csutkaparipa helyett, gyönyörű 2 tátos ló állt az udvaron. Felpattant az egyik hátára, és már száguldottak is. A tátos paripák patkói nem érték a földet, a csillagköveken csattantak, és vetették a sziklákat, mint a magvető a magot. Kettőt sem gondolkodhatott Bandi, és már kint voltak az aranyréten. Szállj le, kis gazdánk, megéheztünk. Aranyfüvet legelünk, és ha akarod, elviszünk a kék szigetre, ahol kék a föld, kék a fű, a fák levelei azok kékek a virágok, ahol kék az ég és a napsugarak. Százszínű kék ott minden. Nos, akarod?
2: Akarom,
1: mondta Bandika, a szegény ember legkisebbik fia. Akkor maradj itt, amíg legelünk. Bandi leugrott a paripákról, mire kétszer becsukta meg kinyitott a szempilláját, a paripák lelegelték az aranyrétet. Bandika szomorúan nézte. Egyet se búsulj, kis gazdák, holnap estére ismét kinő. Most pedig ugolj fel és vágtassunk. Elhagyták a pusztát, a hegyeket, a 7 tengert, az örökó birodalmát, a tüzetvető hegyek láncán át, eljutottak a részhegyek közé, onnan az ezüst hegyek csúcsára szökkentek, majd az aranyhegyek hátán pattogott a paripák patkója. Kapaszkodj jól, kis gazdánk, mondta a paripa. Ha mégis leesnél, utánunk jön a testvérem és a hátára vesz. Elértük a fekete tengert. Bandika minden erejével megkapaszkodott, amikor a paripa begázolt a fekete víztengerbe. Korom sötét színe volt, a hulláma meg 7 torony magas. Ám a paripa nekiugrott a fekete hullámoknak, és átrágott rajtuk. Bandika csuromvizes lett. Amikor a 7. hullámot törték át, megcsúszott, és leesett a paripa. De akkor ott elment a másik paripa, és kimentette. Kapaszkodj a sörényembe! Most már csak 1 hullámhegy van előttünk. Valóban úgy volt, mert amikor áttörték egyszer végén ott a háborgó hullámoknak, és a víz A tiszta kék víz csendesen ringott medrében. A paripák kiléptek a kék színű homokpartra. A parttól nem messze egy nagy-nagy rét terült el, amelyen kék színű fű nőtt, kék színű virágok. Mind kék volt, de mind más és más. Az egyik tengerkék, a másik égszínkék, a harmadik sötétkék, a negyedik nefelejtskék, és így tovább. De kékek voltak a madarak, meg az állatok is. Átvágtattak a réten, és betértek kék ország kék fővárosával, ahol kék király élt 7 kék királylányával. 100 kék katona fogadta őket körbe, amikor beléptek a kék király kék birodalmának kék fővárosával. Kék ország kék királya parancsolja, hogy gyere velünk a várába, lépett elő az egyik katona. Köszönöm kék ország kék királyának megbízását, vezessetek hát hozzá, mondta Bandika bátran. A kék katonák elvezették a kék várba, ahol a kék ablakokon égszínkék ruhában 7 kékszemű királylány csodálkozott a jövevényen, mert eddig még senki emberfia nem tudott átjönni a fekete tenger háborgó fekete hullámhegyein, pedig sokan megkísérelték. Bandit a kék király kék trónterembe vezették, ahol kék királyi székben ülve, kék palástban, kék koronával a fején várta az idegent. Üdvözöllek idegen kék országunkban, állt fel a király. Te vagy az első, aki szerencsésen átjutottál a fekete tenger feketén háborgó hullámhegyein. Áruld el nekem a titkodat, és teljesítem a kívánságodat. Szívesen elmondom, kék királyfelség, jó szándékkal és barátsággal, és 2 jó csutkaparipámmal jöttem. Ez az én titkom, semmi más.
3: Keblemre, kedves kis vendégem!
1: Látod, mások nem jutottak át a fekete tenger fekete hullámaiban, mert rossz szándékkal jöttek, kék birodalmunkra akartak törni. Katonáim, terítsetek, lakomát csapunk.
3: Hívjátok 7 kék lányomat, és te pedig, fordult ismét Bandikához, kívánj, amit akarsz, teljesítem kívánságodat.
1: Hely, azt a lakomát lehetetlen leírni. Tyúklevestől mézes kalácsig volt ott minden, amit csak szemszáj kíván. A kék király lányai szépek, kedvesek és okosak voltak, és Bandi már azon volt, hogy a legkisebb kékszemű kék királylányt kéri feleségül, a többieket meg testvéreinek, amikor az egyik paripa bekiáltott.
3: Siess, kis gazdánk, mert letelt az időnk. Holnap ismét elhozunk, és folytathatod a lakomát, különben sohasem találsz haza.
1: Bandi gyorsan elbúcsúzott Kékország kék királyától, meg a 7 kék királylánytól, de megígérte, hogy holnap ismét eljön, és akkor mondja meg a kívánságát.
3: Várunk,
1: búcsúzott tőle a király. Várunk mi is, mondták a kék királylányok. Kikísérték Bandikát, aki felkapott az egyik paripára. Egy szempillantás alatt úgy elszágoldottak, hogy messze maradt mögöttük Kékország. Éppen idejében tértek haza. Bandika csak bebújt a takaró alá, már hallotta, hogy édesapja felébredt és szólongatja.
3: Ébredj, kisfia, majnalodik. Akinek paripája van, nem lustálkodhat, amíg hasára nem süt a nap.
1: Igaza van, édesapám, akinek 2 ilyen csutka paripája van, mint nekem, az az első kakasszóra ébred, mondta Bandika, és kiugrott a sútból. A 2 csutka paripa az éjszakai fáradalmakat pihente. Bandika nem is bántotta őket estig, mert tudta, hogy este ismét nagy út vár rájuk, vissza kell menniük a kék király kék birodalmába, a 7 kék királylányhoz, akik lakomával várják.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó. Katit haját meghúzom, Sikit szirénázik.
1: Na!
0: Taliga az autóm, szélvészként cikázik.
2: Jaj!
3: Tűz, tűz, felnyel
4: ránk! Tűz, tűz, tűzetoltó!
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes.

0: A legkisebb önkéntes tűzoltó. Tűz, tűz, terjen lát, víz, víz, tűzoltó. Én vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Otto!
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Mentovics Éva, a pillangó tánca. Előadja ifjabb Bazsinka József. Könnyű a léptem, libben a szárnyam, hajnalban már a kerteket jártam. Csábít a rózsa, rezzen az ága, bókol a szélben tarka virága. Tálom a narcisz, nektár az étkem, jácintok mellett nyílik szerényen. Elringat lágyan varázsos tánca, amíg a szellő halk dalát játsza. Dandana dandan, így szól a dallam, ringj, kecses narcisz, táncolj alattam. Dandana dandan, így szól a dallam, illatos bodza, hajlongj alattam. Mezőkön pitypang, kiskertben zsája, akácok fürtje, csillagfürt várma. Cikázva szállok a lenge szélben, rózsakehelyben szunnyadok éjjel. Párnányi szirmán az édes illat varázsporos, mély álomba ringat. Amíg a szellő halk dalát játsza, mesés a pöttöm pillangó álma. Dandana dandan, így szól a dallam, ringi pompás rózsa, táncolj alattam. Dandana dandan, így szól a dallam, illatos jázmin, hajlongj alattam.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Sziasztok, én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és bár egy ilyen komoly felnőttes helyen dolgozom, én is nagyon szeretem, hogyha mesét olvasnak nekem. Most pedig én készültem nektek egy nagyon kedves történettel. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a mágikus koszorú. A kicsiny falu határában, ahol a mezők már virágba borultak, élt egy vidám kislány, Liza. Ő volt a legkíváncsibb és leglelkesebb gyerek a faluban, különösen akkor, amikor elérkezett a tavasz köszöntő ünnepideje. Idén én fonok koszorút a tavasznak, jelentette ki, és barátaival együtt elindult a rétre. A mező tele volt frissen nyíló virágokkal. Kék ne felejts, százszor szép, ibolya és tavaszi hérics hintázott a szélben. Liza és a többiek lelkesen gyűjtögették a legszebb szálakat, hogy egy csodálatos koszorút készítsenek belőlük. Miközben Liza koszorúja egyre szebbé vált, hirtelen valami furcsát érzett. Ahogy az utolsó virágot is beledolgozta, a koszorú finoman megremegett a kezében, és halvány fény kezdte körbelengeni. Nézzétek! Kiáltotta. Ez a koszorú, mintha élne! A barátai először csak nevettek, de amikor Liza óvatosan a feje tetejére helyezte a virágdíszt, különös dolog történt. Egy lágy szellő suhant végig a réten, a fák lombja susogni kezdett, és a madarak vidám trillázásba kezdtek. Liza, nézd a fűszálakat! Suttogta az egyik barátja. A koszorú körül a föld zöldebbé vált, a virágok még szebben nyíltak, és mintha az egész rét életre kelt volna. Liza megérezte, hogy a koszorúnak varázsereje van. A tavasz valódi erejét hordozza. Ez a természet ajándéka, mondta egy öreg asszony, aki a közelből figyelte őket. Aki tiszta szívvel fonja a tavasz koszorúját, annak megmutatja a világ valódi szépségét. Liza és barátai meghatódtak. Tudták, hogy a koszorú nem csak egy dísz volt, hanem a természet és a tavasz iránti szeretetük jele. Azóta minden évben, amikor eljön a tavasz köszöntő ünnep, a falu gyerekei virágkoszorút vonnak, hogy ezzel tiszteljék meg az éledő természetet. És bár a mágikus koszorú titkát soha senki nem fejtette meg teljesen, a réten azóta is a legszebb virágok nyílnak, ahol Liza első koszorúja érintette a földet. A természet mindig viszonozza a szeretetet. Ha tiszta szívvel fordulunk felé, csodákkal ajándékoz meg bennünket.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk, és kenyér formájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből. Az igen. Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek! Minden tudás kincset ér.
2: Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrud és Gréta, a két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
2: Revicki Gábor vagyok, színművész. Jó estét kívánok, szervusztok gyerekek! Ma este én fogok nektek egy mesét mondani, mégpedig a kutyákról, a kutyák és az ember közti viszonyról. Nekem is volt állandóan kutyám, de amelyiket a legjobban szerettem, és a legtöbb közöm volt hozzá, az fiatal koromban egy rendőrségi kutya volt, akit lefokoztak a rendőrségen, mert túlságosan játékosnak minősítették. Elütötte véletlenül egy autó, és egy rendőr főhadnagyhoz került, aki, mivel látta, a szomszédunk volt egyébként, hogy én egész különleges kapcsolatban vagyok a kutyával, ezért nekem ajándékozta. Én a kutyát Mukinak neveztem el, elképesztő kutya volt, bármit, amit kértem tőle, azt megtette. Olyanokat például, olyanokat csinált, hogy elmentem, békalencséket szedtem ki Tatabánya környékén a bányatavakból, és a kutya, ezt látva, hogy én mit művelek, ő is elkezdte szedni a békalencséket, meg hát több ízben megvédett engem. Úgyhogy azt hiszem bevezetőnek ennyi elég is. Tehát most egy mesét fogtok hallgatni. Kocsis Gábor írta, a címe Egy hordónyi kutya. Nem engem csúfolsz, hanem magadat. Ebben a fejezetben Gertrud elmeséli, hogy miért gúnyolták őt sokszor, milyen hatással volt ez rá, és hogyan leckésztette meg a gúnyolódót. De vajon hogy fordulhatott elő, hogy miközben Gertrudot gúnyolták, mégis inkább apának volt szüksége segítségre? Hamarosan ezt is megtudod. Van a két lábúaknak egy nagyon furcsa szokása, amit sokáig nem értettem. Egészen addig, amíg egy nyári reggelen össze nem találkoztam valakivel, akire mérges lett apa. Éppen egy botot rágcsáltam békésen a fűben feküdve, apa eközben egy másik botot dobált Grétának. Lord pedig szaglászott valamit a közelben. Aztán egyszer csak megjelent egy kétlábú, és beszélgetni kezdtek apával. Én továbbra is rágcsáltam és heverésztem, amikor is az történt, hogy az idegen végignézett rajtam, majd összehúzott szemöldökkel barátságtalan hangon ennyit mondott. Kövér ez a kutya, le kéne fagynia. Nem értettem, mi a baj velem, hiszen én nem is okoztam neki semmi rosszat. Vajon miért akarja, hogy másmilyen legyek, mint amilyen vagyok, gondoltam magamban, de aztán úgy döntöttem, hogy gondolkodás helyett inkább hempergek egy nagyot. Finom, puha, friss illatú volt a fű, pont olyan, amilyennek a legjobban szeretem. Apa viszont nem hagyta szó nélkül a dolgot. Éreztem rajta, hogy feszülté vált, miután kövér.

Apának végre újra jó kedve volt. A másik két lábú is elmosolyodott picit, aztán valami másról kezdett beszélni. Miután elment, apán még mindig éreztem, hogy nincs olyan jól, ezért oda mentem hozzá, és elkezdtem neki pucikat osztani. Cukker vagy, macika, mosolyodott el. Semmi baj nincs veled, te így vagy jó, ahogy vagy. Miért lenne baj velem, tűnődtem el. Azért, mert annak a két lábúnak nem tetszik, ahogy kinézek. Apa, mintha olvasott volna a gondolataimban, így folytatta. Nem érdekel a véleménye, csak nem értem, miért kell ilyen bunkón beszólni. Mit csinálna, ha őt gúnyolná ki valaki? Valószínűleg nem maradna ilyen vidám, mint te. Ekkor tudtam meg, hogy azt a furcsa szokást, amit a két lábúak gyakran csinálnak, gúnyolódásnak nevezik. Nem értettem, hogy ez mire jó, de Lord elmagyarázta nekem, mert ő már sok ilyet látott. Azok a két lábúak szoktak gúnyolódni, kezdte mondani, akiknek nem tetszik, ahogy kinézel, vagy amit mondasz, vagy csinálsz. Nem fogadják el, hogy te ilyen vagy. Helyette inkább bántó dolgokat mondanak rád, és nevetnek rajtad. Nevetni jó, nem? Kérdeztem picit elbizonytalanodva. Akkor jó, ha együtt nevetnek, mert mindketten jól érzitek magatokat. Olyankor érzed a szeretetet. De aki gúnyol téged, mint előbb az a két lábú, az azt hiszi, hogy te rosszabb vagy nála. Ebben semmi szeretet nincsen. Aki gúnyol, az nem is szeret? Kérdeztem meglepődve. Apa egyik barátja is hívott már Boilernek, mert szerinte olyan kerek testem van. Akkor ő sem szeret? Ő szeret csak olyankor, amikor gúnyol, elfelejt szeretni. Aki szeret, az azt adja, ami jó neked. Értettem, miről beszél Lord. Amikor az előbb puszikat osztogattam apának, azt szeretettel adtam, és jó volt neki. De akadt itt még valami, ami nem hagyott nyugodni. Mi van akkor, kérdeztem újra Lordot, ha előbb az a két lábú csak segíteni akart nekem? Hogy szokott neked segíteni, apa, amikor nagyon nehezen mész fel egy hegyre? Kérdezett vissza Lord. Felemel, felvesz a vállára, aztán felvisz a hegyre, válaszoltam. Pontosan, nézett a szemembe Lord. Aki tényleg segíteni akar, az nem beszól, hanem mindent megtesz, hogy jobb legyen neked. Aznap nem csak azt tanultam meg Lordtól, hogy mi a különbség a segítőkész és a rossz indulatú két lábúak között, hanem apán is megfigyeltem valamit. Bármennyire is erős és határozott, a bántó szavak rá is hatással vannak. Pedig aznap nem is őt akarták bántani, hanem engem. Mégis éreztem rajta, hogy ez nagyon fáj neki. Bárkitől megvédene, ebben teljesen biztos voltam, de ahogy komor arccal sétált mellettünk, tudtam, hogy néha neki is szüksége van segítségre. Ahogy picit közelebb mentem hozzá, elmosolyodott, és így szólt. Imádom a lobogó füleidet, macika. Te letojod azt, ki mit mond rád, és neked van igazad. Tényleg letojtam, mit mondott a gúnyolódó két lábú. Aki nem szeret, arra nem figyelek oda. Apa tovább beszélt, és egyre határozottabb lett a hangja. Amikor gyerek voltam, engem is bántottak, folytatta. Csak én nem tudtam ilyen jól kezelni, mint te. Gúnyoltak azért, mert szemüveges lettem, és az furcsa volt akkoriban.
Meg azért is gúnyolódtak, mert nem tudtam kimondani az R betűt, ezért

0: picit máshogy beszéltem, mint a többiek. Én egyik betűt sem tudom kimondani, mégis olyan jól megértjük egymást, gondoltam, miközben apa lehajolt hozzám menet közben, és megsimogatta a fejemet. Ti kutyák sokkal bölcsebbek vagytok, mint mi. Beszélt tovább, és a hangjában most már melegséget is éreztem. Ti nem gúnyoltok ki senkit sem. Teljesen mindegy, ki hogy néz ki, vagy hogyan éli az életét. Ti elfogadjátok őt olyannak, amilyen. Engem is elfogadtok, amiért nagyon hálás vagyok. Jó volt hallgatni apát. Megnyugtató volt, ahogy beszélt, de nem is igazán engem nyugtatott meg, hanem saját magát. Engem nem kellett megnyugtatnia, mert egyáltalán nem érdekelt az a kétlábú, akinek nem tetszettem. Apa viszont még később is elbizonytalanodott néha. Akkor nem túl súlyos, ugye? Kérdezte apa a doktor bácsitól, amikor legközelebb nála jártunk. Nem kell kevesebb kaját adnunk neki? Micsoda, kerekedtek ki a szemeim. Kevesebb kaja? Most már én is aggódni kezdtem. Így is bármikor meg tudnék enni még egy adagot, miután teljesen kiürítettem a tálamat, de ha még kevesebbet kapnék, az nagyon rosszul esne. Ugye nem? Néztem rá ártatlan maci szemekkel a doktor bácsira. Nem, minden jó így, ahogy van. Neki ilyen a testalkata, nyugtatta meg apát, és bizony engem is. Kedves két lábú ez a doktor bácsi, gondoltam. Tényleg jót akart nekem. Ez szuper hír, válaszolta neki apa, mert picit azért elbizonytalanodtam. Időnként gúnyolják Gertrúdot, hogy kövér, de éreztem, hogy nem az. Ő ilyen, és így van rendben. Csak ahelyett, hogy hallgattam volna a megérzésemre, hagytam, hogy mások lehúzzanak. Bárkivel előfordulhat, mosolygott a doktor bácsi, aztán adott nekem egy finom jutalomfalatot, amit jó ízűen elrágcsáltam. Később is előfordult, hogy gúnyoltak az alkatom miatt, de apa már csak mosolygott ilyenkor. Már nem tudták sem elbizonytalanítani, sem elszomorítani őt, mert azóta csak arra figyel, hogy nekem a lehető legjobb életem legyen. Ebben nagyon sokat segít neki mama is. Mindent megad nekem, Lordnak és Grétinek is, hogy egészségesek legyünk. Ő sem hagyná, hogy túlsúlyos legyek, mert akkor nehezebben mozognék, és a csípőm is jobban fájna. Sőt, más betegségeket is könnyen összeszedhetnék. Ilyen velem sosem fordult elő, viszont elmesélek egy vicces esetet, amikor jól megleckéztettünk egy gúnyolódót. Ez azon a nyáron történt, amikor apa egyik nagyon kedves barátja életemben először lenyírta a bundámat. Előtte borzasztóan nehezen bírtam a meleget. Sokszor lefeküdtem és oldalra dőltem séta közben, így próbáltam hűteni magamat. Az erdőben a talaj nem volt annyira forró, mint a levegő, aztán egyik nap apa barátjának segítségével sokkal rövidebb lett a szőröm, és ez olyan csodálatos érzés volt, hogy el sem tudom mondani. Boldogan kergetőztem Grétával, a séták nem voltak már annyira kimerítőek, és hirtelen mindent könnyebben csináltam a nagy hőségben. Nem sokkal később újra találkoztunk azzal a két lábúval, aki korábban hordótestűnek gúnyolt. És tudod, mi történt? Ahogy közelebb ért hozzánk, furcsa pillantást vetett rám, majd így szólt apához. Hát ez az új kutya kicsoda? Mi lett azzal a kis kövérkével? Apa csak mosolyogva nézte a két lábút, már nem haragudott, és szomorú sem volt, csak várta, hogy lehessen neki. Ez ugyanaz a kutya? Fordult a két lábú apa felé kételkedő arccal, és látszott rajta, hogy picit elszégyelli magát. Ő nem ez, mondta apa továbbra is mosolyjal az arcán. Az nem lehet, folytatta a gúnyolódó két lábú. Ez a kutya sokkal vékonyabb. Mondtam, hogy Gertrúd nem kövér, válaszolta apa, csak a vastag, tömött bundája miatt látszott annak. És valószínűleg van benne egy kis Rottweiler is, úgyhogy zömökebb a testalkata, mint a tesójának, de nagyon jó kis formája van. Na hát, csodálkozott el a két lábú, és azóta sosem hallottuk gúnyolódni. Beszélgessünk. Mire tanít Gertrúd? Mit tanított Lord Gertrúdnak arról, hogy kik és miért szoktak gúnyolódni? Honnan tudta Lord, hogy a gúnyolódó nem segíteni akart Gertrúdnak? Mit érdemes csinálni, amikor valaki gúnyol? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szólásmondások.
3: Képzeld, a tesóm kölcsön adta a kedvenc labdáját egy fiúnak az osztályból. Mondta, hogy nagyon vigyázzon rá.
4: És? Vigyázott rá?
3: Dehogy is. Mindenki rúgdosta, berepült a tüskés rózsabokorba, majd amikor ki akarták pecázni onnan, belepottyant a sárba. Aztán képzeld, hogy a tesóm másnap találta meg az udvar sarkában.
4: Hát, akkor ez a labda bizony Ebek 30-adjára jutott.
3: Az mit jelent?
4: Azt, hogy nem vigyáztak rá. Nem törődtek vele, elhanyagolták. Hagyták tönkre menni. Régen így mondták, amikor valami gazdátlanul hevert. Mintha csak a kutyák martaléka lenne. Vagyis Ebek 30-adjára jutott.
1: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: A béka. Egy hatalmas, színes virágokkal és mindenféle gazokkal benőtt rét szélében állt egy mélységes kút. Egy vörös vedret eresztettek le a közeli falu lakói, ha friss vízre volt szükségük. De a kút mélyén nem csak kövek, hanem egész családok éltek. Egészen pontosan a békáknak nemzetsége lakta a kutat. Egyrészről a zöld békák, akik ősidők óta a kutat tekintették otthonuknak, másrészről a varangyok, akik csak nem régiben kerültek oda. Mégpedig úgy, hogy egy nap a varangy dédanya beugrott a vödörbe, és leereszkedett a kútba. Ám azóta ki sem tette a lábát onnan, csak szülte sorra az ivadékokat, míg végül varangyból több volt, mint zöld békából. Volt is némi viszály emiatt, hiszen a hely kezdett szűkössé válni, és a zöld békák nem szívlelték a varangyokat. Mondták is a dédanyának gyakran, te csúfság, a fiaiddal csak pusztítjátok az otthonunkat. Meg lehet, hogy a ti fűzöld színetek tetszetősebb, de az én fiaim egyike a fejében drága követ hordoz, felelte ilyenkor a dédanya. Egy nap megkérdezték a varangy dédanyát, hogy mégis miféle drága kő van, és ugyan melyikük fejében. Azt még én sem tudhatom, de annyit mondhatok, hogy a drága kő egy csodálatos dolog, s hordozójának örömet, ám épp úgy bosszúságot is hoz. Akkor nekem nem is kell, én senkinek sem akarok bosszúságot okozni, gondolta magában a legkisebbik csemete. Én inkább megnézném, mi van a kúton kívül. És való igaz, kezdünk túl sokan lenni. Elhatározta hát, hogy mikor a vedret legközelebb leengedik, beleugrik, és felmegy vele a felszínre. Nem sokat kellett várnia. Éppen, hogy elérte a vödröt, de aztán már el is indult fölfelé. Mikor felhúzták a vödröt, nagyot ugrott, és már kint is volt a réten, éppen egy csalán tenger közepében. A csalán a békát nem csípte meg, ahogy az embereket szokta. S ő csak nézte a sötét zöld, cikcakkos leveleket, ott is töltötte első éjszakáját a kút tövében, a csillagos ég alatt. Másnap felkerekedett, hogy megnézze, mi van a csalánoson túl. Már delelőre járt, mikor végre egy széles országút mellett találta magát. Nagy forróság volt, a sárga homokot vitte a szél, s nem látott egyebet, csak a végtelen hosszú földutat. Átkelt az úton, s maga mögött hagyva szökelt egyre távolabb. Már lemenőben volt a nap, amikor furcsa nezt hallott. Hasonlít ez a hang ahhoz, mikor a víz locsan. Csak nem itt is van egy kút? Tanakodott magában. Elindult megkeresni, de csak egy csörgedező patakot talált. Belevetette magát a friss, tiszta vízbe, megmosakodott, majd kifeküdt a partra megszárítkozni. Másnap alaposan bebarangolta az árokpartot, ami tel is tele volt virágokkal és mindenféle növényekkel. Mindet jól megnézte, megszagolta, és arra jutott, hogy a legnagyobbak tetszenek neki a leginkább. Elvarázsolták. A patak folyását követve egy kis tóhoz jutott, ahol a kútbeli zöld békák rokonai éltek. Mindjárt meg is hívták a varangyocskát az esti koncertjükre. Az egész béka család összegyűlt, s órákon át énekelt, vigadott. Jól érezte magát a kis varangy, de a koncert után úgy határozott, tovább indul. Egy tisztásra érve hátára feküdt, és csak nézte a sötét eget, a holdat és a csillagokat. Talán a hold és a nap is egy-egy vödör, ez a világ pedig egy nagyobb kút, amelyikből valamelyik kell, hogy kihúzzon. Oda vágyott a varangyfi fel a magasba, hogy még messzebbre elláthasson. Másnap délelőtt egy káposzta földre jutott, ahol összebarátkozott egy kis fehér hernyóval. Ő magát a káposzták urának nevezte, és sokat mesélt a varangynak az életéről, holott csak pár napja nyitotta ki a szemét. Ahogy a kövér hernyót hallgatta, felnézett a levelek fölé, és egy házat pillantott meg, a kémény tetején egy hatalmas fehér gólyával. A gólya apó éppen tanórát tartott fiainak, akik a fészekben ülve hallgatták feszülten. Oda szeretnék én is feljutni, olyan magasból biztosan az egész rétet belátni, merengett a kis varangy. Bizony, és ezek a kelepelő népek még ennél is magasabbra szállnak, ha csapkodnak a karjukkal, mondta a hernyó. Az álmodozásban olyannyira elmerült, hogy meg sem hallotta, mikor gólya apó felkiáltott. Nini, egy béka! Azzal már fel is röppent a levegőbe, és egy pillanat alatt a hernyó káposztája mellett ért földet. A gólya pedig lecsapott, hosszú csőrével a békába kapott, és feldobta a levegőbe. Repült a varangy a nap felé, végre feljuthatott a magasba. Testét könnyűnek érezte, s mintha elvarázsolták volna. Valójában az ő fejében volt a drága kő, a kíváncsiság ajándéka. Így jutott ki a béka a kútból, s látott világot. Ám ahogy a dédanya megjósolta, a drága kő az öröm mellett bosszúságot is okozott. S mikor az égből a béka zuhanni kezdett, egyenest a gólya szájába esett.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári mozgásmesék. Hegedűs Eszter mese sorozatát Roatis Andrea meséli el.
3: Sziasztok, gyerekek! Roatis Andrea vagyok, és újabb kalandokat hoztam a két cserebogárról, akik új helyeket fedeznek fel, és izgalmas helyzetekbe kerülnek. Hegedűs Eszter, nyári mozgásmesék, Kupak és Bödő, 7. rész, a szeleburdi mókus. A napfényes erdő mélyén egy öreg faodvában élt egy kis mókus, Ficergő Frici. Ficergő Frici folyton mozgásban volt, szürke bundája mindig kicsit kócosan állt, mintha sosem lenne ideje megfésülködni. Egyik ágról a másikra szökkent, és néha még meg is pördült ugrás közben. Ilyenkor úgy tűnt, mintha egy pillanatra megállna az idő körülötte. Egyik nap a nagy tölgyfa ágai között ugrándozott, amikor megpillantotta Kupakot és Bödőt a fa árnyékában hűsölni.
4: Szép napunk van, nem igaz?
3: Szólította meg őket a mókus, majd egy dupla szaltós bukfenccel a földre huppant.
5: Az már biztos,
3: válaszolt ámélkodva Bödő. A kis cserebogarat teljesen megbabonázta a mókus ügyessége, és azonnal el is határozta magában, hogy ő is szeretne levegő akrobata lenni.
5: Hol tanultál meg így ugrani?
3: Kérdezte Bödő.
4: Még a mókus iskolában?
3: Vágta rá hegykén Ficergő Frici.
4: Szívesen megtanítalak téged is.
3: Folytatta barátságosan. Bödő nagyon örült a felajánlásnak, így meg is állapodtak, hogy másnap ugyanitt találkoznak, és elkezdik az első ugróórát. Bödő egész éjszaka alig tudott aludni az izgatottságtól. Kora reggel gyorsan felhörpintette a frissen facsart szamócalevét, és már ki is ült a tölgyfa tövébe, hogy várja az új barátját.
4: Délután jövök, Kupak, ne várj az ebéddel!
3: Búcsúzott Bödő, és mielőtt Kupak szólni tudott volna, Bödő már be is csukta maga mögött az ajtót. Várt délelőtt, várt délben, és várt délután is. De a mókus nem jött. Pedig Ficergő Frici elindult, hogy találkozzon Bödővel. Tényleg elindult. Csak hát ő egy egészen szeleburdi kis mókus volt. A fák között ugrándozott egyik ágról a másikra, amikor útközben találkozott Cirivel.
4: Szia, hová sietsz?
3: Kérdezte kíváncsian Ciri.
4: Bödőhöz, hogy...
3: Kezdte a mókus, de alig mondta ki, Ciri már is izgatottan közbevágott.
4: Te nagyon gyorsan tudsz futni, nincs kedved eljönni egy futóversenyre. Szükségem lenne egy váltótásra.
3: Folytatta egy levegővételre Ciri. A mókus szeme felcsillant.
4: De egy futóverseny? Az fantasztikus lenne.
3: És amint ezt kimondta, ebben a pillanatban meg is feledkezett a Bödőnek tett ígéretéről. A mezőn hamarosan elkezdődött a verseny. A fűszálak között izgatott zümmögés, csevegés és círregés hallatszott. A versenyzők bemelegítettek, törzskörzés, karkörzés, guggolás, fekvőtámasz. Ficergő Frici fel alá ugrándozott, már alig várta a rajtot.
4: Ez jó munka lesz?
3: Lelkendezett Ciri.
4: Milyen kár, hogy Kupak és Bödő nincsenek itt?
3: És akkor Ficergő Frici megállt és a homlokára csapott.
4: Jaj, Bödő!
3: Kiáltott fel, és kétségbe esetten felugrott egy bokorra, onnan egy fára, és Ozsgyi már el is tűnt az erdőben, faképnél hagyva Cirit. Lihegve ért a nagy tölgyfához, ahol Kupak nyitott ajtót.
4: Bödő!
3: Kérdezte bátortalanul a mókus.
5: Már lefeküdt aludni. Nagyon várt rád.
3: Válaszolta Kupak, és lassan megrázta a fejét.
4: Én elfelejtettem. Cirivel találkoztam is.
3: És ekkor újra a homlokára csapott.
4: Őt is elfelejtettem.
3: A mókus nem szólt többet. Lassan leült a tölgyfa tövébe, és a farkincáját szomorúan maga köré tekerte.
4: Nem akartam,
3: suttogta.
4: Annyi minden történt egyszerre, és végül senkivel sem tudtam időt tölteni igazán.
5: Mit szeretnél most csinálni?
3: Ült le mellé Kupak.
4: Jóvá tenni?
3: Válaszolt csüggetten a mókus.
5: Mi lenne, ha bocsánatot kérnél tőlük, és hárman együtt játszanátok közösen?
3: Tanácsolt a Kupak. Ficergő Frici hüppögve bólogatott, majd hazaindult. Másnap reggel a kis mókus Bödőhöz sietett és bocsánatot kért, amiért megfeledkezett róla. Elmesélte, hogy valójában elindult, hogy találkozzanak, csak közben Cirinek is elég érkezett a mezei futóversenyre. Majd aztán róla is megfeledkezett. Ezután Cirihez ment. A kabócalány egy ágon ült és csendesen ringatózott.
0: Ne haragudj, hogy cserbe hagytalak tegnap,
3: mondta a mókus és bűnbánóan tördelte a kezét. Ciri egy ideig nem válaszolt, majd végül bólintott. Nem haragudott igazán. Kupak tanácsára aznap mindannyian együtt játszottak. Ciri is csatlakozott az ugróórákhoz, és a kis társaság újra jó kedvre derült. Ficergő Frici pedig azon a nyáron megtanulta, hogy jobban figyeljen másokra, és ne legyen annyira szeleburdi. Volt már olyan, hogy annyi minden történt egyszerre, hogy elfelejtettél valamit? A kis mókus, Ficergő Frici is így járt. Nem akart senkit megbántani, csak túl sok mindenre figyelt egyszerre. Aztán rájött, hogy fontos figyelni arra, amit megígérünk, és néha jobb, ha egyszerre csak egy dologgal foglalkozunk. Most mozogjunk együtt. Képzeld el, hogy te is kis mókus vagy az erdőben. Állj fel és kezdj el ugrálni egy helyben, mint ahogy a mókus ugrál a faágakon. Ugorj kicsiket, majd ugorj nagyokat, hip-hop, hip-hop. Most próbálj meg egyet előre ugrani. Egyet hátra, előre, hátra, előre, hátra. Most ugrálj tovább egy helyben, de ha azt mondom állj, akkor azonnal meg kell állnod. Ugrás, ugrás, állj! Most újra, ugrás, ugrás, ugrás, ugrás, állj! Nagyon ügyes vagy. Most képzeld el, hogy a mókus egyik ágról a másikra fordul ugrás közben. Fordulj egyet jobbra, most fordulj egyet balra. Állj meg! Most érintsd meg a jobb kezeddel a bal térdedet. Ezután érintsd meg a bal kezeddel a jobb térdedet. Majd tapsolj egyet. Próbáld meg még egyszer. Jobb kéz, bal térd. Bal kéz, jobb térd, taps. Jobb kéz, bal térd, bal kéz, jobb térd, taps. Most állj meg egyenesen, nyújtózz jó magasra, vegyél egy mély levegőt, és ahogy leengeded a kezed, fújd ki a levegőt jó hosszan.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Te tudtad, hogy a mosoly mennyire fontos dolog? Figyeld csak meg az emberek arcát a villamoson. Azoktól a néniktől vagy bácsiktól, akik mosolyognak, sokkal könnyebben kérdeznél meg bármit, mint azoktól, akik mosolytalanok. Ha a te szüleid vagy nagyszüleid mosolygósak, akkor kérlek, mondd meg nekik, hogy te ezt nagyon szereted bennük. Vegyük észre többször a körülöttünk felcsillanó mosolyokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Megdorgált a somolykó, molyocskáját, mama moly. Moly, Bozse moly, nem leszel te sosem moly. Bárcsak lenni olygolád, mint egy komoly moly család. Hát de lepke se leszel, mert csak, fúj.

šoha nebo můj. Mám los, nelíď, oj můj, čo klíď, ko můj, můj půj.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Nyári rajz. Hogy mit láttam, elmondhatom, de jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út, felénk futó, ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél, ez borjú itt, lógófülű, hasát veri a nyári fű, ez itt virág, ezer-ezer, ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés, ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó, ez volt a ház, ez volt a tó.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Üzensz valamit süsünek?
1: Mondnak süsünek, hogy a kedvenc mesém a süsü.
2: Szeretem holdgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Donászi Magda, a kíváncsi bocs. Mackó bácsi odújában szokatlanul nagy a csend. Téli módi alvásra készülődnek odabent. Frici, a kiskölyök Mackó már egy hete elaludt. Mackó néni két tüskével beszögezte a kaput. Mackó bácsi leverte a makrapi paparazsát, átölelte Mackó nénit. Brumma, brumma, jó cakát. Hanem annyit izgett, mozgott, forgolászott, csapkodott, Mancsa Karma kitépte a kockás kartonhúzatot. A dagadó dunnaciha ásítozva kiszakadt, szálltak egymás hegyén hátán a tolpihemadarak. Lelkendezve keringőztek, sejehuja, hajahely, Frici Mackó orrán táncolt, pihécske és tolpehely. A bocs orrát dörzsölgette, háromszor is habcizott, saját magát orba vágta, mégiscsak sok, ami sok. Kik vagytok és mit akartok? A két pihe kacagott, titkon összesúgtak, búgtak, becsapták a kis bocsot. Hópihécskék vagyunk, látod? Ruhánk puha és fehér. Mama azt mesélte, a hó hideg, mint a dér. A te mamád alszik télen, azt se tudja, mi a hó. Mackó nagymamát se látta, milyen a jó télapó. Gyere, pihe, hívta Pehely, csúszkáljunk a patakon. Gyere te is, csalták Fricit, itt a remek alkalom. Frici Mackó talpra ugrott, fölemelte buksiját. Meséljetek télapóról, kedves pihe, mondd tovább. Télapóka öreg bácsi, hóhegyeken éldegél, jégből van a palotája, 9 tornya égig ér. Miklós napkor minden évben teletömi puttonyát, mézes-mázos ajándékkal szánkózik az úton át. Frici egyre kíváncsibb lett. Nagyon hideg künn a tél? Gyáva bocs vagy, a hidegtől még a gyönge ősz se fél. Frici már nem tétovázott, bátran mondta. Elmegyek, csak nem fekszem egész télen itthon, mint a betegek. Neki feszült az ajtónak, kinyitotta, nosza hát. Nem bújsz vissza? Fenyegette öklével a nyírfaág. Frici rá se hederített, sebbellobbal kiszaladt, fényes téli napsütésben nyalogatta a havat. A két pihe elvezette a befagyott patakig. Jeges hátán csicsonkáztak, csúszkáltak egy darabig. Hanem mikor a fák alól előbújt a téli est, Frici ijedezve látta, hogy már sötétedni kezd. Pihécske is vacogott már, Pehelyke is remegett, hanem ők a bocs bundában találtak jó meleget. A furfangos két mihaszna összebújva elaludt, Frici kemek pityeregve keresgette. Hol az út? Szerencsére Szelek anyja meglátta a fákon át, hogy a havas mackóbocsot cibálják az unokák. Mars haza a fellegekbe, aludjatok hajnalig! Én elviszem a kicsi bocsot, bár csak tudnám, hol lakik. Meddig mentek, ki tudhatná, tán a pejhes fellegek, ám egyszer csak ott jártak a 9 tornyos vár felett. Télapóka kipillantott, gyorsan oda sietett, nem tudta, a borzas, havas bundácskában mi lehet. Nagy nehezen lehámozta Friciről a hósubát. Vau, vau, egy kis mackó! Kerülgették a kutyák. Fényes szemű ezüst cica odafutott. Miau! A kisbocsnak édes, mézes, ősztejecske volna jó. Télapóka simogatta, nem kérdezte kicsoda, örült, hogy a megfagyott bocs oda került, épp oda. Aranyozott cicatában kapott édes ősztejet, télapóka szelídkeze simogatta szél helyett. Ezüst cica miákolva hívogatta Fricikét, ám a kis bocs télapókát el nem hagyta semmiképp. Fogócskázni nem volt kedve, télapónak segített, kis zsákokra, zsomborokra kötött piros zsineget. Elmesélte Miklós bának, szánom bánom, könyv között, hogy a kedves odújából két pihével megszökött. Nem kér diót, csokoládét, még a lépes més sem jó. Csak azt kéri, odújába vigye vissza télapó. A Mikulás meghallgatta a kis mackó bánatot, Megígérte, másnap reggel 6 rénszarvast szánba fog. Legelsőnek Frici ül fel, ezüst cica búcsúzik, a kutyák is hűségesen kísérik a kapuig. Télapóka felrakta még 3 zsákját, puttonyát, a kisbocsot ölbe vette, ne fázzon az úton át. Szalad a szán, repül a szán, múlik a nap. Délután az ismerős barlang elé nesztelenül ér a szán. Ott a kisbocs úgy leugrik, mint a sebes pillanat. Nyírfaág, hogy jobban lássa, lerázza a friss havat. Ilyet még a legöregebb jegenye sem láthatott, Miklós napján télapóval ölelkező kis bocsot. Fricike a nyitott ajtón belopózik csendesen, Mackóéknál ennyi zajra nem ébred fel senki sem. Télapóka kinyitja a jégvirágos ablakot, keze nyomán itt is, ott is 2 üveg méz mosolyog. Begurul a piros alma, csengő dió, mogyoró, lesz öröm, ha észreveszik, erre járt a télapó. Amikor a távolodó szarvas szánkó dala cseng, a 2 pihe előbújik, jobbra libben, balra leng. Pihe Fricit csiklandozza. Mi az? Meg sem köszönöd, hogy elvittünk Télországba? Szedte-vette bocskölyök. Nem csoda, hogy Fricikének a szava is elakadt. Egy csapásra kézre kapja a 2 pihe madarat. Bedugja a vánkos csücskén, rábiccenti buksiját, februárig meg sem moccan. Brumma, brumma, jó cakát.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Azt mondják a cinegék, itt a tavasz nyitnékék. Kéki bolya a gyöngy virág, csupa öröm a világ.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: A holdkórosság és a csodaszer. Történt egyszer egy faluban, nem is olyan messze, hogy kitört egy nagyon furcsa járvány. Először a pék kisfia kapta el a betegséget, majd a pék felesége, majd a pék, végül az egész falut megfertőzte. Ez a betegség nem járt csúnya kelésekkel, tüsszögéssel vagy magas lázzal. A járvány csak éjjelente mutatkozott meg, mikor a hold előbújt. Akkor ugyanis szép lassan az egész falu holdkórossá vált. Amit reggel nagy gonddal megmunkáltak és megcsináltak, éjjel összetörték, lebontották vagy összekeverték. A pék megette az összes kenyeret, amit sütött, az egyik asszony minden este visszadugdosta a tyúkok alá a tojásokat, amiket összeszedett, a favágó megint elültette az erdőben a fákat, amiket kivágott, az ács lebontotta a tetőket és az állványokat, amiket napközben emelt, az egyik gazda pedig visszavitte a zöldségeit a veteményesbe. Főtt is mindenkinek a feje, mert így nemhogy kétszer annyit dolgoztak, csak egy helyben toporogtak, mert minden reggel előről kellett kezdeni a munkát, de éjjel ismét meglett a felfordulás. Az egyetlen, akit nem kapott el a holdkórosság, a falu szélén lakó Molnár lánya volt. Minden éjjel olyan békésen aludta végig az éjszakát, hogy még a többiekre sem ébredt fel. Mivel ő volt a legkipihentebb a faluban, úgy döntött, ha törik, ha szakad, megszerzi az orvosságot, amivel mindenkit kigyógyíthat a betegségéből. Derekára kötötte kedvenc batyuját, és útnak indult. Lankás, dombok, aranyló, búzamezők, sebesvízű folyók mellett vezetett az útja. Akárkivel szembe találkozott, megkérdezte tőlük, hogy merre leli a holdkórosság ellenszerét, de mindenki csak a fejét ingatta. Már nagyon messze járt a falutól, és már majdnem feladta, mikor végre sikerrel járt. Egy nagyszakállú, bozontos vándor megsúgta neki a titkot, a holdkórosságnak igenis van gyógyszere. De nagyon nehéz ám megszerezni, figyelmeztette a lány. Nem akármilyen anyámasszony katonájának való mulatság az. Nem baj, felelte a lány. Nekem meg kell gyógyítanom egy egész falut. Hát akkor jól figyelj, kezdte a vándor. Sok-sok dombbal arrébb van egy gyönyörű napraforgó mező. De olyan szép és hatalmas napraforgók azok, amilyeneket még csak hírből sem hallhattál. Ez a sok napraforgó mind a napocska saját virága, és olyan féltékenyen őrzi őket, mint semmi mást. Azok pedig jól nevelten követik a napútját az égen, le sem veszik róla a tekintetüket. Egyetlen egyet kivéve. Az a virág kicsinek és satnyának született, és a többiektől sosem tudta megpillantani a napot. De éjjel, amikor a többiek lehajtott fejjel alszanak, akkor jön el az ő ideje. Olyankor fehér fénnyel felragyog a hold, ő pedig egyedül fürdőzhet a fényében. A nap saját kertjében nő tehát egy holdra forgó, aki titokban

0: elárulta a gazdáját. De ennek a virágnak csodálatos erejű a magja. Talán bizony ez gyógyítja a holdkórosságot? Kérdezte a lány. De még mennyire? Válaszolta vándor. De azt tudnod kell, hogy aki egyszer hozzáér a magokhoz, és nem holdkóros, örökre az éjjel birodalmában ragad. Csak éjjel lehet ébren, nappal viszont úgy fog aludni, mint a bunda. És erre már nincs gyógymód. Vállalom, kiáltotta a lány, azzal sebesen meg is indult a napraforgó föld felé. Már messziről vakította a szemét a sok ragyogó napraforgó, el sem tudta volna téveszteni a napvirágos kertjét. Amint odaért, leheveredett egy bokor tövében, hogy ott várja ki az éjszakát. A hosszú sétától annyira elfáradt, hogy elnyomta az álom. És csak akkor ébredt fel, amikor már vaksötét éjszaka volt. A sötétben csak egy halvány fehér sugár világlott a mező közepén. Biztos az a holdra forgó, gondolta a lány, és halkan a virág felé lopakodott. Amikor odaért hozzá, suttogva előadta a jövetele célját. A virág azonnal megszánta a lányt, és csak úgy pergette a kezébe az ezüstfényű magokat. A lány úgy megörült, hogy el is felejtette, mire figyelmeztette a vándor. Csak az járt a fejében, hogy hazaérve meggyógyítja majd az egész falut, és mindenki rendesen tud majd aludni. Rögvestel is indult hazafelé. De amint a hajnal első sugarai elkezdtek derengeni, a lányra olyan fáradtság tört rá, hogy menten el is aludt az út szélén. Csak éjjel ébredt, és tudta folytatni az útját. Ez így ment, amíg haza nem ért. A faluban még mindig tombolt a holdkórosság. Lázasan tettek-vettek a betegek, ő pedig mindegyiknek a kezébe nyomott egy-egy magocskát. Amint valaki elropogtatta, meggyógyult. De a nagy kábultságban reggel már senki nem emlékezett arra, ki és hogyan gyógyította meg őket. A lányt meg nem lehetett felébreszteni. Éjjel viszont mindenki más húzta a lóbőrt, és nem volt senki, akinek a lány elmesélhette volna kalandos történetet. És ez azóta is így van. A lány éjjel felkel, dolgozik, tüsténkedik, nappal pedig alszik. A faluban furcsálják a dolgot, de nem kérdezősködnek a Molnár családjánál. Pedig ha tudnák, kinek köszönhetik a gyógyulást?
1: Csukás Mese Rádió.
2: Észrevettétek, hogy többféle pipacs létezik? Vannak nagyon aprók, és vannak hatalmasak. A pipacsok nem szeretik, ha letépjük őket, mert nagyon gyorsan elhervadnak, vagy szirmokra esnek. Emlékszel, hogy nálatok az óvodában volt, akinek pipacs volt a jele? Nálunk az egyik lánynak, Évinek a pipacs volt a jele, és az volt a vicces, hogy Évi mindig piros ruhában jött Toviba. Nálatok is voltak olyanok, akikre illett az óvodai jelük. Csukás Mese Rádió.

0: A póka, dinnye meg a szél. Történt egyszer, hogy az ember talált egy magot a földön. Felvette, nézegette, de nem tudott rájönni, hogy milyen növényhez tartozik. Végül arra gondolt, hogy hazaviszi, próbát tesz vele és elülteti. Másnap aztán az udvarban elültette a magot és gondosan nevelgette. Minden nap meglocsolta, és egyre izgatottabban várta, mikor bújik végre elő a titokzatos növény. Aztán egy nap kicsirázott, idővel pedig jókora kerek termés is megjelent rajta. Először a pók vette észre a dinnyét, közelebb ment, megkopogtatta, ahogy szokás, majd a dinnye falához nyomta a fejét és fülelt.
1: Ez bizony még éretlen,
0: állapította meg a pók, majd elfutott. Nem sokára megérkezett az ember, és szemügyre vette a dinnyét. Ő is megkocogtatta ujjával a kérgét, megérette már, ám az épp hogy csak megszólalt.
1: Ez a dinnye még éretlen, talán majd legközelebb, mondta a gazda, majd sarkon fordult.
0: A pók és az ember minden nap kimentek a szántóföldre, és felváltva lesték és kopogtatták a dinnyét. De annak még idő kellett, hogy beérjen. Majd az egyik nap, mikor a pók megkopogtatta a dinnyét, ismét csak hallgatott. Már éppen fordult volna vissza, mikor a dinnye egyszer csak elrugaszkodott a földtől, és minden erejét összeszedve rázuhant a pókra. Szerencsére az aprócska állatnak sikerült az utolsó pillanatban elmenekülnie, és bebújt az egyik közeli bokor alá. A nagy igyekezetben észre sem vette, hogy egy zebra éppen a bokor leveleiből lakmározik.
1: Hát neked meg mi olyan sietős? Szólította meg a zebra.
2: A dinnye elől menekülök,
0: felelt a pók, a levegőt kapkodva.
1: Még hogy a dinnye elől? Na ne nevettes!
2: De hisz igazat mondok,
0: bizonygatta a pók.
1: Rendben, maradj csak itt, én majd megvédelek.
0: A pók megköszönte a zebra kedvességét, és lekuporodott mellé a bokorba.
1: Ám nem sokára hatalmas szél támadt.
0: Ez meg honnan jöhet? Tette fel a kérdést a zebra.
2: Ez csak a dinnye szele lehet,
0: válaszolta a pók teljes magabiztossággal.
1: Olyan erősen fúj, hogy én nem tudom útját állni. Menj, keres mást, aki megvédhet.
0: A pók hamar összeszedte minden bátorságát, és futni kezdett, hogy új menedéket találjon. Nem messze a bokortól, egy bivaj dagonyázott a sárban. Mikor meglátta a pókot lábaival a nyakában, oda kiáltott neki.
1: Hova ez a nagy sietség, barátom?
2: A dinnye elől menekülök.
1: A dinnye elől? Ilyet se hallok minden nap, csodálkozott a bivaj.
2: De bizony úgy van, ahogy mondom. A dinnye utána merett, én meg futok előle.
1: Na jól van, bújj el a bundámban, ott majd biztonságban leszel.
0: A pók pedig felmászott a bivaj lábán, majd elsétált egészen a hasáig, és ott befészkelte magát a bundájába.
1: Ám sokáig itt sem pihenhetett, mert a szél utolérte őket. Olyan erősen fújt, hogy a póknak minden erejét össze kellett szednie, hogy le ne essen a földre.
3: Hát ez meg micsoda?
0: Kérdezte meglepetten a bivaj.
2: Ez a dinnye süvítő szele,
0: kiáltotta a pók.
1: A dinnyé vagy nem, én nem bírok vele. Jobban jársz, ha másik helyet keresel, mert én nem tudlak megvédeni tőle.
0: A pók pedig gyorsan megköszönte a vendéglátást, hamar leugrott a bivajról, és futott tovább a szavannán. Miközben menekült, egy elefántba botlott az egyik fánál.
1: Hát te meg miért szeded ilyen fürgén a lábaidat? Szólt az elefánt.
2: Futok, hogy a dinnye el ne kapjon.
1: A dinnye? Nevetett fel az elefánt. Talán csak nem lóvá akarsz tenni.
2: Igazad beszélek. A dinnye el akart taposni, és most kerget.
1: No, nem bánom. Búj ide a patám közé, ott majd nem talál meg.
0: Felelte nyájasan az elefánt. A pók épp csak kényelmesen elhelyezkedett, mikor megérkezett a szél.
1: Hát ez meg mi lehet?
0: Kérdezte az elefánt vacogó fogakkal.
2: Ez nem más, mint a dinnye szele.
3: Egy kis szél rajtam nem fog ki,
1: válaszolt maga biztosan az elefánt.
2: Ám ahogy telt az idő, a szél egyre erősebb lett, és már majdhogy nem ledöntötte a hatalmas állatot a lábáról.
3: Szaladj, kicsi pókbarátom! Keres valami jó rejtek helyet, mert ez a szél olyan erős, hogy menten leteper.
2: Így a póknak nem volt más választása, újra nekiindult a pusztaságnak. Miközben a fűszálak között utat tört magának, valaki megszólította. Hova futsz, kicsi pókinca? Csivitelte az Ullabella madár.
3: Mit érdekel az téged?
1: Vetette oda morcosan a pók.
2: Igazán nem érdemlem meg, hogy ilyen gorombán bánj velem. Tudd meg, jó barátságban vagyok a nagyvadakkal, és engem mindenki tisztel,
1: mondta kissé mérgesen a madár.
3: Nekem ugyan mindegy. Kár, hogy még a te hatalmas barátaid sem tudnak segíteni rajtam.
1: Legyintett a pók, és folytatta útját.
2: Mi történt?
1: Kérdezgette tovább a madár, miközben a pók felett repkedett.
3: Ha tudni akarod, a dinnyevet üldözőbe, a süvöltő szelétől pedig még az elefánt sem tudott megvédeni.
2: Akkor tegyünk egy próbát. Búj be a szárnyam alá.
1: Majd az Ullabella leszállt a fűbe.
2: A pók gyorsan bebújt a szárny alá, majd együtt felreppentek a levegőbe. Nem sokára meg is érkezett a szél, ami még erősebben fújt, mint eddig.
3: Kapaszkodj erősen, le ne es, mondta a madár.
2: Aztán hirtelen megjelent a dinnye a levegőben, és mikor észrevette az Ullabellát, teljes erőből rárontott. Hanem a madár okosabb volt nála, és éppen mikor a dinnye elérte volna, az utolsó pillanatban kitért a támadás elől. A dinnye pedig későn vette észre, hogy éppen egy óriási éles szikla felé tart. Neki ütközött, és egy pillanat alatt szétlocsant a kerek gyümölcs, magjai pedig szanaszét szúródtak. Így került az emberekhez a dinnye, és a szél, ami előtte benne lakozott.

0: És akkor most ebbe kéne beszélni.
1: Igen, Inkos, tudod, ez egy mikrofon.
0: Sziasztok!
1: Csak kicsit halkabban, gyere pici távolabb.
0: Ja, jó. Sziasztok!
1: Ups. Bocsánat, kedves hallgatók, még újak vagyunk a rádiózásban. Tudjátok, minket szoktatok látni a hetet hét kalandban.
0: Igen, igen, mi vagyunk Rohamanó segédei. Inkos!
1: És Zokni! Egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni.
0: Igen? Miről?
1: Hát, megbeszéltük, Inkos.
0: Ja, tényleg, tényleg! A szelektív hulladékgyűjtésről.
1: Igen. Nem mindegy, hogy mit hova dobtok ki. Képzeljétek, volt már olyan, hogy a varázskukánkban műanyag palackot dobtak.
0: Igen, de mivel ez egy varázskuka, aminek az alján mi ruha megmentő külünk egy remek toltartót csináltunk belőle, viszont a sima szemetesekbe ez nem való.
1: Nem bizony. No, de vegyük sorba. Milyen szemetesekkel találkozhat az ember?
0: Ó, én tudom. Külön van a papír, a műanyag és a kommunális szemetes.
1: Igen, a papír értelemszerűen a papírba tartozik.
0: Ilyen például a WC papírguriga, a kartondoboz vagy a teljes doboz.
1: Pontosan, de arra figyelni kell, hogy ne maradjon benne semmi.
0: Hát ez okni, ezért dobjuk ki, mert már nem marad benne semmi.
1: Ó, dehogy nem, gondolj csak a teljes dobozra. Azt például ki kell öblíteni, mielőtt a papírgyűjtőbe teszed.
0: Akkor a kefires dobozt is el kell mosni.
1: Na, de vigyázz, azt hova is dobjuk?
0: A műanyagba!
1: Igen, és minden más, ami nem műanyag, sem pedig papír...
0: A kommunálisba! Ilyen például a rágógumi vagy a használt zsebkendő.
1: Igen, ügyes.
0: Zokni! Arról nem beszéltünk, hogy hova dobjuk a lerágott almacsutkát, vagy a megpucolt zöldségek héját.
1: Inkos, ez a következő adásban lesz. Tudod, ezt is megbeszéltük.
0: Tényleg? Bocsi.
1: Szóval, hogy is volt? Papír,
0: műanyag
2: és kommunális szemetes.
0: És a mi varázskukánk.
1: Ó, erről jut eszembe. Mennünk kell, Rohamanó már vár minket.
0: Ó, tényleg? Köszönjük a figyelmet, gyerekek.
1: Gyűjtsétek ti is szelektíven a hulladékot.
2: Sziasztok!
3: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
3: Ez a Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: A jaguár és az eső. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
7: Egyszer éjszaka olyan meleg volt egy kunyhóban, hogy az emberek kimentek a szabad ég alá. Faágakra akasztották a függőágyakat, és ott aludtak. A jaguár, ahogy vadászni indult, legelőször a kunyhót járta körül. Látta, hogy az emberek kint alszanak a függő ágyakban, a kunyhó ablaka, ajtaja meg tárva nyitva. Annyira meglepődött ezen, hogy nyomban visszafordult. Ekkor találkozott össze az esővel. Mi áradban vagy, jaguárkoma? Kérdezte tőle az eső. Ráijesztek az emberekre. Esőkoma, válaszolta büszkén a jaguár. Nem félnek ám tőled az emberek, mosolygott az eső. Nem-e? Húzta félre az orrát a jaguár. Menj szépen, és bújj el a kunyhójuk mögött, majd meghallod, hogy mennyire félnek. Az eső megfogadta a jaguár szavát, elrejtőzött a kunyhó mögött a bokrokban. A jaguár meg tele szívta a tüdejét levegővel, és énekelni kezdett. Ahogy felhangzott az éneke, az emberek megfordultak a függő ágyakban, és így beszélgettek. Hallod, mondta az egyik. Hallom, felelte a másik. Jaguár. Holnap elejtjük, mondta ismét az egyik. Jó prém lesz belőle a tarisznyánkra, válaszolta a másik. Aztán mind a ketten tovább aludtak. Az eső ott a bokrok mögött jót nevetett magában. Visszament a jaguárhoz, és elmesélte, amit látott, meg hallott. Nagyon megharagudott erre a jaguár, dúlt-fult mérgében, de az eső így szólt hozzá. Most bújj el te, jaguárkoma. Miért bújnék? Kérdezte értetlenül a jaguár. Majd meglátod, mondta az eső, és már el is tűnt a jaguár szeme elől. A jaguárnak erősen furdalta az oldalát a kíváncsiság, oda lopakodott a függő ágyak közelébe, és lehasalt a bozótba. Az eső meg magához parancsolt a fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést, aztán szabadjára engedte őket. Azon nyomban feltámadt erre a szél, dörögni kezdett, cikázott a villám, a zápor pedig valósággal ömlött, zuhogott az erdőre. Az emberek kiugráltak a függő ágyakból, hanyat homlok szaladtak be a fedél alá. A jaguár szégyenszemre összehúzta magát, és úgy elbújt a bozót legmélyére, hogy az eső meg se tudta találni. Akkor aztán jót kacagott az eső, visszaparancsolt a fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést. A jaguár meg, amint csapzott, vizes bundával előmászott a bozótból, bizony egyetlen szót sem szólt már, hiszen ő is megijedt az esőtől.
6: A Jaguár és az Eső című mesét hallottátok.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kis gömböc magyar népmese. Volt egyszer a világon, még az óperenciás tengeren is túl, egy szegény ember, meg egy szegény asszony. Volt nekik három jányuk, meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghizlalták, vagy ahogy mondták, annyira, hogy két ujjnyi zsír volt a hátán, levágták. A húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. Ötőjüknek is csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondta hát a legöregebb lányának. Eredj csak föl, lányom, a padlásra! Akazd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg! Felmegy hát a jány a padlásra, amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcöt, csak azt mondja az neki. Ham, mindjárt bekaplak! S nem tréfált, hanem igazán bekapta. Lesték, várták odalent a lányt a gömböccel, hogy jön-e végre. De biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a középső jányának. Eredj csak föl, lányom, a nénéd után! Mondjad neki, hogy hozza már azt a kis gömböcöt! Felmegy hát a másik jány is, szétnéz a padláson, de nem látja sehol a nénjét. Azzal oda megy a kémény mellé, és le akarja vágni azt a kis gömböcöt, de az meg azt mondja neki. Már a nénéd lenyeltem, ham, téged is bekaplak! Azzal szépen bekapta. Odalent csak lesi, csak várja a szegény asszonyai lányokat. Mikor aztán megsokalta a várakozást, azt mondta a legkisebb jányának. Na, eridj csak föl, jányom, hidd le már a nénéidet, azok az Isten nélkül valók biztosan az aszalt medgyet szemelgetik. Amint felmegy a kislány a padlásra, azt mondta neki a kis gömböc. Már két nénédet lenyeltem, ham, téged is bekaplak! És bekapta azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a jányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket, de úgy, hogy azt nem köszönik meg, mert elhányja a hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki is a kis gömböc. Három lányod már bekaptam. Ham, téged is bekaplak! Azzal úgy bekapta, hogy még a kis ujja se látszott ki. Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint oda megy a kémény mellé, azt mondja neki a kis gömböc. Három lányod, feleséget már bekaptam. Ham, téged is bekaplak! És nem teketóriázott sokat, hanem ízibe bekapta. De a rossz kócmadzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt, a kis gömböc pedig leesett. Azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, és gurult a garádicson a földre. Amint a kiskapon kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszáló embert, és azt az egész csoportot is mindegy szálig bekapta. Azzal gurult tovább. Az országúton előtalált egy regement katonát. Na, azokat is minden bagázsitól együtt bekapta. Megint gurult tovább, nem messzire onnan, az árokparton egy kis kanászgyerek legeltette a csűrhét. A disznók szerteszéllyel cserkésztek, a kis kanászgyerek pedig ott ült az árokparton, és a bécsi bicskájával kenyeret szalonnát evett. Oda megy a kis gömböc a kis kanászgyerekhez is, és azt mondja neki, már három lányt apjos túl, anyos túl, meg egy csoport kaszás ember egy regement katonával együtt bekaptam. Ham, téged is bekaplak! Hanem, amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a kis gömböc szájában, az aztán kihasította. Csak úgy özönlött ki belőle a sok katonaság, meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára. A kis gömböcöt pedig otthagyták az árokparton kirepedve. Ha a kis gömböcöt a kiskanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis mesém is tovább tartott volna.
2: Meseádió!
0: Mindig mosolyogjatok és köszönjetek, amikor találkoztok valakivel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Képzeljétek el, van valami, amit gyakran láthattok a házatokban, de nem mindenhol található meg, csak a szobákban. van egy hosszú nyaka, ami a plafon felé nyúlik, és amikor éjszaka sötét van, egyetlen gomnyomással világosságot varázsol. Nem forró, de mégis fényesen ragyog. Mi lehet ez? Gondolkodjatok egy kicsit, és ha már megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Bizony, ügyesek vagytok, ez az állólámpa. Ez volt már a találós kérdésem. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Legközelebb is tartsatok velem!

a kis Trabant. Élt egyszer egy kis Trabant a város szélén levő roncstelepen. Bár napjai magányosan teltek, sosem unatkozott. A kacatok között igazi kincskeresővé nőtte ki magát az évek során. Tü-tü! Dudált hangosan a roncshalmok tetején sütkérező galambognak. Ide nézzetek, mit találtam, mutatta büszkén legújabb szerzeményét, egy csillogó kipufogót. Nem is gondolnánk, mennyi értékes holmit hajítanak ki az emberek. Minek neked még egy kipufogó? Gúnyolódott az egyik madár. Nem vagy te versenyautó, hogy minden nap új alkatrészre legyen szükséged? A kis Trabant elkámpicsorodott a barátságtalan fogadtatástól, komótosan kigurult az utcára, és lemondóan próbáltak kikerülni a kátyukat. Hogy mondhattak nekem ilyen otrombaságot, gondolta elkeseredetten. Hiszen tudják jól ezek az undokszárnyasok, hogy legkőbb vágyam egyszer versenyautóvá válni. De aztán inkább nagy hívvel elindította hamiskás rádióját, hogy meghallgassa kedvenc zenéjét. Bekapcsolta a lámpáit, beizzította a motort, és már száguldott is a szedetvedett úton. Ám amikor balra fordult volna, hirtelen majdnem neki ütközött egy fényes tárgynak. Amint kinyitotta szemét, látta, hogy ez nem is holmi tárgy volt, hanem egy igazi versenyautó. Mit képzelsz magadról, te kis senkiházi tragacs? Ordította magából kikelve a csillogó jármű. Nem láttad, hogy jövök? Kerülj már ki, ez az én pályám. Hiszen én csak habogott a zöld Trabant, éppen gyakoroltam, hogy egyszer majd én is olyan gyors legyek, mint te, magyarázkodott megszeppenve. Kacagott élesen a sportkocsi. Csak nem képzeled, hogy van esélyed ilyen kiváló járgánnyá válni, mint én? Ez aztán a szemtelenség. Tudom is, hogy mi veszi el majd a kedved attól, hogy hozzám hasonlítsd magad. Mérkőzzünk meg egymással, mondta gonoszkodva. A kis autó megökkent a kihívástól, de nem szállt ám inába a bátorsága. Beleegyezett a küzdelembe, s már robogott is vissza a roncstelepre, hogy felkészüljön. A versenyautó bezzeg nem vette komolyan a dolgot. Visszaszáguldott a barátaihoz, akikkel naphosszat henyéltek, fényesítették a szélvédőiket, és újra festették magukat. Eközben a kis Trabant lázban égve készülődött a megmérettetésre. Előkotorta valamennyi kincsét, és mindegyiket magára szerelte. Még az egész benzinraktárát is megitta, hogy legyen ereje végig repeszteni a versenyen. Elérkezett az erőpróba ideje. A kis autó magányosan állt rajthoz, de nem hagyta magát megfélemlíteni a sportkocsi barátainak zsibongásától. Bekapcsolta rádióját, és minden erejét összeszedve várt a startpisztoly eldörredésére. Ó, de az a pökhendi versenyautó, hogy az milyen cudarul viselkedett! Rá se nézett az ellenfelére, ahogy befarolt a helyére, már is gőgösködni kezdett. Van egyáltalán értelme ennek az egésznek, cukkolta a Trabantot. Úgy is tudjuk, hogy én vagyok a győztes. A nagy zajongásra még egy apuka is felfigyelt a kisfiával. Így hát odaálltak a célhoz, hogy érdeklődve figyeljék az eseményeket. Nocsak, Jakab, nézzenek oda! Ott egy Trabant, mondta izgatottan a fiúnak. Ha tudnád, milyen régen láttam ilyen autót. Ráadásul zöld színű. Tudtad, hogy szerencsét hoz? Jakab nem tudta. De
ezek után már biztos volt benne, hogy a kis autónak fog szurkolni. Elrikkantotta magát a járműtenger közepén. Hajrá, Trabant! Meg tudod csinálni! Azzal el is kezdődött a verseny. A nagyképű járgány egy szempillantás alatt elhúzott a kis tragacs mellett. Azonban az sem hagyta magát, kitartóan szelte az utat, élesen vette a kanyarokat. Mikor a versenyautó előnye már behozhatatlannak tűnt, váratlan dolog történt. A rátarti autóból kifogyott a benzin, s a lendületesen vitte őt sokáig, és a cél előtt pontosan egy méterrel megálltak a kerekei. Parancsolóan rászólt a kisfiúra. Na, gyerünk, lökjél be! Legyen már vége ennek a felesleges butaságnak! Ám Jakab meg sem mozdult, és milyen jól tette! A kis Trabant a távolból egyre közelebb ért, és ha hiszitek, ha nem, elsőként döcögött be a célba, átszakítva a szalagot. A sportkocsi mérgében nagyokat dudált, de ez már nem érdekelt senkit. Apa és fia úgy megörült a győzelemnek, hogy be is fogadták családjukba a kis Trabantot. Azóta is büszkén vezetik az ő külön bejáratú versenyautójukat.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Szervusztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Biztos veletek is előfordult már, hogy megtetszett egy olyan játék, ami nem a tiétek. De azt tudjátok, hogy nem szabad elvenni, legalábbis szó nélkül. Ha elkéritek, kölcsönkéritek, az megint más. De elvenni másnak a játékát nem szabad, mert utána nagyon rosszul fogjátok érezni magatokat. Mikola Péter, nem én voltam. Annáékhoz mentünk vendégségbe. Jó velük, mert Gyuszi bácsi apukám barátja, a felesége anyukám barátnője. Berci barátja pedig Tomi, Anna barátnőm testvére. Itt senki sem unatkozik, mindenki jól érzi magát a barátjával. Berci se lóg rajtunk, mint ahogy szokott, ha átjön Petra barátnőm, akinek nincs testvére. Olyankor a nyakunkra jár, mindenbe belebeszél, minden játékunkat elrontja, mindig mást akar, mint mi. De az is zavar, ha kihallgatja, amikor olyasmiről beszélünk, amit csak egymásnak szánunk. Szándékosan idegesíteni akar bennünket. Nem tudja elviselni, hogy olyankor nélküle szeretnénk játszani. Ha elküldöm, megy árulkodni anyáéknak, hogy Zorka nem engedi, hogy játszam velük, Zorka kiközösít. Úgy utálom ilyenkor. Ha Annáéknál vagyunk, szerencsére eszébe sem jut minket piszkálni, ilyenkor jól eljátszik Tomival. Megfigyeltük Annával, hogy a szülők legalább annyira jól érzik magukat együtt, mint mi gyerekek. Különféle érthetetlen dologról beszélgetnek, de sokat nevetnek közben. Kellemesen telt a délután, Berci és Tomi autókkal játszottak, mi pedig berendeztünk egy nagyon szép szobát Anna babáinak. Éppen a legjobb résznél tartottunk a babaszobás játékban, amikor szólt anya, hogy 10 perc múlva indulunk. Amikor játszunk, olyan gyorsan telik az idő, hogy a hosszú órák is egyetlen percnek tűnnek. Bezzeg, amikor összetalálkoznak egy ismerőssel a szüleink, és mindenféle felnőtt dologról beszélnek, akkor nagyon lassan telik az idő. Alig tudom kivárni. Az a 10 perc, amit anya mondott, egy pillanat alatt eltelt. Megbeszéltük Annával, hogy innen folytatjuk. Elbúcsúztunk a barátainktól, és a kocsiban arról beszélgettünk, milyen szerencse, hogy ilyen barátaink vannak. Berci feltűnően hallgatag volt a hazaúton. Anya meg is kérdezte tőle. Jól vagy, kisfiam? Nincs lázad?
2: Igen, jól, csak egy kicsit álmos vagyok, felelte.
1: Otthon anya épp fürdeni küldött minket, amikor valami egészen elképesztő dolog történt. Berci nadrág zsebéből kiesett egy Matchbox autó, ami nem az övé volt. Anya rögtön felismerte. Nocsak, mondta. Pont olyan ez az autó, mint amilyen Tominak van. Hogy került ez a zsebedbe, Berci? Az öcsém fülig vörösödött. Olyan piros lett, mint a paradicsom, és csak úgy lángolt az arca.
2: Hát, nem tudom. Egyszer csak oda került a zsebembe,
1: válaszolta lesütött szemmel Berci. Apa is kérdőn nézett rá. Lehetséges, hogy ezt az autót, ami úgy néz ki, mint Tomi kedvenc autója, elloptad? Nem hiszek a szememnek.
2: Nem én voltam,
1: kiáltotta kétségbe esetten Berci, és még mindig a földet bámulta, mert nem mert a szemünkbe nézni. Ha nem te voltál, akkor ki lehetett? Kérdezte anya türelmesen.
2: Nem én voltam, hanem a kezem, válaszolta.
1: Értem. Szóval nem te, hanem a kezed volt, aki elhozta Tomi autóját. Ismételte meg anya, amit Berci mondott.
2: És te ezt hagytad a kezednek, kisfiam? Folytatta. Annyira tetszett nekem ez az autó, de nem akartam elhozni. Erre a kezem, se szó, se beszéd, hiába mondtam neki, hogy ilyet nem szabad csinálni, betette a zsebembe, amikor Tomi elfordult,
1: mesélte az öcsém. Kellemetlen, mondta apa. Lehet, hogy most Tomi nem tudja, hová lett az autója. Lehet, hogy az egész család ezt keresi. Most mi tévők legyünk? Berci idáig tudta tartani magát, és keservesen sírni kezdett. Én csak ijedtem, figyeltem, meg sem mertem szólalni, mert velem is történt már hasonló, amikor én is eltettem egy zsebtükröt Petráéknál, de amikor Petra elfordult, kivettem a zsebemből, és visszatettem a helyére. Nagyon rosszul éreztem magam akkor. Ne sírjál, Berci, lássuk, mit kéne tennünk, tárta szét a kezét anya. Beszéld meg a kezeddel, hogy mit szeretne. Felhívjuk Tomi anyukáját, és elmondod a történetet úgy, ahogy nekünk? Vagy megígéri a kezed, hogy többet nem csinál ilyet, és akkor valahogy visszacsempészzük az autót Tomiékhoz. Menj a szobádba, Berci, beszéld meg a kezeddel, mi legyen, és ha megszületett a döntés, közöld velünk.
2: Nem kellett sokat várni, és megjelent Berci az ajtóban, még mindig lángvörös füllel.
1: Megbeszéltük a kezemmel, kezdte.
2: Azt mondta, hogy nagyon szégyelli magát. Megbánta, és soha többé nem csinál ilyen butaságot. Szeretne megkérni benneteket, hogy juttassátok vissza azt a kis autót a gazdájához.
1: Jól van, Berci. Jól döntött a kezed.
2: Megtesszük, amit kért, de először és utoljára, mondta anya. Sokszor nagyon tudok haragudni az öcsémre, de most olyan jól esett, hogy megoldódott ez a helyzet, mintha velem történt volna az egész. Egyszerre sóhajtottunk egy nagyot Bercivel. Anya és apa is észrevették, és összemosolyogtak. Rám nézett az öcskös, és megkönnyebbülten így szólt. Köszi, Zorka, hogy megértesz.

Csukás Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor két hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukás Mese Rádió.
1: Móra Ferenc, talpas. Talpas mindig azt tartotta, hogy ő a legnagyobb úratanyán. Tyúk, macska, kismalac mind eltakarodott az útjából, ha neki sétálhatnék, ha támadt az udvaron. A verebek rá nem mertek szállni a kerítésre, ha az ő haragos morgását hallották. Még a kakasnak is torkának adta kukorékolás, ha talpas kidugta fejét az oljából. Pedig tréfa ide, tréfa oda, annak már csak ugyan valakinek kell lennie, akitől még a kakas is megijed. Hanem csuda történt valamelyik reggel, ahogy talpas körül járta a birodalmát. Tyúk, macska, kismalac ügyet se vetett rá. A verebek olyan bátran csipogtak a sövényen, mintha talpas nem is volna a világon. A tarajas kakas pedig nemhogy fölszállott volna a kerítés tetejére, hanem leugrott a szemétdomb tövébe, s akkorát kukorékolt, hogy csak úgy reszketett bele a szakálla.
2: Kokorikó híres talpas, a te neved most már hallgass!
1: Talpas a fogát vicsorgatta. Alig, ha meg nem szabta volna a kakasnak a gúnyáját, ha elő nem ugrik a ketrec mögül valami, amilyet még ő se látott. Egy nagy fehér madár, földig ér a kékbe úszó haragos vörös szakálla. Piros a sapkája, mérges a nézése, goromba a köszöntője.
2: Úra pulyka, rút, rút, rút! Talpas kutya, rút, rút, rút!
1: Még ilyet senki nem mert talpasnak mondani. Még hogy ő rút volna. Akkor a szeme van, mint egy kávéscsésze, olyan foga, hogy a vasat elharapná. A farka valóságos lobogó. A bundája úgy ki van cifrázva bogáncsal, hogy alig látszik a szőre. Nincs ilyen derékkutya az egész határban. Se szó, se beszéd, nekiugrott talpas a pulykának. Bizonyosan megrázta volna a szakállát, de a pulyka kinyújtotta hosszú nyakát, mire talpas úgy megijedt, hogy hármat is lépett egyszerre visszafelé. Lett erre olyan kacagás az udvaron, hogy talán még most sincs vége. Még az öreg eperfa is olyan formán integetett leveletlen ágaival, mintha azt akarta volna mondani.
2: Oda van a becsület, talpas! Megijedtél a pulykától!
1: Szegény talpas nagyon elszégyelte magát. A tanya végében folyik a Tisza. Lehullogott annak partjára, és ott tűnődött sokáig, mit évő legyen. Ahogy ott töprenkedik, arra ment egy szénás szekér. Talpas gondolt egyet, fölkerekedett, megindult a szekér után. Ahová az megy, oda megy ő is, ha a tanyán már nem lehet maradása. Mivel pedig a szekér a városba ment, talpas is ment a városba. Nagyon tetszett neki a sok kőház, a szép, sima aszfalt, ahol nem sárosodik be a lába. A boltok nagy tükörtáblái, amelyekben csupa talpasok látszottak. Az egyikkel meg is akart barátkozni. De ahogy közel ment hozzá, a boltból kidugtak egy seprűnyelet, s úgy orron ütötték vele, hogy eljajította magát.
2: Brrr, de barátságtalan nép lakik ebben a városban.
1: Délfelé megéhezett. Elment a kedve, amikor arra gondolt, hogy otthon a kis gazda keresi már azóta a vízbe mártott jó kenyérhajával. De hirtelen neki vidámodott, mert valami hentes kirakat elé ért. Olyan kolbászok mosolyogtak felé, ami erről a tanyán még csak nem is álmodott.
2: Hopp-hopp, egye meg a kenyérhajat a pulyka. Nekem jó a kolbász is.
1: Azzal nekiugrott a kirakat üvegének. Bele is ütötte a fejét, hogy csak úgy koccant. És még rá sem ért gondolkodni, hogy mi történt, már akkor szirogatta a bundáját egy fehér kötényes ember egy hajló nádpálcával.
2: Nézd, milyen tolakodók ezek a csavargó tanyai kutyák!
1: Talpas szegény úgy elszaladt, hogy meg se állt a hetedik utcáig. Alig lihegett már, a nyelve lógott, a lába reszketett. Majd elepett egy ital vízért, de a városban nincsenek olyan tócsák, mint odakint, azon az áldott tanyán. csak legalább pihenhetne egy kicsit.

0: de valahány inas gyerek meglátja, mind megkergeti. Hely, micsoda heverés esnék most otthon a szalmás istállóban. Este felé kiért a Tiszához. Erre már nagy csend volt. Házak nincsenek, hó borított mindent. Talpas szinte azt gondolta, kint van a tanyán. Kapta magát, elnyújtózott a hóban, ráfektette nagy buksi fejét a két első lábára. Elaludt, s álmában otthon járt a tanyán. Kergette a verebeket, sütkérezett a háznapos oldalán, s várta, hogy mikor szólítja vacsorához Janika, a kisgazdája. Talpas, Talpas, gyere ide, öreg kutyám! Talpas, kedves Talpas! Csengett egy örvendező gyerek hang a holdfényes éjszakában. Talpas fölneszelt a hívogatásra, körülnézett nagy álmosan. Most hitte még csak igazán, hogy álmodik. Egy nagy jégtáblán találta magát, amely közel a parthoz, csendesen úszogatott lefelé a Tiszán. A parton pedig ott állt Janika, a kisgazda. A kezében meleg cipó, a száján hívogató szó. Ogorj itt, öreg Talpasom! Hol bujdokoltál egész nap? Talpas egyszerre tisztában volt vele, mi történt. Mikor kimenekült a városból, észre se vette, hogy a Tisza jegén vackolt meg magának a hóban. Addig, míg aludt, megindult vele a jég, s hazavitte a tanyára. Jaj, csak hogy itthon vagy még egyszer! Álmába sem megy többé a városba. Inkább megosztozik a fehér pulykával az uraságban. Hanem az a fehér kötényes városi ember vigyázzon magára, hogy valahogy erre a tájékra ne kerüljön, mert bizonyosan megemlegeti a napot, mikor Talpassal találkozik.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Játszunk valamit, azt is megmondom, hogy mi.
4: Foci.
3: Itt a labda, itt a hely, az a fontos, hogy figyelj.
4: Foci.
3: Csíddel, kapd

0: Mesés délután a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szabó Borbála, Árpád a nyúl. Igen, a nevem Árpád. Tudom, hogy ez egy kicsit furcsa név egy nyúlnak. Árpádnak sokkal inkább bajszos férfiakat szoktak nevezni, semmint plüss alvó állatokat. Engem mégis így nevezett el a gazdám, a Gyurka. És hiszem, hogy nagyon jól tette. Csak rám nézett, amikor megkapott engem a szülinapjára, és az a nyomban látta, egy kiköpött Árpáddal van dolga. Egy komoly nyúl áll előtte. Halkatom karcsú, bundám ízléses, halványszürke, nincs aranyos pocakom, sem hatalmas buta fejem. Van viszont kis kerek szemüvegem, keresztbe tudom tenni a két lábamat, és tudok úgy ülni, mint egy elegáns ember. Okos gombszemeimmel intelligensen figyelem a világ jelenségeit, hosszú ápolt bajszom bölcsen remeg, néhány férfias szőrszál ékíti a fejem tetejét. Régebben volt egy nyakkendőm is, de az elveszett, mert egy lány viccből levette rólam. Ha-ha-ha, lány humor. Azóta sincs meg. Én tehát Árpád vagyok, a nyúl. A gazdám pedig Gyurka, a legokosabb fiú a világon. Göndörhaja van, kockás inget hord, és szintén szemüveget. Együtt, ketten mi mindenkinél okosabbak vagyunk. Nincs nálunk okosabb nyúlember páros, annyi biztos. Legalábbis azok voltunk mi ketten sokáig. Egészen addig, amíg egyszer Gyurka el nem vesztett engem. Nos, a helyzet az, hogy az én gazdám, akármennyire okos fiú és akármennyire is van szemüvege, néha elég szétszór tud lenni. Reggel volt, a buszon ültünk, és óvodába igyekeztünk hármasban anyával, amikor Gyurka megpillantott az utcán egy markológépet. Leugrott a buszról, ez már az óvi megállójában volt szerencsére, anya meg őrülten utána. Mire észbe kaptam, egyedül ültem a plüssülésen. Plüss nyúl a plüssülésen. Nem volt egy vidám pillanat. Még búcsút sem inthettem az én Gyurkámnak. Még észre sem vette szegény, hogy nem vagyok a hóna alatt. Estig zögykölődtem a buszon. Lassan besötétedett. Először eldőltem, aztán leestem az ülés alá. Ide-oda gurultam a buszpadlóján, teljesen összekoszolódtam, pedig talán mondanom sem kell, nagyon nem szeretek összekoszolódni, egyszerűen nem illik az eleganciámhoz az összekoszolódás. A végállomáson a vezető körbe járta a buszt, és végre észrevett engem odalent. Hát ez mi? Kérdezte saját magától, és meg is felelt saját magának. Egy kis nyuszi. Na, köszönöm szépen, ezt se lát a szemétől, még hogy nyuszi. Itt, bocsánat, de egy komoly, fajsúlyos nyúlról van szó. Mindegy. Aztán felemelt a földről, és zsebre tett. Amikor újra elővet, hunyorogva láttam, hogy egy fancsali képű gyerekkel állok szemben, egy kicsit idősebb lehetett, mint az én gazdám, de közel sem volt annyira bizalomgerjesztő. Az volt a gyanúm, hogy már is rosszaságon töri a fejét, bár ne lett volna igazam. Jé, hát ez mi? Érdeklődött a fancsali. Látszik, hogy apja fia.
2: Egy nyuszi, a buszon találtam, kell?
3: Alig kaptam levegőt a felháborodástól. A buszvezetőnek kötelessége lett volna eljutatni engem a talált tárgyak osztályára.
2: Hát ez elég gázul néz ki.
3: Vakantotta a kellemetlen gyermek, majd fülön ragadott engem, egy Árpádot, és bevonszolt a szobájába. Odabent tombolt a sötét rendetlenség. Nem véletlenül mondom, hogy sötét, ennek a fiúnak az összes holmia fekete volt. Fekete ágytakaró, fekete párna, fekete asztal, fekete szék. Mennyire kezdett hiányozni nekem Gyurka, rendes, színes, napfényes kis szobája. A fiú leültetett az íróasztalára, és méregetni kezdett.
2: Hülyén nézek, kis rác, mondta. Egy szemüveges, trébel kis nyalógép nyuszinak.
3: Hát, köszönöm az újabb bókot. Ezek után letépte rólam az én okos szemüvegemet, elővett valami random nagy fémkarikát. Mi ez, egy másik szemüveg? Talán gondoltam. De nem, nem az volt, ugyanis egy hirtelen mozdulattal, Atya Isten, a fülembe szúrta! Segítség! Ez bűncselekmény! Átszúrták a fülemet, rendőrség, mentők! Fancsali viszont elégedettnek tűnt.
2: Na, ez az, piercinges nyuszi, ez már menő. A neved Jack Sparrow, igaz?
3: Ja, persze. A tied meg ostoba Ottó, bunkó Benő, agyatlan aladár. Ezután a fülemre erősített, folyton a fülemmel foglalkozott, egy hosszú vezetéket, aminek a végéből iszonyatos ricsaj jött. Ezt üvöltött egy fába szorult féreg. Rettenetes, kitörölhetetlen élmény volt. Aztán egy ágyban aludtunk, hajnal felé végre kiesett a fülemből a vezeték. Agyatlanka végre elaludt. Az az igazság, hogy ahogy ott feküdtem mellette és néztem, már nem is haragudtam annyira. Nem lehet valami vidám élete szegénynek, hogy így él itt, mint egy koszos kis vadember. Reggel bevitt magával az iskolába, egész órán a padjában tartott és szorongatott. Ezt egy idő után a tanítónénie is észrevette. Te mit csinálsz ott a pad alatt, Csabika?
2: Közöd, mint agyad,
1: felelte tömören az én kis vademberem. Ezt nem kellett volna. A tanítónéni bedühödött. Százszor megbeszéltük már, hogy játékot nem hozunk az iskolába, igaz? Kérem szépen azt a nyulat, holnap visszakapod.
3: Ó, mi kellemes meglepetés! Valaki végre nyúlnak nevezett. Minden rosszban van valami jó.
1: Csabika, akit ezek szerint így hívnak, rémülten dugdosni kezdett engem, de hiába a tanítónéni ragaszkodott hozzá, hogy adjon át neki. Húzakodni kezdtek, mire leszakadt a farkam.
3: Még mennyi kín vár rám ebben a rideg világban az én gyurkám nélkül? A tanítónéni eltett a táskájába.
1: Mondhatom, itt alig lehetett elférni. Illatos, mi a csodák és csikiző akármik, zsebkendők, ecsetkék, tollak és üvegcsék között hányódtam. Közben kicsit sajnáltam Csabikát, mert tudom, hogy megszeretett engem.
3: Ez,
1: és egy kicsit én is őt.
3: Fura dolog, hogy nem csak azt lehet szeretni, aki jó. A tanítónéni nagyon kedves kis hölgy volt egyébként, kivéve Csabikával. Piszaorrú, csillogó szemű, jó illatú, és az otthona is nagyon tiszta, rendes, színes. Láthatóan egyedül élt, eltekintve a papagájától, akit egy kalitkában tartott. Amint hazaérkeztünk, kiültetett engem a kanapéra, és megvizsgálta a farok helyzetet. Épp itt volt az ideje. Már lógott is kifelé a vattám. Komolyan, attól féltem, hogy elvérzek. Varródobozt vett elő, és neki látott megjavítani engem. Nem láttam pontosan, mit vart fel rám, de megbíztam az ízlésében. Egészen addig, amíg fésülgetni nem kezdte a férfias kis hajamat. Szent egek, ezt nem élem túl! Micsoda megaláztatás! Nem elég, hogy már nincs szemüvegem, most zsúrfiút csinálnak belőlem, zsúrnyuszit! Azt hittem lánynak nézett, és én nem tehettem semmit ellene. Tudod-e, nyuszika, mi az a szerelem?
1: Kérdezte fésülés közben. A szerelem olyan, mintha egész nap meleg szélben repülnél,
2: mintha egyszerre sírnál és nevetnél, mintha meg akarnád ölelni az egész világot.
1: A tanító néni szivárványos szemében könnycsepp remegett.
2: Én holnap találkozom a szerelmemmel, kis nyuszi, mondta. Olyan boldog vagyok, ő az életem értelme.
1: Másnap elvitt magával. A táskából hallottam, hogy beszélget valakivel. Először halkan még nevetgéltek is, majd egy időre csönd lett. Aztán egyszer csak a tanítónéni teljesen váratlanul előrántott engem, és hozzávágott egy szakállas, ismeretlen férfihoz. Lehet, hogy ez a muksó az élete értelme?
3: Ne haragudj, nem úgy értettem!
1: Mentegetőzött a muksó.
2: Mit nem úgy értettél? Ezt hogy lehet másképp érteni? Hazudtál nekem!
1: Zokogott a szép tanítónéni, és én kezdtem nagyon megijedni. Aztán a tanítónénim se szó, se beszéd elrohant, és ott hagyott engem a nem éppen úriember ölében.
2: Őszintén bevallom, kezdett tele lenni a hócipőm ezzel a sok tulajdonosváltással.
3: Éhé, te mintha mérgesen néznél rám, kis nyuszi,
1: morfondírozott a szakállas.
2: Igen, mérgesen nézek, igen. Mégpedig azért, mert ön egy lelketlen ember. Magába bolondította szegény tanítónénit, miközben becsapta őt. Ez nem éppen úri emberhez méltó viselkedés, Mr. Szakállas Muksó.
1: Ráhajtottam a fejemet egy rohadt almacsutkára, és vártam a kukásautót, hogy örökre elvigyen. Elaludtam.
2: Azt álmodtam, hogy kellemes, simogató, illatos lágy melegben forgok-pörgök a levegőben. Csodálatos érzés volt. Úgy sejtettem, hogy ez a mennyország. Kinyitottam a szemem. Nem a mennyország volt, hanem egy mosógép. Igen, egy mosógépben tartózkodtam, ami épp most állt le. Egy kedves fehér köpenyes nő kivett belőle, és kirakott az ablakba száradni. Most tudtam csak körülnézni. Az ablak egy olyan terem ablaka volt, amiben csupa pizsamás gyerek feküdt, mindenkinek be volt kötve vagy gipszelve valamije. Nagyjából annyi idősek lehettek, mint az én gyurkám. Egyikük, mintha hasonlított volna rá. Ugyanaz a kedves arc, göndörha és a mozdulatai, csak éppen nem volt rajta szemüveg, ha jól láttam. Ahogy rajtam sem, mert különben azonnal jól láttam volna, hogy jól látom-e. Elszorult a szívem. Hunyorogva néztem őt, ő hunyorogva nézett engem. Árpád! Üvöltött fel hirtelen a gyurkaszerű fiú, akiről éppen ebben a pillanatban bizonyosodott be, hogy maga Gyurka az, személyesen! Az ablakhoz szaladt, ahogy tudott szegény, mert egy hatalmas gipszet vonzolt a jobb lábán. Kinyitotta az ablakot, és úgy, ahogy voltam, azon vizesen magához ölelt. Én egész nyúl életemben nem voltam ilyen boldog. Árpád, képzeld, eltörtem a lábam az oviban, amikor fociztunk, és közben annyira hiányoztál. Hol voltál? Mindent hallani akarok. Hova lett a szemüveged? Hadarta egy szuszra, és teljesen össze-vissza, Gyurka. És még csak ekkor nézett végig rajtam tüzetesebben. És mi ez a fémizé a füledben? Hogy áll a hajad, és miért van virág a farkad helyén?
3: Sok mesélni valom van, az biztos,
1: feleltem neki. Aztán bebújtunk az ágyába, magához ölelt, és én mindent elmeséltem.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok. Ma én mesélek nektek. Babuka a fűben. Norvég népmese. Átdolgozta Beke Margit. Egy királynak 12 fia volt. Mikor fiai felnőttek, egy-egy lovat adott mindegyiknek, és azt mondta, vágjanak neki a világnak, keressenek feleséget. Azt is megmondta, hogy ő csak olyan lányt fogad el menyének, aki egy inget megfon, megsző, meg is var egy nap alatt. A fiúk együtt indultak el, de útközben csúfolni és bosszantani kezdték a legkisebb öccsüket, Hamu Jankót.
3: Te csak eredj, ahová akarsz! Vagy kocog haza! Nekünk nem kell lesz!
2: Mondták. A kis királyfi tudta, hogy hiába kérlelni őket, béküljenek meg vele.
3: Hát,
2: visszafordult, de letért az útról, és mezei meg erdei ösvényeken kocogott tovább. Egy tisztáson leszállt a lováról, leült egy fatörzsre, és búslakodni kezdett. Egyszer csak észrevette, hogy mozognak a fűszálak a lába előtt. Lehajol, nézi, hogy mi van ott. Hát egy csepp kis leányul a fűben, csepp kis karosszéken, és háta mögött a gyeppörönynek, mintha ajtaja, ablaka volna. Meg is szólítja a kislány csengettyű hangon.
4: Miért búsulsz, jó legény? Mi a bánatod?
2: Hamu Jankó mindent elbeszélt az öklömnyi szépséges leánynak, az pedig vigasztalta.
4: Ne búsulj! Ha elfogadsz engem, mennyasszonyodnak, most mindjárt megfonom, megszövöm, meg is varrom apádnak az inget, és nem lesz hiba benne.
2: Elfogadlak, de még milyen szívesen, örvendezett a királyfi, mire Babuka a fűben hármat tapsolt. És a gyepgöröngyből kilépett három, még nála is kisebb, takaros szobalány, és guzsajt, szövőszéket, varrószerszámot hoztak neki. Hamu Jankó csak ámult, bámult, milyen gyorsan jár az a csepp kis keze. Egy-kettőre elkészült az ing. A fiú szépen összehajtogatta, zsebre tette, hogy elvigye édesapjának. Kicsit restelte ugyan, hogy az ing nem nagyobb az egér farkincájánál, de azért átadta az öreg királynak, amint mátkájának megígérte. És a királynak tetszett a csepping, semmi hibát nem talált benne. Vele is egyezett, hogy a fia feleségül vegye a leányt, aki küldte. Hamu Jankó hát sietett vissza, megkereste Babukát a fűben, és fel akarta ültetni maga elé a nyeregbe, de a csepp leányka inkább a saját kocsiján akarta palotába hajtani. Előállt a hintó, jobban mondva a szép kis ezüst kanál, amely elé négy parányi fehér egérke volt fogva. A fiú nagyon vigyázott, hogy a lovalába hozzá ne érjen a mennyasszonyi kocsihoz, de a patak hídján mégis megtörtént a baj. A ló lába megcsúszott, és a vízbe rúgta az ezüst kanalat babukástól, egerestül. Akkor egyszer csak szétválnak a habok, és kiemelkedik egy aranyhajú, szép, nagy lány. Arca vonásról vonásra ugyanaz, mint Babukáé volt. Megváltottál a varázslattól, édes párom, mondja. Gyere, üljünk be mind a ketten az én hintómba, és hajtsunk egyenest édesapádhoz. A csepp fogat is átváltozott ám. Ott várt már rájuk a parton. Mire a palotához értek, a 11 nagyobb fiú már ott volt a 11 csúnya, mérges menyasszonnyal, és majd szétpukkadtak mérgükben, mikor meglátták Hamu Jankó gyönyörű menyasszonyát. Itt a vége, fuss el véle.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifőtt, kitakar. Ajjajjaj, ajjajjaj. Nyakunkon a zivatar.

0: mit tudsz Süsüről?
1: Tudom, hogy ő egy sárkán, kedves, jó szívű, aranyos.
0: Na és mit tudsz még?
2: Egyfejű.
3: Jó sárkány.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld!
2: Na?
1: Ma reggel nem tudtam kinyitni az ajtót. Akárhogy ráncigáltam, nem sikerült. Aztán kiderült, hogy kulcsra volt zárva.
2: Többet ésszel, mint erővel.
1: Azaz?
2: Ez a közmondás azt jelenti, hogy mindig gondolkodj, mielőtt cselekednél. Sokszor azzal többet érsz.
3: Sziasztok, Mili vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
4: Móra Ferenc, harmatos zöld fűben, aki elmeséli nektek, Bogdán Csaba.
5: Sziasztok gyerekek, Bogdán Csaba vagyok, ma én fogok mesélni nektek. Zenész, gitáros vagyok, játszottam az első emelet együttesben, Szandinak írok dalokat, és már felnőtt gyermekeink vannak ugyan, de nagyon sokat meséltem nekik annak idején. Az én gyerekkoromban pedig édesanyám rengeteget vetített nekem diafilmeket, és ez nagyon szép emlék számomra. Nyitra megyének kellős közepén van egy kis falu. De akkorka falu, csak hogyha a piacak közepén elmiákolja magát a bíró macskája, a legszélső viskóban is hidegrázza az egereket. El se tudja gondolni az ember, hogy ebben a szegény kis faluban nem fért meg valamikor olyan nagy úr, mint Mátyás király. Úgy volt az, hogy akkoriban nagy gonosz világ járt a felvidéken. Fagyos nyár, esős tél, száraz tavasz az egész vármegyében. Fölhallatszott a nagy jajszó a király udvarába is. Így esett aztán, hogy Mátyás király útra kerekedett, és bejárta kíséretével az ínséges tájakat. Vigasztalta, biztatgatta a föld népét, s nyújtotta a tanács mellé a kalácsot is. Nagy társzekerek hordták szét a piros búzát, a fehér lisztet, amilyent azon a tájon boldogabb világba se látott a szegény ember. Áldotta is jótevőjét a nép, mint az Isten angyalát. Harangzúgás fogadta, amerre járt, s csókolgatták a köntöse szélét. Áldja meg az Isten a lábanyomát is, mondogatták. A nyitrai kisfaluban is minden ember kitoldult a határra a királyt fogadni. Ahogy kiuratott az erdőből arancsótáros lohon egy aranydolmányos levente, akkora éjjent kúrjantott neki, hogy megereszkedett bele az egész falu. Pedig nem is a király volt az a bársonydolmányos, csak az inasa. A király gyalog jött szürke köpönyekben. Csak akkor tudták meg a falusiak, hogy ez az igazi, amikor fölemelte a karját és odamutatott az országútra, ahol a búzás szekerek dübörögtek. Ez a tiétek. Örömében egyszerre térdre borult az egész falu a harmatos fűben. Nem maradt ott talpon egyéb, csak a király, meg egy szöszke siheder gyerek. Rángatták is a suhancot, előre-hátra, sorra mondogatták neki, térdre béni, nagy urám ez hékás. Tán gyökeret eresztett a lábad? A kisbíró röstelte a legjobban, hogy ez a csúfság érte a falut. Nagy ijedten súgta oda a gyereknek. Mindjárt leütteti a király a fejedet, ha le nem térdelsz előtte. Megzavarodott a gyerek, tekingetett előre-hátra, végig-végig simogatta a térdén a nadrágot, de utoljára mégiscsak azt mondta, nem lehet. De ezt aztán olyan keményen kimondta, hogy meghallotta a király is. Odaállt a gyerek elé, és rászögezte szúros szemét. Mit nem lehet, te gyerek? A fiú állta a nézést, nagy fekete szemével bátran visszanézett a nagyúrra. Az nem lehet, hogy én letérdeljek. Miért nem lehet az, te gyerek? Azért, mert az ünneplő nadrágon van rajtam, s csupa harmat lenne a térde a zöld fűben. Pedig édesanyám nagyon a lelkemre kötötte, hogy vigyázzak rá, mint a két szememre, mert keselvesen kereste meg a rávalót, meg, de itt már úgy nyögött a gyerek, hogy a király meg nem állhatta szó nélkül. Mondjad csak, fiam, bátran, mondjad! Meg azt is mondta, sütötte le a fiúska a szemét, hogy ha megrongálom a nadrágot, bizony a király nem ad helyette másikat. A király olyan jó ízűt nevetett, hogy a könnyé is kicsordult. Megsimogatta a gyerek lángba borult képét. Mi a neved, fiacskám? Birinkei Béni. Mi az édesanyád? Gyapjúnyíró özvegyasszony. No, fiam Béni, tiszteltetem az édesanyádat, mondd meg neki, ezután majd én varatom neked a ruhát, amiért olyan szófogadó gyerek vagy. A király szavának állt, és egész életében gondot viselt Birinkei Bénire. Nagy úr lett belőle, címeres nemes, és olyan furcsa címe nem volt több az országban, amilyen az övé. Harmatos zöld fűbe mezitlábas paraszt fiúskát festett a címerfestő, ahogy a kezével a nadrágját simogatja.

Csukás Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele, ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Doppergést kérek? Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukásmese Rádió. Jó nyaralást kívánunk mindenkinek a Csukásmese Rádióból. Ti melyik könyvet néztétek ki, hogy el fogjátok olvasni a nyáron? Hm? Micsoda, hogy te még ovis vagy és nem tudsz olvasni? Á, se baj. Akkor neked a szüleid, a testvéreid vagy a nagyszüleid fognak felolvasni. Ha pedig már ők is elfáradnának a sok meseolvasástól, akkor kérd meg őket, hogy kapcsolják be neked a Csukásmese Rádiót. Én különben már 3 könyvet is kinéztem magamnak, amiket biztosan el fogok olvasni a nyáron. Ha pedig kiolvastátok magatokat, akkor táncoljatok vagy ugrókötelezzetek, labdázzatok vagy ússzatok sokat. Ne feledjétek a közmondást, épp testben, épp lélek. A mozgás és az olvasás kéz a kézben jár. Jó nyári olvasást, mesehallgatást és mozgást mindenkinek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: A kőkirályfi, grúz népmese. Igaz-e, nem igaz-e, ki tudná azt megmondani? Élt egyszer egy király meg egy királyné. Késő öregkorukig nem született gyermekük, sokat keseregtek emiatt. Végre született egy fiuk. A király majd eszét vesztette örömében, folyton fia életéért reszketett. Egyre attól félt, hogy valami szerencsétlenség éri, valami baj történik vele. Építetett egy magas tornyot, abban tartotta a királyfit. Ült, üldögélt a királyfi a toronyban, unatkozott, nem sétálgathatott, nem lovagolhatott. Csak a nap kukkantott be minden reggel a torony ablakán. Megszerette a nap a királyfit. Minden reggel ő rávetette első sugarait, rámosolygott, megpróbálta felvidítani. De a királyfi észre sem vette a napot. Felkelt, odament a kis torony ablakhoz, kikönyökölt rajta, lenézett a földre, a király kertjére, de a napra egyszer sem pillantott fel. Tűrte ezt a nap egy darabig, végül megbántódott. Nem járja ez. Minden reggel felébresztem, kedveskedem neki, neki küldöm első sugaraimat, melengetem fényemmel, ő meg rám sem néz. Megharagudott a nap. Egy reggel átdöfte a királyfit sugarával, és kővé változtatta. Nagy volt a szomorúság, a siránkozás a király palotájában. Futkostak a szolgák, szaladgált a király, sírt az öreg királyné. Mi történt? Ki az oka? Ki nem vigyázott rá? Kiabáltak, sírtak, életre próbálták kelteni a királyfit, de az csak feküdt, mint a kő, nem látott, nem hallott semmit. A király gyönyörű palotát építetett a rengeteg erdőben, aranysövénnyel kerítette körül, szolgák seregét állította a királyfi őrzésére. Nappal a királyfi élettelenül feküdt, de éjjel megelevenedett és felkelt. Amint azonban megérintették az első napsugarak, újra kővé merett. Volt egy fiacskája, öklömnyi legényke, de a helyén volt az esze. Amikor a fiú felserdült, megkérdezte az anyjától. Hol van az apám? Sírva fakadt az ifjú királyné, sokáig nem akart válaszolni. Végül egy gyönyörű szobába vezette a fiát, a drága szőnyegeken ott feküdt mozdulatlanul a kő királyfi. Itt van az apád, gyermekem. És elmondta a fiának, mi történt ez apjával. Elgondolkozott a fiú. Nem lehetne segíteni a bajunkon, anyácskám? Azt mondta neki az anyja. Úgy beszélik, gyermekem, hogy csak a napanyja segíthetne rajtunk. Egyedül ő tudakolhatja ki a fiától, hogyan lehet életre kelteni apádat. Csak hogy hozzá igen nehéz eljutni. Én elmegyek hozzá, ha felnövök, mondta a fiú. Sóhajtott az anya, megcsókolta a fiát, nem szólt semmit. A fiú pedig attól a naptól fogva nem feledte el szándékát. Telt múlt az idő, erős, szép szál ifjú lett a fiúból. Egy napon az anyja elé állt, és azt mondta neki. Útra kelek, anyácskám, megkeresem a napanyját, tanácsot kérek tőle, mit tegyünk nagy bajunkban. Marasztalta az ifjú királyné. Fiatal vagy még, gyermekem, korai még a próbálkozás. De az ifjú azt mondta. Nem nézhetem tovább búslakodástokat, megpróbálok segíteni apámon. Egyszerű ruhába öltözött, kenyeret tett a tarisznyájába, és elindult messzi útra. Sík mezőn vezetett az útja, parasztok dolgoztak a mezőn, szántottak. 9 párakör volt az ekéjük elé fogva. Vasból volt az eke, az iga, a hám, minden szerszám. Hajszolták volna a parasztok az ökröket, ütötték, verték, de azok alig vánszorogtak. Verejtékeztek a parasztok, kifáradtak az ökrök, mégis alig szántottak fel egész nap egy talpalatnyi földet. Oda ment hozzájuk az ifjú, megsajnálta őket. Üdvözlet nektek, köszöntötte őket. Neked is, fogadták a parasztok. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték tőle. A napanyjához megyek, felelte az ifjú, és elmondta a parasztoknak, mi áradban van. Azt mondták a parasztok. Ha segíteni akarsz rajtunk, kérdezd meg a napanyjától, miért nem tudjuk felszántani a földünket. Kínlódunk vele, mégis egy helyben topogunk. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú, és továbbment. Ment, egyszer csak egy nagy gyunyállyal találkozott, terelték a pásztorok a juhokat, de azok alig vánszorogtak, mindegyiknek földig csüggött a gyapja, majd megfulladtak a hőségtől, alig húzták, vonták a lábukat. Üdvözlet nektek, köszöntötte az ifjú a pásztorokat. Neked is. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték a pásztorok. Elpanaszolta nekik az ifjú nagy baját, azt mondták a pásztorok. Ha olyan jó ember vagy és segíteni akarsz rajtunk, ugyan kérdezd meg a napanyjától, mit csináljunk a juhainkkal. Alig tudnak mozogni nehéz gyapjuktól. Csak kínlódnak és bennünket is halálra fárasztanak. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú és tovább indult. Ahogy ment, mendegélt, egy szarvast pillantott meg az út közepén. A szarvas a földbe fúrta az orrát. Olyan nagy, olyan nehéz a gancsa volt, hogy fel sem tudta emelni a fejét. Odalépett az ifjú a szarvashoz, megkérdezte tőle. Mi történt veled, szarvas? Nem segíthetek-e rajtad? Nagy az én bajom, jó ember! Olyan nagyra megnőtt az agancsom, s olyan nehéz, hogy tapottat se tudok mozdulni. Ha megtalálod a napanyját, kérdezd meg tőle, mit évő legyek. Nem élhetek így tovább. Jól van, megkérdezem, válaszolta az ifjú. Meddig ér az agancsod? A felhőkön is túl, egészen az égig, felelte a szarvas. Nem kapaszkodhatom-e föl rajta az égbe? Fölkapaszkodhatsz, ha nem félsz. Én nem félek semmitől, mondta az ifjú. Azzal megragadta a szarvas agancsának alsó ágbogait, s mászni kezdett az agancson felfelé, mint valami létrán. Mászott, kapaszkodott, végül felért az égbe. Elindult az égben, kereste a napanyjához vezető utat. Körülötte felhők gomolyogtak, dörgött az ég, jobbra-balra villámok lobbantak, meg akarták ijeszteni a bátor ifjút, de az csak ment, ment, nem gondolt másra, csak azokra, akiken segíteni akart. Kővé vált apjára gondolt a legtöbbet. Végül aranypalota elé ért. Magas hegyen felhők között állt a palota, öreg anyó könyökölt ki az ablakán, a napanyja. Körülötte aranyos fény, nyájasan néz az ifjúra, megkérdi tőle, mi szél hozott, fiacskám? Mi áradban vagy? Elpanaszolta neki baját az ifjú, beszélt azokról is, akikkel útjában találkozott. Megpróbálok segítségedre lenni, fiam, mondta az öregasszony. Most nincs itthon a nap, amint visszatér, kitudakolok tőle mindent. Feküdj addig itt, nehogy észrevegyen a nap. Ráfújt az ifjúra, rózsagyökérré változtatta és kitette az ablakba. Este felé hazaérkezett a nap. Az anyja leültette, ételt tett elébe, s azt mondta neki. Rég nem beszélgettünk, fiam. Te egész nap fennjársz az égen, nézed a földet. Mesélj valami érdekeset, hogyan élnek az emberek, mi újság náluk. Mit meséljek hát, mondta a nap. Volt egy királynak egy fia. Szerettem a királyfit. Reggelente az ő ablakán küldtem be első sugaraimat. Melengedtem, becézgettem, de ő rám sem akart nézni. Hát fogtam magam és kővé változtattam. És most örökre úgy marad? Kérdezte az öreg anyu. Nem, felelte a nap. Életre lehet kelteni. Ha visz neki valaki abból a vízből, amiben reggel mosakodni szoktam és meghinti vele, újra megelevenedik a kő királyfi és olyan lesz, mint a többi ember. Mi érdekeset láttál még a földön? Kérdezte tovább az anyja. Láttam egy sereg ostoba parasztot. Ökrökkel próbálják szántani a földjüket, az ökrökön pedig minden vasból van. A hám, az iga, a szerszám, vasból az eke is. Nehéz nekik a vas, azért nem bírják a szántást. Ha szíjból készítenék a hámot, fából a jármot, csak az eke lenne vasból, egyszerre könnyebben húznának az ökrök. No, aztán mit láttál még? Kérdezte az öregasszony. Láttam még egy sereg ostoba pásztort, mondta a nap. Juhokat legeltetnek, a juhoknak pedig annyi a gyapja, hogy alig bírnak vánszorogni. Ha a pásztorok ollót fognának és megnyírnák a juhaikat, a juhok is megkönnyebbülnének, meg a gyapjúból is sok hasznos dolgot készíthetnének. Látod, mennyi érdekes dolog történik a földön, mondta az öreg anyó. Láttam még egyebet is, folytatta a nap. Láttam egy szarvast. Ott áll az út közepén, az agancsa belefúródik az égboltba, s a szarvas nem tud elmozdulni a helyéről. Szenved maga is, meg az agancsából se lát hasznot senki. Pedig ha a szarvas megmosdana friss májusi vízben, elhullana az agancsa. Maga megkönnyebbülne, az agancsából pedig sok hasznos halmit készíthetnének az emberek. Elálmosodott a nap, lefeküdt és aludt egész éjjel. Reggel felkelt, megmosakodott, aztán újra elindult égi útjára. A napanyja kezébe vette a rózsagyökeret, ráfújt, s megint a szépséges ifjú állt előtte, a király unokája. Hallottad-e, amit a nap mondott? Kérdezte az anyóka. Hallottam bizony, felelte az ifjú. Fogd hát, itt a napmosdó vize, hinsd meg vele az apádat, s az életre kell. Útközben pedig mondd el az embereknek meg a szarvasnak, amit a naptól megtudtál. Az ifjú elvette a nap mosdó vizével megtöltött kancsót, köszönetet mondott a jóságos anyókának, és a szarvas agancson gyorsan leereszkedett a földre. No, mit mondott a nap? kérdezte a szarvas. Az ifjú elmondta neki, amit a naptól megtudott. Megörült a szarvas, elfutott a friss májusi vízforrásához, megmosdott benne és nyomban lehullott fejéről a súlyos agancs. Megkönnyebbült a szarvas, az emberek pedig szép csonttárgyakat faragtak az agancsából. Továbbment az ifjú, találkozott a hosszú gyapjas juhok pásztoraival. No, megtudtál-e valamit a napanyjától? Kérdezték a pásztorok. Az ifjú elmondta nekik, amit a naptól hallott. Megörültek a pásztorok, ollót készítettek, megnyírták a juhakat. Azok nyomban felvidultak, az emberek pedig azóta is gyapjúból szövik a meleg ruhákat. Ahogy az ifjú továbbment, látta, hogy a parasztok még mindig az ökrökkel bajlódnak. No, hoztál-e nekünk jó tanácsot az égből? Kérdezték a parasztok. Elmondta nekik az ifjú, mit tudott meg az égben. Megörültek a parasztok, kicserélték az ökrökön a szerszámot, s most már könnyen ment a munka, estére az egész földet felszántották. Az ifjú pedig sietett haza, szaladt a palotába, ott már azt hitték, sose látják többé. Az anyja megölelte, aztán kővé vált apja szobájába vezette. Az ifjú megmártotta kezét a bűvös erejű vízben, ráhintette az apjára. Talpra ugrott nyomban a királyfi, kipirult az arca, csillogott a szeme, életre kelt. Forrón megölelte feleségét, fiát, aztán szüleihez sietett. Az öreg király vidám lakomát csapott, 3 nap, 3 éjjel vigadoztak. Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: azt mondja, ez így kevés. Nyomkodd a gombot a szíveddel is, akkor lesz béremelés.
1: Jó! Ferenc kinézett az ablakon a bárányfelhőkre, és arra a következtetésre jutott, hogy mi lenne, ha ezek után mindent a szívéből csinálna, és elhatározta, hogy ő Ferenc marad.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Miller Zoltán színész énekes vagyok, és a hangulatom egy picikét csípős, úgyhogy egy igazi csípős sztorit hoztam nektek Romhányi Józseftől, egy költői vénától jól becsípett bolha regényét nekem mondta tolba. Elmondja Miller Zoltán. Születtem dolhán egy kutyán, 12-ben Gezarol után. Atyám paraszti sorban élt egy lobogós gatyán, anyám egy szípész vérét kicsikarva átment a kisiparba. Kiskoromban elláttam már bolhai tisztemet, s a csípésem jelentősen viszketett. Lakókutyám egy kis pulipintyó, mint jó suba betakart. De többet akart ifjúi vágyam már tavaszra. Átköltöztem hát egy tágasabb kuvaszra, mely nem soká a plébános ebe lett. Szemem előtt tehát már a papi pálya lebegett. A lelkem felkészült, s a tornácon, hol este a lelkész ült, magam is a reverendába bújtam. Ám az új tan, s a jámborság nem kötött le sokáig. Megláttam másnap a szakácsnő bokáit. Fogtam magam, s kiugrottam. De csalódtam benne. Sós volt és lagymatag. Az örökös hagymaszag tönkretette a gyomrom, és olyan testes volt, hogy féltem, agyonnyom. Nem maradtam egy estet sem. Megszöktem a sekrestyésben, aki velem a kocsmába tántorgott, magához vett a kántor ott. S hogy lett anyám egy tanár úr nadrágja? Ez a kis út nagy dráma a kántorné életében. Én megértem. Így kerültem iskolába, amit néhány diákban tisztességgel kijártam. Tanulnom ugyan ritkán akaródzott, de mivel az osztály sűrűn vakaródzott, szavamra valamit mégiscsak szívhattam magamba. Érettségi vizsgánkon én átmentem az elnökre. Felnyögve kaparászott utánam, s bár az ízét utáltam, mégis pályám érdekében addig benne éldegéltem, amíg a rég áhított fővárosba szállított. Az elnök egy kis színésznőt szeretett, így kaptam szerepet az egyik színpadon, de nem szerepeltem soha a színlapon, mert atyám tanácsa mindig bennem marad, soha se engedt kinyomni magad. Színésznőm illatos szoknyáján hintázva jártam a színházba, az öltöző pad alatt én is mindig jól kicsíptem magamat. Ám az én művésznőm felelőtlen fruska. Rá erőszakolt egy színi kritikusra. Azt hittem, vérembe megy most ész, értelem, de rágós volt, fanyar, avas és vértelen. Ezért ugrottam át önhöz néhány napra, többi rajongómat inkább megváratva. Csináljunk most együtt egy jó csípős darabot. S ezzel a bolha jól belém harapott. Akkor átcsaptam rá, hogy hasadt a paplan. Hogy ugrott el mégis? Megfoghatatlan. Veszítve karriert, nagy lakomát, riadtan menekült az ablakon át. Tova tűnt egy kóbor ebben kutyagolva, s lett, ami volt, kutyabolha.

0: ezt a mesét, én is nagyon szeretem.
1: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és ma egy magyar népmesét hoztam el nektek. A kismalac és a farkasok. Volt a világon egy kismalac. Annak volt egy kis háza egy nagy, rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint otthon főzögetett magában, egy nagy, ordas farkas lopakodott a házához. Eresz be, kedves malackám! Nagyon hideg van idekint, fázom.
2: Nem eresztelek, bizin, mert megeszel.
1: Eresz be hát legalább az egyik hátulsó lábam, hisz megvesz az Isten hideg. A kis malac alattomban oda tett egy nagy fazék vizet a tűzre, aztán beeresztette az ordas egyik hátsó lábát. Ugyan, kedves kis malackám, eresz be már a másik hátulsó lábam is. Kedves malackám, eresd be a két első lábamat is. A kismalac beeresztette a két első lábát is, de a farkasnak az sem volt elég.
3: Édes kedves kis malackám, eresd be már egészen, meglásd, egy ujjal sem nyúlok hozzád.
1: Kismalac egy zsákot szépen oda tett a nyíláshoz, hogy amint a farkas háttan jön befelé, egyenesen abba menjen be. Így is történt. A kismalac nem volt rest, bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet, és leforrázta vele a farkast. A farkas egy darabig ordított, mert égette a forró tűz. Azután addig hányta vetette magát, míg kioldott a zsák szája. Kibújt belőle, és meglátta a kismalacot a fa tetején. A kopasz farkas szaladt egyenesen segítséget hívni, vissza is jött nem sokára a többi farkassal. Tanakodtak a farkasok, hogy mitévők legyenek, miképpen fogják meg a kismalacot, mert egyikük sem tudott fára mászni. Nagy sokára azt határozták, hogy egymás hátára állnak mindannyian, így aztán a legfelső majd csak eléri. El is kezdtek egymás hátára felmászni. A kopasz maradt legalul, mert félt feljebb menni. Így hát a többi az ő hátára állt. Már olyan magasan voltak a farkasok, hogy csak egyetlen egy hibázott. Ez az egy is elkezdett már mászni. Akkor a kismalac elkiáltotta magát. Forró vizet a kopaszra! A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól, s úgy elszaladt, hogy sose látták többet. A sok farkas mind lepotyogott, kinek a lába, kinek a nyaka tört ki. A kismalac hazament, többet felé sem mertek menni a háza tájékának, a farkasok.

0: A Csukás Mese Rádióban ma is meg annyi dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Döbrentei Ildikó, a Csiga család meséje. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csiga család. Heten voltak. Csiga mama, csiga papa és 5 csiga csemete. Mindegyiküknek volt saját háza és uzsonnás táskája. Csiga mama minden reggel letépett egy friss salátalevelet, azt hétfelé osztotta és a táskákba csomagolta. Csiga papa kiadta a jelszót. Megvan már az eleség, indulhatunk feleség. És elindultak libasorban sétálni. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott 5 csiga csemetéje, hátul vigyázott rájuk csiga papa. Minden nap megmászták a virágos dombot. Fölfelé lassan kapaszkodtak, lefelé gyorsan csúsztak. Lassan mászik csiga biga táskájában eleség. Mászik véle lánya, fia, csiga biga feleség. Lefelé gyorsan csúsztak. Gyorsan csúszik csiga biga, kéne már az eleség. Éhes lett a lánya, fia, csiga biga feleség. A domb aljában kicsomagolták az eleséget, és eszegetni kezdtek. Arra ment egy éhes tücsök. Nagyot kordult a gyomra. Mennyi finom saláta, megenném egy falásra. A legkisebb csiga megsajnálta az éhes tücsköt. Adott neki egy falat salátát. Tovább eszegettek. Arra repült egy csavargó madárka. Vágyakozva pillantott a salátára. Mindjárt vígabb lennék, ha egy kicsit ennék. A legkisebb csiga megsajnálta a csavargó madárkát, adott neki is egy falatot. Megint tovább eszegettek. Arra futott egy véznanyúl. Úgy lihegett, mint egy fújtató. Reggel óta szaladok, adjatok egy falatot! A legkisebb csiga a véznanyulat is megsajnálta. Neki adta az utolsó falatját. Mikor befejezték az eszegetést, összecsomagoltak és hazaindultak. Elfáradt a csigabiga, elfogyott az eleség, elfáradt a lány, a fia, csigabiga feleség. A virágos domb tetején szembejött velük a forgószél, úgy zúgott, búgott, mint egy búgó csiga. A csiga csemeték mindjárt elfelejtették a fáradtságot, és csúfolódni kezdtek. Búgó csiga, búgó csiga! Elhallgassatok! Röstelkedtek a csiga szülők. Ne csúfolódjatok, kérjetek szépen bocsánatot! Ám a nagy zúgás-búgásban a csiga csemeték nem hallották meg a csöndes szülői szót. Búgó csiga, brrr, brrr! Megelégelte a csúfolódást a forgószél. Majd adok én nektek búgó csigát, egyszer voltam nálatok, elviszem a házatok. Azzal fogta, és felragadta mind a 7 csiga házat. Megforgatta, megpörgette, mint a porszemeket. Egyszer voltam nálatok, forgatom a házatok. Úgy játszott velük, mintha labdázna. Mikor kijátszotta magát, visszapottyantotta a házakat a csigák hátára, és hahotázva elnyargalt. Ugye jó tréfa volt? Mi az a tréfa? Szepegte a legkisebb csiga. Fáradtan érkezett haza a csiga család. Hang nélkül rakták le az üres uzsonnás táskákat. Holnap bocsánatot kell kérnetek a forgószéltől, jelentette ki csiga papa. És minden rendbe jön, tette hozzá csiga mama. Igen, mama, igen, papa, jó éjszakát, mama, jó éjszakát, papa, válaszolták kórusban a csemeték, és bevonultak a házaikba. Aludj te is, kicsim! Simogatták meg a csiga szülők a legkisebbet, aki még mindig ébren téblábolt. Azután házukba vonultak a szülők is. Az ajtót belülről jól bezárták. Bezárkózott csiga mama, elaludt csiga papa, bebújtak a testvérek. Csak a legkisebb csiga motoszkált a háza körül. Itt volt! Itt van! Nem, ez nem az! Ez az! Nem, ez sem az! Hol van hát? Hol az ajtóm? Nincs meg az ajtóm! Segítség! Elveszett az ajtóm! Próbálta előről, próbálta hátulról, próbálta jobbról, próbálta balról, de hiába.
2: Nem tudok bemenni a házamba, segítség!
1: Abban a pillanatban megzörrent mellette a fű. Ott állt az éhes tücsök. Megrecsent fölötte az ág. Ott ült a csavargó madárka. Megdobbant előtte a föld. Ott magasodott a vézna nyúl. Mit segítsünk, legkisebb csiga? Keressétek meg az ajtómat! Az ajtódat, de hiszen ott van, kezdte a nyúl. A házadnak a, folytatta a madárka, tetején, fejezte be a tücsök. Ó, jaj, jajgatott a legkisebb csiga. A forgószél fordítva adta vissza a házamat. Ne búsulj, legkisebb csiga, segítünk mi a bajodon. S a tücsök, a madárka, meg a nyúl addig hórukkolt, míg a házat visszafordította a talpára. Tessék, legkisebb csiga, az ajtó. Fáradj be rajta. Nyugodalmas jó éjszakát. Köszönöm, barátaim, ásította kimerülten a legkisebb csiga. Jó éjszakát, világ! És úgy aludt reggelig, mint a bunda. Reggel napsütésre ébredtek. A forgószél újra vidáman táncolt a réten. Nem vagy búgócsiga, nem vagy búgócsiga, kiabálták neki kórusban a csiga csemeték. A forgószél örömében úgy elnyargalt, hogy aznap elő sem került többet. Csiga mama friss saláta levelet tépett, hétfelé osztotta, az uzsonnás táskákba csomagolta, aztán tépett még egy levelet, három felé tépte, s adott a tücsöknek, a madárkának, meg a nyúlnak is. Csiga papa rázendített. Megvan már az eleség, indulhatunk, feleség! És elindultak a virágos domb felé. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott az öt csiga csemete, hátul vigyázott csiga papa. Mellettük mászott a mindig éhes tücsök. Fölöttük repült a csavargó madárka, előttük nyargalt a vézna nyúl. Aki nem hiszi, keresse meg őket a réten.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
3: Képzeld, mi történt?
4: Na, mondd.
3: Az oviban Máté azt mondta, hogy ő rajzolta a legszebb sárkányt. Mindenki megdicsérte, és az ovónéni is nagyon büszke volt rá.
4: Aszta! És tényleg ő rajzolta?
3: Hát, nem. Zsófi rajza volt, csak Máté gyorsan rárajzolta a saját jelét.
4: Jaj, ez nem szép dolog. Erre mondják, hogy más tollával ékeskedik.
3: Más tollával? Mint a madarak?
4: Ez azt jelenti, hogy Máté olyasmivel büszkélkedett, amit nem is ő csinált.
3: Akkor inkább mindenki a saját rajzával ékeskedjen.
4: Bizony, az a legszebb, ami tényleg a miénk.
5: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.
6: Móra Ferenc, a Radnóti fecskék. Morvai Noémitől halljátok. A radnóti gyerekek hiába várták haza az idén a fecskéket. Nem hozta meg őket a tavasz. Pedig már az egész Balog völgye virágba öltözködött a tiszteletükre. Hófehér kökénybokrok nézegették magukat a víztükrében. Gólyahírvirágok aranyszeme nevetett fel rájuk. Harangvirágok harangoztak eléjük. Jönnek a fecskék, jönnek! Nem jöttek bizazok. Egy-egy seregük átvágódott a falu fölött, keringett is fölötte, mintha gondolkozóban volna, de aztán csak elsuhogott másfelé. Volt olyan is, amelyik jajveszékelve szántotta a földet a szárnyával, de aztán az is csak tovább röppent, el a Radnóti határból. No, a szúnyogok meg a legyek örvendeztek is ennek nagyon, s nagy boldogan zümmögték, döngicsélték körül a radnótiakat. Sose búsuljatok, emberek, szebb a minótánk, mint a fecskéké. Szegény Radnótiakra rá is fért volna a vigasztalás, mert nagyon szomorúan tekintettek az égre. Jaj, már minékünk, ha az Isten madárkái is elhagytak. Nekik sincs már hajlékuk Radnóton. Nem néz már mi ránk le a jó Isten sem az égből. Csak ugyan, hamvas felhő fátyollal takarta el az orcáját a nap. Még a múlt tavaszon Radnótra sütött legörömestebb a balog mentén, bogár hátú tiszta házaira, muskátlis százszor szépes ablakaira, májvarózsás kertjeire, piros képű, nevető szemű nótás ajkú népére. Hol vannak most már a virágos házak? Hol a nevetés? Hol a nóta? Mind megették azt tavaly nyáron a piros tűzmadarak. Ledőlt fal omladékok temették be a virágos kerteket. Kormos szarufák meredeznek az égre, mint valami óriás kéznek az imádkozó ujjai. Csupa szomorúság itt minden. Hallgatagon járnak, kelnek az emberek a háztalan utcákon. Még ahol építenek is, ott is tompán csattog az ágy szekerce, mintha az is azt csattogná, nem érez semmit. Nem lesz többet Radnót, elkerülik az Isten madarai még a helyét is. Elég fájdalom az a kicsi madarak szívének is, azért csicseregtek röptükben olyan sírva ríva. Nem a régi fészket siratják ők, ahelyett ragasztanának másikat. De hová? Nincsen ereszalja, nincs hajnalka virágos tornác, nincs leveles kapu. Újfaluba, Cakóba, Iványiba, meg a többi szomszéd faluba odakvártéozták be magukat az idén a radnóti fecskék. Ott is mindenütt derék magyar nép lakik, szívesen befogadja Zsellérnek az Isten madárkáit. Még örül is neki, hogy így megszaporodtak az idén az ő határukban a fecskék. Annál jobban elkeseredtek a radnótiak. Volt köztük, aki szemét törölgetve sóhajtotta el magát. Jobb lesz nekünk elbújdosni erről a tájról, amit már a madár is elkerül. Hogy maradhassunk mi akkor radnótiak, ha Radnót nincsen? S arcról arcra, szívről szívre egyre terült a szomorúság felhője. S az Isten tudja, mi lett volna a vége a nagy bánatnak, ha egy reggel arra nem ébrednek a radnótiak, hogy majd fölveti a határt a nagy fecskecsicsergés. Ott ültek az Isten apró kőművesei kútágasokon, félig égett fák kizöldült gaján, épülő házak ormán, füstös fal omladékokon. S olyan fürgén forgatták kis fejüket, olyan sebes ficsergéssel tanácskoztak, hogy a radnótiak mindjárt kitalálták, mi történik itt. Országgyűlés tartanak a radnóti fecskék. Azt tartottak azok csak ugyan. Visszahozta szegényeket a szívük Radnótra. Megérezték, hogy csak itt vannak ők igazán itthon, azon a földön, amelyen születtek. Dévilik, dévilik, ugye, hogy jó lesz itt? Ezt kérdezték az öregek. Itt, itt, itt, jó lesz itt? Felelték vissza a fiatalok. Azzal hirtelen fölrebbent az egész sereg, mint mikor az őszi fa leveleket felsodorja a forgó szél a magasba. Elmennek, elmennek, ijedeztek a radnótiak. Dehogy mentek pedig, dehogy, szépen leszálltak párossával, csak azt keresték a magasból, hol lesz legjobb fészket rakni. Csicseri, ficseri, ideni, ideni! Röpködték körül az üres udvarok nekilombosodott fáit. Mire a nap fölszárította a harmatot, akkorra már ment a munka nagyban. Gyúrták a sarat, szórták a szalmát, villaformájú ágakba rakták a gömbölyű fecskeházakat. Egyik rakta a falat, másik hordta a nekivalót. Csicseri szalma kék! Ficseri, van elég! Add errébb, csicseri! Hozom már ficserit! Alkonyatra már a maguk házában laktak a radnóti fecskék, mégpedig fák ágára rakott házban. Pedig a fecskének nem szokás a fára fészkelni. Ezt csak a Radnóti fecskék eszelték ki, hogy el ne kelljen nekik szakadni a szülőfalutól. Boldogan fohászkodtak a hunyó napsugaraiban, és vidám csicsergéssel kívántak jó éjszakát a radnótiaknak. Azok se kívánkoztak már el a falujukból, jaj, dehogy kívánkoztak. Visszajöttek az Isten madárkái. Visszajött velük a szerencse, az áldás, a jókedv, az öröm. Az épülő házak körül nevetve sürgölődtek az emberek. Boldogan nézték, hogy magasodnak a falak, s muzsika szónál szívesebben hallgatták, milyen vígan csattuk az ágyszekerce. Ne féljetek, emberek! Falu lesz Radnótból megint! Példát mutatnak az égmadarai. Az égmadarai már akkor álomra készülődtek. Egyre halkuló csicsergésüket illatos szellő hordta szét a balog völgyében. Adjon Isten, figyfirigy, szép jó éjszakát, virrassza ránk, figyfirigy, rózsás hajnalát.
7: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután, Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: A elefánt.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, és most én mondok nektek verset. Pataki Edit, Vakáció. Ó, de jó, itt a nyár, cirógató napsugár, álomszép két hónap, ajándéka minden nap. Vár a tó meg a patak. Vár a túra, az erdő, kalandok, ábrándok, cimborák és barátok. Itt a nyár a szünidő, óriás kerék, strandfürdő.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina Mókus vagyok. Mándi Stefánia, színes ceruzák. Anyu, mit rajzoljak? Hangzik fel a szoba sarkából a jól ismert gyerekhangocska. Mert kint szakad az eső, és Julika nem mehet le a térre a pajtásaival. Anyu szíve valósággal beledobbant. Mit rajzoljak? Kérdezte ő maga is kislány korában az édesanyjától. De hányszor? Főleg ilyenkor, amikor odakint zuhogott az eső, és nem lehetett a kertben játszani. Ott kuksolt hát a piros kispadban. Előtte nagy fehér papír, és sok-sok színes ceruza. És csak ült, és ült. És sehogy se tudta kigondolni, hogy mit is rajzoljon. Mert ha kisütött a nap, ő is másképp mulatott. Minden reggel első dolga volt kiszaladni a kertbe, a pajta mögé. A pajta öreg tákolmány volt ám, nagyon. Amolyan mókás kulipintyó, tele zizegő szalmával és mindenféle csodálatos régi holmival. De jó is volt itt téblábolni, turkálni a sokféle ismerős és ismeretlen furcsaság között. Tarka lószerszám, ásók és gerebjék sokasága, háromlábú kis szék, lyukas fazekak, törött régi kidobált játékok, kiásott régi pénz, elhaigált mézes kalácsbábú, aprócska repett tükrökkel. Minden izgalmas, minden pompásan használható, szétszedhető vagy megjavítható, és minden valakié volt egyszer. Valaha réges-rég használta egy ember. Játszott vele egy gyerek. Egy kisgyerek. Talán épp nagy kalap az öreg kertészbácsi kicsikorában. Lerajzolom nagy kalapot kicsikorában, ötlött eszébe hirtelen. És már fogta is a barna ceruzát, mert nagy kalap barna volt. Nagyon barna. Hiszen egész álló héten, keltétől leszálltáig tűzött rá a nap. Mindig a kertben járt, ásott, kapált, nyesegette a gyümölcsfák ágait, öntözte a veteményt, meg a virágokat. A fején pedig örökösen ott csücsült az óriási sárga szalmakalap, hogy megvédje a nagy nyári forróságtól. Vajon kicsikorában is ilyen égszínkék szeme volt? Kérdezte magában a kislány, miközben felkapta a világos kék ceruzát. Aztán hangosan felnevetett. Már hogy ne lett volna, hiszen a szemünk színe nem változik. És már rajzolta is azokat a jóságos mosolyú, változatlanul kék szemeket. Azután ugyanolyan kékkel eget színezett nagy kalap háta mögé. Föléje meg a kalap narancssárgájával odagömbölyítette a tűző napot. Mert hogy ugyanilyen különleges nagy kalapot hordott kicsikorában is. Az nem vitás. Hisz onnan a neve is. Nagy kalap. Nagy kalap. Talán még a zöld vászonnadrág is ugyanúgy hullámzott a lába körül, amikor a szélben végigbandukolt a dinnyésen. Haj, nagy kalap, milyen is lehettél te csemete korodban? Sóhajtotta anyu kislány korában, amikor kész lett a rajz. És előtte a papíroson egy egészen pinduri nagy kalap sündörgött végig. Szakasztott olyan, mint az igazi. Hatalmas szál öreg kertész, a kislány pajtása, nevelgetője. Csak hát éppen egészen picurka volt most, és nem szólt egy árva kukkot sem. De ahogy fölnéz a rajzáról, és az ablak felé fordítja a fejét, hogy esik-e még, hát kit látnak szemei? Maga nagy kalap áll az ablak előtt. Ezúttal teljes életnagyságban, és huncutul hunyorítva, nagy komolyan azt kérdi. No, mi van aranyszem? Aranyszem. Így hívta őt nagy kalap mindig. Amióta egyszer egész kicsi korában az erdőn ballaktak kettesben, és rengeteg fagyöngyöt látott meg az ágakon. Aranyszem! Néni nagy kalap, mennyi aranyszem? No, mi van aranyszem? Megnézted-e már?
nem ázott el a dió a pajtában. Ugrik a kislány, el is felejti a rajzát. Hiszen süt már a napocska, és ha beázott a pajta, hamar ki kell hordani a diót onnan, hogy megszáradjon a napon. Máskülönben mind megpenészedik. És miből sütik akkor a karácsonyi diós patkót? Kézenfogva indulnak a pajta felé. Kicsit aggódnak mind a ketten. De nem, szerencsére az eső nem csurgott be a tetőn.

Nagy kalap kezét fogta, és szólni sem tudott ámulatában. Csak nagy boldogan szívta magába azt a finom, nagyszerű pajtaszagot. Az eső utáni napfényben gomolygó friss, szalma, meg olajos dió illatot, amely olyan szívdobogtatóan keveredett a cserzett öreg bőr, a rozsdás szerszámok, meg a föld szagával. Nem, szerencsére az eső nem csorgott be a tetőn, hiszen a tavasszal olyan jól befoltozták a lyukakat. Betömködték a legkisebb hasadékot is. Épp ezért nem is lehet megérteni, hogyan került ide be a pajta kellős közepére az a pompás tollú, tarka bóbitájú, zöld, ezüstszárnyú madár, amelyik most ott csücsült mozdulatlanul a törött bakon. Nézd csak, nagy kalap! Nyögte ki végre a kislány, és tágra nyílt szemét az öreg kertész arcára függesztette. Hát te meg honnan pottyantál ide? Dünnyögte nagy kalap csodálkozva az orra alatt, mintha csak a madár nem szárnyon járna. Igaz, hogy ezen a pajtán még fikkartni rés sincs, ha csukva van az ajtó. Márpedig azt nagy kalap gondosan beszokta zárni. Hogy is tudhatod berepülni? Kérdezte a kislány suttogva. Jaj, hogy nincs egy csöpp só sem a zsebemben. Mert ha a farkára hintjük, meg tudjuk fogni. Hogy is ne? Horkant fel nagy kalap. A hangra a madár megrebbentette szárnyát. Kössünk zsineget a lábára, indítványozta halkan aranyszem. Borzasztóan megijedt, hogy a madár már is elrepül. Még mit nem? Zsörtölődött az öreg kertész. Csak nem gondolod, hogy itt fogjuk? Hát, a kislány szája már-már sírásra görbült. Most mindjárt szabadon engedjük, aranyszem. Nem tartunk rabmadarat, akármilyen gyönyörű is. És azzal nagy kalap szélesre tárta a pajta ajtaját. Gyere, álljunk odébb innen, hogy legyen mersze kirepülni. És alig, hogy ezeket a szavakat kimondta, az ismeretlen madár felröppent ültéből. És hús, elhúzva a fejük fölött, már ki is suhant az ajtón. Ó, sóhajtott aranyszem, és mit agadás, nagy kalap is buzgón dörgölgette a szemét. Azt remélte tán, hogy valami álommadár volt, és a szem dörzsölgetésre mégiscsak visszatér. De nem. A mesebeli madár nem tért vissza többé. Hanem ettől fogva aranyszem már soha nem kérdezte anyukájától, hogy mit rajzoljon. Ha zápor eső jött, vagy vihar kerekedett hirtelen, már bújt is be a kuckóba a kislány, és szedte elő a színes szeruzáit. Azt az elszállott, csodaszép madarat, azt a pompás tollú, tarka bóbítás, zöld, ezüst szárnyút rajzolta. Színezgette, ilyenkor magában mosolyogva, hogy lám, hát mégse tudott az a huncut egészen elmenekülni. Ott ült aranyszem emlékezetében, és annyiszor varázsolta maga elé, ahányszor csak akarta. És nagy kalap házikójának fala megtelt a mesebeli madár képével. Amerre csak nézett reggel, este, mindenütt ott röpködött otthonában az ő csodálatos álommadaruk. Aranyszem piros padja fölött pedig egyetlen rajzoska függött a fehér falon. A legelső varázsrajz. A hatalmas öreg kertész Pinduri mása. Egy picurka nagy kalap mosolyogta végig aranyszem egész gyönyörű gyermekkorát. Így mesélte anyu a kislányának. És Juli már nyúlt is a színes szeruzái után. Lerajzolom anyut kicsi korában, meg azt a pajtát a sok mindenféle szerszámmal, limlommal, csudamadárral, meg nagy kalapot, gondolta magában. Azzal felkapta a sárga szeruzát, és egy hatalmas szalmakalapot kanyarított a papírosra,

Csukásmese Rádió. Nyáron rengetegféle játékot játszhatunk az udvaron. Az egyik legizgalmasabb kaland a homokvár építés. Nem is kell hozzá sok minden, csak egy kis homok, egy lapát és egy vödör. De ha vödör éppen nincs kéznél, a saját kezünkkel is megformálhatjuk a várfalait. A homokvár építés azért is izgalmas, mert minden alkalommal új várat készíthetünk. Lehet nagyobb, szebb, magasabb, vagy éppen különlegesebb. Az egész csak rajtunk múlik. Ha elkészült a várunk, büszkén megmutathatjuk a barátainknak, testvéreinknek és a szüleinknek is. Homokvárat sok helyen építhetünk. Ha kertes házban lakunk, akkor az udvaron, de a játszótereken is találhatunk homokozót. És persze a tengerparton, vagy a folyóparton is remek móka a várépítés. Még izgalmasabb a játék, a víz is van a közelben. Így a vár köré kis folyót vagy árkot is készíthetünk. Faágakból és levelekből pedig még zászlókat is tűzhetünk a tornyok tetejére. A várba még alagutat is fúrhatunk. Ha vannak játékkatonáitok, elhelyezhetitek őket a bástyákon, és már kezdődhet is a játék. Előre szólok, ne szomorkodjatok, ha a vár néha összedől. Ez bizony előfordulhat. Egy labda, egy erősebb szél, vagy egy véletlen lépés is ledöntheti. De semmi baj, mert bármikor újraépíthetjük, és a játék folytatódhat. Ha többen építkezünk, még gyorsabban elkészül a vár, és még vidámabb is a játék. Építsetek bátran, és éljetek át sok vidám, felejthetetlen kalandot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok gyerekek! Én Dínyes Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Mi a gyerekekkel nagyon sokat éneklünk, de most egy szép mesét fogok nektek felolvasni. A Tülériák kertje. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Párizsban is jártál, Viktor, olvast el Muszorszki a feliratot. Egy kiállításra voltam hivatalos az Óra pavilonba. Az első pillanattól megfogott a kert varázsa. Antik nőalakok mindenfelé, mérnöki pontossággal elhelyezett tulipán ágyások és gömb alakúra metszett apró fácskák. A pavilonok előtt apródok álltak, figyelték az ünnepség helyszínét. Annyira más volt minden, mint Oroszországban. A gyerekek vidáman labdáztak, szüleik fűre terített takarókon ülve nézték őket. Akkor kezdtem el festeni. Az úti festőkészletemben mindig volt egy akvarellkészlet. A festékkockák tetején megszilárdult a parafinolaj, ahogy kinyitottam a dobozt, megéreztem a festék savanykás, fémes illatát. A szökőkútból merítettem egy csepp vizet. Leültem a szélére, és színes cseppeket tettem a papírra. Próbáltam gyorsan lefesteni a kacagó, labdázó gyerekeket. Az egész papír csupa csepp volt, kék, sárga és zöld. Azt hiszem, a kiállítás egészen feledhető volt. Bár ilyen szín kavalkádot ritkán lát az ember, mint ott. A festmények apró pöttyökből álltak, közelről teljesen értelmetlennek tűntek. Aztán, mikor távolabb álltam, hirtelen látni kezdtem. Napernyővel sétálgató asszonyok, játszadozó kiskutyák és vitorláshajók voltak a képeken. Ha a színeket nézzük, pompásan illett volna közéjük az én képem is, a kertben játszó gyerekekről. Muszorszki végig simított a festményem, de gyorsan elkapta az ujját, nehogy egy csepp a szökőkút vizéből nyomot hagyjon rajta.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack. Élt egyszer egy király, aki három szépséges leányát jobban szerette minden másnál a világon. Egy nap a városba indult, s megkérdezte leányait.
1: Drága gyermekeim, mit hozhatok nektek, amiben örömötöket lelitek?
0: Hozzon nekem olyan ruhát, ami színaranyból készült, mégis könnyed, mint a szellő, mondta a legidősebbik. Nekem ezüst ruhát hozzon, ami drága kövekkel van kirakva, kérte a középső.
1: Hát te gyermekem, mit szeretnél?
0: Kérdezte a király a legkisebbiket.
2: Nekem hozzon szólószőlőt, mosolygó almát, csengő barackot, felelte.
1: Na, ilyet se hallott még a király. De ha a király kisasszony erre vágyik, ő bizony megszerzi neki.
0: Felült hát a hintóba, és a városba hajtatott. Az aranyruhát, ezüstruhát hamar megtalálta, de hiába járta a várost egész álló nap, sehol sem adtak szólószőlőt, nem hallott még senki mosolygós almáról, és csengő baracknak sem volt híre. Kénytelen kelletlen hazaindult hát a király. Ám a palota fele vezető úton a ló megbicsaklott. Nagyot rándult, és egy tapottat sem mozdult. Nézte a kocsis, mit tehetne, de a kocsi csak nem indult meg. Elküldött a király a faluba pár erős legényért. De még ha 10 tolták is a hintót egyszerre, az sem segített. Ökrökkel, lovakkal próbálták kiemelni a gödörből, de semminek nem lett eredménye. Ám ekkor egy disznó jelent meg az úton.
3: Felséges királyom, ha nekem adott legkisebb leányod kezét, menten kihúzlak a bajból.
0: Itt a kezem, nem disznóláb, egyezett bele nevetve a király. A disznó az orrát a hintó tengelye alá dugta, lódított rajta egy kicsit, és a kocsi már is kint volt a sárból. Nagyot nézett mindenki, de leginkább a király. Könnyelmű ígéretével nagy bajt okozott. Hazaérve a király nem tudta, mit mondjon a legkisebb leányának. Előbb átadta inkább a király kisasszonyoknak a ruhákat, s már éppen belefogott volna a mondandójába, mikor megjelent a kapuban a malac.
3: Kedves királyom, itt az ideje, hogy teljesítsd, amit ígértél. Küld hát le a legkisebbik leányodat nekem. Hadd vigyem haza az ólacskámba!
0: Kiabálta a malac az udvaron. De a király nem akarta adni a leányát. Királylánynak öltöztették az egyik szolgát, s őt küldték le a malachoz. De a malac rögtön látta, hogy ez nem lehet királyi származék.
3: De ez itt bizony nem a te lányod! Küld csak le az igazit!
0: Kiáltotta a malac. Édes lányom, bocsáss meg nékem, köt az ígéretem. Menj hát, drága gyermek, majd kiötlünk valamit, hogy hazatérhess, szólt a király a zokogó lányhoz. Ám a királynak még egy ötlete támadt. A leányát rongyos, piszkos ruhákba öltöztette, hát ha így nem kell a malacnak. De a disznó, mikor meglátta, tudta, hogy ez a legkisebbik királylány.
3: Gyere, ülj csak ide, majd én tolom a talicskát,
0: mondta a disznó. A királylány pedig zokogott, hiszen reggel még a palotában járt kelt, most meg csupa mocskos ruhában ült a disznó talicskájában. Ahogy az erdő szélére értek, megállt a malac egy ól mellett.
3: Itt volnánk, király kisasszony. Meglásd, olyan boldogságban fogunk élni, amiről tám még csak nem is álmodtál. Feküdj le, pihent ki magad, és reggel más színben látod majd a világot.
0: Másnap, mikor a királylánya szemét kinyitotta, az ól helyett egy csuda palotában ébredt. Egy
2: hatalmas ágyon feküdt, és szolgálók serege szaladt a parancsát lesve. Szebbnél szebb ruhákba öltöztették, majd így szólt az egyik szolgáló.
4: Király kisasszony, felségedet már várja a király? Jöjjön csak utánam.
2: Egy nagy terembe vezette a király kisasszonyt, ahol az asztalnál egy daliás ifjú ült. Kedvesem, nem kell félned. Itt tiéd minden, amit csak látsz, és én is a tiéd vagyok. Majd kézen fogta a meglepett lányt, és a kertbe vezette. Egy szőlőfürt a király kisasszonyhoz hajolt. Szakíts le, kedves király kisasszony, szakíts le engem. Ez bizony a szólószőlő, kedvesem, magyarázta a király, és mentek tovább. Ahogy sétáltak, a király kisasszony felé fordultak az almafák, és az almák mosolyogva köszöntek a király kisasszonynak. Ezek itt a mosolygó almák, mondta a királyfi, és mentek tovább. Egyszerre csengettyű szó ütötte meg a fülüket. A barackok voltak azok a fáról. És a királylány tudta már, hogy nem akármilyen gyümölcsös kert ez, hiszen mindaz megtalálható volt benne, amit az apjától kért, mikor a király a városba indult. Most már áruld el, ki vagy te? Nézett kérdőn az ifjúra. Én vagyok a legszerencsésebb férfiú a világon. Egy boszorkány változtatott disznóvá, és az átkot csak azt törhette meg, ha olyan feleséget találok, aki nem vágyik másra, mint szólószőlőre, mosolygó almára és csengő barackra. Nyakába borult az ifjú királynak a király kisasszony, és nyomban megüzenték a lányapjának, hogy egész udvarával jöjjön a lakodalomba, mert olyan esküvő lesz, amilyet még nem látott a világ. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
1: Igen!
2: Szeretem a Csukás Mese Rádiót.
0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
3: Nem a képernyőt nézni, hanem csak hallgatni, és lehet közben könyvet olvasni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a tükör. Valamikor réges-régen Indiában történt, hogy egy falusi ember a piacon vásárolt magának egy tükröt, amiről maga sem tudta, hogy mi az. A fazekas ember kiment a piacra, hogy eladja a portékáját. Ám amikor megpillantotta a fényesen csillogó tükröt, az teljesen megbabonázta. A kezébe vette, méregette, nézegette, és nagyon megtetszett neki a furcsa tárgy. Mondja csak, mi ez? Kérdezte a fazekas az árust. Ez egy tükör, vágta rá határozottan az árus. Az ember pedig nem akart tudatlannak tűnni, és nem kérdezgette tovább. Egyébként is úgy tetszett neki a tükör ragyogása, hogy végül hazavitte. De vigyázzon vele, mert törékeny, fűzte hozzá az árus, mikor gondosan becsomagolta a tükröt, és odaadta az új tulajdonosának. Mikor a fazekas mester hazatért, se szó, se beszéd, bezárkózott új szerzeményével a szobájába, és ki sem jött onnan egészen estig. Akkor is csak azért, mert megéhezett. Így ment ez nap-nap után. Az ember órákig tudott gyönyörködni a drágaságában. Eközben az asszonyt furdalta a kíváncsiság, hogy mit hozott haza az ura. Ám akárhogy kérdezgette, akárhogy perlekedett, a férj nem kötötte az orrára. El is határozta a fondorlatos asszonyság, hogy amint a férje nyitva hagyja az ajtót, belopózik a szobába, és meglesi a nagy titkot. Aztán egy nap az asszonynak végre szerencséje volt. A műhelyébe menet a fazekas nyitva felejtette az ajtót. Mikor a férje messze járt, a kíváncsi asszonyság izgatottan nyitott be a szobába. Amint belépett, már is megpillantotta az asztal közepén a letakart portékát. Óvatosan fellibbentette róla a leplet, és elképedve látta, hogy egy kedves, elragadó hölgy néz rá vissza, aki éppen olyan csodaszép köves nyakláncot visel, mint amit ő kapott az édesapjától. Szóval ezért zárkózik be ide minden egyes nap? Úgy tűnik, beleszeretett ebbe a csodálatos asszonyba, s azóta le sem tudja venni róla a szemét, gondolta az asszony, és mindjárt keserves sírásra fakadt. Nem sokkal később arra járt az anyósa, és az ablakon át meglátta a konyhában sírtogáló asszonykát. Mi történt? Miért itatod úgy az egereket? Kérdezte nyájasan a néni a házba lépve. Hogy ne sírnék, amikor a fiad mást szeret? A szobájában rejteget egy képet, amin egy gyönyörű fiatal nő arcképe van. Mégis miről beszélsz, leányom? Értetlenkedett az anyós. Ha nem hiszed, nézd meg magad, ott van bent a kép a szobájában. Az anyós kíváncsian lépett be a szobába, és mindjárt megpillantotta a tükröt az asztalon. Kezébe vette, de legnagyobb meglepetésére a fiatalasszony helyett csak egy ráncos vénboszorka nézett rá vissza a tükörből. Mitől félsz, leányom? Én csak egy vénasszony képét látom itt, mosolygott az anyós. Milyen vénasszonyról beszél mama? Hiszen ez egy csodaszép teremtés, vette ki a tükröt az asszony az anyósa kezéből. S mert egyikük sem sejtette, hogy a tükörben önmaguk arcképét látják, ezért összevesztek azon, hogy kinek van igaza. Olyan komoly szóváltásba keveredtek, hogy mire az após hazaérkezett, a két nő már csak nem hajba kapott. Na, hát itt meg mi történt? Miért cekáljátok egymást? Kérdezte a meglepett öreg apu. Van egy kép a fiat szobájában, ami egy vén ráncos banyát ábrázol, de a felesége szerint egy csodálatos kisasszonyt. Hát ezért veszekszünk, nem tudunk megegyezni, mondta az öreg anyu. Menj, nézd meg te is, és tégy igazságot. Na hát, ki hallott ekkora sületlenséget? Rázta a fejét az apóka, és becsoszogott a fia szobájába. Felvette a tükröt, belenézett, és tudjátok, mit látott? Bizony saját magát, egy ráncos, kopasz vén apókát. Hová tettétek a szemetek?
hisz én itt csak egy ráncos aggastyánt látok, semmi mást, mondta az apóka, miközben méregette magát a tükörben. Még hogy aggastyán, hát Kendnek is elment az esze, vágott vissza az öregasszony, és a vita tovább folytatódott. Olyan hangosan civakodtak, hogy még egy fiúcska is bekukkantott az ajtón, hogy megnézze, mi ez az óriási hangoskodás. Mikor a fiú belesett, a fiatalasszony megpillantotta, és már is felkérte döntőbírónak. Mondd csak, fiam, melyikünknek van igaza? Ki van a képen? Egy csodaszép asszony, egy vén banya, vagy egy kopasz öregapó? A fiú kezébe vette a tükröt, ám amikor belenézett, nem látott egyebet, csak egy kisfiút, egy csúszdival a kezében. Miért néz engem ez a fiú? Mit akar tőlem? Ráncolta a szemöldökét a csibész, mire a tükörképe is morcos arcot vágott. Mit képzelsz, te csirkefogó? Miért grimaszolsz nekem, és honnan vetted ezt a csúszlit? Ilyen csúszlia nincs senki másnak, csak nekem, mérgelődött a kisfiú. Na majd én megmutatom, ki az erősebb. Azzal a fiú az öklével belevágott a tükörben látható arcba, mire a tükör kiesett a kezéből, és apró darabokra tört. A tükör, ez a furcsa találmány, amiről sosem tudták meg micsoda, tönkrement. Egy ideig még nézték a sok kis csillámló üvegdarabot a földön, majd végre megbékéltek egymással, és nyugodtan hajtották álomra a fejüket.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Döbrente Ildikó égből pottyan meséi. Felolvassa Ildikó nénye és Levente Péter bátyó.
2: A kalózok kincse.
3: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három kalóz. Jobb szem, bal kéz és fél láb. Egy fekete vitorlás kalózhajón éltek, és békésen fosztogatták az óceán többi hajóját. Így teltek az évek, míg egy este jobb szem megszólalt.
2: Kedves testvéreim, bal kéz és fél láb, eleget fosztogattunk már.
3: Eleget fosztogattunk.
1: Helyeselt a másik kettő.
2: Kezdjünk új életet.
3: Folytatta jobb szem.
1: Keressük meg a kopasz kalóz szigetet, és ássuk ki a titkos kincset. Aztán telepedjünk le, és éljünk úgy, mint a rendes emberek.
3: Jól van. Mondta a másik kettő. Mikor ezt így megbeszélték, bevonták a fekete vitorlát, és fölhúzták a fehéret. Megfordították a hajót, és elindultak nyugat felé, hogy megkeressék a kopasz kalóz szigetet.
2: 77 nap hajóztak, 77 hajóval találkoztak. A 78-at megszólították. Ha-ho! Erre van itt kopasz kalóz sziget!
4: Hali-ho! Erre nincs!
1: Válaszolták a másik hajóról.
3: Megfordult erre jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak dél felé.
2: 777 nap hajóztak, 777 hajóval találkoztak. A 778-at megszólították.
4: Ha-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget!
2: Hali-ho! Erre nincs!
1: Válaszolták a másik hajóról.
3: Újból megfordult jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak kelet felé.
2: 7777 napig hajóztak. 7777 hajóval találkoztak. A 7778-at megszólították.
4: Hali-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget!
2: Hali-ho! Hali-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget! Mi is éppen oda tartunk!
1: Válaszolták a másik hajóról.
4: Megálljatok!
1: Kiáltotta jobb szem, bal kéz és fél láb.
4: A kopasz kalóz sziget a kalózoké!
2: Tudjuk! Mi is kalózok vagyunk, azért megyünk oda.
3: Akkor látta jobb szem, hogy a 7778. hajó vitorláján halálfej és lábszárcsont égtelenkedik.
2: Kalóz hajó!
3: Mordult bal kéz, és megragadta mordáját.
2: Kalóz hajó!
3: Füstölt fél láb, és nagyot koppantott a falábával.
2: Akkor már rájuk is csaptak a kalózok. A jobb szárny az enyém! Kiáltotta jobb szem, és aprította a jobbról zúduló kalózokat, mint a fodros káposztát.
5: A bal szárny az enyém, harsogott bal kéz, és püfölte a balról érkező támadókat, mint a tollas vánkos.
2: A közepe az enyém, koppantott a falábával fél láb, és elsütötte a nagy ágyút bele a közepébe.
1: Vadcsata kezdődött.
3: Villogtak a szabják.
1: Suhantak a tőrök.
3: Pufogtak a pisztolyok.
1: Dörgött az ágyú. 7x7 kalóz szerelt le a jobb oldalon Jobbszem. 7x7-et vert vissza a bal oldalon Balkéz. És 7x7-et teremtett oda a közérten Félláb.
3: Megzavarodtak a kalózok, csak nem bánni kell velük világ csúfjára, 3 hitvány hajós legény. Honnan is sejthették volna, hogy az a 3 hitvány hajós legény nem más, mint Jobbszem, Balkéz és Félláb, az óceán rémei. Jobban ismerték ők hárman a kalózhuncutságokat, mint a világ összes kalóza együttvéve. Addig-addig, míg a támadók szégyen szemre szedték az írhájukat, s az első széllel elszeleltek.
5: Jobbszem, Balkéz és Félláb győztesen kötött ki a kopasz kalóz szigeten. Úgy léptek a lakatlan földre, mint akik hazaérkeztek.
3: Körös körül kietlen kopárság fogadta őket.
1: Ásót fogtak, és izgatottan keresni kezdték a titkos kincset. Estére felásták a sziget egy negyedét. Reggelre felásták a sziget felét. Másnap estére felásták az egész szigetet.
3: Az utolsó sziklakő alatt végre egy pántos vasládát leltek.
1: Nyisd ki, tolta oda Jobbszem Balkéznek.
5: Nyisd ki, te,
1: tolta tovább Balkéz Féllábnak.
4: Nyisd ki, te,
1: tolta vissza Félláb Jobbszemnek.
3: Jobbszem a kalózkésével, meg egy jókora kővel leverte a 7 lakatot a vasládáról.
1: Balkéz felnyitotta a láda tetejét.
3: Félláb belenézett.
5: Mi ez? Mi ez?
1: Üvöltötte csalódottan.
5: Hol az arany? Hol a rubin? Hol a gyémánt?
3: Nagy halom sárgás magot szórt a ládából a földre. A mag szaporán szállt a szélben.
5: Hiszen ez búza mag. Ó, jajgatott Balkéz.
4: Búza! Köszönséges búza!
1: Tépte a haját Félláb.
3: Bánatukban, hogy kincs helyett búzát találtak, szétszórták a magot a kopasz kalóz szigeten. Aztán elvackolták magukat, és kimerülten aludtak 7 nap, 7 éjszaka. Látni sem akarták a világot.
1: 8. reggel arra ébredtek, hogy a kietlen kopaszkaló sziget kizöldült. A szétszórt búzamag kihajtott, szárba szökkent, és zöldelt, mint a smaragd. Lehet, hogy mégiscsak kincset találtunk, csodálkozott Jobbszem.
4: Ebből még kenyeret süthetünk,
1: toppantott Félláb.
3: Még aznap partra vontatták a hajót, házat eszkábáltak belőle, és azóta Jobbszem, Balkéz és Félláb a sziget urai. A sziget sem kopár többé, mert a 3 barát minden évben elveti és learatja a titkos kincset, melyet a búza szemben leltek meg.
1: Aki kalózkenyeret akar enni, keresse meg őket.
3: Így volt?
1: Nem így volt?
6: Égből pottyant mese volt.
0: Csukás Mese Rádió. Ti jártatok már nyári táborban? Tudjátok, mi az a tábor? A tábor egy nagyon izgalmas hely, ahová a gyerekek nyáron elmehetnek néhány napra, vagy akár egy hétre is. Ilyenkor sok új kaland vár ránk. A táborban rengeteget lehet játszani, nevetni és új barátokat szerezni. Az ilyen helyeken sokféle program van, kézműveskedés, éneklés, sportolás, kirándulás és sok-sok közös játék. És képzeljétek, még tanulunk is egy kicsit, de nem úgy, mint az iskolában. Itt minden játékosan történik, így észre sem vesszük, és már is okosabbak lettünk. A táborban gyakran együtt eszünk, együtt játszunk, néha még együtt is alszunk a többiekkel. Ez nagyon izgalmas élmény. Este sok helyen tábortüzet is gyújtanak. Ilyenkor körbeülünk, énekelünk, mesét hallgatunk, és együtt örülünk a vidám napnak. A tábor arra is jó, hogy bátrabbak legyünk, kipróbáljunk új dolgokat, és egy kicsit önállóbbá váljunk. Az egészben pedig az a legjobb, hogy a tábor végére tele leszünk szép és feledhetetlen emlékekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, a kis csacsi megérkezik. Hol volt, hol nem volt. A szoba sarkában, a virágtartón volt egyszer egy kis csacsi. Samu volt a neve. Szürke a bundája, lakkozott a patája, s a füle, ahogy az egy rendes csacsihoz illik is, nagy volt. Ajándékba hozták, kicsomagolták a selyempapírból, összecsókolták, hogy jaj, de kedves kis csacsi, aztán letették a virágtartóra, s ott felejtették. Ő pedig áldogált illedelmesen, visszamosolygott az emberekre, s nézte a szobát, az ablakot, a falon a fényképeket. Különösen a csillár tetszett neki, ahogy este kigyúl, elalszik. Ha madár lennék, gondolta magában, hogy legalább csak légy. Egy szóval, ha szárnyam lenne, fölrepülnék, s megnézném, hogy mi van benne. Egy reggel aztán úgy gondolta, hogy ideje körülnézni egy kicsit és bemutatkozni. Óvatosan lemászott a virágtartóról, és elindult. A szekrény volt legközelebb. Odaállt elébe, és így szólt.
2: Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
3: Én vagyok a szekrény.
1: Nem volt valami kellemes hangja, inkább olyan nyikorgó. Nem baj, gondolta a kis csacsi, meghajolt és tovább ment. Odaért az ágyhoz, megállt előtte és így szólt.
2: Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
1: Kis csacsi, jaj, de kedves kis csacsi, én vagyok az ágy. Az ágynak sejmes hangja volt, és látszott rajta, hogy nagyon szeret beszélni.
2: Az se baj, gondolta a kis csacsi.
1: Meghajolt, és tovább ment. A falnál állt a szék. Odaért a székhez, megállt előtte.
2: Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
1: Ám a szék nem válaszolt.
3: Biztosan nem hallotta,
1: gondolta magában a kis csacsi, és még egyszer elmondta a mondókáját. Ám a szék most sem válaszolt.
2: Hiszen ez alszik,
1: szólt a kis csacsi, és lábujjhegyen tovább ment. Egyszer csak visszahőkölt, a meglepetéstől szólni sem tudott. Vele szemben állt egy pont olyan kis csacsi, mint ő. Szürke volt a bundája, lakkozott a patája. Végre összeszedte a bátorságát, és közelebb lépett.

Miért jó, hogy nem vagyok egyedül? Meghajolt, és elindult. Úgy látta, hogy a másik is meghajolt, és elindult valahová. Kíváncsi volt, hogy hova megy, és visszafordult. De a másik is rögtön megfordult. A kis csacsi elröstelte magát a kíváncsiskodásért, és gyorsan még egyszer meghajolt. A másik udvariasan biccentett, és továbbment. Nem baj, gondolta a kis csacsi. Majd megbarátkozunk, és nagyokat beszélgetünk. Körbejárta a szobát, megnézte a képeket, könyveket, egy kicsit meghemperedett a szőnyegen, majd visszamászott a virágtartóra. Kényelmesen elhelyezkedett, és sorra vette új ismerőseit. Az ott a szekrény, kicsit mogorva, de nem barátságtalan. Az ott az ágy, szép sejmes hangja van, és szeret sokat beszélni. Az ott a szék, igaz, hogy alszik. Meg van a csillár is, most sötét. Kicsit fölágaskodott, hogy hát, ha meglátná a másikat, de az nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta magában. Nem baj, majd holnap megkeresem. És a kis csacsi elmosolyodott örömében, és egy picit a virágtartónak támaszkodva elaludt.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Remélem, hogy mindenki felkészült. Kapaszkodjatok. Hűha, Marci, neked ez nagyon jól áll. De erősen fogódkodj, és remélem, hogy a fék is működik. Igen?

0: A király és a bognár. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldala volt, túlonon túl, innenen innen, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az udvarában mindenféle mesterember volt, még bognár is. Dolgozott is valamennyi reggeltől estig, csak a bognárnak nem fért a nyakára munka. Az éjjel-nappal a kocsmában lakott, evett, ivott, muzsikáltatta magát, különb sora volt, mint a királynak. Csak tűrte egy darabig ezt a király, de egyszer mégis megsokallotta, s maga elé hívatta a bognárt. Na te ingyen élő bognár, rivalt rá a király. Nem érdemled meg, hogy Isten áldott napja rád süssön, de majd megdolgoztatlak én úgy, hogy vért izzadsz. Még ez órában menj ki az erdőbe, s holnap reggelre olyan százakós hordót csinálj nekem, hogy azon se fúrás, se faragás ne legyen, mert különben karóba kerül a fejed. De bezzeg elmúlt a bognár virágos kedve. Ment nagy búsan az erdőbe. Nézte, nézegette a fákat, egy-kettőt meg is kopogtatott a fejszéjével, de levágni bizony nem vágta le. Ugyan minek? Nem is törte többet a fejét, leült egy fa alá, s a nyakából kiakasztotta csikos tarisznyáját, kenyeret, szalonnát kotorászott elé, s nagy bújában, bánatában falatozni kezdett. Gondolta magában, jó lakik utoljára. Amint enne, eddegélne, oda sompolyog egy róka, köszönti a bognárt, s mondja neki. Vess egy falást nekem is, szegény bognár legény, két napja, hogy egy befaló falást nem sok, annyit sem ettem. Nesze, hogy ne adnék, mondotta a bognár, és vetett neki egy jó darab kenyeret, s szalonnát is mellé. No te bognár legény, köszönöm a jóságodat, meg is hálálom. Tudom én, hogy mitől fáj a fejed, de ne búsulj, mert reggelre meg lesz az a hordó, te csak aludjál bátran. Hitte is, nem is a bognár ezt a beszédet. Lefeküdt, s egész éjjel aludott, mint a fekete föld. Hát, szeme szája tátva maradt reggel, mert csak ugyan megvolt a százakós hordó, s nem látott azon emberi szem se fúrást, se faragást. De bezzeg tátva maradt a királynak is a szeme szája, mert ő is sok minden csodát látott, de még fúratlan, faragatlan hordót ő sem világ életében. Egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak csóválta a fejét jobbra-barra, mintha mennykő kerülgette volna. Ahogy viratt, hivatta a bognárt ismét, s mondta neki. Hallod-e te ingyen élő bognár? Adok én neked olyan munkát, hogy vért izzadsz belé. A holnap reggelre magától járó vasas szekeret nem csinálsz, bizony mondom, karóba kerül a fejed. Kimegy a bognár a palotából nagy szomorúan, nyakába veti a tarisznyát, karjára akasztja a fejszéjét, s megy az erdőbe, ott is az alá a fa alá, amelyik alatt hált, s elkezdett falatozni. Kettőt sem falt, ott volt a róka. Hely, édes rókám, éhes vagy-e? Az vagyok, szegény bognár legény. De nagyobb a te bajod az én éhségemnél, de csak feküdj les, aludj, egyéb gondod ne legyen. A bognár lefeküdt, aludt reggelig, s hát ott állott mellette a vasas szekér. Ott volt a róka is. O te szegény bognár legény, ülj a kocsira, oda visz, ahová parancsolod. De nesze, adok egy sípot is, s ha bajba kerülsz, csak fuvincsd meg, hasznát veszed, meglásd. Megköszöni a legény a róka jóságát, elbúcsúzik tőle. Aztán felül a kocsiba, s parancsolja annak, hogy meg se álljon a király udvaráig. A király ahelyett, hogy megdicsérte volna a bognárt, rákiáltott keményen. Na, ilyen-olyan ördöngős bognárja, látom, hogy az ördögökkel cimborálsz, de mégis előbb-utóbb karóba kerül a fejed. Van nekem 100 nyulam, s ha azt 3 napig úgy meg nem őrzöd, hogy egy se hibázzék, kerékbe töretlek, s a fejed karóba húzatom. De most már igazán búsult a bognár. Hátra ment az ólhoz, kieresztette a 100 nyulat, s nagy nehezen kiterelte a mezőre. De azok adta 7 lelkét, alig, hogy odaértek, s ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Hely, szegény bognár legény! Futott erre-arra mindenfelé, csak úgy szakadt az izzadság a hátáról, de akár a világból is kifuthatott volna, pipa dohány sem ért a futása. Na most csak ugyan vége az életének. billegett, ballagott, meg-megállt, gondolkozott, és egyszerre csak eszébe jut a síp, amit a róka adott. Eléveszi, beléfúj, háta segít rajta. És én csak ugyan. Az első fovintásra összeszaladott mind a 108-100 felől, és olyan szépen eregéltek hazafelé előtte, mint meg annyi kezes bárány. A király már várta a kapuban, a lábát két felé vetette, úgy mentek el alatt egyenként a gyulak, s számolta pontosan. No, azt ugyan számolhatta, egy híja sem volt a 100-nak. Másnap reggel is kihajtotta a nyulakat, de most ügyet sem vetett rájuk, hadd szaladjanak szét, lefeküdt egy fa alá, s aludt, mint a bonda. Hanem a királynak nem volt nyugta, most már csak ugyan szerette volna elpusztítani a bognárt, mert szentül hitte, hogy az ördögökkel cimborál. Rávette a leányát, hogy öltözzék parasztgúnyába, menjen ki a bognárhoz, s ha másként nem, csókért is, csaljon el tőle egy nyulat. Adjon Isten nyulak pásztora, köszönti a király kisasszony. Fogadj Isten, király kisasszony, hát te ismersz engem, nyulak pásztora. Ismerem bizony, király kisasszony. No, ha ismersz, adj egy nyulat nekem. Annyi pénzt adok, hogy úr lehetsz belőle egész életedre. Egy sem eladó pénzért, király kisasszony, de három csókért adok hármat is. Elég nekem egy is, nyulak pásztora. Adott a bognárnak három cuppanós csókot. És az a legszebbet kiválasztotta a király kisasszonynak. Szaladott nagy örömmel haza a király kisasszony, de búra fordult az öröme, mert amikor éppen ment fel a grádicson, a bognár belefújt a sípjába, a nyúl kiugrott a király kisasszony kezéből, s utcó, visszaszaladt a mezőre a többihez. Este egy híja sem volt a 100 nyúlnak. De csak nem tudott megnyugodni a király, s másnap a feleségét küldötte a parasztgúnyában, ám a bognár azt is megismerte, s annak is csak három csókért adott egy nyulat. Az ám adhatott, azt is visszasípolta, mikor a király éppen a kilincsre tette a kezét. Na, erdagatta fattya, morbogta a király magában, megállj, holnap én megyek ki. Felöltözött ő is parasztgúnyába, jó zsíros bundát akasztott a nyakába, s köszöntötte a bognárt. Adjon Isten, nyulak pásztora, fogadj Isten földi. Így fogadta, pedig tudta jól, hogy a királlyal van dolga, aztán kérdezte. Hát, mi jóba jár földi? Megvennék egy nyulat, ha eladná, jó pénzt adnék érte. Nem lehet, földi, pénzért a királynak sem adhatok, hanem ha a botommal verhetek kendre 12-t, Isten neki vigye a nyulat. Mit gondolt, mit nem a király? Ő bizony lehasalt, s biztatta a bognárt, hát csak számláld rám, fiam. Na, ennek ugyan nem kellett a biztatás. Olyan 12-t vert a királyra, hogy az bőgőnek nézte az eget. Akkor aztán odaadta a nyulat. Hiszen, gondolta magában a király, majd elfelejtem a botot, de te megemlegeted, ördögatta fattya. Keményen megmarkolta a nyulat, s futva futott hazáig. De amikor éppen a kilincsre tette a kezét, megszólalt a síp, s utcu neki vesd el magad, a nyúl kiugrott a kezéből, s meg sem állott, míg a mezőre vissza nem szaladott. Na te betyár, mondotta a bognárnak este, még egyszer elküldlek a nyulakkal, de jól vigyázz az életedre. Jól van, a bognár másnap megint kiajtotta a nyulakat, de ment csak hamar a király is utána, mégpedig a magától járó vasösszekéren. Vitt három üres zsákot is. Adj Isten, nyulak pásztorra! Fogadj Isten, felséges király! Adjak-e nyulat? Hallgass, ilyen-olyan teremtette, nem nyúlért jöttem, hanem azért, hogy töltsd meg ezt a három üres zsákot igazsággal. Én jó szívvel, mondta a bognár, hát az úgy volt, hogy idejött a király kisasszony, én is adtam, ő is adott, aztán kijött a királyné, én is adtam, ő is adott, kijött a király, én is adtam, és egy szót se többet, inkább a pokol fenekére kerüljek, sem hogy a csúfságomat halljam. Hiszen csak a pokol fenekét kellett, hogy emlegesse, neki lódult a magától járó szekér, s nagy zörgéssel, zakatolással elszaladt, meg sem állott a pokol fenekéig. Mit volt, mit nem tenni, más királyt választottak helyébe, s akár hiszitek, akár nem, a bognárt választották. A bognárból lett király, feleségül vette a király kisasszonyt, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle.
0: A Király és a Bognár című mesét hallottátok.

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el.
2: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Tartsatok velem, négy baráttal és kis kedvenceikkel egy kalandos utazásra, és fedezzük fel együtt a konyhakert csodáit. Bech Marian, fűszermesék, kalandozások a fűszernövények varázslatos világában. A következő rész címe: Tábortűz és varázsigék. Fáradtan és szomjasan vonultak vissza a házba, ahol már meg volt terítve a vacsorához. Az asztalon rengeteg finomság sorakozott. Középen egy nagy, öblös tálban Ella és Rozi kedvence, tárkonyos raguleves gőzölgött, mellette szamócás piskóta, a tetején csinos citromfűlevelekkel. Helyet kapott még az asztalon egy szép, kék-sárga csíkos tálkában avokádókrém, azaz guacamole, amihez tortilla chipset kínáltak. Az asztal dísze egy nagy rozmaringos focaccia volt olívabogyóval, csodás illatot árasztott. A gyerekek megmosakodtak, és izgatottan ültek asztalhoz teletömni a pocakjukat. Amikor már egy falat sem fért beléjük, kimentek a teraszra kártyázni. Mati és Lori nem ismerték a römit, így Ella és Rozi elmagyarázták a szabályokat, és az első kört úgy játszották le, hogy Ella Lorival, Rozi pedig Matival volt. A két fiú gyorsan megértette a lányok kedvenc gátyajátékát, így a következő körben már külön játszottak. Mindeközben Fahéj kényelmesen leheveredett Ella lába mellé és elszundikált. A römizés vége felé a gyerekek azt teszelték ki, hogy a legjobb lenne a kertben, sátorban éjszakázni, mert itt senkinek sem tűnne fel, kora hajnalban, hogy munkához látnak a kertben. A szüleik szerencsére beleegyeztek, és felállították a zöld, susogó hangú kemping sátrat, amit legutóbb akkor használtak, mikor horgászni voltak. Nem akartok tábortüzet rakni? Tette fel a költői kérdést a lányok apukája, mikor végeztek a matrac felfújásával, s a hálózsákok is a sátorban voltak. A gyerekek segítettek tűzifát hordani. Negyed óra múlva már ropogott a tűz, amit mindannyian körbeültek. Elláik anyukája nyársra tűzött almaszeleteket osztott szét, az almakarikák közé babérlevelet szúrt. Mikor már csak a vörösen izzó parázs maradt, mindenki megsütötte a maga almáját, amelynek a babérlevéltől fűszeres, fahéjra és szerecsendióra emlékeztető íze lett.
3: Annyira bírom a fűszernövények latin neveit, mintha mind valami varázsige lenne.
2: Szólalt meg egyszer csak Ella, és erőteljesen artikulálva elkezdte felsorolni a kedvenceit.
3: Laurus nobilis, Calendula officinalis, Helichrysum italicum, Coriandrum sativum.
2: A fiúk és a szülők jót nevettek rajta, majd Mati egy botot vett a kezébe, amit varázspálcaként meglengetett, és néhány latin nevet megismételve úgy tett, mint aki varázsol. A csapat még nagyobb nevetésben tört ki.
3: De miért van latin nevük a növényeknek? Kérdezte csodálkozva Lori. Nem csak a növényeknek, a földön előforduló minden élőlénynek van latin, vagyis tudományos neve. Még azoknak is, amik már kihaltak, de bizonyíthatóan éltek valaha, mint mondjuk a dinoszauruszok vagy a dodó. Tudományosan ezt kettős nevezéktannak hívják, környezet órán tanultam. Azért fontos ez a tudományos név, mert így a világ minden részén van egy egységes neve az összes baktériumnak, növénynek, gombának és állatnak. Amúgy még az embernek is van,
2: tette hozzá Ella. Homo sapiens, szólalt meg ekkor a lányok anyukája. De most már ideje lefeküdni, bújjatok be a sátorba, mert nagyon késő van. Nem kellett neki kétszer mondani. Már csak azért voltak ébren, mert annyira élvezték egymás társaságát a tűz körül. Rozi aludt el leghamarabb. Sok új élménnyel lett ma gazdagabb, amik most mind összekeveredtek a fejében. Álmában az aznapi események furcsán kavarogtak. A feltúrt kertben nyakig saras lett, ezért elszaladt kezet mosni. De a kerti csapból nem víz folyt, hanem tarka virágok. Rózsa, levendula, körömvirág.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
4: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok. Ma én olvasok nektek. Méghozzá Mester Györgyi Csemete című meséjét. A mamának mindene a kert. A tavasz közelettével nyugtalanul várja, hogy a városból leköltöztessük vidéki kis házába, ahol kert is van, és kedvére ültetheti a virágokat. Palántázhat, gondozhatja a gyepet és a gyümölcsfákat. Ez utóbbiakkal csak egy a gond, öregek, mint ő. Ami persze önmagában nem baj, csak hogy a fák kevésbé életre valók, mint a mama. Korhad a belsejük, ágaik mézgássá válnak, évről évre jobban megviseli őket a levéltető, és persze, ami a fő gond, már alig teremnek. Mama leginkább a szilvafa esetében bánja ezt. Nagyon szereti a gyümölcsét, de ezt a fa kellőképpen nem hálálja meg. Mostanában már csak 2 évente hoz termést, és akkor is keveset. A száraz ágak levágásával is csak fogy a fa, előbb-utóbb ki kell vágni, ami mamának a legnagyobb szívfájdalma. Ezért volt nagy a meglepetés, amikor egyik látogatásunk alkalmával lelkendezve mutatta, hogy közvetlenül a fa matuzsálem törzse mellett vékony, seprűnyél vastagságú fácska nőtt ki a földből, és az ég felé nyújtózkodó ágacskák végén már apró zöld gyümölcskezdemények is mutatkoztak. Utódot nevel nekem az öreg fa. Előbb csak pár szem, majd egyre több szilvám lesz, mondta a mama. Azon a tavaszon abszolút kedvencévé vált a törekvő kis csemete. Legközelebb cseresznye éréskor látogattunk el a mamához. Érdekből is, mert szeretjük a cseresznyét, na meg őt is kímélni akartuk, mert ha mi nem megyünk el hozzá, hát vonatra ül és maga cipeli fel kilószámra a feketére érett mézédes gyümölcsöt. Mama ez alkalommal szokatlanul rossz kedvűnek látszott. Nem tudván az okát, aggódóan rögtön az egészsége felől érdeklődtem. Kétértelmű választ adott. Jól van, de igazán még sincs jól. Nem is akart azonnal körbevezetni a kertben, ahogy korábban érkezésünkkor mindig tette. Csupán megjegyezte, ebéd után szedjük le a cseresznyét, akkor friss gyümölccsel indulhatunk haza. Beszélgettünk, amikor egyszer csak az 5 éves Márk szaladt be az udvarról. Anya, anya, gyere ki, nézd meg! Képzeld, a mama szilvafája cseresznyét termett! Mindnyájan felkerekedtünk, és mama hiába vonakodott, neki is ki kellett jönnie a kertbe, pedig ő már akkor tudta, amikor májusi cseresznye érni kezdett. Mindnyájan felkerekedtünk, és mama hiába vonakodott, neki is ki kellett jönnie a kertbe, pedig ő már akkor tudta, amikor a májusi cseresznye érni kezdett. A szilvafa mellett a közelében lévő terebélyes cseresznyefa föld alatti gyökereiből, vagy tán egy madarak által elfottyantott magból kikelt, növekedett a kis csemete, ami jó ideig azt a reményt keltette, hogy az öreg szilvafa megoldotta az utódlást, hálából mama több évtizednyi szeretetteljes gondoskodásáért.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Ekete, pekete, cukota, pé, ábe, bábe, dominé, csiszi, á, csiszi, bé, csiszi, csosszi, kompodé.

0: de...
1: Én vagyok a híres egyfejű.
2: A nevem is ennyi, csak süsű.
1: És én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Csukás István. Jó étvágyat. Tüskés hátú lassan rágta a répát, majd abba hagyta a rágást, s zavartan megkérdezte. Miért nézel olyan mereven, ugrifüles, rosszul eszem? Nem, menteketőzött udvariasan ugrifüles. Nem azért néztelek, ellenkezőleg. Tetszik, hogy ilyen jó étvágyad van. Csak egy kicsit elgondolkoztam. De tüskés hátú megmakacsolta magát. Biztosan rosszul eszem, és úgy hallottam, hogy van egy csomó szabály az evésről. Ugrifüles mosolyogva nézett a barátjára. Van, de nem olyan nehezek. Edd nyugodtan a répát, én közben elsorolom az étkezés illemszabályait. Jó, mondta tüskés hátú. Sorold! A legfontosabb, hogy szépen együnk. Jó étvágyjal, de nem habzsolva, mint a hörcsög. Ne tömjük el az hánkat, nem szürcsörünk, nem szuszogunk, nem csámcsogunk, szép nyugodtan eszünk. És mindig akkora falatot kapjunk be, amekkorát csukott szájjal kényelmesen meg tudunk rágni, és le tudunk nyelni. Így jobban esik az étel is, érezzük a finom ízeket. Miért szalasztanánk el ezt az élvezetet? Eddig érted?
5: Tüskés hátú bólintott, hogy eddig érti.
4: Ha evés közben vagy evés után iszunk, előbb nyeljük le a falatot, folytatta ugrifüles. És ivás előtt töröljük meg a szánkat, hogy ne legyen zsíros a pohár. A poharat pedig fogjuk meg mind az öt ujjunkkal, s ne tartsuk el a kis ujjunkat. Minek tartanánk el?
5: Tüskés hátú bólintott. Értem, szájtörlés, pohárfogás.
4: Helyes, most figyelj! Általában tányérból szoktunk enni, a levest mély tányérból, a többit lapos tányérból. Használunk kanalat, kést, villát. A kanalat jobb kézben fogjuk, úgy kanalozunk vele. A kanalat ne kapjuk be, nem azt akarjuk megenni. A hegyéről öntsük ügyesen a szánkba a levest. A tányérba úgy merítsük be, hogy ne csörömpöljön a fedekén. Késsel, villával a húsételt szoktuk enni. Jobb kézbe fogjuk a kést, balba a villát. Egyiket se fogjuk marokra, mert úgy nehezebb lenni. Elég hozzá három ujjunk is. A késsel vágunk egy falatot a húsból, a villára toljuk, a villával a szánkba tesszük. Ilyen egyszerű az egész. Újra vágunk, újra eszünk. Előre ne vágjuk fel a húst, nem szokás. A kést pedig sose vegyük a szánkba, mert nem illik, és még elvágja. Apróra vagdalt húshoz, például pörkölthöz, fasírthoz vagy halhoz, főzelékhez, tésztákhoz elég a villa. Együk csak nyugodtan villával. Ilyenkor jobb kézbe fogjuk a villát. Legfeljebb egy kenyérdarabkával segítünk. A csirkecombot kézbe vehetjük, ha zsíros, szalvétával fogjuk meg a végét. Kézzel fogjuk még meg a gyümölcsöt és a kenyeret, de amit megfogtunk, el is kell venni. Kézzel esszük a fánkot, a pogácsát, a szendvicset. A kenyérből is kézzel törünk le egy-egy darabot, és nem harapjuk. Ha megettük a húst, villára szúrt kenyérdarabbal kitörölhetjük a tányért. Kár lenne a finom szaftért.
5: Tüskés hátú figyelt, nehogy elszalasszon valami fontos illemszabályt. Majd töprengve megszólalt. Eddig mindent értek, nem is olyan nehezek ezek az illemszabályok, csak azt nem értem, hogyha villával, illetve csak kanállal eszünk, hol legyen a másik kezünk? Ugrifüles kapásból válaszolt, mint akinek a kis ujjában van az egész.
4: Igen, tartsuk a kezünket az asztalon! Ne lógassuk le, az evőeszközökkel ne csörögünk, ne játszunk, ne hadonászunk. Együnk velük. Ha végeztünk az evéssel, az evőeszközöket, a kést és a villát egymás mellé fektetve az üres tányérunkra tegyük vissza. Ezzel jelezzük, hogy befejeztük az evést. A használt evőeszközöket ne tegyük az abroszra, mert bepiszkítja. Éppen ezért a csontot, magot, halszálkát is a tányér szélére tegyük. A villával, s nem a kezünkkel. A tálból a levest merőkanállal szedjük, a húsos tálból villával és késsel vegyünk, de ne a sajátunkkal. Mi van még? A szalvéta. A szalvétával a szánkat, a kezünket töröljük meg. Kész! Ennyi az egész.
5: Ugrifüles vidáman hátba vágta tüskés hátunt.
4: Látod, nem is olyan nehéz szépen enni. A kés, a villa használata nem boszorkányság. Gyorsan meg lehet tanulni. Egyszer megtanulod, és többet nincs rá gondod.
3: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
0: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Ervin Mózer, a Látnok Macskák. És most indulhat a móka. A Macska FM nevű rádió új stúdiót épített a hegyek között. Alig, hogy elkezdték sugározni az adást, egyre gyakrabban fordult elő, hogy valaki zavarta a jelt, és hallgathatatlanná váltak a műsorok. A technikusok alaposan átvizsgálták a berendezéseket, de nem találtak bennük hibát. Mintha megbabonázták volna a stúdiót. Úgy tűnt, természetfeletti jelenséggel van dolguk, ezért megbízták Dórát és Dórét, a két természet fölötti képességekkel megáldott macskát, hogy elítsék fel a jelenség okát. A két kövér macska meg a segítőik, két egér, meglátogatták a stúdiót. Vittek magukkal egy kosarat, és egy vitorlát is. Dóra föltett egy fejhallgatót, Dóré pedig egyik mancsában egy napraforgót vitt, a másikban pedig egy régi táskarádió üres tokját. A tokból az egyik segédegér kukucskált kifelé. A látók elindultak, hogy körbejárják a stúdió épületét. A rádió munkatársai a nyomukban voltak. Senki nem szólt egy szót sem. Feszült volt a hangulat. Dóra hirtelen megállt, és a felhallgatója dugóját bedugta a földbe. Hallgatózott, aztán bólintott. Dóri odament az épülethez, a napraforgó virág töltsét a falhoz, fülét a virág szárához nyomta, és suttogott valamit a táskarádióba kuksoló egérnek. Technikusok ezt látva megvetően csóválták a fejüket. Végül Dóra odament a stúdió vezetőjéhez, és így szólt. Egyszerű eset. Pontosan egy órán belül el tudjuk hárítani a hibát. A technikusok nevettek. Ez szemfényvesztés, kiáltott egyikük. Egy másik pedig. Kis tíri csalók vagytok. Nevetséges, amit csináltok. De Dórának és Dórénak a bajsza se rezzent. Biccentettek a rádiósoknak, és műszerestül, egerestül beszálltak a magukkal hozott kosárba. Dóré felvonta a vitorlát, és a kosár a technikusok határtalan csodálkozására lassan a levegőbe emelkedett. Az biztos, hogy nem volt motor a kosárban, propellert vagy szárnyakat sem lehetett látni, a kosár mégis egyre gyorsabban emelkedett fölfelé. Pontosan egy órával később az egyik segédtechnikus talált egy kábelt az egyik antennán, ami nem volt bekötve. Gyorsan bekötötte, mire a zavaró jel megszűnt. Pontosan úgy, ahogy a Dóra és Dóré, a Látnok Macskák megjósolták.
3: Csukás mesedádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Túrót viszek a hátamon, eladó a túró! Sót vegyenek, eladó a só! Gólya viszi a fiát, elejti a tojását, súpsz! Zsip, zsup, kender, zsup, ha megázik, kidobjuk, zsup! Mackó, mackó, ugorjál, sürögjél és forogjál, tartsod fel a mancsodat, tegyed szét a lábodat, ugorj ki! Peregnek a falevelek, ugrándoznak a gyerekek. Nyuszi fülét hegyezi, a bajuszát pödöri, sárgarépát ropogtat, rop, rop, rop, nagyot ugrik, hop, hop, hop. Rívó, pityogó, elszaladt a kis csikó. Bőg a szamár, eső lesz, lóg a füle, nagy szél lesz. Elefánté, ez a nagy fog, rossz gyerek az, aki nyafog. Kicsi vagyok, nagy az eszem, de ha ütnek, nem szeretem. Kicsi vagyok, mint egy pont, de ez a pont sokat mond. Azt mondja, hogy itt megállj, öcsi, rosszat ne csinálj. Szita, szita, szűrő, szita, ma szitálok, holnap sütök. Szita, szita, szűrő, szita, tölts ki a korpáját. Szita, szita, szűrő, szita, ma szitálok, holnap sütök. Hófehér kis cipót sütök, megzsírozom, megvajazom, mégis, mégis neked adom.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Jó, ezt fogjuk csinálni. Integetünk vele.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese. A gólya, aki lusta volt elköltözni. Amióta világ a világ, a gólyák költöző madarak. Ősszel, amikor elkezdenek hullani a fákról az aranyló levelek, készülődnek, összecsomagolják a holmiukat, és melegebb helyre repülnek. Itthon hagyják a magas fákra, erős kéményekre épített tágas fészkeiket, a vastag jégpáncél alá bújó folyókat, és a téli álmot alvó természetet, hogy nyaraljanak egy kicsit. Minden kis gólya megtanulja, hogyan kell hamar összekapni az utazáshoz szükséges holmikat, és már az első repülési órán az a lecke, hogy minél messzebb tudjanak repülni. Nem különbözött ebben a többi gólyától az a gólya sem, akiről ez a mese szól. Amikor kicsi volt, minden évben megtette a hosszú utat a szüleivel oda és vissza, oda és vissza, oda és vissza. De minden évben egyre nehezebben és egyre kedvetlenebbül vágott neki az útnak. Egyre jobban fájt a szíve, hogy itt kell hagynia a sok ismerős fát, folyót és házat, és minden évben egyre hamarabb szeretett volna hazaindulni. Amikor már akkora gólya lett, hogy kirepülhetett az otthoni fészekből, és a szomszéd kéményen épített magának sajátot, nyár végén azt mondta a szüleinek. Tudom, hogy mi a szokás, de én idén nem repülök délre. Az anyukája menten a szívéhez kapott, az apukája pedig kicsit beljebb húzta hosszú nyakát, és majdnem félrenyelt egy békát. Jól meggondoltad ezt, fiam? Kérdezte tőle. Jól bizony, válaszolta komolyan a gólya. Értem én, hogy a gólyáknak költözni kell, de valahogy nem érzem magam kellemesen máshol, csak itt. Idén maradni szeretnék, mondta komolyan. Az anyukája és az apukája egymásra néztek, és fejcsóválva, kelepelve próbálták meg jobb belátásra bírni, de hasztalan. A gólya mit sem törődött a kérlelésünkkel. A gólyák között hamar híre ment, mire készül a különc gólya, és sokat pletykáltak a háta mögött. Szerintem csak a szárnya nem bírja a hosszú utat, suttogta valaki. Szerintem csak lusta, vágta rá erre egy másik. Ugyan már, lehet, hogy csak a meleget nem bírja, találgatta a harmadik, de a mi gólyánk erre oda sem figyelt, mert ennél sokkal komolyabb és fontosabb dolga akadt. A gólyák ugyanis a meleget szeretik, ezért a fészkét is jó melegre kellett csinálnia, különben megfagyott volna télen. Ezért a legjobbhoz fordult, akitől csak tanácsot kérhetett. Felkereste a bölcs és öreg baglyot, hogy segítsen neki. A bagoly először összehúzott szemmel méregette a gólyát, aki nem akart költözni. Aztán megenyhült.
1: Jól van, segítek, mondta neki. Mert ritka az ilyen költöző madár, aki maradni akar. Elárulok neked egy nagy titkot a fészkedről, amit egyik gólya sem tud, aki nincs itt télen. Gyere közelebb, hogy a füledbe súgjam.
0: A gólya kíváncsian hajolt közelebb a bagolyhoz, aki megosztotta vele a várva várt titkot.
1: Nem kell csinálnod semmit a fészekkel, mert egy kéményem van. Ha fűtenek az emberek, fűtik a te fészkedet is.
0: A gólya nagyon megköszönte a segítséget, de alig bírta ki, hogy el ne árulja a többieknek. Végül csak nem mondta el senkinek, ahogy a bagoly kérte. De a tél előtt még volt egy fontos dolga. Valahogy meg kellett oldania, hogy ő maga ne fázzon. Fel is kereste az egyik kedves barátját, a bárányt, hogy segítsen neki. A bárány szívesen segített a gólyának. Adott neki egy nagy gombolyag fonalat, ami a saját szőréből készült, és azt tanácsolta neki, hogy a szép, hosszú csőrével kössön belőle magának pulóvert. A gólya neki is nagyon hálás volt, és már úgy érezte, hogy teljesen felkészült a térre, amikor hirtelen eszébe jutott valami. Az ennivaló. A fészke már meleg, ruhája lesz, de mégis mit fog enni? A családja és a többi gólya már javában cihelődött, készültek a nagy útra, és ő csak arra tudott gondolni, hogy nem lesz majd mit ennie. Nehéz szívvel integetett a többi gólyának, mikor azok elindultak. Le is ült nagy magányában a folyópartra, és már majdnem búskomorságra adta volna a fejét, amikor arra jött egy kacsa.
1: Hát te miért búsulsz, gólya? Miért nem mentél a többiekkel?
0: Kérdezte. Mert nem akartam, válaszolta szomorúan. De most jöttem rá, hogy bár a fészkemet melegítik, pulóvert meg kötöttem magamnak, ennem viszont nem lesz mit.
1: Egyet se félj, mondta neki a kacsa. Én aztán tudom, hol vannak a téli falatok.
0: Azzal elvezette a gólyát a folyó kis öbléhez, ahol a fagyott víz tel is tele volt ebihalakkal. A gólya nagyon megörült, és nagyon hálás volt a kacsának, aki csak mosolyogva csóválta a fejét. Így történt, hogy a gólya, aki nem akart költözni, szépen lassan beletanult a téli életbe. És azóta sem megy sehova, mert neki otthon a legjobb.
2: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Álmodjatok szépeket, rózsás csókokat.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kisleány. Ennek a kisleánynak nem volt sem apja, sem anyja, s olyan szegényül maradt ezen a világon akár csak a templom egere. Nem volt bár egy házacskája, ahol lakjék, nem egy ágyacskája, hová lefeküdjék, nem volt egyebe, csak a ruhája. Annyi, amennyi a testén volt, s csak egy darabka kenyere. Egy könyörületes szívű ember adta azt is. Mit volt mit tenni, elindult a kisleányka, hát ha megsegíti a jóisten. Amint ment, mendegélt a réten, szembe jöv vele egy szegény ember, s kéri könyörögve. Te jó kislány, adj ennem, 3 napja, hogy egy falást sem ettem. A kislány egy szempillantásig sem gondolkozott, a kenyerét odaadta a szegény embernek. Áldjon meg az Isten, hálálkodott a szegény ember, s ment tovább. Ment a kislány, s ím szembe jöv vele egy gyermek. Sír keservesen, s könyörögve kéri. Adj nekem valamit, amivel befödjem a fejemet, mert úgy fázik a fejem. A kislány szó nélkül odaadta a kalapját. Tovább ment, mendegélt, ismét szembe jöv vele egy gyermek, akinek a testén egy szál ruha sem volt. Nem is várta, hogy kérjen, neki adta a kabátocskáját. Aztán beért az erdőbe. Éppen esteledett, alkonyodott, s hát jő szembe vele egy gyermek, s kérte, hogy adja neki az ingecskéjét, mert különben megveszi az Isten hidege. Mondta magában a kislány. Úgy is sötét van, nem lát senki, odaadhatod az ingedet. Oda is adta. Most már csak ugyan semmije sem volt. Így állt, áldogált egy helyben, feltekintett a csillagos égre, nagyot fohászkodott, s ím halljatok csodát! Egymás után hullottak a csillagok, sűrűn, mint a záporeső, s ahogy a földre értek, mind tiszta, tejfehér tallérokká lettek. És lehullott az égből egy szép gyolcs ing is. Olyan fehér, s olyan finom, hogy az csupa csoda! A tallérokat szépen felszedte, s ettől fogva nem volt gondja többet. Élt boldogan. Holnap a kislány legyen a vendégetek.
2: Csukás Meserádió.
3: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Kihányulj!

napok. Na, gyorsítunk! Dombon törrik a diót, hegye meg a motyorót, zajuk itt egy csattog, ügybe meg a makkot. Hány darabot? Három diót feltörtem, négy magyarót megettem, leltem egy sát makkot, ebből ti is kapok. Figyelj, még gyorsabban!

0: Kedves gyerekek, én Keresztes Ildikó vagyok, énekesnő, színésznő, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Amikor én kicsi voltam, akkor nagyon-nagyon szerettem a meséket, minden este lefekvés előtt, kis éjjeli lámpával kinyitottam az éppen kedvenc mesekönyvemet, és olvasgattam a meséket. Ezen kívül van egy 2,5 éves keresztlányom, akinek most nagyon nagy örömet fog okozni az, hogy engem így az éteren keresztül is hallhat majd mesét mondani. Nagyon-nagyon szeretem a cseh meséket és a cseh rajzfilmeket, úgyhogy most egy cseh mesét fogok nektek olvasni. Hogyan törték össze a napsugárbőgöt? Írta Václav Crtek, felolvassa nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha és Páfrány találkozott Szent János Bogárral. Elszegődnék hozzátok szolgálatba, mondja Szent János Bogár. És mondd csak, mihez értesz? Faggatja Moha. És milyen fizetséget kérsz? Firtatja Páfrány. Világítanék nektek, mondja Szent János Bogár. Reggel pedig azt mondanátok nekem, köszönjük, hogy jól világítottál, és ezzel meg is fizetnétek. Magukkal vitték tehát Szent János Bogarat a házikójukba. A mennyezet alá egy galjat akasztottak. Szent János Bogár felült rá, és világított. Egész este világított, reggel megköszönték neki, nappal azután aludt. Ám egyszer délután Páfránynak eszébe jutott megnézni, milyen is Szent János Bogár lámpása. Gyufát gyújtott, és bevilágított a lámpásba. Szent János Bogár lámpásából kifutott a lángocska, és az ágy alá menekült, ott is, a legkisebb sarokba, ahová nem követhette sem Moha, sem Páfrány. Szent János Bogár csak ennyit mondott. Ezt aztán jól megcsináltad, Páfrány. Már nem világítok nektek többé. Moha és Páfrány aggódott, hogy a pici láng az ágy alatt kiég és elalszik. Ettől kezdve Páfrány nem alhatott. Minden éjjel a tisztásokat járta, letöredezett holcsugárfonalakat gyűjtött, s az ágy alá hordta, hogy a lángocska nyalogathassa őket. Így ment ez néhány hétig. Szent János Bogár csak lóbálta kihunyt lámpását, és nézte, hogyan eteti Páfrány a lángocskákat holcsugárfonállal. Szent János Bogár lóbálta kihunyt lámpást, a lángocska az ágy alatt sorvadozott, Moha és Páfrány pedig sötétben üldögélt. Végül aztán egy este valaki megdöngette a házikó ajtaját, és hívás nélkül becsörtetett egy bőgővel. Dongó volt az. A bőgőt a szoba egyik sarkába állította, jól megtámasztotta, csak azután szólalt meg. Ez nagyon becses bőgő. Ilyen bőgőket szór szét tavasszal a napocska, a dongók pedig megkeresik őket, hogy legyen mi játszaniuk. A napsugárbőgő rendkívül értékes hangszer. Miért mondod ezt el nekünk, kérdezte Moha. Azért, mert ma beesett az eső a házamba, és én nálatok fogok aludni a bőgővel, nehogy megnedvesedjenek a húrok, mondta dongó. Jól van, hát akkor aludj itt, mondta Moha. Elszenderedett Moha, elaludt Szent János Bogár, bóbiskolt dongó meg a bőgő is. Az ágy alatt a sarokban pislákolt a lángocska. Csak Páfrány nem tudott aludni. Kedve szottyant játszani a bőgőn. Kimászott a csíkos dunyha alól, lábújhegyen nesztelenül átment a szobán, és kitapogatta a vonót. Hagyj békén, brummogta a bőgő. Csak egy kicsit, motyogta Páfrány. Ráérsz reggel is, brummogta a bőgő. Csak a legvékonyabb húrodat pendítem meg, kunyerált Páfrány. Az álmos bőgő úgy dűbe gurult, hogy megpattant rajta egy húr, épp a legvékonyabb. Erre felébredt Moha, és így szólt. Most aztán, Páfrány, ugyancsak betetőzted a műved. Előbb megijesztetted a lángocskát, most meg elrontottad a bőgőt. Megjavítom, motyogta Páfrány. A húr helyére madzagot feszítek. Ahogy mondta, úgy is tett. Madzagot feszített a bőgőre, és megpendítette a húrt. A bőgő vadul felbőgött, valóságos csoda, hogy össze nem dőlt tőle a házikó. Mert a napsugárbőgőre csak a legfinomabb húr kerülhet. Felébredt dongó, és nagy ordítozásba kezdett. Kirontotta el a bőgőt? Azzal fenyegetőzött, hogy ide hívja unokanővéreit, a darazsakat. Már is rohant az ajtó felé. Mikor az ágy mellett futott el, kipillantott alól a lángocska, és azt mondta. Páfrány rontotta el, engem is megijesztett a gyufával. Csak lássák el a baját a darazsak, akarta még jobban megkeseríteni Páfrány életét Szent János Bogár. De nem szólt semmit. Abba hagyta az üres lámpás lóbálását, és belezárta a lángocskát, mint egy kalickába. Uram Isten, hiszen te úgy világítasz, mintha az égen ragyognál, álmélkodott dongo. Ki hízlalt így fel? A lángocska egy kis ideig ide-oda forgolódott, aztán Páfrányra mutatott. Hát, ha így áll a dolog, akkor én neki ezért cserébe tanácsot adok, hogyan javíthatja meg a bőgőt, mondta Szent János bogár. Azt tanácsolta Páfránynak, nyálazza meg az ujját, aztán csípje le a lángocska végét, s a lángocska végéből húzzon húrt. És a húrt feszítse a bőgőre a nyakától a térdéig. Szent János bogár pedig tovább világított a házikóban, és Dongó tovább pengette a bőgőt a tisztásokon.
1: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
2: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
1: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Selma Lagerlöf, Nils Holgersson csodálatos utazása. A fiú, akit Nils Holgerssonnak hívtak. Így volt, ahogy mondom. Volt egyszer egy fiú Svédországban, akinek örökké azon járt az esze, hogyan bosszantsa és gyötörje az embereket és az állatokat. A többi gyerek félt tőle, az állatok pedig, ha csak meglátták, menekültek előle. A fiú egy parasztnak, Holger Nilssonnak volt a fia, ezért kapta a Nils Holgersson nevet. A szülők nagy gondban voltak a fiúk miatt. Az apja szinte minden nap elmondta, mi lesz a mi Nils fiunkból? Minden munka alól kivonja magát. A szülők vasárnap templomba készültek. Mivel az apa attól félt, hogy Nils megint rosszalkodna, egy könyvet adott neki azzal, hogy olvasson el belőle 13 oldalt. Ha majd hazajövünk, ellenőrzöm, hogy csak ugyan elolvastad-e. Nils csalódott képet vágott, mert már kigondolt néhány huncutságot. Ehelyett most a szobában gubbaszthat és tanulhat. A könyv fölé hajolt, és mélyet sóhajtott. Viszketett a talpa, úgyhogy mindegyre fölkelt és járkált a szobában. Egyszer csak ijetten állt meg. Csak nem egy tolvaj lopózott a házba? Annak a súlyos ládának a fedele, melyben az anyja a fehér neműt tartotta, nyitva volt. Nils közelebb ment, és nem hitt a szemének. A láda peremén egy vénséges vén, ráncos manó lovagolt. Széles karimájú kalap és a nyakán és mandzsettáján fehér csipkével díszített fekete ruha volt rajta, pici lábán pedig fekete, csatos cipő. Nils már hallott a szorgalmas manókról, de valahogy jóval nagyobbnak képzelte őket. A ládán lovagló manó azonban csak akkora volt, mint a hüvelyk ujja. Nem, gondolta Nils, ettől nem kell félnem. Ezt nyugodtan bosszanthatom egy kicsit. De nem mert hozzányúlni, ezért némi töprengés után a szúnyoghálót leakasztotta az ablakról, jókedvűen meglóbálta, és zsupsz, ráborította a manóra. Gúnyosan fölkacagott, és meghintáztatta a csapdába esett manót. Ha szabadon engedsz, kapsz tőlem egy aranytallért, kiáltotta ijetten a manó. Nils egy kicsit megrettent a hangjától. Gyorsan elengedte az emberkét, és már is egy aranytallér ütötte a markát. Mekkora szamár vagyok, gondolta nyomban. Többet is kérhettem volna. A manó talán a fejembe varázsolhatta volna ezt a 13 oldalt. Akkor nem kellene olvasással bajlódnom. És mielőtt az emberke eltűnhetett volna, már is újra a hálóban gubbasztott. Ilyen könnyen nem úszod meg, kiáltotta a fiú. Ennél többet kell tenned. Alig, hogy kimondta, úgy megtaszította valami, hogy a szoba túlsó sarkába repült, és elveszítette az eszméletét. Amikor magához szért, a manó eltűnt, és a láda fedele is be volt csukva. Nils zavartan nézett körül. Mi történt? Annyira megváltozott minden. Az asztal és a szék ijesztően nagyra nőtt. A manó elvarázsolta volna a szobát. Nils föltápászkodott, és visszament a helyére, hogy folytassa az olvasást, de nagyon hosszúnak érezte az asztalig tartó utat. Útközben belenézett a fali tükörbe. Iszonyodva nézte a tükörképét. Törpe lett belőle. Egy icipici emberke, egy vakarcs, aki nem nagyobb, mint a hüvelyk ujja. Kiszaladt az udvarra, hogy megkeresse a manót. Azonnal csinálja vissza a varázslatot. A libák hangos gágogásba kezdtek, amikor meglátták az apró teremtést.
2: Úgy kell neked, kiabálták. Hányszor kergettél meg bennünket bottal?
1: A tyúkok kotkodácsolva futkostak körülötte.
2: Kotkot, úgy kell neked. Hányszor tépkedted ki a tollunkat és kergettél le a tojásainkról?
3: Kukurikú, rikoltotta a kakas. Azt kaptad, amit megérdemeltél? Hányszor cibáltad meg a szép piros taréjomat?
2: Kutyafüle, méltatlankodott Nils Holgersson. Inkább azt mondjátok meg, hová bújt a manó?
3: Azt már nem, megérdemelted, hogy elvarázsolt, kiáltozták egymást túlharsogva a baromfiak.
1: Nils bement a tehénistálóba, hát ha oda bújt a manó. Amikor a tehenek meglátták a parányi fiút, hangosan bőgtek.
3: Ezt jól megkaptad. Hányszor hajítottad utánunk a facipődet? Még darazsat is dugtál a fülünkbe.
2: Hallgassatok el végre, kiáltotta mérgesen Nils. Inkább azt mondjátok meg, hova bújt a manó?
3: Mindenki tudja, de nem áruljuk el neked,
1: jelentette ki Riska, az egyik tehén, s a többiek rábólintottak. Hirtelen Nils előtt termett a macska, és dühösen ráfújt.
3: Úgy megrángattad a farkamat, hogy fájt. Megérdemelted, hogy elvarázsoljanak.
1: Nils most is el akarta kapni a macska farkát, de az akkor átlökött rajta a mancsával, hogy hanyatt esett.
2: Most óriási, izzószemű szörnyetegnek látta.
1: Megcserélődtek a szerepek. Többé nem félnek tőle az állatok. Neki van tőlük félnivalója. Az udvar és a ház minden sarkában lázasan kereste a manót, de azt mintha elnyelte volna a föld. Végül fölmászott a kőfalra, és lenézett az udvarra. A libák és a tyúkok még mindig őt ócsárolták. Hogy megérti a beszédüket? Ez is új volt. Lassan rájött, hogy többé nem ember, és talán sosem lesz újra az.
2: Nyomorult törpe, kiáltott föl mérgesen. Ha még egyszer elém kerülsz!
1: De hirtelen tudatára ébredt, milyen kicsi, és elhallgatott. Soha életében nem érezte magát ilyen nyomorúságosan.
4: Csukás meseládi.
5: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Új Réti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Csukás István, Brum Brum Bruno, a lovagló művész. Brum Brum Bruno a tányértalpú bársonybocs előre-hátra lovagolt a hintalovon, és harsányan énekelte a medveindulót. A bundám szőrös, kócos és a talpaim nagyok, kedvencem a hársfa méz, bár bársonybocs vagyok. Ha brummogok, hát megremeg, az erdő rengeteg. Nagy hős ez a medve gyerek, de ti ne féljetek. Bizony, brum brum, gyia, gyia, előre, illetve hátra. Mivel ez egy hintaló, gyakorolni ez is jó, de most már egy igazi lóra vágyom. Brum Brum Bruno, azaz BBB, elindult hát lovat keresni. Viszek magammal egy hosszú kötelet, hát ha vad lesz az a ló, és nem foghatom meg kockacukorral. Ahogy a nagy síkságra ért, meglátott egy gyönyörű paripát. Megszólította, s ahogy illik, bemutatkozott. Hello, te ló! Kössünk barátságot! Én vagyok BBB, a tányértalpú bársonybocs, és mellesleg lovaglóművész. Itt vagyok én, a lovaglóművész, ott vagy te, a ló. Gyere közelebb. De a ló meg sem mozdult. Így is jó, dörmögte Bruno, beszélhetünk másképp is. Brum Brum Brunót elfogta a vadász szenvedély. Ezer üveg málna szörp, brummogta. Most megismered Brum Brum Brunót, a tányértalpú bársonybocsot, a lovagló művészt, plusz a nagy vadászt. Valami azt súgja, hogy kerítselek be, te ló, és hopp! Óvatosan keringett a ló körül, egyszer jobbra, egyszer balra. A ló kíváncsian nézte a lopakodó, settenkedő, tányértalpú bársonybocsot. Fülét hegyezte, sörényét borzolta, farkát csapkodta. De hiába hegyezte, hiába borzolta, hiába csapkodta. BBB meglengette a kötelet, a kötél megfeszült, a ló nyihogott, BBB nevetett. Brum Brum Bruno felugrott a vadló hátára, hopp, ígyni. Fent vagyok a ló hátán, de még ki sem mondta, már is repült a levegőbe. Mi vagyok én, madár? A tányértalpú bársonyba csak nem szoktak röpködni. Hallod, te ló? Értetted egyáltalán, amit mondtam? Állj egyenesen, hogy ráülhessek a hátadra. Azzal lepottyant a levegőből egyenesen a vadló hátára. Ám a vadló megint kirúgott a hátsó lábával, és feldobta a bocsot. Na ebből elég, mormogta BBB, nem fogom az egész napot a levegőben tölteni. Brum Brum Bruno mérgesen szólt le a vadlónak. Te ló, látom már, hogy teljesen el vagy vadulva. Látom már, hogy nem jártál iskolába, vagy ha jártál, megbuktál. Majd én megtanítalak egy-két apróságra. Állj egyenesen, jövök! A vadló azonban iskola kerülő lehetett, vagy megbukott a csikó iskolában, mert ahelyett, hogy megállt volna, elszaladt. BBB a földre huppant, a kalapja is leesett. Dühösen vakargatta a fejét. Lepottyantunk a földre, én is a kalapom. De ezer üveg málna szörp, ne legyen Brum Brum Bruno a nevem, ha feladom. Megállj te, iskola kerülő! Én leszek a tanárod! Brum Brum Bruno már is megkezdte az oktatást. Első lecke! Fel kell ülni a ló hátára. És van is egy pompás ötletem. Ripsrops fölmászott egy fára, annak is egy kiálló ágára. Na, innen már egyszerű, mormogta. Ide kell csalni ezt a kelekótya ütődött, zabropogtató vadlovat. Mégpedig pontosan ide az ág alá. És erre is van egy pompás ötletem. Ki kiabált a levelek közül? Játszunk bújócskát! Fogadjunk egy zsák zabba, hogy nem találsz meg. A vadló gúnyosan nyerített, és a fa alá ügetett. Bibi elengedte az ágat, és szépen suhant lefelé. Brum-brum-brúnó diadalmasan mosolygott, hogy lám, ennyi az egész. Egyszerű ez. Mindjárt befejezzük az első leckét. Le is ért szépen a vadló hátára, de még annyi ideje sem maradt, hogy kifújja magát. Újra a levegőben volt. Na tessék, megint repülök. Nem tudom, kettőnk közül ki nem akarja felfogni, hogy nem repülő leckéket akarok venni, hanem lovagló leckéket akarok adni. Én még ilyen buta lovat nem láttam. És csak bukfencezett a levegőben, és vele bukfencezett a kalapja. Közben tovább dírmegett meg dörmögött. Az ember, illetve a medve kiteszi itt a lelkét, és ez a hála. Amíg Brum-Brum-Brúnó dirmegett meg dörmögött, meg a levegőben hengerbucskázott, vagyis bukfencezett, valaki szigorúan figyelte egy szikla mögül. Barna volt a bundája, tarka toll lebegett a fején, íj volt az egyik macskában, nyilvessző a másikban, és nagyon szúró szemmel nézett. Félelmetes szőrmackó volt, és első pillantásra is látszott, hogy indián. Márpedig az indiánok nem tréfálnak, és nem kukoricáznak. Irgum-burgum falapát, két sas szem, mit lát? Mit keres itt ez a sápadt arcú városlakó, plusz tányért alpú bársonybocs? Ez az én vadászterületem. A szőrmók indián, mikor már jól kimorogta, meg jól kibámészkodta magát, abba hagyta a fogcsikorgatást, és így suttogott. A tettek mezejére lépek, vagyis a harci ösvényre. A barna bundájú indián szőrmedve ezután némán ráhelyezte a nyílvesszőt az íjhúrjára, behunta a balsas szemét, és célzott. Mégpedig a sápadt arcú Brum-Brum-Brúnó célozta meg, aki természetesen semmit sem tudott, se a szőrmackó indiánról, se a nyílveszőről. Ez utóbbit tudta meg először. A nyílvesző sűvítve szállt, mégpedig pontosan feléje. Ezer üveg málna szörp! Ennek a felese tréfa. Futás, Brúnó! És elfutott. Elől ő, mögötte a nyílvesző. Futott Brum-Brum-Brúnó, ahogy a lába bírta, és közben dörmögött. Elég nagy szégyen mondhatom, hogy a saját talpamon rohanok. Én lovaglóművész vagyok, és nem futóművész, de hol egy ló? És meglátta a vadlovat. Gyorsan arra kanyarodott, futtában így kiabált a lónak. Hé, te ló! Figyelj! A ló mindig várja meg a lovasát, érted? Még jobb lenne, ha a ló futna a lovasához. De elég, ha most csak a felét jegyzed meg. Na, nem vagy te olyan buta. Érzem. És csodák csodája, a vadló ilyen rövid idő alatt megjegyezte, vagyis megvárta Brum-Brum-Brúnót. Brum-Brum-Brúnó nekifutásból hopp, felugrott a ló hátára. Ne állj meg, vágtas, és ne nézz hátra! Ne félj, futás közben megtanítalak mindenre, amit egy lovaglóművész lovának tudnia kell. Művészt faragok belőled. Ezzel a két kezemmel, meg a két lábammal. Tehetséges tanítványnak látszol, csak ne állj meg! A ló bólogatott, hogy érti. Bébébé tovább suttogott a fülébe. Ne bólogass, mert még leesek, csak vágtass. Esetleg nyeríthetsz is örömödben, hogy ilyen szépen haladsz a tanulásban. A ló nyerített, meg a farkával csapkodott és vágtatott, mint a szélvész. Brum-Brum-Brúnó örömében hahózott, meg kurjongatott. Ha-ho! Itt száguld a tányértalpú lovaglóművész! Ilyen! Először a vadló vette észre, hogy nincsenek egyedül. Nyihogott, meg a fejével mutogatott. Végre Brum-Brum-Brúnó is felnézett. Így csak, mondta csodálkozva. Ezer üveg málna szörp. Te meg Ne bámészkodj, és ne is integess a fejeddel, hanem vágtass! Közben mindent elmagyarázok. Most magasabb osztályba léphetsz, te ló! Eddig egyszerű volt a lecke, mondhatnám úgy is, hogy sétagalopp. De most más a helyzet. Többen vagyunk, és ha többen vagyunk, el lehet dönteni, hogy ki a legjobb. Akarsz a legjobb lenni? Mert én akarok. Nyomás, minden bele! Vágtattak, suhantak, mint a szélvész, mint az orkán, és nem csoda, hogy mindenkit lehagytak. Egyszer csak egy faluba értek. Az utcán a közönség integetett és éjjelzett. BBB büszkén körülnézett. Világos, hogy minket ünnepelnek. Mosolyog te is, de azért vágtass, oktatta a lovat, amikor az utca végén meglátott valamit. Látod azt a szalagot? Ott a cél! Ott osztják a bizonyítványt! Teljes erőből átszakították a célszalagot, s BBB boldogan felsóhajtott. Elértem életem célját! Éljen Brum Brum Bruno, a tányértalpú lovaglóművész! No és a lova?
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Lacfi János vagyok, és a most következő mese a Dombon inneni mesék című kötetemből való, ahol négy állatka találkozik, hiszen mind a négyen ugyanabba a lakóparkba költöznek szüleikkel együtt. Janka a vadmacska lány, Köles a bőregér, vagyis denevér, és aztán van még itt Dinnye, van még itt Elemér, de hát meg fogjátok hallani, hogy ők milyen állatok. Nagyon jól elszórakoznak egymással, és aztán persze, ahogy négy kis óvodás, vagy négy kis állatka összegyűlik, nyilván vannak közöttük, hát mindenféle furcsa helyzetek is, amiket meg kell oldani. A nagy varázslás. Janka, a vadmacska lány egy zöld ággal hadonászott és hókusz-pókuszolt, mikor kíváncsian arra röppent Köles a bőregér.
2: Hát te meg mit művelsz itt?
1: Kérdezte Jankát.
3: Varázsolok.
2: És mit mivé?
3: Bármit, bármivé.
2: Engem nem tudnál átvarázsolni valamivé?
1: Puhatolózott Köles.
3: Dehogy nem, hókusz-pókusz legyél fa.
2: Az hogy kell?
3: Susogjál, meg hajladozzál.
1: Köles egész ügyesen susogott, meg hajladozott. Mikor arra rollerozott Elemér a kölyök fóka?
4: Hát te mit csinálsz?
2: Susogok és hajladozok. Nem látod, hogy Janka fává varázsolt?
4: Engem nem tudnál átvarázsolni?
3: Dehogy nem,
1: készségeskedett Janka.
3: Csiribú, csiribá, legyél madár!
1: Elemér egész ügyesen tollászkodott, de aztán elunta a dolgot.
4: Még mit csinál egy madár?
2: Röppen és csicsereg.
1: Aha, kapcsolt rögtön Elemér, és már is ráugrott Kölesre. Ho-ho. Köles nagy nehezen kikászálódott Elemér alól, és megkérdezte.
2: Tulajdonképpen mi volt ez?
4: A madár ráröppent a fára, vágta rá Elemér.
2: És mi van, ha a fának fáj?
1: Nyafogott Köles.
3: Jaj, bocsánat, az én hibám, sopánkodott Janka.
1: Fordítva kellett volna. Azzal nagy komolyan újra nekifogott a varázslásnak.
3: Abrakadabra, fa legyél madár.
1: És?
3: Abrakadabra, madár legyél fa.
1: Elemér a fa susogott és hajladozott. Köles, a madár, fürgén röbdösött az ágai között, és ez így ment volna az idők végezetéig, ám ekkor felbukkant Dinnye, a hangyász.
5: Mit csináltunk?
1: Érdeklődött.
5: Nem látsz a szemettől fa vagyok, susogok és hajladozok,
1: dörgölte az orra alá Elemér.
2: Nem látsz a szemettől, madár vagyok, röppenek és csicsergek,
1: homályosította fel Köles.
5: Aha, szóval te vagy a varázsló,
1: fordult Dinnye Jankához.
5: Engem nem tudnál átváltoztatni, volna egy kívánságom.
3: És mivé varázsoljalak?
1: Tudakolta Janka.
5: Világ életemben macska akartam lenni, az olyan fürge állat.
3: Hát tessék, csiribú, hókusz és abrak.
5: Hurrá, macska lettem, fára mászok, madarat kergetek,
1: kiáltott Dinnye azzal, Elemérre és Kölesre vetette magát. Hamarosan egy gombócban hemperegtek a földön, mind a hárman.
3: Nem könnyű egy varázsló élete,
1: sóhajtott Janka.
3: Micsoda banda!
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A róka meg a sajt. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
3: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet-hét országon is túl volt, volt egyszer egy róka. Ez a róka egyszer egy szép, holdvilágos éjjelen beszökött a gazdasági udvarra valami élelmet keresni magának. Össze-vissza járta a tyúkketreceket, disznólakat, mindenféle melléképületeket, de ennivalót magának nem talált. Ki akart volna már menni az udvarról, de meglátta az udvar közepén a kutat. Oda ment a kúthoz, felállt a két lábára a kút mellé, s belenézett a kút vizébe. S akkor a tükrében meglátta a holdvilágot. Azt gondolta a róka, hogy az egy nagy sajt. Gondolkodott, hogyan mehetne ő oda be, hogy a sajtot megegye. Hamar ki is találta, felmászott a kút tetejére, s ott a két vödör közül az egyikbe belelépett. A vödör nehezebb lett, mint a másik, s leszaladt a vízre. Mikor leérkezett a róka, észrevette magát, hogy az nem sajt, hanem csak a holdvilág. Akkor már bánta, hogy miért ment be, de onnan kijönni már nem lehetett. Gondolkozott, búsult, hogy mi lesz belőle. Hát egyszer egy farkas is bevergődött az udvarra, hogy az is keressen valami ennivalót. Az is összejárta a tyúkólakat, a disznólakat, jobbra-balra, erre-arra, de nem talált semmi ennivalót. Mikor már ki akart volna menni, ő is meglátta a kutat, s odament. Felállott két lábra a kút gárgyája mellé, s belenézett a kútba. Látja, hogy a vödörben ott van egy róka, s mellette egy nagy sajt. Azt mondja: ej, nyete róka koma, de jól van neked dolgodott. Nem adnál nekem is abból a sajtból egy kicsit? Dehogy nem, farkas koma, adok biza, válaszol gyorsan a róka. Na de hogy lehet oda bemenni? Azt mondja a róka. Másszál csak fel a fedelire kútnak, s ülj bele abba az üres vödörbe, s azt téged szépen behoz ide. Mert a róka tudta, hogy a farkas nehezebb, mint ő, s mikor az bemegy, ő kijön. Be is ült a farkas a vödörbe, és indult lefele, a róka meg kifele. Egymás mellett jöttek el, hát jó étvágyat kívánt a farkasnak a róka, s mikor kiérkezett, kiszökött a vödörből, és elfutott. A farkas látta, hogy be van csapódva, mert nem sajt, csak a holdvilág. De nem volt mit tenni. Ott kellett üljön reggelig, amíg megvirrat, s a gazda ment, hogy húzzon a marháknak vizet. Hát látja, hogy a vödörben egy farkas. Összekiabálta a szomszédokat, s azok jó kézbeliekkel összekerekedtek, kihúzták a vödröt, a farkast megverték, a bőrét eladták jó pénzért. Így volt, vége volt, mese volt.
2: A Róka meg a sajt című mesét hallottátok.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket, általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Igaz Dóra. Hogyan viselkedik egy igazi sportoló? Reggel ugyanakkor csörgött az óra, mint máskor szokott. Ádám valahogy mégis könnyebben ébredt fel, és nem is esett olyan nehezére kikászálódni az ágyból. Anya azt mondta, végre kialudta magát, ami olyan felnőttes szöveg volt, hogy Ádám csak tiltakozni tudott, bár anyának tulajdonképpen igaza volt. Sokkal könnyebb úgy felkelni, ha az ember eleget alszik éjszaka. Sőt, ilyenkor a reggelek is jobban mennek. Ezért is lehetett, hogy végre nem kellett kapkodni indulás előtt. És ha nincs kapkodás, nincs veszekedés sem. Veszekedés nélkül pedig az embernek a kedve is jobb. Ráadásul az is kiderült, jó érzés időben érkezni. Nem kell végig rohanni a folyosón, és nem kell neki futásból beugrani a padba. És az is jó, hogy a tanítónini végre nem ráncolja a homlokát. Egyébként úgy telt a tanítás, ahogy máskor is szokott. Volt matek óra, volt írás, és volt olvasás. A Stréber Léna majd kiesett a padból, hogy ő olvashassa fel az első bekezdést, ami persze a legizgalmasabbnak számított az egész történetben. Bosszantó volt, hogy piros pontot kapott rá. Még akkor is, ha utána Ádám is kapott egyet a második bekezdésért. Éppen ezért nyújtott Lénára nyelvet, amikor a szünetben véletlenül összeütődött a könyökük. Léna erre csak grimaszolt egyet, még csak nem is válaszolt. Ádám alig várta, hogy délután legyen, és újra mehessen edzésre. Előtte azonban ki kellett bírni még egy rajzórát, ahol az volt a feladat, hogy fesse le a tanári asztalra állított almákat. Borzasztó unalmas volt. Ádám el is kezdte, de aztán hamar elege lett. Alaposan kiöblítette az ecsetet, és inkább azt festette, ami érdekelte. Dzsúdósokat, a tatamin. Egész jól sikerült, Ádám elégedetten nézegette a művét. Erika néninek viszont egyáltalán nem tetszett a festmény. Sem az, hogy Ádám csak a vállát vonogatja az almákra. Azt mondta, a feladat az feladat, és Ádámnak is el kell végeznie az órai munkát. Ádám dúlt-fult mérgében. Először csak pörgette az ujjai között az ecsetet, és csúnyán nézett Erika nénire. Aztán végül mégis megcsinálta. Kicsit gírbe-gúrbák lettek az almák, de legalább elkészült a festménnyel, mielőtt kicsengettek. Erika néni csóválta a fejét, de végül elfogadta. Ádám edzés előtt az öltözőben elpanaszolta a történteket Vincének.
2: Jó, hogy megcsináltad,
1: ingatta a fejét Vince.
2: Velem megtörtént, hogy Győző bácsi nem engedett edzésre, mert kiderült, hogy egyes kaptam matekból. Nem jöhettem, amíg ki nem javítottam.
1: Tényleg? Csodálkozott Ádám. Valahogy fel sem merült benne, hogy a dzsúdó és a matek összefügg. Az pedig még kevésbé, hogy a dzsúdónak bármi köze lenne egy olyan unalmas butasághoz, mint az almák lefestése rajzórán.
2: Tényleg?
1: Felelte Vince.
2: Azóta nem is csúszott be rossz jegy. Figyelek rá.
1: Ha így van, erre valóban figyelni kell, raktározta el fejében Ádám. Ne szülessen fekete pont, legyen kész a lecke. Sőt, el kell végezni még a legunalmasabb feladatokat is. Úgy látszik, ez is beletartozik egy sportoló életébe. Ádám el is mesélte Győző bácsinak, hogy bepótolta az almás rajzot, és elégedetten vette tudomásul, hogy az edzője helyeslően biccent. Aztán eszébe jutott, hogy mást is festett rajzórán. Győző bácsinak nagyon tetszett a dzsúdós kép. El is kérte Ádámtól, és kitűzte a fali újságra az egyesület plakátja mellé. Ádám pedig úgy érezte, ennél nagyobb kedve neki sem vághatna az edzésnek. És ez a jó kedv meg is maradt sokáig. Akkor is, amikor kipirult arccal lihegett a bemelegítő futás után. Akkor is, amikor már nem is érezte a karját fekvőtámaszozás közben. Meg akkor is, amikor Vincével gyakorolták a vádobást. Eleinte sehogy sem ment, aztán a sokadik próbálkozásra sikerült. Jó volt összepacsizni Vincével, aztán Győző bácsival is. Jó érzés volt az egész. Éppen ezért háborodott fel annyira, amikor nyílt az ajtó, és Győző bácsi azt mondta: üdvözöljék az új edzéstársukat. A Streber Léna nevetségesen nézett ki judogiban. Minden lány hülyén nézett volna ki, de ő aztán pláne. A haját konyba tekerte a feje tetején, az öve úgy volt megkötve, mint egy masni. Ádám nem bírta ki nevetés nélkül, de nem is akarta volna kibírni.
2: A baletterem a második ajtó jobbra?
1: Nyerített fel hangosan, és széles mozdulattal a folyosó irányába mutatott. Várta, mikor hangzik fel körülötte az egyetértő kuncogás. Körbenézett a teremben a többi dzsúdós tekintetét keresve, hogy összekacsinthasson velük, de nem azt látta az arcukon, amire számított. Vince a fejét ingatta, és a többiek is zavartan fészkelődtek. Léna beljebb lépett a terembe.
2: Nem járok baletra,
1: közölte. Nem bántódott meg, inkább kíváncsian telepedett le a tatami szélén. Ez a lány semmit sem ért, futott át Ádám fején a gondolat ezredszerre. Nem érti, hogy itt nem látják szívesen. De kiderült, hogy inkább Ádám az, aki nem érti a helyzetet. Győző bácsi még nagyobbnak és még erősebbnek látszott, ahogy Ádám fölé tornyosult. És a hangja is szigorúbban csengett.
3: Én viszont jártam baletra. Többek között ezért is lettem jó dzsúdós. Amit te nem mondhatsz el magadról.
1: Ádám a válla közé húzta a fejét, de legszívesebben teljes egészében láthatatlanná vált volna. Ennél keményebb szídást, mint ez az egy mondat, még senkitől sem kapott. Rosszabb volt, mint egy intő, vagy mint amikor anyáik büntetésből nem engedték tévézni. És még az sem segített, hogy nem hallatszott körülötte kárörvendő kuncogás. Léna sem nézett rá diadalittasan.
3: A dzsúdó alapja a tisztelet, mondta Győző bácsi. Ha nem tiszteled a társaidat, nincs helyed a tatamin.
1: Erre nem volt mit mondani, még bólintani sem. Csendben nézte, ahogy Léna beáll a többiek közé, és nem tudta, mit tegyen. Aztán Győző bácsi szólt, hogy mutassa be a gyakorlatot. Ádám égő arccal ment a tatami közepére, és csak akkor nyugodott meg, amikor Győző bácsi azt mondta, mindenki pontról pontra úgy csinálja a feladatot, ahogy Ádám bemutatta. Másnap az iskolában Ádám került Lénát, és Léna sem hozta szóba a dolgot. Ádám a többi fiúval játszott, Léna a barátnőivel töltötte az időt. Napköziben egyszerre fejezték be a leckeírást, és egyszerre vették a táskájukat is, hogy elinduljanak az edzésre. Az öltözéssel Ádám végzett először. Már a terem előtt várakozott, amikor Léna előkerült a lányöltözőből. Ugyanolyan csálé kontyal a fején, és ugyanolyan rosszul megkötött ővel a derekem.
2: Várj, megtanítalak rendesen megkötni, mondta Ádám.
1: Léna bólintott, Ádám pedig megmutatta, hogyan alakul ki a tökéletes csomó az övön. Győző bácsi éppen akkor érkezett. Nem szólt semmit, csak mosolygott. Azt már mondania sem kellett, hogy így viselkedik egy igazi dzsúdós.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, az igazmondó vakondok. Lackó ment, óvatosan lépkedett. A szemét is merezgette, de nem látott senkit. Majd megállt, és halkan megszólalt.
2: Ó, ho-ho, van itt valaki?
1: Egy bársonyos, szelíd, meleg hang válaszolt. Van.
2: Jó napot kívánok, köszönt Lackó a hang irányába.
1: Nem jó, mondta a bársonyos hang.
2: Mi nem jó? Kérdezte Lackó meglepődve. Amit mondtál,
1: korholta a bársonyos hang.
2: Ugyanis éjszaka van, és így nem kívánhatsz jó napot.
1: És ha nem kívánhatsz, nem mondhatod, hogy kívánok.
2: Látod, mennyi kalamajka van egy apró füllentésből is?
1: Mindig igazat kell mondani. Egy másik szelíd hang is megszólalt.
2: Legjobb az egyenes út.
1: Lackó erőltette a szemét, összehúzta, majd kerekre nyitotta. S végre meglátta az igazmondó vakondokat. Hárman voltak, egymás mellett áldogáltak.
2: Bocsánat, mondta Lackó, jó éjszakát kívánok.
1: A harmadik vakond is megszólalt.
2: Így már mindjárt más. Ugye, hogy milyen jó érzés, ha az ember igazat mond? Könnyű a lelke, tiszta az elméje.
1: Bizony.
2: Legjobb az egyenes út, tette hozzá a második vakondok.
1: Úgy bizony, bólogatott az első vakondok.
2: Lackó nézegette őket, és úgy érezte, tisztán érezte, hogy nagyon hasonlítanak valakire.
1: De kire?
2: Aztán eszébe jutott, hogy kire is hasonlít a három igazmondó vakondok.
1: Hát persze,
2: a három nagynénjére. Azoknak van ilyen bársonyos, szelíd, de mindig korholó hangjuk.
1: És azok öltöznek mindig feketébe.
2: Elmosolyodott egy picit a hasonlóságon. Na hát, eddig azt hitte, hogy az ő nagynényének nincs párja.
1: Az igazmondó vakondokok türelmesen várták, míg Lackó befejezi a töprengést, meg a hasonlítgatást, meg a mosolygást. Bár a mosolygás akkor is Lackó arcán maradt, amikor már befejezte a töprengést. Az első vakondok meg is jegyezte szelíden korholó hangján.
2: Mi csak akkor nevetünk, ha valóban okunk van nevetni.
1: A második vakondok is megszólalt.
2: És csak akkor sírunk, ha valóban okunk van sírni.
1: A harmadik vakondok lassan ingatta a fejét, mintha pontot akarna tenni a mondatok végére, de nem találja el elsőre, majd így szólt.
2: Mi vagyunk az igazmondók, és nem füllentünk.
1: Kicsit se? Kérdezte Lackó.
2: Kicsit se,
1: mondta a harmadik vakondok.
2: Soha,
1: erősítette meg a második vakondok.
2: És te?
1: Kérdezte az első vakondok. Lackó őszintén válaszolt, vagyis megmondta az igazat.
2: Én szoktam. Néha.
1: Itt-ott. Nem tagadom. A harmadik vakondok szigorúan válaszolt, habár a hangja továbbra is bársonyos maradt.
2: Helytelen.
1: A második vakondok is szigorú lett.
2: Legjobb az egyenes út.
1: Az első vakondok is szigorú lett.
2: Mert jegyezd meg, a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát.
1: Lackó nem tudta, hogy viselkedjék ennyi korholás után. Majd szerencsére újra eszébe jutott a három nagynénje. És elhatározta, hogy most sem feszíti tovább a húrt makacskodással. Legjobb, ha bocsánatot kér.
2: Igen. Igen, igen. Ne haragudjatok.
1: Így már más, mondta szelíd bársonyos hangon a harmadik vakondok.
2: Így már egészen más,
1: csatlakozott a második vakondok is.
2: Így már megértjük egymást, meg-meg, vagyis tudunk beszélgetni,
1: tette hozzá szelíden az első vakondok. Lackó megörült, hogy újra barátságos lett a hangulat. Még egy apró mosolyt is kirekesztett a szája sarkára, hiszen most minden oka megvolt a mosolygásra. Gyorsan meg is ragadta az alkalmat a beszélgetésre.
2: Akkor ti biztosan tudjátok.
1: És ha tudjátok, biztosan megmondjátok, mivel hogy mindig igazat mondtak.
2: Úgy van, bólogatott az első vakondok. De mit kell megmondanunk?
1: Hogy merre gurult az üveggolyóm.
2: Bízhatsz bennünk, mondta a második vakondok. Mi mindig az igazat mondjuk, mondta a harmadik vakondok. Csak is a tiszta igazat, mondta az első vakondok.
1: Akkor mondjátok meg, merre gurult.
2: A három igazmondó vakondok még jobban összesimult, már egészen közel álltak egymáshoz, és egyszerre ingadoztak, mint három fekete zászló a szélben. Egyszerre lengették a fejüket. Nem tudjuk, mivel hogy rosszul látunk, mondta szeliden az első vakondok. Semmit se látunk, mondta a második vakondok. Egyáltalán semmit, majdnem vakok vagyunk, mondta a harmadik vakondok. De adunk egy jó tanácsot, mondta az első vakondok. Legjobb az egyenes út, mondta a második vakondok. Jól jegyezd meg, a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát, mondta a harmadik vakondok.
1: Lackó sóhajtott egyet, majd elbúcsúzott az igazmondó vakondokoktól, s hozzátette udvariasan. Azért minden esetre köszönöm. Még gondolkozott, hogy azt is hozzáteszi. Nagyon sokat tanultam, de idejében meggondolta magát. Nem kell túlfeszíteni a húrt, még udvariasságból sem, hiszen jóformán semmit se tanultam, illetve semmit sem tudtam meg. Szívesen máskor is, mondta egyszerre a három igazmondó vakondok, s lassan belesimultak a sötétbe.
0: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás mesedágú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a nyúl, a béka, meg a vadkacsa. Réges-régen létezett egy óriási hegység, aminek a közepén egy lapos tetejű hegy állt. A hegytetőt mindig zöld fű és sok-sok illatos virág borította, ezért az állatok szívesen jártak oda. Míg az idősebbek megbeszélték az élet ügyes-bajos dolgait, addig a fiatalok önfeledten játszadoztak a fűben. Éppen egy ilyen játék alkalmával történt, hogy a béka és a nyúl egy nagy aranytálat talált a fűben. A béka mindjárt felkiáltott.
1: Nézd, milyen szép díszes aranyedény! És csak is az enyém!
0: És már nyújtotta is feléje a kezét.
1: Na persze, hisz én már akkor megláttam, hogy valami csillog a fűben, mikor te még a közelében sem voltál. És mivel én láttam meg előbb, ezért engem illet, magyarázta magabiztosan

0: meg azt mondta, hogy az számít, hogy kiért oda előbb. Mivel egyik sem akarta másiknak engedni, a vita kis hián verekedéssé fajult. Aztán hirtelen a ravaszdi nyúl felkiáltott.
1: Elég, mivel úgy tűnik nem tudunk egymás közt megegyezni, arra gondoltam, hogy rendeznünk kéne egy futóversenyt. Aki előbb felér a völgyből a hegytetőre, azé lesz az edény, mondta a nyúl, és közben már el is képzelte, hogy ő nyeri meg a versenyt, és kaparintja meg az aranytálat. A béka elgondolkozott. Tudta, hogy a nyúl sokkal gyorsabb nála, esélye sem lehet ellene egy futóversenyen. De az aranyedény olyan szépen csillogott, hogy mindenáron meg akarta szerezni. Így Cselhez folyamodott. Leugrált a hegyről, és megkereste régi iskolatársait, akikkel együtt járt a béka iskolába. A fiúk éppen a tópartján sütkéreztek.
2: Jó napot, barátaim!
0: Köszönt oda nekik, majd félre hívta azt a kettőt, aki a legjobban hasonlított rá.
2: Ráértek holnap reggel? Meg kellene leckésztetni a gőgös tapsifülest, mit szóltok hozzá?
0: Brekegte nekik, mire a két varangyosnak felcsillant a szeme. A nyúl már régóta a begyükben volt az állandó csínytevéseivel. Kezet csaptak hát a dologra, és másnap már kora hajnalban a hegylábához ugráltak. A béka gyorsan elmesélte két társának a tervet, majd hárman nekiindultak a meredek hegynek. Az egyiket félúton megállította.
2: Te maradj csak itt, bújj el a levelek sűrűjébe, s ha látod, hogy közeledik a nyúl, kezdj el felfelé ugrándozni. Hadd higgye, hogy én vezetek,
0: vartyogta, majd a másik társával felkapaszkodott a hegytetőre. Mikor felértek, beleültette a másik társát az aranyedénybe, ami ott árválkodott egy fa alatt. Majd kiadta az utasítást.
2: Ha jön a nyúl, te csak tégy úgy, mintha előtte értél volna fel.
0: Végül kezet ráztak, és a béka leugrált a hegylábához. Nem kellett sokáig várakoznia, és meg is érkezett a tapsifüles vígan ugrándozva.
2: Na, Brekkencs, felkészültél a vereségre?
0: Kérdezte nagyképűen a nyúl, de a béka meg sem hallotta a gúnyolódást. Rajthoz álltak mindketten, és a kakuk fütyre kezdetét vette a verseny. A béka épp hogy csak elhagyta a rajtvonalat, mire a nyúl már méterekkel előtte járt. Éppen ahogy a kis béka gondolta. Nyulambulam pedig nagyokat szögdécselt, s közben egy dallamot dúdolgatott. Nem vette túl komolyan a versenyt, mert már biztos volt a győzelmében. Ám hirtelen a hegy felénél észrevette az ugrándozó békát.
2: Na hát, mikor előzött meg, észre se vettem. Jobban kell figyelnem, mert még a végén lehagy a varangyos,
0: gondolta magában, és megszaporázta a lépteit. Futott a tapsifüles, ahogy a lába bírta, és nem sokára fel is ért a hegy csúcsára. Lihegve odaván szorgott az aranyedényhez, ám legnagyobb meglepetésére ott csücsült benne a béka. Nem értette a nyúl, hogyan érhetett célba előtte, hiszen a hegy felénél lehagyta, de mivel nem talált rá magyarázatot, az edényt végül át kellett engednie a békának. Mikor az igazi béka felért a hegy tetejére, és látta, hogy sikerült a terve, egyből táncra perdült az aranytál körül. Már csak azt kellett kitalálnia, hogyan vigye le a mocsarába. Kötéllel körbetekerte a tálat, majd a vállára vette a kötél végét, és így megpróbálta levonszolni a hegyről. Ám az aranyedény olyan nehéz volt, hogy a béka meg sem bírta mozdítani. A tál csak szilárdan állt egy helyben. Nagyon elkeseredett a kis béka. Végre megkaparintotta az áhított kincset, de túl gyenge volt, hogy hazavigye. már éppen feladta volna, mikor leszállt mellé egy vadkacsa.
1: Mondd csak, kis béka, mi bánt? Miért itatod az egereket? Ápogta a kacsa.
2: Végre megszereztem ezt a szépséges tálat, most meg sehogy sem tudom levinni a hegyről, panaszolta.
0: Ó, ezen könnyen segíthetünk, majd én leviszem neked a csőrömben, de cserébe add nekem a felét, ajánlotta fel a kacsa, akit egyenesen megbabonázott a fényesen csillogó edény.
1: A béka belement az egyességbe, csak éppen azzal nem számolt, hogy a kacsa majd átveri, és elrepül az egész aranyedénnyel. Hiába kiabált utána, hiába toporzékolt mérgében, a kacsa bizony eltűnt a megszerzett kincsel.
0: A tolvaj vadkacsa egy tó mellett telepedett le, és a sás közé rejtette el az aranyedényt. Annyira tetszett neki, hogy attól fogva mindig a tálban üldögélt, még a tojásait is ott költötte. Éppen akkor történt meg, hogy a kacsa elbóbiskolt egy fél órára, s közben testével annyira felmelegítette az edényt, hogy az aranyszínű festék megolvadt rajta. Mikor felébredt és feltápászkodott az újdonsült fészkéből, nem vette észre, hogy a szárnyával belenyúlt a festékbe, majd véletlenül magára kente. A vadkacsa azóta is mellén viseli a fényes aranyszínt, ami a mohóságára emlékezteti.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A fa története. Egy kora tavaszi napon a Yukon folyó partján bújt ki a földből a fácska. Majd ahogy teltek, múltak az évek, a fa egyre erősebb és sudárabb lett. És nem sokára ő lett a legmagasabb a folyóparti fák közül. A fa délceg természetét mások is észrevették. Gyakran megálltak előtte a közeli indián törzs tagjai, hogy megcsodálják vaskos törzsét, nagyságát, erejét. A fa pedig boldogan hallgatta az elhangzó dicséreteket. Mire beköszöntött a tél, a fa még mindig szilárdan állt a folyóparton. A fa a viszontagságok ellenére is bátran kitartott, nem panaszkodott, csak összeszorított foggal tűrte a hóesést, a fagyos szelet és a csípős hideget. Majd ahogy közeledett a tavasz, a fára újabb megpróbáltatások vártak. Az idő egyre melegebb lett, a hó olvadni kezdett, és a rengeteg víztől megáradt a folyó. A víz olyan erővel tört utat magának, hogy mindent elpusztított, ami az útjába került. A fa néhány társa is veszélybe került, az erős sodrás gyökerestül tépte ki őket a földből. A fa szomszédját is fenyegette az ár, de a hatalmas fa bátran megtámasztotta törzsével, nehogy elvigye a víz. Ám a rohanó víz idővel erősebbnek bizonyult, és magával ragadta mindkettőjüket. A folyó csak hömpölygött, a víz egyre sebesebben áramlott, és közben a hátán ott utazott a fa. Na hát, micsoda pompás utazás! Végre virágot láthatok, gondolta a kíváncsi fa. Boldogan tekingetett körbe, és izgatottan várta, mi újat tartogat még neki a vidék. Ám idővel kezdte megunni a szüntelen rohanást, s már alig várta, hogy végre megpihenhessen. A sok látnivalótól lassan elfáradt, és elbóbiskolt. Mikor felébredt, egy homokos parton találta magát, egy indián közeledett feléje. A férfi megtapogatta a fa vaskos törzsét, majd elővette a fejszét, és levágta az ágait. Mi ez a csiklandós érzés? Töprengett a fa, és közben alig tudta visszatartani a nevetését. Majd az indián neki látott a kenu készítésnek. Méricskélt, farigcsált, csiszolt, és közben végig nagyon gondosan bánt a gyönyörű fával, nehogy megsértse. A fának pedig tetszett a törődés, és nagyon büszke volt új külsejére. Aztán egy nap az indián a vállára vette a kenut, és elvitte a falujába. A fának tetszett az új otthona. Az indián és a felesége pedig igazán megbecsülték az új kenujukat, színes mintákat festettek rá, és csodálatos bőrökkel vonták be. Mikor kész lett a kenu, az indián elvitte első útjára, a félelmetes és tajtékos tengerre. A fa élvezte, hogy a törzsét újra a víz simogatja, s most olyan sebesen siklott, mint előtte még soha. Az indián az egész napot a tengeren töltötte, elszánta nevezett egyre távolabbi vizekre, hogy zsákmányra vadásszon. A fa minden tőle telhetőt megtett, hogy gazdája dolgát megkönnyítse, és igazán büszke volt, mikor az indián elejtett egy óriási fókát. Attól a naptól fogva a fa napjai mind ugyanúgy teltek. Már kora hajnalban kifutott a gazdájával a vízre, és egész nap a tengert járták, friss zsákmány után kutatva. Ez volt a fa életének legboldogabb időszaka. Aztán, mikor beköszöntött a tél, az indián lehúzta a kenu bőrbevonatát, és többé nem ment ki vele a tengerre. A fa egyre magányosabban érezte magát, és a hideg idő is kikezdte az egykoron életerős fát. Ám egy nap nyüzsgés támadt a faluban. Az indiánok ünnepségre készültek, és az eseményre meghívták a környező népeket is. A fának eleinte tetszett a jövésmenés, de aztán elfogta egy baljós érzés. Mikor beesteledett, a vendégek körülállták a tábortüzet, imákat mormoltak, énekeltek és táncoltak. Majd egyszerre mindenki elhallgatott, és a kenu gazdája ünnepélyesen odaajándékozta a hajót egy másik törzs főnökének. A fa szomorú volt, hogy el kell válnia a kedves indiántól, és csak reménykedni tudott, hogy az új gazdája is vigyázni fog rá és megbecsüli őt. Ám az idős indián nem törődött túl sokat vele, lefektette a parton, aztán magára hagyta.
Így történt, hogy mikor jött egy nagyobb vihar, a hullámok és a szél felkapták a hajót, és kisodorták a nyílt tengerre. Az áramlatok ide-oda dobálták a kenut, s csak hamar a fa elvesztette az eszméletét. Mikor magához tért, egy ismerős kavicsos parton feküdt, ahol a gazdája először rátalált. Végignézett magán, és alig hitt a szemére. Keze és lába nőtt. Éppen úgy nézett ki, mint bármelyik indián harcos, csak éppen nem volt ruhája. Feltápászkodott, és lassan elindult a gazdájának a kunyhója felé. Nem akart bajba keveredni, így egy bokorban bújt el, amíg besötétedik. Mikor végre a nap eltűnt az égről, a fiú is előbújt a bokorból. Oda ment a kunyhóhoz, ahol éppen az asszony söprögetett. Isten hozott idegen, köszöntötte az indián felesége. Nem vagyok idegen, rázta a fejét a fiú. Nálatok éltem, amíg el nem ajándékoztatok egy gonosz indiánnak, aki nem törődött velem, mondta az ifjú, de az asszony csak értetlenkedve nézett. Kisvártatva megjelent az indián harcos, és azonnal felismerte a fiút. Üdvözöllek, fia! Kérlek, felejtsük el a múltat, és élj ezen túl velünk. Nem. Ha eddig nem kellettem, akkor ezután sem maradok veletek, felelte a fiú, és elment, hogy saját sátrat építsen. Nem sokára az ifjú indián megházasodott és családot alapított. A környék legbátrabb és legügyesebb vadásza vált belőle, s hála neki, a falu sohasem éhezett többet. Hogy korábban magas és sudár fa volt, senki sem tudta. Csak a járása árult el néha, mert még öreg korában is olyan méltóság teljesen is délcegen járt, ahogy senki más.

Csukásmese rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukásmese rádiót.

Csukás mese rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

te bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenki.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.
1: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!